0: szemléletformáló programok is kapcsolódnak.
1: Időjárás.
0: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
2: Manna Hits.

0: so often try everything else but God to satisfy what our hearts need.
1: Általában mindenfélével próbálkozunk, hogy kielégítsük a vágyainkat, és leginkább a pénzünket arra használjuk, hogy szórakoztassuk magunkat, vagy megajándékozzuk saját magunkat különböző dolgokkal, sőt, a legrosszabb esetben különböző kapcsolatokba is menekülünk, de ezek a felesleges dolgok végül teljesen üresen hagynak bennünket, és csapdába esünk. És mindig egyre és többre vágyunk, és nagyon gyorsan elfelejtjük azt, hogy ki az, aki ezeket a vágyakat képes beteljesíteni. Ez egyedül Jézus. Egyedül ő tudja azt éreztetni velünk, hogy igazán élünk. Ez a dal arra emlékeztet, arra az igazságra, ami a mindennapi élet rohanása közben el fogja nyerni az elmét, figyelmét és a szíved odaadását. Ezzel a dallal emlékezhetsz arra, amit Jézus a Lukács 10. fejezetében Máriának mondott. Mária a legjobbat választotta, és ezt már senki nem veszi el tőle.
0: Few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. I really thought it'd make me happy. In the end, it gave me nothing. I'm so sick and tired of everything I've tried to fill my heart.

0: Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Yo, what's up, ladies and gentlemen? It's your boy Titus Showers, and I'm extremely excited.
2: Világjárvány kellős közepén egyszer csak a testvérem felhívott, és azt mondta, hogy készítsünk együtt egy dalt. Ő folyamatosan készítette a lemezeket, nekem pedig egyszerűen nem volt hozzá energiám, de amikor ezt mondta, akkor nagyon-nagyon izgatottá váltam, és megadta a kellő lökést ahhoz, hogy megpróbáljuk együtt Isten népét megáldani szerte a világon. Én semmi más nem akartam ezzel a dallal, mint áldás lenni neked, és azt szeretném, hogyha figyelnéd a dalnak a szavait, mert Isten szeretne neked adni valamit, amit senki nem vehet el tőled, mert egyszerűen megbélyegzettül magának téged, úgyhogy Isten áldjon meg, és csak legyen fantasztikusan szép napod.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Schmeier tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Arról szeretnék ma beszélni, hogy hogyan kell türelemmel megfutni a versenyt. Úgy futni, hogy győz. Ez a címe a mai üzenetnek. Úgy futni meg a versenyt, hogy győzzünk. Atyám, köszönjük az igédet ma, és hiszem, hogy ez segíteni fog az embereknek, hogy azokra a dolgokra fókuszáljanak, amire kell. Köszönöm, hogy minden lusta démon meg lesz ma dorgálva. Minden halogató szellemnek mennie kell, és az emberek arra tudnak majd összpontosítani, amire te szeretnéd, és győzelemmel futják meg a versenyt. Jézus nevében, amen. Amen. 1 Korintus 9:24. Minden atléta, aki edz, időlegesen megfegyelmezi magát. Ez azt jelenti, megfegyelmezi magát. Olyan nincs, hogy valaki sikeres atléta, ha nem fegyelmezett. És valószínű azok, akik a leginkább fegyelmezik magukat, azok a legsikeresebbek. És az életük minden területén fegyelmezetnek kell lenniük, de legfőképp az egészségükkel kapcsolatban. Fegyelmezetnek kell lenniük abban, hogy mit esznek. Fegyelmezetnek kell lenniük az alvás területén. Fegyelmet kell gyakorolniuk. Minden futó, aki versenyez, kell, hogy megfegyelmezze magát. Miért gondolják a keresztények, hogy sikeresek lehetnek, ha nem fegyelmezik meg magukat? Nem értem. Mégis sokan nem teszik ezt. A fegyelem szó késleltetett elégtételt jelent. Gondolkozz el ezen. Egy képesség, hogy letedd azt, amit annyira szeretnél most, azért, hogy később egy nagyszerű életed legyen. Egy képesség, hogy most egy picit szenvedjél annak érdekében, hogy később igazi örömöd legyen. A fegyelem egy barát, egy eszköz, amit Isten adott, hogy segítsen, hogy megtegyük, amit amúgy nem tennénk azért, hogy megkaphassuk, amit mondunk, hogy akarunk. Tudjátok, sok ember csak akar, de nem használják a fegyelmet, ahogy kéne. És amikor a fegyelem szóba jön, általában az evésre és a testmozgásra gondolunk. És ezek fontos területek, de a fegyelem az életünk minden egyes területét érinti. Fegyelmeznünk kell a szánkat, fegyelmeznünk kell a gondolatainkat, fegyelmezetnek kell lenni, mire költjük a pénzünket, fegyelmezetnek kell lenni a szórakozás területén. Az életünk minden területe megköveteli a fegyelmet és az önkontrollt. Az önkontroll nem szorul magyarázatra. Ez azt jelenti, kontrolláljuk magunkat. Sokszor másokat kontrollálunk ahelyett, hogy csak magunkat kontrollálnánk. De ez egy fejlett döntéshozatalt jelent. A fegyelem egy fejlett, magas szintű döntéshozatal. Mondjuk eldöntheted előre, mennyi pénzt fogsz költeni szórakozásra. Lehet egy költségvetési összeged, és ha elfogy a szórakozásra félretett pénz, akkor többet nem költesz rá. Lehet egy előre kigondolt terved, milyen gyakran eszel édességet. Lehet egy előre átgondolt terved, hogy mennyi koffeint fogyasztasz. Ha nincs terved, akkor úgy fogsz tenni, ahogy épp érzed a pillanat hevében. De ha az életed minden területére van terved, és ragaszkodsz ahhoz a tervhez, akkor egy nagyszerű életed lesz, amire büszke lehetsz, és beteljesedettnek érzed magad. Na most úgy néztek rám, hogy... Hozhatok döntést arról előre, hogy mit fogtok enni. El lehet dönteni azt is előre, mennyi pénzt fogtok költeni. Aki naponta csak felkel, és egész nap csak azt csinálja, amit akar, annak soha nem lesz győzedelmes vagy értékes élete. Senkinek, aki így él. Megemlítettem ezt már egy másik üzenetben is, de olvasok egy könyvet, és ez annyira jó szerintem, hogy a fegyelemmel képes vagy megtervezni a fájdalmat és az örömeidet. Tudjátok, az örömeink megtervezésében nagyon jók vagyunk. Hónapokon át tervezzük a vakációnkat, ami aztán általában nem is lesz olyan izgalmas, mint ahogyan az elején gondoltuk. Néha az élvezet fele csak maga a tervezgetés. Néha élvezetesebb a tervezgetés, mint a megvalósítás. Az emberek kifáradva érkeznek haza a nyaralásból, és szükségük van egy újabb vakációra a vakáció után. Mert már igazán senki nem tudja, hogy kéne nyaralni és valóban megpihenni. Megtervezni a fájdalmat. Én megtervezem a fájdalmam, amikor 3-szor hetente edzésre megyek. Megtervezem. Néha megteszem, pedig nehéz. Izzadok, fáj, és azt gondolom, ezért még fizetek is. De tudjátok, ez az egyik legnagyszerűbb döntés, amit az életemben hoztam. Megtervezem a fájdalmamat, és ezért örömöm van, amikor felveszem a farmeromat, és nem érzem, hogy megfulladok benne. Amen. De ha csak az örömeidet tervezed meg, és nem tervezed meg a fájdalmakat, és egész életed során próbálsz elkerülni mindent, ami kényelmetlen, akkor már most megmondhatom neked, hogy egy vacak, nyomorult életed lesz. Megöregszel, és csak bánkodni fogsz. El sem tudom képzelni, hogy öregkoromban csak ücsörögjek, és ne csináljak semmit, csak panaszkodjak arról, hogy mit érzek. Ez nem csak olyan, hogy jaj, igen, az nagyon jó lenne, bár csak én is ilyen lehetnék. Elterveztem a fájdalmat, és eltervezem az örömet. Már tudom, hogy mit fogok enni ma este, és jó lesz. Elterveztem, mert egész héten keményen dolgoztam, és most megáldom a testemet. De nem csinálok ilyet minden nap. Hétfő reggel már az edzőteremben leszek, szerda reggel már az edzőteremben leszek, péntek reggel már az edzőteremben leszek. Értitek, mit mondok? Meg kell tervezni a fájdalmatokat, és meg kell tervezni az örömeiteket. Egy fejlett, magas szintű döntéshozatalra van szükséged. Néhányatoknak, amikor hazamentek, ajánlatos lenne elidőzni egy kicsit magatokkal. Egy találkozó önmagaddal. Időt tölteni azzal, hogy visszatekintesz,

Azért teszik, hogy megnyerjék az elhervadó koszorút, de mi azért tesszük, hogy az örökké való áldottság koronáját kapjuk, ami hervadhatatlan. Ha egy futó mindezt azért teszi, hogy megnyerjen egy trófeát, ami majd egy szekrényben fog porosodni, akkor nekünk mennyivel komolyabban kéne venni a futásunkat a szellemi versenyben azért a díjért, ami nekünk lett felajánlva. A legtöbb fegyelem, aminek jelen kell, hogy legyen az életünkben, az a szellemi fegyelem. Nem kizárólag az evéssel, edzéssel, alvással kapcsolatban szeretnék szólni hozzátok. Szeretném remélni, hogy már vagytok olyan okosak, mert tudjátok, Isten bölcsessége bennetek van, hogy tudjátok, hogy csak egy testetek van, és ha azt tönkreteszitek, nincs lehetőség másikat kapni. Úgyhogy arról kell gondoskodnotok, ami van, hogy hosszú ideig megmaradjon. Amen. Köszönjük, Jézus. Jól prédikálok. Tudjátok, nagyon vicces itt fent állni, és nézni az emberek arckifejezéseit, amikor a fegyelemről és az önkontrollról szól a tanítás. Mintha egy szellem ráülne az egész teremre. Egy kicsit ilyen. De semmi értelme tanítanom Isten ígéreteiről és minden jó dologról, ami lehetséges számodra, ha ezt a részét nem tanítom. Kell, hogy legyen szellemi fegyelmezettségünk. Ismerned kell Istent, és időt kell töltened vele. És meg kell fegyelmezned magad naponta, hogy kirendeld ezt az időt. Mondhatod, hogy te nem ismered az én életem, egyáltalán nincs időm. Hadd mondjak valamit. Csak annyit kell tenned, hogy kizársz két olyan területet, ami úgysem terem sok gyümölcsöt az életedben, és hirtelen lesz időd, amit Istennel tölthetsz. Abszolút hiába való azt mondani, hogy nincs időd Istenre. Amit igazán értesz ez alatt, és jobb, ha őszinte vagy, és azt mondod, nem elég fontos ez számomra, hogy megtegyem. És igazából remélem, hogy enélkül is megkapom az összes áldást. Mert hogy ez az igazság, hosszú időbe telt, hogy a fegyelmet beépítsem az életembe, de végül Isten elég nyilvánvalóan keresztül. Tudod, mit mondott nekem? Ezt mondta, Joyce, ha dialízisre lenne szükséged, és ezért minden reggel 8-kor meg kéne jelenned a kórházban, hogy megkapd a kezelést, akkor hol lennél minden reggel 8-kor, ha tudnád, hogy ha nem kapsz kezelést, akkor meghalsz. És azt mondtam, a kórházban lennék. És mi lenne, ha az egyik barátod ekkor felhívna, hogy elvisz egy ingyen bevásárló körútra? Azt mondanád, bocsánat, de be kell mennem a kórházba. Mindegy, mi jönne az életembe, azt tenném, ami ahhoz szükséges, hogy megőrizzem az életemet. És akkor egyszerűen azt helyezte a szívemre. Tudod mit? Ha nem töltesz velem rendszeresen időt, meghalsz szellemileg. Ezért jobb, ha a velem töltött időt fontos dologként kezeled, mert ez valóban az. Olyan sok ember jár vasárnaponként gyülekezetbe, és azt gondolják, hogy mindössze ennyi elég. De itt vagyok ma, hogy elmondjam, sokkal többre van szükség. Több kell, mint csak egy széken ülni, hogy valaki elvégezze a munkát, és kanalanként megetessen Isten igéjével. Hiszem, hogy sokat fogsz meríteni ebből a konferenciából, de őszintén megmondom, ha mindent meg szeretnél kapni, amit lehet, akkor amikor hazamész, neked kell áttanulmányozni azokat a területeket, amelyek a leginkább szóltak hozzád a tanítás alatt. Vedd elő a jegyzetfüzetedet, az íróeszközöket, vedd elő a számítógépedet, vedd elő a szótárakat, és kezd el tanulmányozni az Isten igéjét. Ekkor fogsz találkozni a Szent Szellemmel, és nagyszerű dolgok kezdenek történni az életedben. Én taníthatok, de csak a Szent Szellem tudja ezt egy egészé összeállítani benned. Ne engedd, hogy egy prédikátor vagy egy biblia tanító átvegye Isten helyét az életedben. Vezethetnek, de hozzá kell, hogy vezessenek, nem máshoz. 26. vers. Ezért nem bizonytalanul futok, határozott cél nélkül. Ma arról akarunk beszélni, hogy határozott célja legyen az életünknek. Ne legyen több bizonytalanság, céltalanság, haszontalan időtöltés, butaságok, hanem minden napnak kell, hogy legyen célja. Isten a cél istene. Nem úgy boxolok, mint aki a levegőbe vág, és ellenség nélkül ütöget, hanem megsanyargatom a testemet, persze sok keresztény úgy érti ezt, hogy jól lakatom a testemet. Ugyanúgy kell írni, csak másképp

0: kell hangsúlyozni. Szerintem a keresztények azt gondolják, hogy nincs mivel szórakoztatni magukat, és ezért esznek. Isten szeretné, ha élveznénk azt, amit eszünk, de szükségünk van fegyelemre és önuralomra. Megmondom nektek őszintén, ha szeretitek az édességet, sokkal jobban fogjátok élvezni, ha nem esztek minden egyes nap. Persze megígértem, hogy nem fogok az evésről beszélni, úgyhogy abba hagyom. Hanem, mint egy boxoló, megsanyargatom a testemet, keményen bánok vele, megfegyelmezem a nehézségek által, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre, nehogy ne álljam ki a próbát, vagy hamisként elutasítsanak. Vagyis Pál azt mondja, megfegyelmezem magam, és azt tanítom, hogy ti is fegyelmezzétek meg magatokat. A következő igerész Zsidók 12:1-2. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, akik az igazságról tanúskodnak, gondoljatok a hősökre, a nagyszerű emberekre, akikről olvastok. Erről beszél. El lett mondva, hogy láthassuk, hogy vannak, akiknek sikerült. Vannak, akik megtartották a hitüket, és megfutották a pályájukat. A Zsidók 11-ben olvashatunk róluk. Nagyon szeretünk könyveket olvasni Isten nagyszerű embereiről, de én inkább azt szeretném, ha ti lennétek azok. Jobban szeretném, ha ti lennétek Isten nagyszerű férfiai és asszonyai. Nem szeretnék csak könyvet olvasni arról, hogy más mit tett. Olyat szeretnék tenni, amiről más ír könyvet, hogy egy nap majd mások olvasanak rólam. Amen. Mi is tehetünk rendkívüli dolgokat az életünkkel. De akár teszünk, akár nem, a legjobbat kell tennünk, amit tudunk, és Isten dicsőségére kell tennünk. Sokan jártak előttünk, és sikerült nekik. Figyeljetek, dobjunk le minden ránk nehezedő terhet. Kicsit erőteljes a nyelvezet, ugye? Dobjunk le minden ránk nehezedő terhet, haszontalan súlyt, és azt a bűnt, ami megkörnyékez, erősen belénk kapaszkodik, hogy összezavarjon, és türelmesen, álhatatosan és aktívan kitartva fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, levéve szemünket minden elterelésről. A hit szerzőjére és beteljesítőjére. Most beszéljünk az összezavarodásról. Mert szerintem jó szívű, jó takaró emberek elindulnak egy jó irányba, de a sátán nem akarja, hogy fejlődjenek, különösen nem szellemi téren. Nem zavarja, ha eljössz ide, és itt ülsz, de nem akarja, hogy hazamenjél, és kezdj valamit azzal, amit hallottál. Egyáltalán nem zavarja, hogy itt vagy, de nem akarja, hogy amit hallottál, előrelépést jelentsen az életedben. Úgyhogy eltökéltnek kell lenned, kitartónak. És a sátán sok dolgot fog küldeni, hogy megzavarjon téged, és elrabolja az idődet és az energiádat, hogy ne abba fektesd, amibe kell. Észrevettétek már ezt az életetekben? Nem elképesztő, mennyi időt képes az ördög elrabolni, és milyen könnyen letérít az útról. Szeretném, ha úgy gondolnátok magatokra ma reggel, mint egy vonatra, aminek a sínpárja tart valamerre. És a sínek mentén a sátán különböző útakadályokat helyezett el, remélve, hogy nekimész, és kisiklasz, és csak egy roncs leszel, ami többé nem halad előre a cél irányába. Elmondhatom nektek, hogy amikor 35 évvel ezelőtt Isten elhívott erre, fogalmam se volt, mibe fog kerülni, és milyen sokáig tart. Volt egy olyan bolond elképzelésem, mint sokaknak, hogy egyszer csak felkelek, és lesz egy nagy nemzetközi szolgálatom. Nagy odaszánást igényelt, és nagyon kellett próbálkozni, elszakadni azoktól a dolgoktól, amik nem hoztak gyümölcsöt az életemben. Nem tanultam meg ezt egy este alatt. Sok időbe került, és nehéz volt az út, de megpróbálom veletek megosztani, mi tartott olyan sokáig sokáig az életemben, hogy megértsem. Ezek a csapdák jönni fognak, de meg kell tenni a részünket, hogy ne menjünk bele. Bele vagy gabajodva a világba? Bele vagy gabajodva a saját problémáidba? Tudod, szerintem sokszor túl sokat aggódunk a saját dolgaink miatt. Ne hagyd, hogy összezavarjanak a saját problémáid. Olyan sok ember össze van zavarodva, és ez leszívja a mentális energiánkat, aggódunk, agyalunk, próbáljuk megfejteni a dolgokat, kibogozni a múltat, megérteni a jövőt, megérteni, miért viselkedünk így, és miért csináljuk ezt, vagy miért csináljuk azt. Tudjátok mit? Kb. 15-20 évvel ezelőtt feladtam az agyalást. Isten megmutatta, hogy teljesen függő voltam. Mindent meg akartam fejteni, meg akartam érteni, de megszabadultam. Egy isteni közbeavatkozás történt. Azt mondta, teljesen függő vagy az okfejtés területén. Nem tudsz boldog lenni addig, amíg meg nem értesz mindent. Tudjátok, most egyáltalán nem érint kényelmetlenül, ha nem értem a dolgokat. Fogalmatok sincs, mennyi dolgot nem tudok, és boldog vagyok anélkül, hogy tudnám. Tudjátok, a szolgálatunk egy olyan típusú szolgálat, ami az én tanítói ajándékom körül forog. Emlékszem, egyszer jött hozzánk valaki dolgozni, és azt akarta tudni, mi lesz a többiekkel, ha én meghalok. Mintha én erre választ tudnék adni. Én meg hát nem tudom. Igazából bízok Istenben, hogy megmutatja, mi lesz akkor a teendő. Azt gondoltam, ha akkor se lehetek boldog, mikor meghalok, akkor az már nagy baj. Nem fogok miattatok aggódni, miután meghaltam. Gondoskodj magadról, butuska. Manapság mindenki azt akarja, hogy az életünk minden területén mások garantálják a biztonságunkat, és meg akarunk bizonyosodni, hogy minden terület le van fedve. Halleluja! Ne bonyolódjatok bele annyira a dolgaitokba, hogy mindent ki akartok találni és megérteni. Emlékszem, egy alkalommal komoly vitánk volt Dave-vel, és Dave szokása szerint a vita után elment lefeküdni és aludt. Én azonban az irodámba mentem, és próbáltam megoldani a helyzetem. Éjjel 2-kor még mindig nem értettem a helyzetet, és csak egyre nagyobb volt bennem az űrzavar. Kiáltottam Istenhez, jaj, Uram, mit csináljak, mit csináljak? Azt mondta, miért nem fekszel le? Érted, mit mondok, amikor azt mondom, hogy a saját rendetlenségedbe gabajodsz bele? Imádkozz érte. Bízz Istenben, hogy ő megoldja, és élvezd az életed. De hogyan élvezhetném az életet, ha van ez a problémám? Hát, ha nem tanulod meg élvezni az életet, amíg problémáid vannak, akkor valószínű sose fogod élvezni, mert az életünkben mindig történni fog valami. Amen. Belebonyolódtál egy csomó butaságba, olyanokba, amik nem hoztak gyümölcsöt? Olyan dolgokat teszel, amiket nem is tudod, miért csinálsz? Azért teszed, mert embereknek akarsz megfelelni? Nem akarod, hogy megharagudjanak rád, ha nem teszed? Vagy azért, mert mindenbe beleütöd az orrod, mindenbe benne akarsz lenni, csak azért, hogy tudd, mi történik? Honnan veszem ezeket? Én is ilyen voltam. Manapság mindenkinek telített a napi rendje. Túl sokat vállalunk, a legtöbbet rossz indítatásból. Ha azt tennénk, amire Isten felkent minket, akkor nem lenne stressz az életünkben. Isten nem stresszre teremtett minket. A stressz egy multimilliós üzlet manapság. Könyvek a stresszről. Gyógyszer a stresszre, önsegítő csoportok a stresszről. Nem kéne, hogy ennyi stressz legyen bennünk. Meg kell tanulnunk, hogyan éljünk ebben a világban, követni Istent, és nem olyannak lenni, mint mindenki más. Te is ebben vagy? Te is belefolysz más emberek problémáiba? Jaj, Istenem! Te is belegabajodtál olyan emberek problémáiba, akik nem is törekszenek megváltozni? És a sátán használ téged, használja őket, hogy kiszívja az örömöt és az erőt az életedből. De mivel jó keresztény vagy, és tudod, hogy segíteni kell másoknak, próbálod őket megjavítani. Hadd szóljak most gyorsan a magányos, egyedülálló nőkhöz. Ne menj hozzá egy féleszű férfihoz azzal az elképzeléssel, hogy majd megváltoztatod. Ne vedd fel, mint egy feladatot, hogy te leszel a megmentője és megjavítod. Jobb, ha megbizonyosodsz, hogy már meg van javítva, mielőtt aláírod a kipontozott részt. Halleluja! A vágyad, hogy segítsünk az embereknek, Isten helyezte belénk. Én szeretek segíteni. Semmit sem szeretek jobban, mint segíteni másokon, de ha nem vagyok elég óvatos, akkor megmentek olyan embereket is, akiket Isten nem akar megmenteni. Azt akarja, hogy vele másszanak ki az űrzavarból. Nem akarja, hogy valaki menjen és megmentse őket. És főleg a nők elég rosszak ezen a téren. Bennünk van ez a tápláló, befedező, anyáskodó tyúkanyóság. És ha ráadásul szolgáló is vagy, az csak duplázza a problémát. Nekem nagyon óvatosnak kell lennem, hogy ne bonyolódjak bele egy csomó dologba, mert a sátán még a jó szándékot, a jó szívűséget is felhasználja, hogy visszatartson attól a céltól, amire Isten elhívott. Értitek? Szeretnénk segíteni másoknak, de nem gabajodhatunk bele az ő káoszukba.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és poforosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pederzoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászorra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhidi László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti a trójai háború akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő

0: Elő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvilágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtái közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Hello, szia! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mivel február, nagyon sok keresztény gyülekezetben a házasság hónapja, ezért úgy gondoltuk, hogy a témáinkat is igyekszünk ementén választani ki erre a hónapra. Mai témánk elköteleződés a párkapcsolatban, különösen a 20 pluszos korosztálynál. Vendégünk a témához a korosztály jó ismerője, Varga Péter, az Omega Budapest Tini Szolgálatának vezetője és a fiatal felnőttek vezetőjének a segédje. Szia, Peti! Szeretettel köszöntünk itt a Kapocsban.
2: Szervusz, köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek.
1: Nagyon örülünk neki, hogy itt vagy, és hogy ráadásul ebben a témában vagy itt, mert hogy te magad is nagyon fiatal vagy, és számos módon kötődsz is ehhez a korosztályhoz. Mesélsz nekünk arról egy kicsit többet, hogy milyen találkozásod is van ezzel a korosztállyal, tehát hogyan kötődsz te ehhez a korosztályhoz, hol találkozol velük?
2: Hát először is nagyon szépen köszönöm a fiatal jelzőt, tekintve, hogy én már 32 éves vagyok, és februárban töltöm a 33-at, Krisztusi kor, de fiatalnak érzem még magam. A korosztályról úgy találkozom, hogy az én fő szolgálati területem a kamaszok felé tendál, tehát a 20 éves kora tetején állunk, de több fiatalról is kapcsolatban vagyok, bensőségesebb kapcsolatban, akik az én kezeim között töltötték a 20-at, most már 21-22 évesek, és igen, aktuális számukra az a kérdés, hogy elköteleződés az élet, és mi a cél, és mi az irány. Illetve hát a testvérem, aki az ifjúsági szolgálatnak a vezetője, ő neki szoktam segítkezni, és hát az ő parancsnoksága alatt szintén van némi rálátásom, hogy milyen területen van szüksége a fiataloknak segítségre, milyen irányban kell szolgálni feléjük.
1: Tehát nagyjából korosztály ügyileg hogy kell ezt elképzelni? Tehát a tini szolgálat az 12-13-14 hány éves korban kezdődik, így gyülekezeti szinten, és mondtad, hogy a teteje az olyan 18-20 körül van, és onnan indul a fiatal felnőttekkel való munka.
2: A gyülekezeten belül, a mi gyülekezetünkben 12 év az alja, tehát annál fiatalabbakat még nem engedünk tini alkalomra, és 20 éves kor fölött pedig elbúcsúzunk tőlük, van egy kis szertartás, megünnepeljük őket, és aztán elköszönünk tőlük, és akkor mennek az idősebbekhez. Persze van átfedés, tehát a 12 éves kor is valamikor 14 volt, de vannak annyira érett 12 évesek, akik már épp jobban kijönnek az idősebb korosztállyal, értelemben picit érettebbek, ezért számukra lett ez így nyitva. Illetve a 18 éves kortól már átszoktak kacsingatni a fiatalokhoz, hiszen azért egy 18 éves meg egy 12 éves nem mindig jön ki annyira jól, tehát azért nagy a szakadék. Szóval van egy ilyen átmeneti időszak szándékosan, hogy ne legyen ilyen hirtelen a váltás.
1: És akkor nagyjából 18-20 éves kor körül már egyértelműen az idősebb korosztályhoz navigáljátok őket, irányítjátok akkor, őket.
2: Hát akkor átpártolnak a felnőttek klubjához.
1: A fiatal felnőttek közé. Tehát nagyon jól ismered ezt a korosztályt, a 20 pluszos korosztályt, de hát ezek szerint még a fiatalabbakat is. Mesélj nekünk erről a korosztályról egy kicsit többet kapcsolati elköteleződés szempontjából. Hogy állnak ők pontosan? Hogy állnak az Istennel való elköteleződés szempontjából, a családjukhoz való viszonyrendszerükben, a barátokhoz való kötődésben, és természetesen a párkapcsolatban?
2: Hát itt most jelentősen meg fog jelenni az én nézőpontom a témát illetően, illetve hogy én hogy élem meg a saját baráti körömben is, hogyan tapasztalom, illetve hogy a fiatalokkal való munkában mit látok. Én azt látom, hogy egy változás van folyamatban, így nemzedékről nemzedékre. Tudom, hogy a generációs határokat mindig újra húzzuk évszámok, történelmi események, politikai váltások alapján, de egyfajta különbséget látok az én korosztályom, a mi szüleink korosztálya és az utánunk jövő fiatalok, kamaszok között. Ez pedig az, hogy még a mi szüleinknek ez az elköteleződés témakör, ez teljesen természetes volt, magától értetődő, előre meghatározott, kicsi volt benne a mozgástér. Tehát mindennek eljött az ideje, akkor azt szokás tenni, akkor azt kellett tenni, hol máshol lennél, munkahelyet egy életre választottak. Nagyapám azzal büszkékedett, hogy neki egy bejegyzés volt a munkakönyvében, az pedig a Magyar Államvasútak, és 50 év után onnan menj nyugdíjba. Tehát, hogy egyfajta ilyen maga természetességében zajlott a kicsi választási lehetőséggel hordozott felelősség és elköteleződés. Az én korosztályomnak, az én generációmnak pedig volt egy váltás az életében, hogy a mi szüleink valahogy ezt a mintát remélik tőlünk, vagy várják el tőlünk, tehát egy picit úgy tekintenek ránk, hogy valahogy nekünk, tőlünk is ezt gondolnák, hogy valami ilyesminek kellene megfelelnünk. Ugyanakkor viszont nekünk már a világ sokkal nyitottabb. Tehát mi már belenőttünk a számítógép, az internet, az új munkalehetőségek a kapitalizmus világába, és egy csomó olyan új terület nyílik meg, ami alapján újra gondoljuk, hogy kell-e nekem itt-ott ennyi évet eltöltenem, muszáj ragaszkodnom valamihez, vagy egyáltalán jobban megválogatjuk, hogy mihez vagyunk lojálisak, és miért. Tehát sok kérdés merül föl, sok dolog mentén újraértelmezzük a szüleink által természetesen követett mintát, ami nekik egy full természetes dolog volt. Számunkra pedig ez igenis kérdés, és hát éppen ez miatt egy kicsit egyedül vagyunk vele, mert ugye a szüleink nem is nagyon értik sokszor, hogy mi ezen a kérdés, tehát hogy mi itt a probléma, mi a gond, mert mi meg elgondolkozunk rajta, hogy vajon itt mi lehet az igazság.
1: És akkor hogy néz ez ki kapcsolati vonatkozásban itt a 20 pluszos korosztálynál? Tehát például az Isten felé való elköteleződéssel hogy áll egy ebbe a korosztályba tartozó ember a te rálátásod szerint?
2: Hát mindenkinek más útja vezet fel a Sionhegyére, ahogy mondani szokták, de van egy tipikus útvonal, hogy a fiatalok elkezdik bejárni a nagyvilágot. Próbálják megtalálni a saját válaszaikat. Tehát míg idősebbeknél ez úgy volt, hogy gyerekként már vitték őket vagy templomba, vagy gyülekezetbe, és akkor picit ott is maradt, és akkor valahogy közben formálódott ez át egy személyes kapcsolatá Istennel. Míg a mai fiataloknál ez igenis fölrúgják a szabályokat, és megkérdőjeleznek mindent, és megtalálják megtalálni a saját megoldásaikat az élet kérdéseire, problémáira, azokra a problémákra, amiket meggyőződésem vagy meglátásom szerint az Isten hiánya okoz, de a nagyvilág egyre több alternatív választ kínál ezekre a kérdésekre, és nagyon sokan ezeket a kérdéseket végigjárják, beleértve itt a különböző közösségekhez való tartozást, a különböző eszmék és a szabadság eszménye, a tolerancia, a különböző irányzatok, filozófiák, pszichológia által, hát picit ilyen tudomány területén határmesdje az okkultizmus meg a tudomány területén, szóval elég sok új ilyen kevert dolog jelentkezik, ami megoldásokat és válaszokat kínál az élet és a létezés kérdéseire, ami nyilvánvalóan Istennél van a megoldás, de nagyon sokan bejárják ezeket az utakat, mielőtt visszatalálnak ahhoz, hogy nincs más út.
1: Tehát a kérdéssel igazából arra is céloztam, hogy mennyire könnyű vagy nehéz nektek, vagy egy mai 20 évesnek megtalálni az utat Istenhez. Pontosan ebből fakadóan, amiről mesélsz nekünk, hogy nagyon nagy a kínálat.
2: Én úgy fogalmaznék, hogy az út aránylag könnyű, tehát soha nem volt ennyire könnyű. Tehát a lehetőségek határtalanok. Gyülekezet, podcastok, most már a legtöbb gyülekezetnek is van online forrása, tehát sok helyről lehet táplálkozni, de sokkal könnyebben megyünk el fölötte. Tehát elvileg könnyebb, gyakorlatilag mégsem.
1: Úgy áll ez a korosztály a párkapcsolatban való elköteleződéssel. Van-e ennek a korosztálynak ezen a téren elakadása például?
2: Hát akkor belefutunk egy érdekes kérdésbe. Én nagyon nem szeretem az elakadás szót vagy kifejezést. Ez eléggé azt sugallja, hogy az illető valamiben már el van romolva, tehát hogy vele valami komoly probléma van. Pedig ha feltesszük, hogy az én gondolatom szerint van egy ilyen problémakör, amivel mi birkózunk meg, hogy a szüleinkhez képest új lehetőségekkel és új kérdésekkel kell szembenéznünk, amire nem nagyon vannak tanácsosok, mert sokan nem is értik. Akik előttünk mennek, azok már nem értik, hogy velünk mi a helyzet, az utánunk jövőket meg nem érinti. Ezért egyedül állunk szemben egy kihívás sorozattal, amit ha így egészében nézzünk, hogy ezekre a kérdésekre nekünk válaszokat kell találni, vagy szűrnünk kell a sok lehetőséget, amit korábbiaknak nem kellett, akkor ez nem igazán elakadás, egyszerűen csak eltolódnak a korosztályos határok. Tehát nem nagyon nevezném elakadásnak, vagy ilyen mi a baj a fejeddel, hogy még nem ott tartasz, ahol tartanod kellene, mert nagyanyád is már rég nős volt, és három gyereke volt, és a többi, most bocsánat a kifejezésért, hanem egy eltérésről beszélünk. És ha az a kérdés, hogy ez az eltérés ez miből adódhat, akkor igazából nagyon jó kulcsszó az elköteleződés, amire vissza lehet vezetni. Itt most három területet érintettünk, ami ilyen klasszikusan nagy kérdés. Az egyik a karrier kérdése, tehát hogy a munka. A világban eltöltött időnknek egy jelentős részét ugye munkákkal fogjuk tölteni, az picit a személyiségünket, meg hogy kik vagyunk mi a világban és a társadalomban azért meghatározza. A másik az Istennel való kapcsolat, ami nagyjából az örök lét szintjén meghatározza, hogy mi kik vagyunk, és a személyiségünket formálja egy életen keresztül. És a harmadik, hogy ki az, aki a mi családunkat fogja jelenteni, tehát a párunk. És amennyire az elköteleződés terén vannak ilyen kérdéseink és kételjeink, ez nyilvánvalóan a párkapcsolat és a párválasztás terén is felüti a fejét, hogy jó, de vajon kell-e olyan házasságban élnem, mint amilyenben a szüleim éltek, vagy a nagyszüleim? Egyáltalán jónak tartom-e azt, vagy kívánatosnak tartom-e azt a képet, amit én tőlük láttam? Vagy esetleg remélhetek jobbat? Vagy én még olyat sem remélhetek? Vagy velem valami baj van, hogy én nem vágyom arra? Szóval ez ilyen zavaros, és az elköteleződés terén feltett kérdések nyilván a párválasztást is időben picit kitolják, hiszen ezeknek a végére kell jutni.
1: Mik azok a tipikus problémák, amik megjelennek ebben a korosztályban?
2: Talán a férfinő vonatkozásában is ugye vannak eltérések. Én most a férfi oldalt fogom elsősorban képviselni. Az egyik a ki vagyok én, ahonnan jöttem és hová tartok. És ebbe beletartozik, hogy merre kellene mennem, milyennek kellene lennem, milyen vagyok én valójában, mi az, ami jó, mi az, ami nem jó ebben, és hogy ezek között én hogyan válasszak és szelektáljak. Ez az identitás kérdés az, amiben nagyon nagy segítség, ha valaki ideje korán megtalálja Jézus Krisztust, mert akkor egy olyan stabil alapra tud építkezni, hogy először is tudom, hogy én már el vagyok fogadva, én szerethető vagyok, mert én szeretve vagyok, az én személyem és személyiségem az egy érték, és ez ad egyfajta bátorságot és harciasságot, hogy az ember kendőzetlenül tudja nézni a saját hiányosságait, illetve az élet kérdéseiben picit bátrabban tudjon állást foglalni. Szóval az identitás kérdés az egy komoly kérdés a mi generációnkban, az elköteleződéssel együtt járó felelősségnek a vállalása. Tehát még régen ez is egyértelmű volt, hogy a felelősséget sokan nem választhatták, hanem az úgy adott volt. Tehát beleszületett valaki, a kor, az életkörülmények ezt megadták, tehát igazából ezt kellett tenned, mert más lehetőséged nem volt. A mi esetünkben ez komoly kérdés, mert hogy miért akarnék csinálni valamit, miért akarnék cipelni valamit a vállamon, ha az nem feltétlenül szükséges, ha én nem látom annak értelmét, vagy nem látom benne az értéket. És mire én elkezdem látni azt az értéket, amit a felelősséggel megnyerhetek, vagy látom benne, hogy az én személyem hogyan válik értékké azáltal, hogy én felelősséget vállalok, nyilván felelősséget vállalni meg az elköteleződés révén lehet, az bizony idő, meg személyiségformálódás, illetve egyfajta önbizalmat feltételez. Ami megint csak mindig visszamutatok Krisztusra, hogyha az ember abban a tudatban éli az életét, hogy ő érte az élőisten az egyszülött fiát elküldte, akkor ő van annyira értékes, és van benne valami, amiért ezt megérte megtenni, akkor nyilvánvaló, hogy lehet annyira magabiztos, hogy akkor valamire biztos hasznos vagyok, valamilyen céllal vagyok itt, és ha én erre képes és alkalmas vagyok, akkor esetleg megkeresi, hogy oké, akkor mi az, amit én tehetek ebben a világban, ami érték, és akkor itt rögtön meg is találhatja azt, hogy ez bizony elköteleződésen keresztül tudja elérni, viszont most már félelem nélkül tudja vállalni, hiszen tudja, hogy alkalmas rá.
1: Arról már meséltél nekünk, hogy szerinted az elköteleződés terén honnan alakult ki, vagy ebből a generációs különbségből jöhet az, hogy ezen a területen küzdelme van ennek a korosztálynak, vagy benne van egy ilyen váltásban, vagy változtatásban. De aki azon kapja magát, hogy mégiscsak olyan jellegű probléma ez az ő életében, hogy egyedül nem tud belőle kijönni, és ugyanazokat a köröket futja, akkor mit mondanál egy ilyen embernek? Hogy lehet ezt orvosolni?
2: Hát először is azt tanácsolnám neki, hogy ne add fel. Tehát nagyon sokan rászaladnak arra, hogy látják ezt a spirált az életükben, hogy ugyanazt a köröket futom, és ahogy a kortársaim más utat választanak, vagy látszólag őknek nekik sikerült megtalálni a tökéletes utat, és most itt mutatok az ujjaimmal, kedves hallgatók kedvéért mondom, az egy igaz utat és a tökéleteset és az így kell csinálni.
1: Idézőjelben.
2: Igen. Szóval ahogyan a kortársai közül többen ezt az helyes, tökéletes utat megtalálják, egyre kínosabbnak érzi, hogy ő valahol nem találja meg, hogy mi lenne ebben érték. És talán egyre nyugtalanabb ez miatt. És nagyon sokszor hogy az problémának látom, hogy akiktől segítséget remélhetne, azok sokszor nem látják, hogy ez is valamilyen forrásból táplálkozik, hanem inkább azt látják fő problémának, amit ő maga is, hogy hát még nem vagyok házas, és nincs három gyerekem, vagy hogy még nem vagyok egy cégnek a vezérigazgatója, Szóval, hogy nem ott tartok, megint csak idézőjelben az életben, ahol nekem illene tartani. Ami szerintem további frusztrációt eredményez, és ez visszazárja az ördögi kört. Szóval az első gondolatom az lenne, hogy először is ne add fel, tehát ne gondold azt, hogy veled van személyesen valami baj, mert túl sokan vagyunk itt ahhoz, hogy mindenkivel ilyen egyedi és meg is témei tehetetlen probléma legyen, ami csak rá jellemző, és csak vele van valami személyi probléma. A második az, hogy próbálj meg egy picit a problémától hátrébb lépni egy lépéssel. Tehát könnyű igazából, ha bárkit megkérdezünk, nagyjából mindenki ugyanazt fogja tanácsolni, attól függ, hogy melyik korosztályt kérdezi, a nála fiatalabbak is mást fognak mondani, hogy mit gondol rosszul, a nála idősebbek is. Az ideális, hogyha az ember az Isten igéjéhez fordul.
1: Az mindig segít.
2: Igen, ez most kicsit közhelyesen hangzik, de ezzel próbálok vissza rögtön mutatni abba az irányba, hogy a probléma, megint csak idézőben feloldása, valójában szerintem nem feltétlenül az, hogy még valaki nem házas, vagy még nem tudja, hogy mi akar lenni a szakmáját illetően, vagy még nem találta meg azt a szenvedélyt, ami fűti, hogy ő felelősséget vállaljon és elköteleződjön, hanem azok a jellemfejlődésbeli szakaszoknak a felfedezése, amik még hátra vannak, amik esetleg így kimaradtak, amit mondjuk mások tizenéves korban megtapasztalnak, mert voltak olyan szerencsések. Tehát nem azzal megoldás, hogy azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehetnék én házas, és hogyan lehetnék ugyanolyan, mint a többi, hanem megkeresem, hogy magamban azt a választ, hogy én erre alkalmas vagyok, én erre elég lehetek, én is megtalálhatom, én is alkalmas vagyok valamire, én nekem is van egy ilyen területem. Tehát, hogy ez a bajt a belső meggyőződés, hogy ez nekem is oké lesz.
1: Ha jól értelek, akkor tulajdonképpen itt arra buzdítod a fiatalokat, hogy tartsanak önvizsgálatot, és vizsgálják meg azt, hogy ők hol állnak tulajdonképpen ebben a kérdésben.
2: Méghozzá úgy önvizsgálatot, hogy nem a jelenleg fő problémának látszó problémára keresünk gyors választ, hanem azt megkérdezni önmagamtól, hogy ki vagyok én. És ha megkérdezem, hogy ki vagyok én, és belenézik az Isten igéjébe, ami egy ízeket és velüket szétválasztó tükör, és kétélű fegyver, és megmutatja, hogy milyen vagyok én valójában, és ki vagyok én, akkor az új meglátásba helyezheti az egészet, és így értelmetlenné válhat sokszor a kérdés, hogy erre a problémára mi a megoldás. Tehát akiknél ilyen változásokat láttam fiatalok életében, ott nagyon gyakran azt láttam, tapasztaltam, hogy valójában nem a fő problémá történt nagy változás, hanem picit sikerült elengedni ezt a kérdéskört, és nem ezben akart sikereket elérni, hanem visszament oda, hogy ki vagyok én, és megengedte magának ezt a luxust, hogy ő ezzel foglalkozzon, és ahogyan ott új dolgokat látott meg, és új perspektívából kezdte nézni, gyakorlatilag így a korábbi szabályrendszert, ami miatt spirálba került, az így értelmét vesztette, és a korábbi problémák így maguktól lehullottak a földre.
1: Van-e a párkapcsolati elköteleződés terén különbség a fiúk és a lányok között? Mit látsz? Ez jellemzően szerinted inkább a fiúknak a küzdelme, hogy nehéz nekik elköteleződni?
2: Én sokáig azt gondoltam, hogy ez kizárólag a fiúkat érinti, nyilván saját szemszögből. Nekünk sok kérdéssel kell szembenézni, főleg a keresztény világban ugye a hagyományos értékrendet képviseljük, hogy a férfi a család alapja, a családnak a feje, ő neki kell vezetni, minden felelősség az ő vállát nyomja, ha ő a helyén van, akkor minden rendben lesz, ha ő stabil és erős a Krisztusban, akkor minden oké lesz, de ha ő valamit rosszul csinál, akkor az egész buli az ő rajta bukik, és ha nem sikerül valami, az mind biztos, hogy az ő felelőssége. Na most ez egy elég nagy nyomás, és ez miatt nyilván, ha valakinek is kis önbizalom problémája van, akkor az rögtön megkérdőjelezi, hogy erre ő egyáltalán alkalmas-e. Azt nem, hogy ő esetleg vágyna erre, de az biztos, hogyha annyi felelősségtudata már van, hogy ezt elfogadja, hogy igen, ezt ilyen feltételek mellett szeretném vállalni, ami egy nagyon dicséretes dolog, de közben van egyfajta önbizalom hiánya és kérdései vannak, amikre még nincsenek válaszok, akkor nyilvánvalóan az predesztinálja, hogy ő egyedül maradjon. Ezt a harcot fiúk esetében szinte mindig látom. Tehát kinek rövidebb, kinek hosszabb ideig tart, de ezen mindenki keresztül megy.
1: Félnek a fiúk megházasodni?
2: Mindenki nevében nem szólhatok, de szerintem, ha valaki józan eszű, felnőtt gondolkodású férfi, akkor egy kicsit fog, igen.
1: És miért? Mi tartja a fiúkat vissza a házasodástól?
2: Hát maga a házasság intézménye azt hiszem, hogy egy csodálatos és kívánatos és jó dolog. Ugyanakkor egy borzasztó összetett és nagy horderejű döntés. Tehát technikailag választok egy személyt az alapján, ahogyan most ismerem egy életre. Őt a családommá teszem, őt innentől az én nevemről fogják nevezni a nagyvilágban, tehát bármi, amit tesz, mond és amit képvisel, az innentől engem is képvisel. Ő jogot kap, hogy a nevemben szerződéseket írjon alá, kijelentéseket tegyen, ígéreteket tegyen, stb. Valahol vállalkozok rá, hogy az időmet, az erőmet és a pénzemet az ő szolgálatába fogom állítani, beköltözik az otthonomba, hozzáfér a pénztárcámhoz, az ágyamban alszik, a lelkemhez fog kötődni. Tehát azért ez egy rémisztő szintű kiszolgáltatottságot feltételez. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy rémisztő dolog így első hangzásra.
1: Húha, most nagyon meg vagyok lepődve, hogy lehet ezt a kérdést így is látni, mert egy lány, és akkor most velem beszélgetsz, és itt vagyok nőként ebben a beszélgetésben, a mi szemszögünk a házasságról teljesen más, és nem annyira a félelem vezére, hogy mi lesz akkor, hogyha rosszul döntök. Azt hiszem, hogy a legtöbb lányban, nőben erősebb a vágy, hogy tartozzon valakihez, hogy legyen egy természetes szeretet közeg, amin keresztül ő szeretetet tud adni a férjének első körben, aztán, hogyha lesznek gyerekeik is, akkor a gyerekek felé is. Tehát van egy ilyen kis kyúkanyó életérzés egy lányban, nőben, ami idővel talán egyre erősödik is egy átlagos nőben. Szóval egészen másképp látjuk ugyanazt a dolgot is. Szerintem a lányok inkább házasság nélkül félnek élni, és inkább az motiválja őket, hogy mi lesz velem, ha véletlenül nem megyek férjhez, nem köteleződöm el akármilyen okból is, akkor lemaradok valamiből, akkor kiszolgáltatott leszek az életben, akkor hogy fogok megélni, mi lesz akkor, hogyha rosszul döntök, vagy majd később jön egy jobb, beleszeretek valaki másba, és akkor már itt el vagyok köteleződve, akkor abból nem fogok kilépni, mert nyilván nekem a hűség és az elköteleződés az nagyon fontos. Szóval a lányok egy kicsit másképp vannak szerintem ezen a téren is így becsatornázva.
2: Hát eszembe jut egy példa a Bibliában, amikor Jézust a válásról kérdezték, és nyilván azért fordultak hozzá ezzel a kérdéssel, mert szerették volna bebiztosítani a lehetőséget a férfiak, hogy vészhelyzet esetén tudjanak válni. És Jézus azt mondta, hogy ez nem egy nyitott opció, tehát akkor egyedül vagy sehogy. És hát azt mondták ott a környező tanítványok, hogy hát akkor jobb az embernek, ha meg sem házasodik. Tehát azt hiszem, hogy egy férfi az első perctől jobban látja azt, hogy ezen mennyire rajta tud veszíteni, hogyha mellé megy a dolog. Azért sok vesztenivalunk is van benne, mivel nagyon nagy felelősséget vállalunk ezzel, ezért sokat is veszíthetünk rajta. Tehát sok mindent kockáztatunk, és ezt mi az első perctől tudjuk is, hogy amennyire egy áldásos feleség, és ezt a Példabeszédek 31 népszerű része taglalja, egy jó feleség az a férjnek az életét, azt egy 6 plusz motorral megtoldja, és elképesztő energiákat szabadíthat fel, és inspirálja, és motiválja, és olyan hátországot biztosít, hogy aki korábban nem ment volna egyedül sehova, az egy ilyen segítőtársal mérföldekkel és fényévekkel messzebbre jut. Ugyanakkor egy rossz feleség az viszi az ember pénzét, a lelkét, idejét, az meg tudja ölni az férfinek a jellemét, a személyiségét, tehát kockázatos dolog.
1: De a szeretet kötőjel szerelem szerinted nem írja felül az esetleges attól való félelmet, hogy mi van, ha rosszul döntesz, és esetleg a derékasszony helyett egy kevésbé hozzád való nőt választasz?
2: Jó, ez most egy nagyon érzékeny kérdés lesz. Azt hiszem, hogyha valaki 18 éves korában először szerelmesen dönt és választ házastársat, akkor természetesen felülírja. Ha viszont valaki már esetleg a szerelem érzésével már egyszer találkozott életében, a saját szívében, és rájött, hogy ez egy múlandó dolog, vagy esetleg ez nem old meg és javít meg mindent, vagy nem ír át bizonyos dolgokat, akkor ezt egy szükséges alkotó elemként kezdi kezelni, de nem gondolja, hogy ez át tud formálni dolgokat. Én ezt úgy szoktam egy hasonlatban ábrázolni, saját találmány, hogy a szerelem az a tűz, ami megolvasztat két fémdarabot, két életet, hogy azt utána egyé varázsolja. De ahhoz meg kell olvadni a két fémdarabnak, és utána, amikor kihűlt, a szerelem tüze az esetleg az idő folyamán az úgy kihűl, de az a két vasdarab az utána már egy. De az, hogy ez a kezdő egyé váljon, ahhoz szükség van a tűzre, különben sosem tudnának úgy megolvadni, hogy hogy az valami új és egyet hozzon létre.
1: Hú, de tetszik ez a kép.
2: Viszont ez azt is feltételezi, hogy két vasdarabot össze lehet így olvasztani, de ha a rezet szeretnél vassal, azon nem tud segíteni. Akár ilyen hőfokon hevíted, az egyik előbb olvad, mint a másik, előbb hűl ki, mint a másik, és az csak problémákat okoz. Tehát, ha két életet szeretnénk egyé tenni, akkor szükség lesz a szerelem tüzére, viszont előtte ki kell választani ezt a két életet, amelyik összepasszol, amelyik összeolvasztható.
1: Hogy állnak a fiúk, férfiak a kitartással? Mert nyilván, hogyha bevállalja azt, hogy elköteleződik és megnősül egy 20-as éveiben járó fiú, fiatal férfi, akkor ez olyan tulajdonságokat fog benne természetes módon kimunkálni, mint például a kitartás. Tehát ez visszafelé is igaz, hogy adhat neki egy pozitív visszacsatolást önmagáról, hogy na, de én egy alkalmas ember vagyok, én egy alkalmas férfi vagyok arra, hogy magamon kívül másokról is gondoskodjak, szeretett kapcsolatban legyek, adjak, vezessek más embereket.
2: Megint csak a saját tapasztalataim alapján tudok beszélni, de nekem a házasság egy sokkal komolyabb és nagyobb horderejűnek tűnik és hangzik, mint amivel én elkezdeném ennek a tanulását vagy gyakorlását. Tehát szerintem sokat segít, ha az ember ezt férfiként nem itt kezdte el gyakorolni, tehát nem belecsöppen a házasságba, és aztán jön rá, hogy 20 év eltelt, és még mindig együtt vagyunk, akkor nem történt semmi baj, tehát akkor lehet, hogy nem csinálom rosszul, hanem korábban már megtapasztalta, hogy ő képes vezetni és felelősséget vállalni, és aztán lépett egy nagyot, hogy akkor ezt ilyen formában is lehet, hogy egy családért vállalja felelősséget, vagy gyerekek életében egy másik emberi lény élete legmeghatározóbb első 10-20 évében játszak ilyen szerepet.
1: Tudatos-e a 20 pluszos korosztálynál az, hogyha esetleg valakinek ezzel küzdelme vagy elakadása van?
2: Szerintem biztos. Azzal együtt, hogy ez most úgy vázoltam, mintha mi fiúk csak félnénk, és csak a negatív árnyoldalait látnánk a dolognak, a férfi és a nő úgy lett kitalálva, hogy egymás nélkül nem létezhetnek. Tehát aztán azt hiszem, hogy Pál apostol írja, hogy a nők szülik a férfiakat, és a férfi nélkül nem születik egyetlen nő sem. Tehát, hogy egyik nélkül nincs a másik, és ez mindig is így volt, mindig is így lesz. És ezért a létezésünknek egy aspektusa az, hogy a nők felé mi hogyan tudjunk stabil szolgálók lenni. Nyilván nem ez a fő cél, hanem hogy Isten előtt mi hogyan járunk és élünk, de ez az identitásunknak egy része, hogy mi hogyan viszonyulunk a nőkhöz. Tehát természetesen minden fiú vágyik rá, hogy megházasodjon. Tehát ez vitán felül áll, és ha lehet jó családokat és jó feleség mellett boldog és kiegyensúlyozott és kibontakozó férjeket, akkor azt hiszem, hogy még inkább ezt érzi. Szóval a negatív árnyoda mellett a pozitívat is látjuk. És most elfejtettem, hogy mi volt a kérdés.
1: Az volt a kérdés, hogy tudatosak-e a mai fiatalok, a 20 pluszos korosztály, azzal kapcsolatban, hogyha az elköteleződés számára problémás, nehézkes, hogyha neki ezzel elakadása van.
2: Tapasztalatom szerint többségében igen. Az egy nagyon ritka helyzet, és az már komolyabb problémák esetén áll fönt, hogy az élete minden területén problémája van a kitartással és az elköteleződéssel, meg a felelősségvállalással, és mindenki hibás ő körülötte, csak ő nem érti, hogy ő vele mi a baj. Az már olyan is előfordul, de hál' Istennek az aránynak ritka. Általában akinek ilyen téren küzdelmei vannak, az pontosan tisztában van vele, hogy mit szeretne az életben, és hogy szeretné azokat az áldásokat és kincseket megtapasztalni, amiket az elköteleződés vállalása mentén megélhetne és megszerezhetne. De hát vannak problémái. Tehát általában tudnak róla a fiatal férfiak.
1: Tehát ez tudatos dolog, na de akkor, ha tudatában van, akkor mit tud tenni, hogy a helyzete változzon? Tehát hogy tudja ezt az elakadását föloldani? Mit tud tenni önmagáért?
2: Feltenni az élet nagy kérdéseit. Ki vagyok én? Honnan jöttem? Hová tartok? Milyen ember szeretnék lenni és miért? És ha valamire vágyom az életben, miért vágyom rá? Mit remélek tőle? Sokszor előfordul, hogy vágyunk valamire, és szeretnénk, és küzdünk valamiért, amit szeretnénk megszerezni, mert önmagunknak nem megfogalmazott módon azt gondoljuk, hogy az majd elhoz dolgokat, amik lehet, hogy valójában nincsenek is hozzácsatolva. És kemény munka árán megszerezzük, és vállaljuk, és beszállunk elköteleződésekbe, és felelősségeket vállalunk, és aztán rájövünk, hogy amit reméltünk, hogy ezzel együtt jár, az valójában sosem volt hozzácsatolva, csak mi gondoltuk így. Ha az ember ezeket a kérdéseket megteszi saját magát, felteszi saját magával kapcsolatban, hogy én ki vagyok, honnan jöttem, hová tartok, én Isten előtt ki vagyok, milyen az én személyiségem, és mi az én küldetésem, vagy mire leszek én itt jó Isten tervében, akkor az vissza fog hatni arra, hogy hát ha ezt én tudom, akkor igazából mi akadálya, hogy vállaljam, hogy én vagyok az ajtónak a kulcsnak az őrzője, vagy mi az akadálya, hogy másokért felelősséget vállaljak, hiszen hát tudom, hogy mi a feladatom.
1: Te 32 éves vagy, feltetted már magadnak ezeket a kérdéseket? Mert hogy jelen pillanatban még, ha jól tudom, akkor úgy ülünk itt, hogy még nem vagy házas.
2: Természetesen feltettem. Sőt, ez mind a mai napig sokat formálódik bennem. Én az első, emlékszem, amikor az első alkalommal, amikor fölmerült bennem a gondolat, hogy a lányok nagyon szépek tudnak lenni, és milyen kellemes a társaságuk, akkor hát azt írja a Biblia, hogy ez házasság formájában történik, akkor én rögtön azon gondolkoztam, hogy akkor nekem milyennek kell lennem majd, hogy én jó férj legyek. És elkezdtem kutatni, megkérdeztem házas embereket, hogy milyennek kéne lenni, mi a titka a házasságnak. Nagyon vicces, hogy mivel azt hallottam, hogy a legtöbb házasságban az a fő konfliktus forrás, hogy a fokrémtubust a végén nyomjuk, vagy a közepén. Én magam egyszerű tizenéves agyával elkezdtem gyakorolni, hogy egy hétig a közepét nyomtam a fokrémtubusnak, egy hétig pedig a végét.
1: Na tessék.
2: A másik probléma a WC ülőkének a deszka felhajtása, lehajtása. Én megtanultam lehajtott deszkával és felhajtott deszkával is végezni a dolgomat, hogy ez ne legyen probléma a házasság terén. De aztán később, ahogyan cseperedtem, 20-as éveimben újra átgondoltam, hogy pontosan miért szeretnék megházasodni, és mi a célom ezzel, vagy miért gondolom, hogy ez nekem jó lesz. És ezek a kérdések és ezek a válaszok formálódnak bennem, és ahogy formálódik, meglátjuk, hogy mi lesz a vége.
1: Most hol állsz pontosan? Tehát szeretnél megnősülni?
2: Régen ezt tekintettem az életem egy céljának, tehát az életem kibontakozásának ez egy ilyen kulcseleme volt, tehát hogy nyilvánvalóan ez meg lesz, ugye, mert hát ez akkor normális, ha megvan. Most már nem tekintek erre így.
1: Tényleg? Most hogy látod a házasságot?
2: Inkább egy életformának látom. És lehet az életet sokféleképpen élni, lehet egyedülállóként, lehet házasként, lehet utazó prédikátorként, és lehet egy kis gyülekezet egyszemélyes pásztoraként. Sokféle küldetés létezik az életben és a világon. Nem hiszem, hogy a házasság az egy ilyen univerzálisan érvényes, szükséges eleme lenne, hogy az ember a helyén legyen, a Krisztusban önmaga legyen, és a küldetését és a pályát befussa.
1: Azért azt tudod, hogy amiket megemlítettél most az előbb, mind egy keresztény férfinak a megfontolásai, vagy lehetséges életutak. Egy keresztény férfi számára, hogy utazó prédikátor legyen, vagy ez is az, hogy egyedülállóként, vagy házasként, az egy másik történet, de akkor itt felmerül a kérdés, hogy van-e különbség ebben a kérdésben, tehát a párkapcsolati elköteleződés terén egy keresztény és egy világi fiatal között? És világi fiatal alatt itt egy olyan fiatalt értek, aki még Istennel nem rendezte a kapcsolatát, nincsen még személyes kapcsolata, nincs ilyen szeretett kapcsolatban, mint amilyenben te is én már vagyunk.
2: Szerintem ég is föld a kettő. Tehát a világiaknak a gondolkodás módja az merőben eltér. Egy világi fiatalember, mivel ha Istent nem fél, tehát nem gondolja, hogy van valaki, akinek volt egy eredeti terve, és van egy eredeti koncepció, hogy ez hogyan lenne jó, nincsen irányvonal, hogy a szeretet mentén, szenvedést tűrve, elhordozva, másokat szeretve, azért áldozatot vállalva, tehát hogy milyen az isteni szeretet, mi az a nívó, amihez én szeretnék hasonlítani. Enélkül a nívó nélkül igazából az élet arról szól, hogy én hogyan legyek benne a legboldogabb. És ha ezt vesszük irányadó iránytűnek, akkor...
1: A saját vágyaink kielégítését, vagy a saját boldogságunk keresését, hajszolását.
2: Akkor igazából egyfajta természetes módon önző életre fogunk törekedni, ahol a párkapcsolat igazából arról szól, hogy az én boldogságomat az előre mozdítsa. És most csak ha logikailag nézzük, akkor ha ez a cél, akkor megházasodni valahol nem célszerű. Tehát önként miért vállaljak én felelősséget a másik ember dolgaiért, kötelezem el magam és láncoljam magamat hozzá valakihez, ha esetleg később jön egy jobb parti, megfosztva magamat lehetőségektől, lekorlátozva a választási opcióimat, minek ugornék bele én fejest egy ilyenbe, hogyha igazából az a cél, hogy én minél jobban érezzem magam.
1: Ehhez képest hol állnak akkor a keresztény fiatalok? Azt mondtad, hogy merőben más egy Istent személyesen nem ismerő világi fiatalnak a hozzáállása a párja felé való elköteleződéshez és a házassághoz, mint egy keresztényé. Miben más egy keresztényé?
2: Hát egy keresztény fiatal, aki keresztény gyülekezetben nőtt föl, és felnőttként ő maga is úgy döntött, hogy Krisztust akarja követni. Nyilvánvaló, hogy ez az első perctől, ahogyan én is tapasztaltam, az a kép áll előtte, hogy a párkapcsolatnak a formája az a házasság, az elkötelezett, a felelősségvállaló, a tereket hordozó. És próbálj megkérdezni, hogy akkor mi kellhet ehhez, hogy ennek ő megfeleljen ennek a színnek, vagy ennek a formának.
1: Ez egyfajta nyomás szerinted a keresztény fiatalokon?
2: Az a gondolat, hogy neki valaminek meg kell felelni ehhez?
1: Igen, illetve, hogy meg kell házasodni mindenképpen. Mert a Biblia ezt a példát állítja elénk, hogy az isteni terv szerint Ádámnak ott volt Éva, mint a boldogság forrása, és akivel teljessé vált, és amikor a teremtés végén azt mondta Isten, hogy ez így jó.
2: Jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy a korosztályomon ez egy jelentős nyomás keresztény berkekben, hogy sokan úgy gondolják, hogy az ideális létforma az a házasság. Tehát ha valaki ezzel még nem rendelkezik, akkor az vagy komoly problémákkal küzd, vagy esetleg valami nincs rendben a fejével, vagy a keresztény mi voltában esetleg komoly zűrök lehetnek, hogyha ő ezekről nem egyértelműen úgy gondolkozik, hogy minél előbb és minél hamarabb és minél inkább megházasodni. Minél jobban, alaposan legyen házas, mert az annál jobb.
1: Ezek szerint te nem így látod.
2: Tételezzük fel, hogy ahogyan gondolom is, hogy egy jó házasság az egy elképesztő áldás egy férfi életében. Tehát ez egy kívánatos dolog. Ezt mind a mai napig így gondolom. Nem hiszem, hogy mindenkinek ez az útja. Ugye látunk a Bibliában erre kontrapéldát, hogy Pál apostol ajánlja a saját életmódját. És ugye ahol ír erről, ott részletezi, hogy aki megházasodik, mert úgy érzi, hogy ő szeretne, és virágzókorát múlja, stb., akkor tegye meg, és házasodjon meg, és legyen benne boldog, és nem teszi rosszul, sőt, jól teszi. De azt mondja, hogy ha valaki megteheti, és ilyen igénye nincsen, akkor igazából még jobban teszi, mert ő is így él, és szerint ez egy jó életforma.
1: Illetve Pál apostol kifejezetten megnevezi ennek a célját, tehát azt mondja, hogy aki tudja tűrtőztetni magát, az a jobb részt választja, vagy jót választ, mert hogy aki egyedülálló, az Isten dolgaival tud foglalkozni, és másokat is Istenhez tud vezetni.
2: Igen, és itt van egy csapda, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért nem megházasodni, vagy azt mondani, hogy jobb nekem egyedül, mert valójában nem rendeztem a kérdéseimet az elköteleződéssel kapcsolatban, vagy a felelősségvállalás terén én inkább hátrébb húzódok, és akkor inkább jobb nekem egyedül. Nem erről írt Pál apostol, hanem arról, amikor ő tudja, hogy mi a küldetése, mi a célja, mi a szolgálata, hogy mi az ő helye, és azt látja, hogy ahhoz a munkához, amit ő Krisztusban el tud végezni az emberek között, ahhoz az ő életmódja jobb, hogyha az egyedülállóság marad. De ez egyfajta tudatosan választott életút, nem pedig egy, hát, félelmetes, úgyhogy inkább nem. Tehát nem egy félelemből hozott döntés, hanem inkább egy tudatos választás.
1: És ráadásul nem is parancsként adja elénk, hogy mindenképpen, ha keresztény vagy, akkor meg kell házasodnod, hanem ez egy ajánlás, illetve a saját példáján keresztül való bemutatása annak, hogy Isten másra hív el bizonyos embereket, és látunk a Bibliában Péter apostolt is, akiről tudjuk, hogy házas volt, és amellett is tudta a szolgálatát végezni, és látunk Pál apostolt is, aki viszont egyedülálló volt, és így végezte a szolgálatát.
2: Abszolút, tehát látunk erre is, meg arra is példát. A közvélekedés most a keresztény világban ahány, hát túl sok tapasztalatom nincs, mert eddig életemben összesen két gyülekezethez tartoztam, tehát annyira nincs széles látószögöm, hogy az egyházon belül egyes területeken hogy gondolkoznak, de amennyire tudom, azért ez a nívó, hogy azért aki házas, az már úgy jelent valamit, tehát az valószínűleg felelősségteljesebb, az már előrébb van az életben, az már egy szintet megugrott. Én ezzel a gondolkodásmóddal nem értek egyet, és ez igenis helyezhet nyomást egy fiatalember vállára, ami azért sem jó, mert ha ő maga döntött úgy, hogy ezt az életmódot még nem választja, vagy soha nem választja, mert ő látja a helyét a világban enélkül is, akkor miért tennék nyomást a vállára? Tehát akkor miért akarná más irányba vinni? Mint ha valakit Pál apostolt akarta volna kiházasítani, hát minek? Tehát aki időnként hajótörés szenved, meg megkövezik, meg nem biztos, hogy hazajön éjszaka, annak most kell egy asszony, aki szegény otthon várja és élje át mindezt. Tehát, hogy egy másik életforma. És ha ő neki ez az elhívása, akkor miért erőltetném rá? Ha viszont azzal a problémával állunk szembe, hogy az illető fiatal azért nem akar megházasodni, mert fél az elköteleződéstől, felelősségvállalástól, illetve ezen a téren nem érzi magát késznek erre, akkor az, hogy nyomást teszek a vállára, hogy de hát ezt kéne csinálnod, az a legkevésbé sem segít. Sőt, inkább egyfajta lázadást fog kiváltani, hiszen valahol védenie kell saját magát, mert olyat várnak el tőle, amiről ő jelen pillanatban még egyáltalán nem képes.
1: Tehát kontraproduktív.
2: Abszolút.
1: Gyakorlatilag, hogyha ilyen irányú nyomást helyez el mondjuk a fiatalokra, például az IFI-ben.
2: Szerintem kontraproduktív.
1: Tehát azt mondod, hogy végül is a keresztény világban is ott van a nyomás különböző téren. Beszéltél már az elköteleződésről és a felelősségről, de van egy aspektus, ami viszont szerintem inkább a lányoknak kérdés, vagy mi vagyunk inkább emlékeztetve rá, ez pedig az idő múlása, vagy az időben való tudatosság, hogy férjhez menni, és főleg, hogyha gyereket is szeretnénk vállalni, akkor mi lányok, nők tudatosabbak vagyunk ebben, hogy vége láthatatlanul erre nincs lehetőségünk. Tehát, hogy 30 fölött már a lányokban, nőkben elkezd kattogni az a bizonyos biológiai óra. Ugye ezt a képet szoktuk használni. Tehát, hogy nagyon, nagyon érzi egy nő azt, hogy telik az idő, és hogyha családot szeretnék alapítani, és gyereket szeretnék, akkor annak most van itt az ideje.
2: Reméltem, hogy adódik rá lehetőség, hogy visszakanyarodjunk oda is, hogy a hölgyek hogy élik meg a elköteleződés és felelősségvállalás témakörét a korosztályomban, és ugye igen, őket az idő úgymond jobban szorítja, hogy vesszük. Engem meglepett, hogy azt tapasztaltam, hogy sok hölgy úgy szeretne borzasztóan férhez menni, és aggódik, hogy virágzó korát múlja, hogy közben sorra utasítja el a kérőket.
1: Ezt látod?
2: Én többet hallottam, tapasztaltam. Tehát, hogy sok lehetőség adódik, de sok kérdés merül föl, hogy megfelelő lesz-e, ő-e az igazi, őt rendelte az úr, biztos, hogy jól döntök-e, jól választok, elég szimpatikus-e nekem, esetleg olyan mérőszámokkal dolgozik, vagy annyira biztosra szeretne menni, hogy ő lesz az ideális, hogy ez miatt nem szeretne elköteleződni, ugyanakkor viszont borzasztóan zavarja, hogy amilyen célokat kitűzött, hogy milyen feltételek mellett és milyen formában szeretne férhez menni, az viszont nem jön el. Az még nem kopogtatott.
1: És akkor mi a megoldás a fiatal nők számára? Túlságosan magasan van a léc, és azt gondolják, hogy azok a találkozások, amik vannak az életükben, ők nem ütötték meg azt a mércét, amit ők így előzetesen gondoltak volna, hogy milyen a hozzájuk való társ, vagy kihez valók ők.
2: Hát ezt le kell szögeznem előre, hogy azt hiszem, hogy ezt nem nekem kell tudnom megmondani. Volt az Omega gyülekezetben egyszer egy néhány évvel ezelőtt, pont a házasság hónapja volt ugyanígy februárban, és több évtizede házas hívő testvérnőket hívtak a mikrofonhoz, hogy az igehirdetés elején kaptak egy 10 percet. És olyan elképesztő életbölcsesség és tapasztalattal tudtak szólni róla, hogy mit jelent és mit tanultak a házasság során arról, hogy mit jelent nőként egy férfi mellett lenni, hogy én nekem leesett az állam. Tehát ez engem alázatra int, hogy ezt nem nekem kell tudni. Arról beszámoltak, hogy én milyen problémával találkoztam hölgyek, korombeli hölgyek gondolkodásmódját tekintve a férfi nemet illetően.
1: Na, erről mesélj nekünk, erről ez mesélj. Érdekel.
2: Reméltem, hogy inkább a bölcsességet tudom visszadni, amit már én is úgy hallottam, de akkor legyen. Tehát a problémában látom azt, hogy van egyfajta ízléskérdés. Ahogyan a fiúkat gyakran éri az a vád, hogy mi külsőségek alapján választunk, hogy formára, méretre, színre, stb. Meg fog-e felelni. Ez hölgyeknél épp annyira jelen van, csak mi fiúk ugye az esztétikát részesítjük állítólag előnyben, a hölgyek pedig a lelki és érzelmi vonatkozást. Tehát szeretni magát egy életen át annyira boldognak és kiegyensúlyozottnak és szeretetnek érezni, amennyire az csak maximálisan lehetséges, mert hát nyilván, mint keresztény hölgy, ezt ő egy ilyen társat érdemel. És valahol itt néha felcserülnek a szerepek, hogy úgy tekintenek a férfire, minthogyha az Isten feladata az lenne, hogy egy ilyen tökéletes férfit neki elküldjön, hogy ő ezáltal boldog legyen. És valahol felcseréljük a szerepeket, hogy a boldogság nem a cél, hanem ez egy közben megtapasztalt állapot, és a férfi nem az életemnek a rabszolgája, akit azért küldtek, hogy az én boldogságomról gondoskodjon egy életen át, hanem és ez most egy nem népszerű álláspont, de a Bibliában van leírva, hogy kimondom, hogy a nő lett segítőkártásnak rendelve a férfi mellé, és nem fordítva. Az én tapasztalatom az, hogy hölgyek sokszor a másik sarokból indulnak, tehát miután ő ugye egy erkölcsös életmódot folytatott, ha idejekorán megtért, akkor erre az útra lépett, akkor egyfajta képe van, hogy egy jó házasságban milyen boldogok a nők, és hogy ez mennyire egy kívánatos dolog, és akkor úgy is áll hozzá, hogy akkor ez neki is jár. És ez egy szükséges valami, ami az ő boldogságát majd elhozza egy szép napon. És sokszor azt látom, hogy erre az egy lapra van föltéve minden. Tehát, hogy ettől várjuk, hogy ez majd amikor az meg lesz, akkor majd kinyílik nekem a világ, akkor majd utazni fogok, boldogságot élek meg, szeretni fognak, stb. Ami azért lehet egy csapda, mert amennyire nekünk fiúknak beszéltünk róla, hogy mennyi kérdéssel kell farkaszemet néznünk, és ezekkel küzdve kicsúszhatunk időben. Hölgyeknél ugyanezek a kérdés, ugyanúgy vannak kérdések, csak teljesen más jellegű kérdések. Elég szép vagyok-e? Örökké fog-e szeretni? Tudok-e olyat csinálni, amivel ezt tönkre tudom tenni? Vagy az a küldetés a férfinak, hogy akkor is szeressen, ha én akármit is csinálok? Ez most egy súlyos kérdés, hagyok hatásszünetet. Tehát a férfi, aki mindig kitart mellettem, az azt jelenti, hogy az élet majd dobál olyan körülményeket, amik mellett is neki ki kell tartania mellettem, vagy néha megcsúszhatok, és ő neki akkor ezt valahogy el kell tudnia hordozni, vagy egy olyan férfira van szükségem, aki akármit csinálok, ő neki mindig betonbiztosnak kell lennie, és ezt én mindig tesztelgethetem, hogy vajon ő ezt kibírja, mert hogy nehogy már nekem megamat irányban kelljen tartani.
1: Ó, Peti, olyan petárdákat dúrogtatsz itt, hogy nem is tudom, hogy le tudom-e csapni, meg a hallgatóink is így hirtelen így le tudják-e csapni. Ha valaki úgy hallgat ma minket, hogy mondjuk egy szülő, vagy rokon, vagy egy pedagógus tanár mondjuk az iskolában, vagy egy ifi munkás, mint te vagy. Tehát, hogy van ezzel a korosztállyal találkozása, ráhatása, látja azt, hogy az elköteleződéssel, és akkor most kifejezetten a párkapcsolati elköteleződéssel nehézsége, küzdelme van az ő ismerősének, gyerekének, diákjának. Ezek az emberek, akik így hallgatnak most minket, ők hogyan tudnak segíteni?
2: Hát most az én véleményemet fogom mondani, hogyha találkozol velünk az utcán vagy a gyülekezetben, itt vagyunk mi 20-as, 30-as éveit taposó fiúk, férfiak, fiatalok, és segíteni szeretném, mert látod, hogy valamivel küzdünk. Az első gondolatom az, hogy ne mondd meg, hogy mit kellene csinálnom. Az a helyzet, hogy az 5 éves kort már messze elhaladtuk, tehát pontosan tudjuk, hogy nincs olyan személy, aki meg tudná nekünk mondani, hogy nekem mit kellene csinálnom az életemben. És ez egy ijesztő dolog, ez felnőtté válásnak egy komoly kritikus pontja, elfogadni a tényt, hogy többé nincs olyan személy, amit megkérdezhetnék, hogy pontosan mondja meg, hogy mit kell nekem csinálni. Nem csak azért, mert ezt most már neked illene tudnod, hanem mert nincs ilyen személy, aki ezt meg tudnál mondani, mert te egy egyedi személy vagy Isten előtt a Földön, és neked ezt meg kell találnod. Ha ezt megpróbálod nekem megmondani, akkor valahol a bizalomot meg is recsen, tehát ott a kapcsolatot elvész, mert akkor már valami baj van. Tehát akkor nem is értettél meg igazán, hogyha szeretnéd megmondani, hogy mit kell tennem, akkor azt hiszed, hogy tudod, hogy nekem mit kéne tenni, és akkor már igazából tudom, hogy nem értesz, tehát ott be is fogok zárni. A másik, hogy ne emlékeztess rá, hogy hol kellene tartanom az életben. Egyrészt, mert tudjuk, hogy ahogyan beszéltünk róla, hogy pont a mi generáción küzd azzal, hogy ez időben úgy is ki fog tolódni, és ez nem biztos, hogy baj vagy rossz, és ez nem biztos, hogy azért van, mert mi annyival rosszabbak vagyunk bárki másnál. Hanem egyszerűen más dolgokkal kell szembenéznünk, tehát a mi időnk az picit máshogy van beosztva. Ha csak arra emlékeztesz, hogy mink nincsen még az életben, köszönjük szépen, de mi is tudjuk, és ez zavar minket is általában. Úgyhogy nincs rá szükség, hogy valaki megmondja, hogy hol kellene tartanunk. Ne mondd meg, hogy mi a probléma, mert valószínűleg mellé fogsz lőni. Tehát, hogy az én életemben konkrétan mi a probléma, ez mondjuk kicsit összecseng a mit kellene csinálnommal is, hogy én hol vagyok úgymond elakadva, azt nem lehet ilyen két mondatos válaszokban megfogalmazni. Ez egy olyan komplex, összetett, gyerekkorból hozott kérdések, traumák, hiányok, Istenbe vetett hit, istenkép, emberkép, személyiség, fejlődés, formálódás témakör, hogy ez nem egy ilyen, hát az a te bajod, hogy, és akkor megmondjuk, hogy ott a probléma az életedben. Nem ennyire egyszerű sajnos. Szóval nem mondd meg, hogy mit kéne csinálnom, nem mondd meg, hogy hol kéne tartanom, és nem mondd meg, hogy mi az én bajom, mi az én problémám. Helyette viszont hallgass meg az illetőt. Elfogadatlanul, feltételezések nélkül, koncepció nélkül, elvárás nélkül, hogy majd az alapján, amit te mondasz, én megmondom, hogy mi a problémád, ülj le és hallgass meg. Mintha valaki egy történetet mesélne. Hallgass meg a fiatalt, hogy mit mesél az életéről. És az a helyzet, hogyha nem nincs benne koncepció, hogy miért hallgatod meg, egyszerűen csak hallgatod, a fiatalok megnyílnak. Tehát mindenki, aki valamilyen problémával küzd, van benne egy segélykiáltás, hogy de jó lenne, ha valaki más is hallaná ezt, és úgy érezném, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Ülj le mellé és hallgasd. Feltétel nélkül, cél nélkül, értelem nélkül csak hallgasd meg. Miközben hallgatod, esetleg, és vagy olyan bizalmi viszonyban vele, akkor tarthatsz tükröt. Ez nem azt jelenti, hogy megpróbálod elbújtatni azt, hogy szerinted mit kéne tennie, ügyes kérdésekbe csomagolva, hanem egyszerűen visszakérdezel, hogy jól értetted, amit ő mesélt. És ez sokszor egy olyan tükör, amit én nem értem, hogy mi történt, de a másik azt mondja, hogy ó, köszönöm szépen, most valamire rájöttem.
1: Ez nagyon-nagyon érdekes dolog. Én is a pszichológusomnál vettem észre ezt, hogy egy alkalmazott technika tulajdonképpen, hogy időközönként elismétli, vagy állítás formájában, vagy kérdés formájában, amit én mondtam. Nagyon érdekes, hogy mégis ez szolgál tükörként. Tehát nem találják fel a barátaink, vagy a pszichológusok a spanyol viaszt, tulajdonképpen csak egy kívülálló szemszögéből hallatják meg velünk a saját életünket, a saját kérdéseinket, tehát így forgatják vissza. Mégis jó tükör.
2: A munkám során is találkozok fiatalokkal, és most egy 18 éves fiatal férfi, egyéb,

0: ellenére azt mesélte, hogy hát őt lepte meg a legjobban, pedig, hogy egy lány mit akarna pont ő tőle. És mondtam neki, hogy figyelj, csak az alapján, amiteket nekem meséltél eddig, itt már egy ide jársz, mondom, jól tanulsz, céljaid vannak, vállalkozást akarsz indítani a barátaiddal, angol tanítasz, kétkezi munkában jártas, kertészkedik, valamilyen kertészeti cégnél segédmunkát végzett, emberekkel találkozol, vadászol a szabadidődben, ejtettél már el saját kézzel vadat. Mondom, miért ne gondolnád, hogy ezek nem vonzó tulajdonságok? És ezt az aha pillanatot, és igazából csak visszaszoroltam azt, amit ő mesélt nekem, és ezt az aha pillanatot, hogy azt mondja, ez most 5 évön ismeret így egy mondatban. És semmit nem csináltam, csak elismételtem, amit ő mesélt. És nem kellett elmondanom, hogy mit kéne gondolnia, csak visszatükröztem azt, amit ő mondott. Nagyon fontos itt a tükör, hogy a tükrözés nem azt jelenti, hogy elrejtem azt, ami az én véleményem, de kérdések formájában vezetem rá, hogy ő azt gondolja, amit szerintem gondolnia kéne, hanem egyszerűen tisztán azt tükrözni vissza, amit a másik mondott. Az az ideális, ha én fel sem fogom, hogy mi történt, csak ő távozik úgy a helyzetből, hogy tudja. És az utolsó, én még felírtam magamnak pontokat, az utolsó gondolat, hogy mesélj. Tehát miután meghallgattad, miután ő mesélt, esetleg mesélhetsz arról, hogy te hogy éltél át dolgokat. Ez nem, megint csak nem azt jelenti, hogy akkor az én tapasztalataim alapján melyikből foglak én most kioktatni téged, hanem mint egyik történetet a másik mellett elmeséled a sajátodat, mint az övétől független. Lehet, hogy lesz benne összecsengés, lehet, hogy teljesen nem. De ez kicsit ugyanúgy a bizalmat fogja építeni, és ő vizsgálhatja meg, hogy a te életedben talált-e olyat, ami az ő életében esetleg támpont lehet.
1: Szóval azt mondanád tanácsként, hogy hallgassuk meg a fiatalokat, tartsunk tükröt, és ha gondoljuk, akkor meséljünk a saját életünkből is történetet, hát ha azzal is tud valamit kezdeni.
0: És ebben a sorrendben.
1: Nagyon szépen köszönjük, Peti, ezt is, és egyáltalán azt, hogy ma a vendégünk voltál.
0: Én is köszönöm, hogy itt lettem.
1: Varga Péter volt ma a Kapocs vendége.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székház egy privát eseményen vehette át az őt megillető elismerést.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS-2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésben hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak.
0: Időjárás.
2: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepi ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Jól ismert útvonalainkon nap-nap után járjuk a várost, ám miközben mi gyúródunk, szorongunk a tömegben, néhány száz méterre tőlünk titkos és rejtélyes helyszínek bújnak meg. A Vilav Budapest összeállításában katonai objektum és csak kísérővel látogatható tanösvény is szerepel. Érdekes élményben lehet részünk, ha a 11. kerületi Svejdel József utca környékén járunk, ugyanis a családi házak mögött egyszer csak felbukkan egy hatalmas zord épülettömb. Ez a rejtélyes hely a Szikla Központ, amit ma is a honvédség használ. Építéséről évekkel a II. Világháború előtt döntöttek, ám csak 1944-ben mutatták be a sajtónak a légvédelmi céllal épült komplexumot. Azért is erre a helyszínre esett a választás, mert a Bakcsomópont környéke ebben az időszakban még szinte a város szélének számított. A hidegháború első éveiben korszerűsítették a Sziklaközpontot, az 1960-as évektől csökkent a katonai jelentősége, majd a polgári légirányítás működött a falak között. A létesítményt egy korábbi kőbánya helyén alakították ki, így a különböző folyosók, járatok akár 14 méter mélyen is húzódhatnak a hegy gyomrában. Olyan városi legendák is napvilágot láttak, melyek szerint a Citadellával és a déli pályaudvarral is összeköttetésben állt az épület, ám ez nem bizonyítható. 1914-ben született meg funkció és forma tökéletes találkozása a kelenföldi erőmű, amelynek gyönyörű futurisztikus vezénylő termében olyan filmet forgattak, mint a Z-világháború Brad Pitt főszereplésével. Azt azonban kevesebben tudják, hogy az épület közelében egy alagutat is találunk. Az erős áramú kábelek eredetileg a déli összekötő vasúti hídon futottak keresztül, ami már az építkezés után néhány néhány évtizeddel a 30-as években sem tűnt jó ötletnek, mivel egy esetleges légitámadás esetén a vezetékek könnyű célpontot jelentettek volna. Így 1934-ben megterveztek egy bombabiztos alagutat a Duna alatt. A háború során egyébként a németek fel akarták robbantani ezt az alagutat, de Hámori Gaston műszaki ezredesnek hála a tervük meghiúsult. Bár a pesti oldalt sikerült a levegőbe repíteni, és a Duna ugyan elöntötte az alagutat, de a kábelek megmaradtak, és később újra használatba lehetett venni őket. Az Ulászló utca 15 első ránézésre átlagos magánháznak tűnik, ám ha közelebb lépünk a bejárathoz, megtudhatjuk, hogy itt működött a Szentlélek kápolna. 1940-ben szentelte fel a Slagta Margit alapította a Szociális Testvérek Társasága szerzetes közösség, 1944-45-ben pedig zsidókat is bújtattak a házban, ahogy a kihelyezett emléktábla is tájékoztat. A kápolna 1948-ban került a Szent Imre plébánia gondozásába, 51-ben felújították, ekkor értékes alkotásokkal gazdagodott. Az igazi senki szigete Budafokon található, méghozzá ez a Hunyadi szigeti tanösvény, a becsületes neve Hunyadi sziget, a területen egykor három kis sziget volt egymás közelében. A Háros és a Hunyadi a Duna szabályozás következtében váltak félszigetté, csak a legkisebb Szerelem sziget maradt meg eredeti állapotában. A Hunyadi sziget ma a város utolsó érintetlen vadonja, ahol hagyják, hogy a természet emberi beleszólás nélkül alakítsa a tájat. A kidőlt fák helyén természetes úton magoncokból nőnek az újabbak, a vaskos törzseket futó növények borítják, a zöld környezetből kis házak és furcsa disztópikus betonelemek állnak ki itt-ott, a terület ugyanis sokáig a honvédség használatában volt, érintetlensége az általuk biztosított szigorú védelemnek köszönhető. A helyszínre csak vezetett túrával juthatunk be. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat, a világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak, egy időben a hidervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szent Földre zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Több mint 1300 gyorshajtót mértek be a budapesti trafiboxok. Esztétikusabb és biztonságosabb lesz a nyugati téri aluljáró. Budapesti kerékpárút nyerte az év kerékpárútja szavazást. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Továbbra is sok autós lépi túl a sebesség határokat Budapesten. A rendőrség adatai szerint májusban több mint 1300 gyorshajtót rögzítettek a fővárosban működő trafiboxok. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a sebességmérőeszközök 6 budapesti kerületben működnek, és egy hónap alatt összesen több mint 1300 szabályszegést dokumentáltak. A legkirívóbb esetet a 6. kerületben mérték. Az Andrássy úton egy autós az engedélyezett 50 km/órás sebesség helyett 122 km/órával közlekedett. A jelentős sebesség túllépés miatt a sofőr több mint 300 ezer forintos közigazgatási bírságra számíthat. A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik legfőbb oka. A hatóságok célja a trafiboxok telepítésével a közlekedés biztonsági javítása és a balesetek számának csökkentése. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy minden körülmények között tartsák be a sebességhatárokat. Esztétikusabb és biztonságosabb lesz a nyugati téri aluljáró. A pesti fonódó villamos már folyamatban lévő tervezése újabb elemmel bővül, a nyugati téri aluljáró teljes körű felújítását is elvégzik. A tervek szerint az utasforgalmi terek, a közvilágítás, a tűzvédelem, a gépészet és a közművek is megújulnak, valamint egy akadálymentes mosdó is épül. Az aluljáróban a 45 évvel ezelőtti átadása óta jelentősebb korszerűsítés nem történt. A nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervezésével bővülhet a pesti fonódó villamos beruházás előkészítése, ezt a Budapesti Közlekedési Központ közölte a honlapján. A pesti fonódó villamosfejlesztés második ütemének tervezése jelenleg is folyamatban van. Ennek keretében új, közvetlen kötött pályás kapcsolat jöhet létre Észak-Pest és Dél-Buda között, miközben megújulhat a Bajcsy-Zsilinszky út, a Belső Váci út, a Nyugati tér és a Lehel tér környezete is. Ez a tervezési szerződés azonban egy opciós részt is tartalmazott. A fővárosi önkormányzat pedig úgy döntött, hogy a BKK lehívhatja az opciós munkarészt. Ennek keretében készülhet el a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának terve. A tervezési feladat részeként megújulhatnak a nyugati téri aluljáró utasforgalmi és üzemi terei, korszerűsödhet a közvilágítás, új tűz- és vészjelző rendszer létesülhet, megújulhatnak a kapcsolódó gépészeti rendszerek, megújulhat az aluljáró utastájékoztatási rendszere, korszerű, akadálymentes nyilvános mosdó tervezése valósul meg, valamint korszerűsíthetik a kapcsolódó közmű infrastruktúrát is. Mint a BKK honlapján írják, műszaki és esztétikai állapota miatt is időszerűvé vált a nyugati téri aluljáró felújítása. 45 évvel ezelőtti átadása óta ugyanis jelentősebb korszerűsítés nem történt. A nyugati tér Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, ezért fontos, hogy a tér és az aluljáró hosszú távon korszerűbb, biztonságosabb és emberközelibb környezetet biztosítson az ott közlekedőknek. A tervezés során megvizsgálják a gyalogos és közterületi kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit is. Emellett a szakemberek új funkciók, például rámpával megközelíthető új kerékpártárolók kialakításának a lehetőségét is tanulmányozzák. A pesti fonódó beruházás második ütemének keretében csaknem 2,2 km hosszú új villamospálya épülhet a Deák Ferenc tér és a Lehel tér között. A beruházás nem csak közlekedési fejlesztés, a kapcsolódó közterületek is jelentősen megújulhatnak. A tervek szerint korszerűbbé és élhetőbbé válhat a Bajcsy-Zsilinszky út, a Belső Váci út, a Nyugati tér és a Lehel tér környezete, emellett új gyalogos kapcsolatok, forgalomcsillapított közterek, akadálymentes megoldások, biztonságos kerékpáros infrastruktúra és több zöld felület is létrejöhet. Az opciós feladat lehívásával az alapfeladatban szereplő részleges aluljáró felújítás helyett a főváros döntésének értelmében annak teljes körű átépítése valósulhat meg, biztosítva ezzel a legjobb műszaki megoldást. Az új pesti fonódó villamos tervezése Európai Uniós támogatásból valósulhat meg. A tervezési munkákat jelenleg a fővárosi önkormányzat előfinanszírozza. A kiviteli tervek a megkötött szerződés szerint 2028 második felére készülhetnek el. Budapesti siker született a kerékpározás világnapján. A Rákospatak menti kerékpárút 17. kerületi szakasza a zalai Szent Péter földével holtversenyben végzett az első helyen az év kerékpárútja szavazáson. A verseny hajrájában a budapesti útvonal jelentős hátrányt dolgozott le, majd az utolsó órákban többször is gazdát cserélt az első hely. A szavazás végére a Rákospatak menti Bringa út több mint 200 szavazattal vezetett a mezőny élén. A szervezők szerint az eredmény jól mutatja, hogy nagy az igény a természetközeli autóforgalomtól elválasztott családbarát kerékpárutakra. A Rákospatak menti szakasz jelenleg a főváros egyik legnépszerűbb ilyen útvonala, amely egyszerre szolgálja a kikapcsolódást és a mindennapi közlekedést. A fővárosi szakemberek szerint a siker ráirányítja a figyelmet a régóta tervezett fejlesztésekre is. A cél, hogy a Rákospatak mentén a Duna és a városhatár között teljes kerékpáros kapcsolat jöjjön létre, amely a jövőben akár az Eurovelo 14 nemzetközi kerékpárút része is lehet. A tervek szerint az útvonal több kerületet is összekapcsolhatna, és közvetlen kapcsolatot teremthetne a belváros, a kertvárosi övezetek, valamint a környező települések között. Hosszabb távon akár egy Budapestet körbeölelő kerékpáros hálózat kialakításához is hozzájárulhatna. Nem elvezetni, hanem megtartani szeretné Budapest az esővizet a jövőben. A főváros előkészítette új csapadékvízgazdálkodási stratégiáját, amely a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb villámárvizekre, hőhullámokra és aszályos időszakokra reagál. A stratégia szerint a több mint 100 éves budapesti csatornarendszer önmagában már nem képes megfelelően kezelni a szélsőséges időjárási helyzeteket. Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak az intenzív záporok, a villámárvizek, valamint a hosszabb, száraz, forró időszakok is. Az új megközelítés lényege, hogy az esővizet ne problémaként, hanem értékes erőforrásként kezeljék. A cél az, hogy a lehulló csapadék minél nagyobb része helyben maradjon, és ne a csatorna rendszeren keresztül távozzon. A stratégia több megoldást is javasol, esőkertek, zöld tetők, vízáteresztő burkolatok, valamint az esővíz és a szürke víz újrahasznosítását is ösztönöznék. A fejlesztésektől azt várják, hogy csökkenjen az elöntések veszélye, mérséklődjön a városi hőszigethatás, és könnyebb legyen fenntartani a zöld felületeket a nyári hőségben is. Idén nyáron is megnyílnak Budapest dunai szabad strandjai. A nyári szezonban ismét lehet majd fürdeni a Dunában Budapesten. A római parti plázs júliustól augusztus 20-áig várja

0: fővárosi Dunai fürdőhelyeket még 1973-ban zárták be a vízminőség romlása miatt. Azóta a strand népszerű nyári találkozóhelyé vált a budapestiek körében. A főváros hosszabb távon is számol a Dunai fürdőzés fejlesztésével, az elmúlt évek vizsgálatai alapján ugyanis további helyszínek kijelölésének lehetőségét is vizsgálják, hogy a Duna a jövőben még inkább a budapestiek nyári kikapcsolódásának része lehessen. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene. Ez

erős, míg épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagyhitelminősítők. Már Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. A fiatalok feladata, hogy az új emberiség szikrái legyenek, erről beszélt 14. Leó pápa madridi imavirrasztásán. A katolikus egyház fő mintegy 5000 fiatal előtt hangsúlyozta, az ifjúságnak az evangélium misszionáriusaként kell példát mutatnia a családban, a munkahelyen és minden emberi kapcsolatban. 14. Leó ma körmenettel egybekötött úrnapi szentmisét mutat be a spanyol fővárosban, amelyre 1 millió embert várnak. A pápa Barcelonában folytatja spanyolországi apostoli látogatását. Zalaegerszegen 2 utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balait Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Megnyílt a 3. fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg. Idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen a főváros kapcsán. Digitális aréna rekordot döntött például a Mobilnet forgalommal budapesti BL döntőn. Történelmi adatforgalmi rekordot hozott a hazai mobilhálózatokon a Puskás arénában az UEFA bajnokok ligája szombati döntője. A Telekom és a Jettel mérései szerint a stadionban és a fővárosban hömpölygő szurkolósereg elképesztő mennyiségű videót és fotót osztott meg a meccs alatt. A szolgáltatók rendkívüli hálózatfejlesztésekkel és megnövelt 5G-s kapacitással tették zökkenőmentessé a drukkerek digitális élményét. A stadionban a Telekom hálózatán közel 6000 gigabyte adatot használtak, főleg feltöltésekre. A Jettel hálózatán 83 országból csatlakoztak a stadionban, a brit és francia szurkolók voltak a legaktívabbak. A május 30-i BL döntő nem csak a pályán küzdő csapatoknak volt kiemelkedő próbatétel, hanem a mobil hálózatok számára is tehát. Egyébként mindez a regisztrált adatforgalom jól tükrözi a modern sportesemények hatalmasra nőtt digitális dimenzióját. Vége a megszokott utcai parkolásnak Budapesten. Lassan, de biztosan, fokozatosan eltűnnek a parkolóautomaták a közterületekről. Ez a változás nem egyik napról a másikra történik, hanem ütemezetten, zónaként haladva. A cél az, hogy a város teljes parkolási rendszere egységesen digitális legyen. A parkolóautomaták megszűnése mögött az áll, hogy a készpénzes jegyvásárlás mára már szinte teljesen visszaszorult, míg a gépek fenntartása komoly költségekkel jár. A legfontosabb tehát továbbra is az SMS alapú parkolás marad. Itt a rendszám elküldésével indul a parkolás, és ugyanúgy lehet leállítani is. Ezzel párhuzamosan a mobil alkalmazásos fizetés még hangsúlyosabb lesz, amely már most is a leggyakoribb megoldás a fővárosban. Ezek az appok zónák szerint kezelik a díjakat, és sok esetben automatikusan hosszabbítanak is. A telefonos ügyintézés továbbra is elérhető marad, de inkább kiegészítő lehetőségként. Elsősorban gazdasági és működési okok állnak a háttérben. Az automaták fenntartása és karbantartása egyre drágább, miközben a használatuk folyamatosan csökken. A másik ok a város digitalizációs iránya, a parkolás így könnyebben ellenőrizhető, átláthatóbb és hatékonyabban működtethető. Bár a zónarendszer továbbra is kerületenként eltérő díjakkal és időkorlátokkal működik, viszont emelések várhatóak. 100-200 forinttal is megemelhetik a díjakat. Ezeknek a több zónás díjkorrekcióknak elsősorban az a céljuk, hogy a forgalmat csökkentsék és a belvárost tehermentesítsék. Ami pedig a zöldrendszámos autókat illeti, a korábbi kedvezményeik is fokozatosan szűkülni fognak, és a rendszer egy egységesebb díjszabás felé halad. Arnold Schwarzenegger minden idők egyik legnagyobb akciósztárja, aki olyan filmekkel vált a magyarok kedvencévé, mint például a Terminátor, Két tűzközött kommandó, vagy Ikrek, emlékmás. Budapesten tartózkodik, bármikor összefuthatunk vele. Kiderült, hogy miért van itt nálunk. Itt forgatja a The Kellys című filmet, amiről eddig szinte semmit nem lehet tudni. Csupán annyi derült ki, hogy akció vígjáték lesz, aminek a középpontjában a Kelly nevű rendőrcsalád áll, és Arnie mellett feltűnik benne Liam Hemsworth is. Arnold Schwarzenegger számára nem idegen Budapest, hiszen többször is volt már itt. Egyebek között szoros barátságok is ide kötik őt. Az évek alatt bringázott már az Andrásin, több konditeremben is edzett a fővárosunkban, így akár össze is futhatunk bele véletlenül, ha éppen arra járunk, amerre. A legendás brit zenekar a Duran Duran 14 év után visszatér Budapestre, egy nagyszabású showval, a legnagyobb slágereikkel. Június 28-án érkezik a fővárosunkba a brit pop-rock történelem egyik legfényesebb csillaga. A Simon Le Bon vezette legendás csapat közel 5 évtizede írja a popzene történetét. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkon átívelő slágerek, és olyan dalok, amelyek ma is ugyanazzal az erővel szólalnak meg, mint megjelenésükkor. A Hungry Like the Wolf, a Rio, az Ordinary World vagy a Come On Done egy korszak életérzésének himnuszai. A Duran Duran koncertek különlegessége, hogy tökéletes egyensúlyt teremtenek a nosztalgia és a modern koncertélmény között. Látványos, vizuális világ, kifogástalan hangszerelés, elegancia és energia találkozik egy olyan produkcióban, amely egyszerre szól azoknak, akik az MTV aranykorában szerettek bele a zenekarba, és azoknak is, akik csak most fedezik fel a brit ikonok varázsát. A Rock and Roll Hall of Fame tagság és a teltházas aréna koncertek bebizonyították, hogy a Duran Duran nem a múlt, hanem a jelen. Június 28-án egy este erejéig ragyognak majd fel a 80-as évek legfényesebb neonfényei a sportarénában. Óvatosak a vásárlók a budapesti belvárosi ingatlanpiacon. Habár az új kormány megalakulása után élénkülni kezdett a kereslet, a vevők egy része és a befektetők továbbra is kivárnak. A szakértő szerint a túlárazott lakások így hónapokig a piacon ragadhatnak, miközben egyre nőnek az alkuk. Nem hozott át jelentős változást a tavalyi évhez képest, azonban az országgyűlési választás megelőzően jelentkezett egy lassulás, nem csak a keresletnél, hanem valamelyest a kínálat tekintetében is, jelezte Garaba Gergely, a Balla Ingatlan 6., 7., 8. 8. és 9. kerületi irodájának szakmai vezetője. Az új kormány után már kezd valamennyire visszatérni az élet a piacra, de nagyon óvatosak, bizonytalanok az érdeklődők. Ráadásul a befektetők is elmaradtak egyelőre, így főként párokkal, családokkal lehet találkozni az ingatlan piacon. Ha meg is jelennek a befektetők, akkor ők elsősorban felújításra vásárolnak, teljes körű felújítandó ingatlanokat is nagyon komolyan alkudoznak. A vevők 80%-a azonban hitelre vásárol, és ezen belül is elsősorban az otthonstartot használják ki. A felvett hitelek átlagos összege már 30-35 millió forint között alakul. A mérsékelt vevői jelenlét ellenére a kínálatban továbbra is komoly túlárazásokkal lehet találkozni, ráadásul teljesen indokolatlan módon még további áremelésekkel is lehetett találkozni az ingatlan tulajdonosok részéről az elmúlt hónapokban. Ha a jelenlegi árakat nézzük, akkor a szakértő szerint a legtöbb kedvelt belvárosi helyszínen még lehet találni 1 millió forint alatti négyzetméter áron eladó ingatlant, azonban az átlagár bőven ezen szint felett alakul a belvárosi kerületekben. Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja közben a Budapesti Közlekedési Központ a BKK a biztonságos és utasbarát taxizást. Az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használnia. Ahogy közleményükben írták, a TaxiTrack elnevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a 2025. január 1-én hatályba lépett rendelet értelmében a személy taxiszolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást. A TaxiTrack applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS adatokat és a jármű aktuális státuszát. Mindezen információk nagyban hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxi használathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nem csak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi, írta a BKK. A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Budapest Update.
1: A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti Hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt országszerte és a határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Újra felpesdült át Budapest és az ország számos pontja, érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított Hősök terétől a Városligeten át egészen a vidéki és határon túli helyszínekig egész éjszaka mozgás, zene és fesztivál hangulat várja az érdeklődőket. A rendezvény idén is bebizonyítja, a sport közösségi élmény, amely összehozza az embereket határokon innen és túl is. Budapest éjszaka is lendületben, egy jó kis zumbával, egy intenzív fitness órával lehet csatlakozni az eseményhez, de ha ennél is több kihívásra vágyunk, kipróbálhatjuk a sárkányhajózást vagy a szapozást a Városligeti tavon, tollas labdázhatunk hajnalig, meghódíthatjuk az óriási bulderfalat, és végigmehetünk az akadálypályán. Azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatosan mozgásban szeretnének lenni, túrázhatunk a Ligetben, élvezhetjük az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, futhatunk a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatunk Budára is vissza a Margit szigeten keresztül, vagy elővehetjük a Görkorcsolyát és végig gurulhatunk a belvároson. A budapesti esemény június 12-én pénteken 19 órakor indul a Hősök teré. Közben újabb világsztár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon, ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörült középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll. A túr május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel Chicagóban, az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint majd, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut többek között Brüsszelbe, Londonba és Milánóba is. Most egészült ki a turné Lódzzal, Prágával, Budapesttel, Zágrábbal, Belgráddal. A turné majd Athénban zárul. Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most címmel például játékos időutazást tartanak több helyszínen összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. A Légy ott élmény programban a gondozó eteti az állatot és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápaszemes pingvineknél 10 órakor kezdenek, ők kézből kapják a halat, 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű program még a fóka tréning 11-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla, óriás vidra és pelikán etetés is. A cápák világa elnevezésű programnál a gondozók könnyű búvár felszerelésben merülnek le a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly 3000-nél is több példányt mentettek meg. Az esti séták szezonja már indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után kis csoportos formában vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a cápasúri kulisszák mögötti területe, de akár az orszarvúkhoz is közel lehet kerülni.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Több mint 1300 gyorshajtót mértek be a budapesti trafiboxok. Esztétikusabb és biztonságosabb lesz a nyugati téri aluljáró. Budapesti kerékpárút nyerte az év kerékpárútja szavazást. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Továbbra is sok autós lépi túl a sebesség határokat Budapesten. A rendőrség adatai szerint májusban több mint 1300 gyorshajtót rögzítettek a fővárosban működő trafiboxok. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a sebességmérőeszközök 6 budapesti kerületben működnek, és egy hónap alatt összesen több mint 1300 szabályszegést dokumentáltak. A legkirívóbb esetet a 6. kerületben mérték. Az Andrássy úton egy autós az engedélyezett 50 km/órás sebesség helyett 122 km/órával közlekedett. A jelentős sebesség túllépés miatt a sofőr több mint 300 ezer forintos közigazgatási bírságra számíthat. A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik legfőbb oka. A hatóságok célja a trafiboxok telepítésével a közlekedés biztonság javítása és a balesetek számának csökkentése. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy minden körülmények között tartsák be a sebesség határokat. Esztétikusabb és biztonságosabb lesz a nyugati téri aluljáró. A pesti fonódó villamos már folyamatban lévő tervezése újabb elemmel bővül, a nyugati téri aluljáró teljes körű felújítását is elvégzik. A tervek szerint az utasforgalmi terek, a közvilágítás, a tűzvédelem, a gépészet és a közművek is megújulnak, valamint egy akadálymentes mosdó is épül. Az aluljáróban a 45 évvel ezelőtti átadása óta jelentősebb korszerűsítés nem történt. A nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervezésével bővülhet a pesti fonódó villamos beruházás előkészítése, ezt a Budapesti Közlekedési Központ közölte a honlapján. A pesti fonódó villamosfejlesztés második ütemének tervezése jelenleg is folyamatban van. Ennek keretében új, közvetlen kötött pályás kapcsolat jöhet létre Észak-Pest és Dél-Buda között, miközben megújulhat a Bajcsy-Zsilinszky út, a Belső Váci út, a Nyugati tér és a Lehel tér környezete is. Ez a tervezési szerződés azonban egy opciós részt is tartalmazott. A fővárosi önkormányzat pedig úgy döntött, hogy a BKK lehívhatja az opciós munkarészt. Ennek keretében készülhet el a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának terve. A tervezési feladat részeként megújulhatnak a nyugati téri aluljáró utasforgalmi és üzemi terei, korszerűsödhet a közvilágítás, új tűz- és vészjelző rendszer létesülhet, megújulhatnak a kapcsolódó gépészeti rendszerek, megújulhat az aluljáró utastájékoztatási rendszere, korszerű akadálymentes nyilvános mosdó tervezése valósul meg, valamint korszerűsíthetik a kapcsolódó közmű infrastruktúrát is. Mint a BKK honlapján írják, műszaki és esztétikai állapota miatt is időszerűvé vált a nyugati téri aluljáró felújítása. 45 évvel ezelőtti átadása óta ugyanis jelentősebb korszerűsítés nem történt. A nyugati tér Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, ezért fontos, hogy a tér és az aluljáró hosszú távon korszerűbb, biztonságosabb és emberközelibb környezetet biztosítson az ott közlekedőknek. A tervezés során megvizsgálják a gyalogos és közterületi kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit is. Emellett a szakemberek új funkciók, például rámpával megközelíthető új kerékpártárolók kialakításának a lehetőségét is tanulmányozzák. A pesti fonódó beruházás második ütemének keretében csaknem 2,2 km hosszú új villamospálya épülhet a Deák Ferenc tér és a Lehel tér között. A beruházás nem csak közlekedési fejlesztés, a kapcsolódó közterületek is jelentősen megújulhatnak. A tervek szerint korszerűbbé és élhetőbbé válhat a Bajcsy-Zsilinszky út, a Belső Váci út, a Nyugati tér és a Lehel tér környezete, emellett új gyalogos kapcsolatok, forgalomcsillapított közterek, akadálymentes megoldások, biztonságos kerékpáros infrastruktúra és több zöld felület is létrejöhet. Az opciós feladat lehívásával az alapfeladatban szereplő részleges aluljáró felújítás helyett a főváros döntésének értelmében annak teljes körű átépítése valósulhat meg, biztosítva ezzel a legjobb műszaki megoldást. Az új pesti fonódó villamos tervezése Európai Uniós támogatásból valósulhat meg. A tervezési munkákat jelenleg a fővárosi önkormányzat előfinanszírozza. A kiviteli tervek a megkötött szerződés szerint 2028 második felére készülhetnek el. Budapesti siker született a kerékpározás világnapján. A Rákospatak menti kerékpárút 17. kerületi szakasza a zalai Szent Péter földével holtversenyben végzett az első helyen az év kerékpárútja szavazáson. A verseny hajrájában a budapesti útvonal jelentős hátrányt dolgozott le, majd az utolsó órákban többször is gazdát cserélt az első hely. A szavazás végére a Rákospatak menti bringaút több mint 200 szavazattal vezetett a mezőny élén. A szervezők szerint az eredmény jól mutatja, hogy nagy az igény a természetközeli autóforgalomtól elválasztott családbarát kerékpárutakra. A Rákospatak menti szakasz jelenleg a főváros egyik legnépszerűbb ilyen útvonala, amely egyszerre szolgálja a kikapcsolódást és a mindennapi közlekedést. A fővárosi szakemberek szerint a siker ráirányítja a figyelmet a régóta tervezett fejlesztésekre is. A cél, hogy a Rákospatak mentén a Duna és a városhatár között teljes kerékpáros kapcsolat jöjjön létre, amely a jövőben akár az Eurovelo 14 nemzetközi kerékpárút része is lehet. A tervek szerint az útvonal több kerületet is összekapcsolhatna, és közvetlen kapcsolatot teremthetne a belváros, a kertvárosi övezetek, valamint a környező települések között. Hosszabb távon akár egy Budapestet körbeölelő kerékpáros hálózat kialakításához is hozzájárulhatna. Nem elvezetni, hanem megtartani szeretné Budapest az esővizet a jövőben. A főváros előkészítette új csapadékvízgazdálkodási stratégiáját, amely a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb villámárvizekre, hőhullámokra és aszályos időszakokra reagál. A stratégia szerint a több mint 100 éves budapesti csatornarendszer önmagában már nem képes megfelelően kezelni a szélsőséges időjárási helyzeteket. Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak az intenzív záporok, a villámárvizek, valamint a hosszabb, száraz, forró időszakok is. Az új megközelítés lényege, hogy az esővizet ne problémaként, hanem értékes erőforrásként kezeljék. A cél az, hogy a lehulló csapadék minél nagyobb része helyben maradjon, és ne a csatorna rendszeren keresztül távozzon. A stratégia több megoldást is javasol, esőkertek, zöld tetők, vízáteresztő burkolatok, valamint az esővíz és a szürke víz újrahasznosítását is ösztönöznék. A fejlesztésektől azt várják, hogy csökkenjen az elöntések veszélye, mérséklődjön a városi hősziget hatás, és könnyebb legyen fenntartani a zöld felületeket a nyári hőségben is. Idén nyáron is megnyílnak Budapest dunai szabad strandjai. A nyári szezonban ismét lehet majd fürdeni a Dunában Budapesten. A római parti plázs júliustól augusztus 20-áig várja a fürdőzőket, és várhatóan az árasztó parti szabad strand is megnyitja kapuit. Kis László bejelentése szerint a római parti plázs az idei nyáron is üzemel majd. A strand megnyitását vízminőségi vizsgálatok és hatósági engedélyezés előzi meg, a partszakaszt pedig a szezon előtt megtisztítják és előkészítik a látogatók fogadására. A fürdőzők kizárólag a kijelölt bújákkal határolt területen használhatják a strandot, naponta 10 és 19 óra között. A biztonságot vízimentők és a Magyar Vöröskereszt elsősegélyszolgálata biztosítja, miközben a Duna vízminőségét folyamatosan ellenőrzik. A római parti szabadstrand 2021-ben csaknem 50 év után nyílhatott meg újra. A fővárosi dunai fürdőhelyeket még 1973-ban zárták be a vízminőség romlása miatt. Azóta a strand népszerű nyári találkozóhelyé vált a budapestiek körében. A főváros hosszabb távon is számol a dunai fürdőzés fejlesztésével, az elmúlt évek vizsgálatai alapján ugyanis további helyszínek kijelölésének lehetőségét is vizsgálják, hogy a Duna a jövőben még inkább a budapestiek nyári kikapcsolódásának része lehessen. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: hát rád is úgy hat.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozivetítésre várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Terence Hill vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Fersweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő mebengokre kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték.

bevengokra indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Macronodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja a világ Budapest nézet utána átterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlak, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időt
pontot null pontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, Német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsopfat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
3: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Új légijárat indult Budapest és Toronto között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik.
0: Időjárás.
3: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Válvetve apával című programra is sor kerül a hétfői napon. Ennek ugye a szervezője a Férfiak Klubja, amelynek az alapítója Bedő Imre. Ő van itt velem a stúdióban. Rögtön az életörömzene után már is kezdjük a beszélgetést. Elérhetőségünk 0677 986. Facebookon is ott vagyunk. Manna FM 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. 98.6 Manna FM életörömzene. Ebben az órában vendégem Bedő Imre, a férfiak klubjának alapítója. Hát szerintem a hallgatóink már jól ismerik. Néha-néha időnként visszatér hozzánk ide. Témánk pedig a mai napon, itt a válvetve apával.
2: Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat én is. Valójában a lényege az ennek, hogy az apák napjához köthetően, illetve hogy fókuszba helyezzük az apák napját, hogy egyáltalán létezik, mert a évekig magyar kultúrkörben még mindig utólag tudnak meg emberek erről dolgokat, vagy aznap sejtik, vagy valahol meghallják. Nem mint hogyha olyan óriási nagy csinadratát kellene csinálni, és a férfiak is el is zárkoznak, hogy ne legyen semmilyen versengés, hogy a nőnaphoz képest, mert minden. Ez inkább mégiscsak a megbecsülésről, a háláról szól, és az apai erőfeszítések elismeréséről, illetve annak a fókuszbeállításáról, hogy az apasság, a gyermekek és a párkapcsolat, tehát a szülőknek a házassága szempontjából milyen fontos, mert azért az apát nagyon becsüli a feleség és az anya is, és nyilván a férj és az apa szerep eltér egymástól, de azért az apaság nagyon sokkal-sokkal jobb emberré teszi a férfiakat, mert másfajta példát akarnak mutatni, másfajta értékeket kezdenek el képviselni. Sokszor azért szelídülnek meg, és mindenféle ugye önkontrollt tudnak gyakorolni a saját életük fölött, ami teremtésre csatornázza be az energiáikat, és ez mindenkinek jó.
1: Egyébként azt így az előző időszakokban nem igazán ez az apa szerep, ez nem volt ennyire fókuszba. Tehát ha belegondolunk egy picit a régebbi időkbe, mindig szeretek egy kicsit visszanézni, akkor mi volt? Férfi elmegy dolgozni, hozza haza a pénzt, a nő otthon csinálja dolgát, és neveli a gyereket. És az, hogy az apa, mint apa, az meg volt így a kis mikroközösségben, tehát családon belül persze az apa így csinálja a dolgát, de hogy ez nem volt ez ennyire fókuszba. Mint ahogy most egyre inkább hála az égnek, hogy elkezdtünk egy kicsit erre jobban figyelni.
2: Az az érdekes, hogy a városba költöző ember úgy gondolkodik, most ugye ez egy csapda, tehát azért mondom, hogy mindannyian beleesünk ebbe a csapdába, mint hogyha a várossal kezdődött volna a világ.
1: Igen.
2: És közben meg ugye a valóság az, hogy a városba költöző vidéki családok tömkelege azért költözött a városba, hogy a gyárakba dolgozzon, és elég volt az apa bére, és így volt az, hogy az apa nem volt otthon. Tehát egy bérből is megvolt a család, és ez volt a városba költözésnek az ára, hogy az apa elment robotolni a gyárba. És ezért volt az apa pihentetése is otthon, hogy ajaj, apátok pihenjen, hogy tudjon visszamenni robotolni, hiszen az egész család attól tartott, hogyha apa tönkre megy a robotban, akkor vissza kell menni földet túrni falura, ami azért örültek, hogy megszabadultak ettől, mert több ezer éven át ugye az elődeik folyamatosan ettől próbáltak szabadulni. De ha úgy vesszük, akkor ez a kis időszak volt az, amikor az apák eltávolodtak a családtól, mert egyébként azelőtt több ezer évig folyamatosan jelen voltak az apák, hiszen a földecske az a ház mögött volt. És az apa kint dolgozott a házon kívül, az anya a házon belül, de egymás szeme láttára minden étkezésnél együtt voltak. A gyerekeket senki nem nevelte ilyen helikopter szülő módjára, mint mi, hogy nagyon ráérünk, és ezért egyfolytában helikopter szülő, ez ugye a szakirodalom ezt mondja, hogy repülsz a gyerek fölött, és mondod neki, hogy nem, és az se nem, és az se nem, és semmit sem, hanem a gyerekek úgy el voltak, mert ezeknek a felnőtteknek végezni kellett a munkát, és örültek, hogyha nem esnek le innen, onnan annyira vigyáztak rájuk, de egyébként meg el voltak a gyerekek, ugye, tehát ott nézték, hogy mit csinálnak a felnőttek, lassan beleszoktak a kis söprűvel már, meg a kis lapáttal, ott próbálkoztak. És az apa mindig jelen volt. Tehát az apának a családtól való eltávolodása, ez egy nagyon új keletű, tehát az egész civilizációnkban soha-soha nem volt, és a városba költözéssel történt ez meg, és most az a helyzet állt elő, hogyha én azt látom, hogy körülbelül 10 évünk van arra, hogy igaz, már mondom 1-2 éve ezt, és a 10 év az nagyon rövid, hogy visszavigyük a családba az apákat, mert ha nem, akkor a nők is el fogják hagyni a családokat. Tehát a mai 18-20 éves
1: lányokban. És egyébként látszik is ez a tendencia sajnos, amit
2: mondjuk. Egyre több lány is azt mondja, hogy hát sokkal jobb dolgozni, azt a pénzt bulira, szórakozásra, kirándulásra, luxus termékekre elkölteni, ha nem szül gyereket, akkor a testet sokkal tovább használható szexre, Tehát, és majd vesz örökbe Szubszaharából, mert ugye Angelina Jolie is onnan vett örökbe, és persze majd nem fognak örökbe venni, de van egy ilyen, le van gyártva konzervként ez az egész érvrendszer nekik, és a lányok is elkezdtek kifarolni a családból, mert eddig a nőknek a hihetetlen erőfeszítése tartotta meg a családot, hogy a férfiak eltávolodtak, a nők meg kénytelenek dolgozni is, mert a két keresős modell majd kényszer, és a munka mellett embertelen erőfeszítéssel tartották a családi frontokat is. És ez az elpuhult generáció, most akárki is hallgatja, most elnézést kérek mindenkitől, de akinek nem inge, ne vegye magára, ők már azt fogják, hogy ja, ezt a nagy erőfeszítést, amivel az én anyám megszült engem, na azt a nagy erőfeszítést én már nem akarom megtenni. Ezért nagyon kell igyekeznünk, hogy a fiúkat visszavigyük, mert mindig az elmúlt több ezer évben a férfi és a nő közös munkája tartotta el a családot, nem a férfi, hanem a férfi-nő közös munkája, és ha ismét közösen válvetve tennék meg azt, amit a családért kell, akkor maradna élet utánuk. Ha nem tudjuk őket visszahozni, hogy válvetve a családban dolgozzanak, akkor bizony nem marad élet utánuk. És itt az apaság, hogy visszakanyarodjunk a lényeghez, ugye, vagyis a mostani témánkhoz, tehát az apaság fókuszbeállítása nagyon fontos, és az apaságnak az értékei, és az apaságnak a megbecsültsége.
1: Na most itt
2: mert ez az élet továbbadásáról szól.
1: Igen, és most rövid szünet után innen folytatjuk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Bedő Imrével beszélgetek ebben az órában, a Férfiak Klubjának alapítójával, Apák Napja kapcsán, illetve a Válvetve Apával nevű című programjukról. És ugye ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy milyen fontos az, hogy milyen apa képe van mondjuk a gyereknek. Az jutott eszembe, hogy itt óriási felelőssége van a fiús anyáknak nyilván, hogy milyen fiút, milyen férfit nevelnek, aki majd ugye egyszer apa lesz jó esetben, és ugyanúgy az apáknak, hogy milyen példát mutatnak, és akkor itt jön be ugye a Válvetve Apával is, hogy ennek is milyen fontos szerepe van.
2: Hát itt két fontos dolog is van. Az egyik fontos dolog az, hogy az egész civilizációnk tudta, hogy a fiúkat, illetve a lányokat is, hát a nevelés maga az egyfajta erőszakkal történik, amit lehet, tehát ne vegyünk mindig ilyen fizikai erőszaknak, de mindenképpen rá kellett őket venni kora gyerekkoruk óta, hogy elvégezzenek olyan feladatokat is, amihez nem volt kedvük. És a nevelés, arra nevelünk egy embert, amit majd később egyedül kell neki csinálnia. És nem a munkára kellett nevelni, a munkához szoktatni kellett a gyerekeket és a felnőtteket is, mert a munka minden időben kötelező volt, ha nem csináltad meg, akkor felkapott az árad, mert senki nem végezte el helyetted, és viszontlátásra. Ez ma is kötelező, az egész iskolarendszer fel is készít rá, tehát azt még legjobban tudjuk, hogy kell csinálni, sőt az összes munkahelynek mindenféle elnyomó eszköze megvan, meg ellenőrző rendszere, hogy te nehogy elfelejtsél bemenni dolgozni, tehát ez azért az fontos. Tehát az kötelező, és muszáj, és te annak ott nincsen mellélépés. Ahol probléma van, az az, amit a munkahely, a kötelező munkahely utáni szabadidőben egyedül kell tenned. Hogy döntesz te, hazafele mened, vállalsz-e családot, vállalod-e, hogy ki kell takarítani, vállalod-e, hogy föl kell, hogy be kell vásárolni, vállalod-e, hogy elmész, visszajössz, elviszed edzésre, visszahozod, amit egyedül kell majd csinálnod, és ezért, hogy egyáltalán legyen élet, ami civilizációnk tudta, hogy elsősorban nem a nő dolga volt az élet továbbadása, hanem a férfié. Uh-huh. Hát a fiút nevelő anyukáknak mondom mindig, most ugye vissza kell térni ahhoz, amit tudott a civilizáció, csak most elfelejtette, hogy a fiúkat a család élére kell nevelni. A fiúkat külön a családi feladatok végzésére, a családi felelősségvállalásra kell nevelni, mert ez az, ami miatt a nővel együtt tudnak majd működni. Ha csak a nőnek a dolga és a fiú sose jár haza, akkor a nő is el fogja hagyni. Ezt ilyen rövid időn a több ezer évet átéltünk, és most 50-100 év alatt ez a dolog össze tud esni.
1: Itt az is probléma, ugye, hogy itt a mostani, mondjuk a mi generációnknak még csak, de itt vannak olyan generációk, akinek nem volt minta erre.
2: Tehát az, hogy most kiestek a minták, és egy picit azért is foglalkozunk ezzel ennyit, mert a ilyen biblikus idők jöttek el ismét, tehát ugye a Bibliában azt írja, hogy hallásból lett a hit. Nyilván az azzal is összefüggő kérdéskör volt, hogy nem tudtak olvasni, de mégiscsak valakiknek, akiknek fenti isteni inspirációjuk volt, azok elmondták, és az emberek elkezdtek hinni. Na most, mivel nincsenek minták, amiből örökölni lehet, ezért megint le kell gyártani azt, hogy el kell tudnunk mondani, hogy miért jó az a dolog, miért jó az az ő életének, hol lesz neki jobb attól, ha úgy tesz. És ezt a hitet szóból kell újraépítenünk, mert mintából már nem nagyon tudjuk, mert egy-két generáció óta megtört ez a minta. És itt érek vissza ugye az apaságra, meg a Válvetve Apával, ugye, hogy az apák fókuszbeállítása és az apaság fókuszbeállítása azért fontos, mert ennek az értékrendi háttere azért adott. Tehát mindenki elkezdett gondolkodni, hogy mi mindent kell jobban csinálni, mert annyi minden nem kell elmagyarázni, nagyon jól tudod, hogy milyen egy jó apa.
1: Igen.
2: És az apák kötődése a gyerekeikhez egy nagy hiány, és amikor azon gondolkodtunk, hogy az apák napját hogyan kellene ünnepelni, akkor arra jöttünk rá, hogy nincsen ennek meg a kultúrája, hogy mit csinálják apák napján. És azt úgy döntöttünk, hogy a hála kimutatása az mindenkinek a saját privát ügye, hogy vasárnap, apák napján, ami ugye most van, akkor hogyan mutatja ki a háláját. Amit viszont szervezetten tudunk csinálni azért, hogy elkezdjük építeni ezt a kapcsolódást, az apa-gyerek kapcsolódás elmélyítését adjuk mi ajándékban, és ennek ugye az a módszertana, hogy megkérjük a cégeket, hogy az apák napját követő hétfőn legyen a válvetve apával nap, amikor csak az apák bevihetik a gyerekeiket a munkahelyre. Azért, hogy megmutassák a titkos felnőtt életüket, mert amikor apa nincs otthon, ő többet nincs otthon, akkor mindig valami misztikus helyen van. Amikor beszél a munkahelyről, akkor az egy sztori, az egy mese, az mindenki elképzeli valahogy, de úgy látni, hogy ő pontosan hol ül, kivel beszél meg dolgokat, a másik ember is elmondja, hogy ő az apjával együtt mit szokott csinálni, meg tudja mutatni a számítógépén, a telefonján, be tudnak ülni egy vezetői értekezletre, el tudnak menni, meg tudják nézni a különböző munkafolyamatokat, vagy akár egy szoftverfejlesztő cég is el tudja nekik magyarázni, hogy ki mit csinál, és hogy áll össze abból egy olyan produktum, ami segít az embereknek, kinek mi a szerepe, és ez egy hihetetlen élmény, hogy ő belelát, és rengeteg beszélgetést tud kialakulni, és egy nagyon mély kapcsolódást tud, hiszen ezeken a munkahelyeken a gyerekek az apjukat egy olyan helyen látják, ahol az apjuk igazán kompetens, ugye, mert otthon nem mindenben
1: felnéznek
2: kompetens.
1: Rá, nyilván,
2: otthon
1: igen.
2: Az anyuka sokkal jobban ért a dolgokhoz, de itt látják, hogy apa ért ehhez, látják azt a sok embert, aki becsüli az apát, ugye, mert úgy beszélnek vele. Tehát ez egy érdekes kapcsolódási lehetőség.
1: Igen, ebben abszolút egyetértek. Most viszont életörömzenét hozunk, jönnek a legfrissebb hírek, de ezt követően jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Bedő Imrével.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Bedő Imre, a férfiak klubjának alapítója, a vendégem. Témánk az apák napja, illetve a válvetve apával, és ez egy egyedi kezdeményezés, mely szerint legyen az évnek egy kitüntetett napja, az apák napját követő hétfő mindig, amely az apa-gyerek kapcsolat megszilárdításának napja. Erről beszélgetünk ebben az órában, tartsanak velünk a zene és a hírek után is.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Napos, kora nyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbe sorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A taxis szövetség szerint jogi szempontból kifogásolható, és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a hétfő óta kötelező taxitrack alkalmazás. A BKK ugyanakkor közölte, a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek jövő hétfőn egyeztetnek az alkalmazásról. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik.
1: Időjárás.
4: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Családi Manna Ferenc Gabival.
0: Hétfőn válvetve apával program, amelyet ugye Bedő Imre férfiak klubjának alapítója szervezett meg, és ez egy nagyon jó kezdeményezésnek tűnik, nagyon sokan szoktak erre jelentkezni. Erről beszélgetünk ebben az órában, de szó esik majd a párok éjszakájáról is, mert az meg ősszel lesz majd. Tartsanak velünk a következő percekben is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a családi Manna. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Ebben az órában vendégem Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója, az Apák Napja kapcsán, illetve a Válvetve Apával című programjukról beszélgetünk. Szó esett itt az apa szerepéről, hogyan tudjuk mi nők, anyák, feleségek segíteni a férfiakat, akár az apa szerepben. Most az jutott eszembe, miközben egy erről beszéltél, hogy nem tudom, mennyire láttok rá így az elmúlt években, így a cégek adnak-e ki ilyen adatokat, vagy sem, hogy elvált szülők gyerekei, tehát tegyük fel, ugye általában ez a magyar rendszer, hogy anyukával vannak többet a gyerekek, és apukával kevesebbet, apukát alig látják, ez óriási nagy hiba szerintem, hogy, vagy akár a mozaik családoknál, hogy ilyenkor azért az anyukák engedik mondjuk azt, hogy a gyerek bemenjen akkor is, hogyha mondjuk esetleg elvált szülők, de azért hadd menjen be apukának a munkahelyére. Tehát, hogy mennyire nyitottak így a családok, nem tudom, erre mennyire láttok rá. Hát családok, hát hogyha, szétesett
3: ugye
2: családok.
3: Ez egy súlyos probléma, ez a gyermek láthatás akadályoztatás, ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma Magyarországon is és máshol is. De ha nincsen ez a háborús, tehát a válási háborúban ugye lövészárkolt ilyen akadályoztatás, akkor ha van egy viszonylag normális viszony, akkor abszolút ez egy nagyon-nagyon jó kapcsolódási pont. Tehát az apák is harcolnak érte, és a gyerekek is, ha már egyszer voltak, tehát az a tapasztalat, hogy bejön egy 4-5-6 éves gyerek, és minden évbe bejönnek, minden évbe várják ezt a napot, és ahogy nőnek a gyerekek, úgy más kérdéseik lesznek, igen, más élményeik lesznek. Esetleg az apa is vált munkahelyet, de ha nem, akkor is ott is egyfajta fejlődés az, hogy ők belelátnak egy munkahely életébe, és az apjuk életébe is. Tehát azt gondolom, hogy ahol nincs ilyen háborús viszony, ott ez abszolút egy támogatott dolog, sőt, az apák is nagyon szeretnék, mert általában nekik téma hiányuk van, hogy miről beszélgessenek, hogy be, de ez egy ilyen jó közös pont, ami a mélyben meg tud erősödni és meg tud gyökerezni. A másik dolog meg ugye az, hogyha bevisszük a gyerekeket a munkahelyre, van máskor is olyan, hogy bevinni a gyereket, mert nem, nincs hová tenni. De hogyha azért viszem be a munkahelyre a gyereket, mert nincs hová tennem, akkor általában az van, hogy jó, de maradj csöndbe, rajzolj, és most hagyjál békén, és ne zavarj senkit, mert is munka zajlik, pont. De a Válvetve Apával nap, azért is adtuk ezt a nevet, nem valami ilyen vicces nevet adtunk, hanem ők azt, ilyen felnőtt dologról van szó, hogy akkor tényleg az a nap arról szól, hogy megmutatja, hogy ő mit csinál. Lehet vele erről beszélgetni. Nyilván a munkahelyek szempontjából nem annyira hatékony ez a nap, de a jövő nemzedékben én azt látom, hogy a munkahelyi vezetés vagy a tulajdonosok úgy látják, hogy a jövő nemzedékbe való beruházás ez, hiszen megmutatják nekik a munkahelyeket, hogy ne úgy nőjenek föl, mint a legtöbben, hogy életükben nem láttak munkahelyet, és valami fals elképzelésük van, hogy ez hogy is néz ki. Látnak igazi.
2: Hát de ez nagyon fontos egyébként a majdani szakmaválasztásnál is, hogy ismerjék, hogy mi az, amit mondjuk apa csinált, de akár ugyanígy az anya is nyilván, de hogy itt ez most kifejezetten így az apákra vonatkozóan. Ez most hétfőn lesz, ugye, a Válvetve Apával?
3: Így van, tehát vasárnap Apák Napja, és Válvetve Apával az mindig a apák napját követő hétfő. Uh-huh. Az már általában ugye ez, már vakációs, tehát biztos, hogy szünet van, tehát nem kell iskolába menni. Azért is tettük nem péntekre, mert van, amikor az még iskolai nap, utolsó iskolai nap. Tehát ez a hétfő, ez már biztos, hogy munkaszüneti nap, és nagyon-nagyon élvezik. Nagyon sok cég csatlakozik a legnagyobbaktól a legkisebbekig.
2: Töretlen, mondhatjuk azt, az érdeklődés iránta? Ez iránta?
3: Igen. Mm-hmm. Minden évben újabb és újabb cégek csatlakoznak. Tehát, hogy, és ahol már lement előtte ez a programot, általában nagyon szeretik, és újra meg újra megcsinálják. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Most volt olyan cég, föl is beszéltünk telefonon, és mondta a tulajdonosa, hogy ő már nem is kellett szóljon, hanem a kollégák hozták ennek a teljesen kész programját, hogy itt van, és ez fog történni, és mondta, hogy de jó, hogy nem ő neki vezetőként kellett erre ugye figyelmeztetni a csapatát, hanem a csapat maga javasolta ezt.
2: Én azt gondolom, hogy ilyenekre mindig is szükség lesz itt, bárhova is alakul a világ, és bármi is történjen a nagyvilágba. Visszamenni a gyökerekhez, és veled mindig beszélünk erről, de ez tényleg így van, hogy nem szabad azt elfelejteni, hogy honnan jöttünk egyrészt, meg ezeket a szerepeket. Tehát anya szerep, apa szerep, a gyerek, a család szerepe, ennek mindig is volt összetartó ereje, társadalmilag is. Ezt nem szabad ebből kinyúlni, szerintem.
3: És ezek jó alkalmak, ezek az ünnepek, ugye nagyon érdekes, hogy minden állami ünnepnek, minden egyházi ünnepnek, vagy akár a családi ünnepeknek, mint a házassági évforduló, vagy a születésnap, névnap, vagy bármi más is, vagy az augusztus 20-a, vagy a karácsony, húsvét, ezeknek van valamiféle eszmei, kulturális tartalma. És ez mindig megerősít bennünket valamiben, megerősíti azt a gyökeret, amire fókuszál az ünnep, az a karácsony, ugye nyilvánvalóan nem az ajándékokra fókuszál, hanem a megújulásra és az újjászületésre és a megszületésre és a reményre és a szeretetre is, mert mehetnénk tovább, hogy a húsvéti az aztán a feltámadás, hogy újra meg újra fel kell állni, és nincs olyan halál, amiből ne lehetne fölállni. Csak ugye ezt, ha elveszítjük, akkor azt hisszük, hogy a húsvét az a sonkáról szól.
2: És egyébként kezdtük elveszíteni.
3: És ezért kell nekünk ezt újra meg újra megmutatni, ma már ugye hallásból teremteni újra az embereknek, tudásból lesz ma már a hit, de azt hallásból tudják, hogy milyen fontos, hogy egy anyák napját mivel töltesz föl, egy apák napját mivel töltesz föl, és hogy nem elég az sem, hogy kap egy rajzot, hanem hogy hogyan lehet tovább vinni, hogy az egy igazi, hogy mondjam, a gyakorlatban is jelentsen valamit, és lehetőséget adni, tehát ez a válvetve apával, ez egy lehetőség a családoknak, ezért is szeretnénk, hogyha ugye most is, akik hallgatni fogják, ma már elég késő van ahhoz, hogy ezt megszervezzék, de most is jelentkezhetnek cégek, mert aki nálunk a mi honlapunkon regisztrál erre a programra, az nyilván, hogy megad néhány adatot, akkor mi válaszlevélben megküldjük, hogy mit kell, mit szoktak ilyenkor csinálni a többiek, hogy hogyan kell ezt csinálni, tehát hogy ne legyen nekik ez egy ilyen kérdés, tehát abszolút egy ilyen segítséget küldünk minden évben, kiküldünk nekik ilyen munkafüzet segédletet, amit a gyerekeknek ki tudnak osztani, hogy ők akkor ide ezt ragasszák be, oda azt töltsék ki, ott azt kérdezzék meg, és ez minden évben más, ami egy pici ilyen mankó ahhoz, hogy még mélyebben, még jobban tudják-e ugye ezt a fajta kapcsolódást ugye megerősíteni az apjukkal, illetve a cégek is tudják ezt segíteni. Tehát a cégek engedélyekkel, a cég vezetést, tehát a HR vezetők, a cégtulajdonosok, a ügyvezetők, vezérigazgatóknak az elköteleződése nagyon fontos, hogy igen, ez milyen érdekes, és nagyon érdekes az is, hogy csak az apákra fókuszáljon ez, hogy apák vigyék be a gyerekeiket, mert ha koedukált vigyük be a gyereket a iskola, vagy a munkahelyre nap van, akkor otthon is a férfiakban van egy látens félelem, hogy anyukák jobban fogják csinálni, és ezért meg fogják lepasszolni ezt a dolgot, és mindig javarész az anyák viszik akkor a gyerekeket be. Vagy, ha behozzák a férfiak is, és a nők is, akkor a férfiak félszegebbek, mert azt mondják, hogy a nők mindent jobban csinálnak, úgy nem jó ez a versenyhelyzet, még akkor sem, hogyha a fű alatt marad. Ha viszont csak apák viszik be a gyerekeket, akkor minden kolléganő megbecsülését megszerzik, mert minden kolléganő mosolyogni fog azokra a gyerekekre, mosolyogni fog az apákra. Rájönnek, hogy a kollégáik, a férfiak mennyire érző lények, mert ott a gyerekek kihozzák ezt belőlük, és megszerzik a kolléganők tényleg megbecsülését, és úgy mennek haza, hogy ők megerősödnek az apaságukba, nem pedig egy ilyen versenyhelyzetbe esetleg úgy rosszul érzik magukat, vagy menekülni szeretnének. Ezek tudatalatti folyamatok, amikor egy szervezetet vezet valaki, akkor erre fókuszálni kell. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy szereted-e annyira a csapatodat, hogy ilyen dolgokra is gondolj. És ezeket mi adjuk az őszáj, mi segítjük ezt, mert nincs ahonnan tudniuk, és erre valók vagyunk mi, mint ugye társadalmi szervezet, hogy a vezérigazgatókat is segítjük az ő gondolkodásukba, hogy ők is jobb vezetők lesznek ezáltal, ők is jobban becsülik az embereket, és az embereik jobban fognak dolgozni, mert megérzik ezt a fajta új szeretetet, amit kapnak.
2: Most újra muszáj életörömzenét hoznunk, de innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna.
1: Bedő Imrével, a Férfiak Klubjának alapítójával beszélgetek ebben az órában apák napjáról, na meg a Válvetve apával című programjukról, ami hétfőn lesz. Itt ugye nem csak kisgyerekeket vihetnek be nyilván, tehát hogyha mondjuk a 18 éves gyerek is bemegy még apával, akkor simán bemehet ő is.
2: De hát ugye nagyon ugye nem fontos lenne a 18 éves gyerek is, és van is ahová bemegy, mert tényleg, hogyha ők megnéznek egy vezetői értekezletet, vagy körbejárják a gyárat, vagy beszélgetnek más felnőtt, más emberekkel, a kollégákkal, akiknek éppen nincs ott a gyereke, vagy nincs is gyereke, vagy már felnőttek a gyerekei, olyan fajta dolgokat tanulnak meg, olyan kommunikáció, tehát nagyon-nagyon fontos ez, hogy a minden évben, ahogy nőnek, tényleg ha 6-7-8 éves, de a 10-12 éves ugyan minden évben bejön, minden évben egyre másabb dolog felé lesz nyitott. És így a táborainkban is van az apa-fia táboraink, meg az apa-lánya táboraink, csak apás táboraink, és ott is én magam is voltam olyan apa-lánya táborunkban, mindegyiket meglátogatom, ha itthon vagyok, mert mi is ugye olyankor ilyen-olyan turnékra járok ilyen előadni nyáron, de az apa-lánya táborban, ahol volt egy 18 és éppen akkor érettségizett lány. És ahogy azok a férfiak, amilyen tisztelettel és szeretettel integrálták, ő segített a kisebb lányoknak mindenfélét így önmagától, de azért mégiscsak ő már a felnőtt beszélgetett sokat. Én szerintem az élet dolgaiból soha az életben nem tanult volna annyit, mint ott attól a 20 férfitól, akik a legkülönbözőbb családi háttérből, voltak az elváltak és a nem elváltak, a második házasság és a kisgyerekesek, a nagyobb gyerekesek, és ahogy a férfiak kommunikálnak egymással, és abban részt vesznek ezek a 16-18 éves lányok, azt szerintem, és mindezt úgy, hogy abszolút tisztelettel igen, vannak irántuk, de hogy az valódi életből kapnak ők ízelítőt, ez szerintem pótolhatatlan, ugye? És ugyanez van a Válvetve apával is, hogy ott zajlik egy olyan kommunikáció más emberekkel is, nem csak az apjukkal, ahonnan ők rengeteget tanulnak koncentráltan, mert ez a nap arról szól, és ilyen, hogy felnőttek között legyenek, ilyen nagyon ritkán van általában, ugye mi is elviszük akkor a gyerekeket, elviszük olyan helyre, ahol több gyerek van, és akkor a gyerekek szétspriccolnak, azt a felnőttek maradnak külön.
1: Pontosan.
2: De ez most nem így van, hanem
1: része lesz annak
2: a... Ritkán lehet igen, őket elmélyíteni abban, hogy a felnőttek világához közel kerüljenek, és ez egy ilyen nap.
1: És akkor még gyorsan, mert lassan lejár az időnk, sőt le is jár, de muszáj még beszélnünk a párok éjszakájáról, ami idén is lesz, ugye? Ez minden évben van, ez ugye nem most, ez majd ősszel.
2: Nagyon köszönöm, mert ugye ez mindig ősszel lesz, lehetséges, most annyira sokan érdeklődnek, hogy lehet, hogy ősszel is, tavasszal is fogunk csinálni egyet-egyet. Ez mindig a napi egyenlőségre, ugye a férfi-nő egyenlőség, tehát ez egy ilyen szimbolikus dolog. A párok éjszakája az egy buli, tehát a Férfiak Klubja szervezésében zajlik, hogy ne csak a szingliké legyen az éjszaka, ne csak a párkeresőké, hanem akinek férje, felesége, hosszú távú kapcsolata van, barátja, barátnője, azok eljönnek és megünneplik azt, hogy ők egy pár. Tehát ez egy olyan, mint egy nagy mit tudom, párkapcsolati ünnep, vagy egy házassági évforduló. Mindenkinek megvan a maga kis ünnepe, hogy kinek mikor, de az, hogy együtt, baráti társaságok jönnek, és más hangulatban jönnek, mert úgy jönnek már a feleségekkel, a barátnőkkel, hogy azért jönnek, hogy ők megünnepeljék, hogy együtt vannak, és azért jönne az egész baráti társaság, és más

0: másképpen hozzák a pesgőt a férfiak a nőknek, másképp öltöznek, és ez egy ilyen nagy retro buli, ami ez a, reggelig tart.
1: Igen, a közösség építésre, ugye erről is beszéltünk amúgy, és ez is mennyire fontos, mert itt létrejön egy közösség, és a másik, hogy nevet adni a gyereknek, tehát hogy ennek van egy vagy párok éjszakája.
0: Igen.
1: Ettől még persze lehet egy nagy buli, lehet egy nagy beszélgetés, de hogy van ennek egy neve, hogy párok éjszakája, mint ahogy a vál vette apával.
0: Mert az ünnepnek kell adni tartalmat. Igen. Ez egy ünnep, aminek megadjuk a maga tartalmát.
1: És akkor majd erre jelentkezni kell, ugye? Vagy hogy van
0: persze,
1: ez?
0: Mert ez ugye, tehát igen. Egy ilyen buli az mindig korlátos, tehát hogy mennyien tudnak bejutni, de mindig nagyon népszerű, úgyhogy nagyon várom már.
1: Jó lenne egyébként, most az időt eszembe, ahogy mondtad, hogy korlátos, hogy csinálni ebből egy olyan nagyszabású rendezvényt, ami mint akár a nem tudom, a hídon vonulás, vagy ilyesmik, ugye vannak ilyen mindenféléhez adódóan, hogy egy ilyen nagy országos megmozdulás, ami, ahol nem kell, nem bezárva vagyunk valahova egy ilyen kis térben, hanem vannak mindenhol rendezvények, nyilván ez már egy nagyobb falatú dolog, de hogy szerintem ez jó lenne kiterjeszteni ilyen nagyobb plénum elé.
0: Abszolút, ezen el is fogunk gondolkodni, illetve azt is szeretnénk, nem tudom, hogy idén ez sikerül-e, mert dolgozunk rajta, hogy ugyanaz nap legyen mondjuk több nagy városban is, és minél több, minden évben ezt kiterjesztjük, hogy akkor legyen most Szegeden, Debrecenben, Pécset, nem tudom, Győrben, de aztán később még több helyen, hogy legyen mindenhol összegyűl, mit tudom én, 3-4-500 ember, az már, és ezt, ugye ez egy fontos, szimbolikus időszakban, a napi egyenlőségben a párok megünneplik. Mindig kell a megerősítés. Ez olyan, mint a ugye nem hiába integrálták be heti rendszerességgel az embereket a templomba, azt mondták, hogy hetente kell megérinteni a lelkét, mert ha nagyobb időszakonként van, akkor elfelejti.
1: Igen.
0: És még ez sem elég, ugye, tehát a párkapcsolat megtartása, a házasságok megtartása is kell valamilyen rituális megerősítés. A fél éves, amit mi tervezünk, az nyilván nem ez, de az valami nagyobb dolog. És ők a fél éveket ki kell töltsék a havi, meg a heti rendszerességű megerősítéseikkel, de legyen nekik egy ilyen is, amikor együtt több pár baráti körök eljönnek, igen. És jó, van egy önfeled buli azért, mert mi együtt vagyunk, és együtt is maradunk, és jól érezzük magunkat. Tehát együtt vagyunk, együtt maradunk, és nagyon szürke és szomorú, és már alig várom, hanem mert jó, azért vagyunk együtt.
1: És ez mennyire fontos a mai világban, meg főként tényleg. Hát Imre, nagyon szépen köszönöm, akkor még egyszer lehet még jelentkezni, ugye ma szombat van, hétfőn van ez a válvetve apával program, úgymond, akkor még jelentkezhetnek?
0: Igen, megszervezni már nem tudják, de azért jelentkezzenek a cégek jelentkezését, várjuk elsősorban, vagy olyan embereket, akik a saját cégükön belül nagyköveteinké válva ezt propagálják, ezt a programot, kapnak ők is válaszlevélben, amit oda lehet adni a vezérigazgatónak, az ügyvezetőnek, a HR igazgatónak, tehát nem kell saját szavaikkal elmondani, ahogy jövőre legyen ilyen, tehát akik még nem, tehát most van itt az idő, hogy csatlakozzanak, legalább kapcsolatba kerülünk egymással, és jövőben meg tudjuk fogni a kezüket, hogy el tudják kezdeni, mert ez minden apának, és minden anyának, és minden gyereknek fontos.
1: És akkor a párok éjszakájára pedig majd augusztus végén, szeptember elején majd beszámolunk erről is, eljössz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója volt a vendégem.
2: Családi Manna. Manna FM.

0: És itt van!
1: Bedő Imre a férfiak klubjának alapítója volt a vendégem ebben az órában, és a Válvetve apával programról beszélgettünk. Következő órában pedig Bánfi Ibolyával a beleink védelméről lesz szó, érdemes lesz velünk tartani.
2: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
4: Napos, kora nyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A Taxis Szövetség szerint jogi szempontból kifogásolható, és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a hétfő óta kötelező taxitrack alkalmazás. A BKK ugyanakkor közölte, a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek jövő hétfőn egyeztetnek az alkalmazásról. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik.
2: Időjárás.
4: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Csodaszép reggelt és gyönyörű vasárnapot. Mikrofonnál Ferenc Gabi és a másik mikrofonnál pedig Bánfi Ibolya, életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegánséf. Mai témánk a beleink védelme, hogyan étkezünk, mit fogyasszunk ahhoz, hogy minden rendben legyen. Tartsatok velünk, elérhetőségünk 0677 1986, ott vagyunk a Facebookon is, Manna FM 98.6.
2: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: A Családi Manna életmód rovatunkkal folytatódik, ahol mint minden vasárnap 9 órakor Bánfi Ibolya életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séf a vendégem, és ugye minden egyes műsorban egy egészségünkkel kapcsolatos témát dolgozunk fel, általában egészségünk és a táplálkozás összefüggéseiről beszélgetünk. Ma a mai témánk a beleink védelme lesz. Szervusz Ibolya, jó reggelt!
2: Szia Gabi, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Hát ez a téma, azt ugye megbeszélhetjük, hogy ez egyik, talán az egyik legfontosabb, pontosabban a beleink védelme az egyik legfontosabb dolog lenne, amit az egészségünk érdekébe tehetnénk, tehát erre kellene talán a leginkább odafigyelni. Milyen tünetei lehetnek annak, hogyha bármi probléma van, mitől veheti észre a hallgató vagy bárki, hogy valami nem jól működik?
2: Igen, a bélrendszerünknek jelentős szerepe van szinte minden folyamatban, ami végbe megy a testünkben. Vannak olyan tünetek, amik egyértelműek, ha haspuffadásról beszélünk, székrekedés, hasmenés, akkor az úgy egyértelmű, hogy ott valami nincs rendben. De vannak olyan másodlagos következményi károk, ha lehet így fogalmazni, mint például, kevesen tudják, de az allergiák is összefüggnek a bélbetegségekkel.
1: De érdekes, soha nem gondoltam volna.
2: Ugye? Hogyha nem vigyázunk a beleinkre, és ott esetleg ilyen kis pici kis lyukak keletkeznek, most ezt ilyen, hát nem túl szakmaian megfogalmazva, akkor ezeken a kis lyukacskákon áteresztő bélszindrómának hívják, átmennek olyan nagy molekulájú fehérjék, aminek nem lenne szabad átmennie. És ezek aztán mindenféle bajt okoznak. Úgyhogy a beleink rendbetétele, szokták egyébként a bélrendszert második agynak is nevezni, mert hogy sokszor nem kérdezi meg az agyunkat, hogy ha hoz bizonyos döntéseket, hanem ő önállóan rendelkezik. Úgyhogy a beleink védelme az mindenféle szempontból nagyon fontos. Nem véletlen mondtam a múltkor is, meg nem véletlen mondja ugye az orvostudomány, hogy 70, minimum 70, de inkább 90%-a a betegségeknek a belegben lakik, onnan indul ki. Úgyhogy emiatt aztán rendkívüli jelentősége van annak, hogy rendben tartsuk, illetve rendbe hozzuk, hogyha az már elromlott valamilyen szinten.
1: És hogyan tudjuk ezt megtenni? Hogyan tudjuk rendbe hozni? Hogyan tudjuk rendbe tenni, hogyha ha már az is nagy kérdés, hogyha van egy ilyen mondjuk aprócska tünet, hogy haspuffadás, olyankor a rögtön a táplálkozáson kell változtatni?
2: Az biztos, hogy érdemes végig gondolni, hogy vajon, ahogy tegnap étkeztem, tegnap előtt, ahogy ma étkeztem, az vajon okozhatja-e. De egyébként nem csak a tegnap és a tegnap előttön múlik ez, mert sokszor évek vagy évtizedek alatt lerakódnak különböző mindenfélék ott a bélrendszerünkben, amitől megszabadulni, hát elképzelhető, hogy egy kicsit nagyobb munka.
1: Az úti fűmaké, az például egy ilyen dolog, nem, ami nagyon sokat segít, mert az így legalábbis én azt egyszer szedtem, és vagy ettem pontosabban, és annak ugye azt is írja rajta, hogy az így ki, tehát összeszedi a bélben azokat a rossz dolgokat, és akkor egybe kitisztul az ember szervezetéből.
2: Igen, hogyha például egy jó nagy pohár vízbe beleteszünk egy kis kanálnyi úti fűmakéjat, azt elkeverjük és megiszogatjuk, viszonylag hamar, nem legurítjuk, de azért viszonylag hamar, és utána még megiszunk egy-két-három pohár vizet, akkor az nagyon jótékony hatású, az ott jól megduzzad, és tényleg mint egy ilyen takarítógép kitakarítja a beleinket. És akkor el is jutottunk egy kicsit a megoldásokhoz. Az egyik, mielőtt még a mindenféle kis praktikákra rámennénk, hogy hogyan tudjuk rendbe tenni a beleinket, és ezáltal az immunrendszerünket segíteni óriási nagy mértékben. Azért azt elmondanám, hogy sokszor elég, hogyha csak egyszerűen hagyjuk levegőhöz jutni a bélrendszerünket. Mit jelent ez? Emlékszel, beszéltünk arról, hogy nem árt, hogyha csak kétszer eszünk egy nap. Reggelizünk, ebédelünk, és egy ilyen kis mini félnapos böjtöt tartunk, akár folyamatosan minden nap. Én például általában nem vacsorázom. És ez azt jelenti, hogy nem csak azért fontos, mert hogy levegőhöz jutnak a beleink, és egy kicsit fellélegeznek, hogy jaj, de jó, most akkor nincs munka, törődhetek egy kicsit magammal, hanem ugye emlékszel, beszéltünk arról, hogy egy 30-40% az energiánknak arra megy el, hogy amit bevittünk táplálékot, azt megemészszük. És hogyha ez megmarad, ez a 30-40%, akkor mire fogja használni ezt a szervezet? Ezt az energiát, arra, hogy egy kicsit felépítse magát, hogy regenerálódjon, hogy gyógyuljon. Na hát, tehát például ugye ez a félnapos böjt. Aztán lehet 2-3 napos léböjtöt is tartani. Nyilván erre kell azért egy kis felvezető szakasz.
1: Tehát hát az nagyon nehéz, a léböjtkúra.
2: Léböjtkúra?
1: Igen.
2: Hát okosan kell csinálni, nem olyan nehéz az. Emlékszem, egyszer elmentem egy 10 napos léböjtkúrára az elsőre, és a barátaim utólag elmondták, hogy fogadásokat kötöttek, hogy na, vajon Ibolya, mert hány napig fogja bírni. Volt, aki azt mondta, hogy 3, volt, aki azt mondta, hogy 5, és valóban egyébként a harmadik nap egy kicsit kritikus. Uh-huh. De utána, 5., 6., 7. nap, hát annyi energiád van, hogy úgy érzed, hogy körbe tudnád biciklizni, vagy futni az egész földgolyót. És emlékszem, hogy vége volt a 10 napos lébőjtnek, hazamentem, és ott még rátettem még egy 2-3 napot. Úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztem.
1: Tehát az elején nehéz, mint mindenben elkezdeni. Igen. Nehéz. Mondom, néhány nap után megszokja a szervezet, és akkor már sokkal egyszerűbb.
2: Igen, így van.
1: Na, innen folytatjuk a beszélgetést Bánffy Ibolya életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séffel, és a beleink védelme a témánk ebben az órában.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést Bánffy Ibolya életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séffel. Ez az életmód rovatunk, és ebben az órában, illetve a mai napon az életmód rovatunk témája a beleink védelme. Azt már ugye megbeszéltük az előző percekben, hogy illetve Ibolya is mondta, hogy második agyunk a beleink, ugye a gyomrunkban, tehát nagyon fontos ezeknek a védelme és az, hogy odafigyeljünk, és talán az a legnagyobb hibánk, hogy erre aztán szerintem nagyon kevés az az ember, aki erre úgy tudatosan figyel. Én magam sem egyébként. Arról beszéltünk már, hogy milyen tünetei lehetnek, ugye haspuffadás, székrekedés, hirtelen hasmenés, akár ezek mind előfordulhatnak, és arról is azt is elkezdtük, hogy mi mindent tehetünk azért, hogy rendben legyenek a beleink. Folytassuk még egy picit ezt, hogy mi az, amit még lehet tenni, amit még tudunk tenni.
2: Igen, ugyanakkor azért még megemlíteném itt a haspuffadás, meg hasfájás, meg egyéb tünetek, amiket említettünk, amellett, hogy mivel minden életfolyamatunkra kihat a beleink állapota, képzeld el, hogy még a lelki állapotunkra is, még a döntéseinkre is, hogy milyen, mivel tápláljuk, hogyan gondoskodunk róla. De hogy mi az, amit tehetünk érte? Hát például, így csak felsorolás szinten néhány dolgot említenék. Az egyik, hogy a különböző fehér szénhidrátokat kerüljük. Ha lehet, akkor ki is zárjuk. Tehát nálam otthon nincsen fehér cukor például. Ha lehet, akkor a cukor helyett, fehér cukor helyett mondjuk egy kókuszvirágcukrot használjunk, vagy lehet használni mézet. A mézben nagyon sok az enzim, arról majd mindjárt ejtünk egy pár szót, de a fehér liszt helyett teljes őrlésű lisztet, vagy durumlisztet, tönköly lisztet, aztán a fehér is helyett barna rist. Tehát az ilyen úgynevezett fehér szénhidrátokat, ha lehet, kerüljük, vagy zárjuk ki. Aztán a gyors éttermi ételek, ugye azok sem tesznek jót nekünk.
1: Hamburger. Talán a hamburger.
2: Egyébként olyan finom hamburgert csináltam most két napja, és vega hamburger.
1: Az hogy miből?
2: Tehát a hús helyett, mert ugye a többi az nem érdekes, hát a fehér zsömle, vagy fehér hamburger zsömle helyett egy teljes őrlésű zsömlét gyártani is otthon, de ha nincs idő rá, akkor lehet venni. És a húst magát, hát húst, azt ugye idézőjelben, azt úgy készítjük el, hogy már nyelek nagyobb.
1: Én is.
2: hogy napraforgó magot, fele arányban napraforgó magot és zappelyhet összekeverünk, teszünk bele egy kis darádiót, egy kis előzőleg megpirított darált szezámmagot, tehetünk bele egy darabka gabonakolbászt, aztán fokhagymát, hagymát, piros paprikát.
1: Olyan furcsa, hogy a dió mellé fokhagymát. Tehát,
2: igen, hogy... de hát a dió, az majd mindjárt mondjuk, a dió, ne felejtsd szabad, és jó, a dióra okay. Még visszatérünk. Tehát akkor mit is tettünk még bele? Sörélesztő penyhet, ugye nagyon jó B-vitamin forrás egyrészt, másrészt pedig nagyon finom ízkölcsön ez ennek a haminak. Na és ezt így jól összegyúrjuk, teszünk bele egy kis szójaszószt, fontos, tehát avval sózzuk, és egy kevés vizet. Hát nem keveset, de mondjuk vizet.
1: Többen itt felvesz, gondolom, igen.
2: És utána ezt egy picit megfőzzük. És amikor már érzed, hogy olyan jó sűrű, akkor félreteszed, hagyod kihűlni. És én úgy szoktam csinálni, hogy nem a kezemmel gyurmázok belőle kis pogácsákat, hanem fagyiskan alatt belemártok egy kis olajos vízbe, meleg vízbe, tetején az olaj úszik, egy kevés, az belemártam, és akkor avval így ki puttyogtatom a tepsire, 9 darab fél rá már így kipróbáltam, és van egy fedő, egy befőttes üveg fedő, azt is belemártod ebbe a kis vizes.
1: És azzal szétnyomod.
2: És azzal így lenyomogatod, tehát a kezed az teljesen tiszta marad. És ez be a sütőbe, és olyan 180 fokon egy olyan 20-25 perc alatt nagyon-nagyon finom.
1: Mikor hozol nekem ilyet?
2: Na jó, lehet, hogy jövő héten kapsz ilyet. Na de szaladjunk akkor tovább.
1: Na de a dió.
2: Csak annyit, hogy a diót, azt használhatjuk a darádiót mindenben, ugyanúgy, mintha hús lenne. Tehát hús helyett, például a töltött káposztában, a töltött paprikában, csak egy picit erőteljesebben kell ízesíteni. Uh-huh. Nagyon finom, és nem érződik ki a dió íze, mert ugye a diót megszoktuk, hogy általában diós begli, meg nem
1: hát
2: tudom,
1: igen.
2: Diós tészta, tehát hogy
1: talán is itt ki is merült a diónak a felhasználása, igen.
2: De hogy ezt nem csak édesen lehet elkészíteni, hanem sósan is. Nagyon
1: és azt mondod, hogy a dió az tartalmaz szinte mindent, amit mondjuk a húsból megkaphatunk?
2: Hát a dióban rengeteg a fehérje például. Úgyhogy azt nagyon jó szívvel javaslom, és nem is olyan fehérje, amit a szervezetnek le kell bontani, aztán újraépíteni, hanem az egy teljesen jól használható fehérje. No, de akkor menjünk még tovább a
1: vérrendszerünk,
2: és aztán majd még beszélünk a dióról is, mert nagyon sok minden mondani valón van arról is. Majd esetleg, amikor az agyról beszélünk, hogy az milyen nagyon
1: jó.
2: De nagyon jó lenne, hogyha a beleink védelme érdekében például tartanánk néha gluténmentes napokat. Vagy ha csak annyit mondok, hogy ami nem szennyezi a beleinket, azokat nem visszük be, és amik pedig tisztítják, azokat pedig amennyire csak lehet. lehet beépítjük. Mik azok, amik tisztítják? Ugye a rostok. Nem véletlen mondtuk, hogy reggelire jó sok gyümölcsöt együnk, a gabonafélék azok is legyenek teljes őrlésűek, és itt említem meg megint csak az olajos magokat, hogy az nagyon jól tisztítja a beleinket. Főleg a lemmag, hogyha megdaráljuk és rászórjuk a reggelire, az ebédre, nyugodtan mindenbe beletehetjük. Aztán ugye mondtad az utifőmaghéjat, ilyen a csiamag is, az is nagyon jó. Tehát sok-sok rostot együnk. Aztán itt vannak az erjesztett ételek. Sokan szokták mondani, hogy hát ha iszom egy kis, nem tudom én, sört, vagy bort, vagy ecetes uborkát, hogy az vajon jó-e és segíti az emésztést.
1: Erről most mondom, hogy az a hiedelem, hogy nagyon jó és nagyon segíti.
2: Hát, pedig ez így van.
1: Mondjuk a csemege uborkának a leve, vagy akár a kovászos uborkának a levét, aki megissza.
2: A kovászos uborka az igen, mert hogy az teljesavas erjesztés, de az ecetes uborka az ugye ecetsav, és igen. Az nem ugyanaz, az nem tesz nekünk jót, az sem a gyomornyálkahártyának, bélnyálkahártyának nem jó, nem jó a fehérvérsejtjeinknek, az egész szervezetünknek nem jó, savasít, nincs sem értelme. Az ecetnek nincs helye a konyhában, annak a fürdőszobában.
1: Semmilyen ecetnek?
2: Semmilyen ecetnek.
1: Az almaecet?
2: Igen, az almaecet egy kicsivel jobb, de nem, én azt sem használom, nem javaslom. Ugyanúgy savasít, és ugyanúgy nincs jó hatása, sem az emésztésre, sem másra.
1: Na akkor innen folytatjuk erre, még kíváncsi vagyok erre az almaecetre, mert ezt nagyon sok helyen viszont tanácsolják, hogy fogyasszuk, mert mennyire egészséges. Innen folytatjuk tehát a beszélgetést Bánffy Ibolya életmód és táplálkozási tanácsadóval, mint vegán séffel.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Fibolyával beszélgetünk ebben az órában, életmódrovatunkat halljátok, témánk pedig a beleink védelme. Elérhetőségünk 0677 986, elértek a Facebookon is, Manna FM 98.6.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Napos, koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A taxis szövetség szerint jogi szempontból kifogásolható, és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a hétfő óta kötelező taxitrack alkalmazása.

0: utazás. A BKK ugyanakkor közölte, a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek jövő hétfőn egyeztetnek az alkalmazásról. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
2: Manna FM.
3: Manna FM. Életmód rovatunkat halljátok, Bánfi Ibolyával beszélgetünk ebben az órában. Talán amivel a legkevesebbet foglalkozunk egy étkezés alkalmával, hogy arra gondolunk, hogy vajon ez jó-e a beleinknek. Szerintem ez a legutolsó dolog, amire gondolunk, úgyhogy éppen ezért vettük elő egy picit ezt a témát, és beszélgetünk erről, hogy mi mindent fogyasszunk, hogy támogassuk a belső rendszerünket, a beleinket. Tartsatok velünk, elérhetőségünk 0677098-6, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést Bánffy Ibolya életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séffel. Ez az életmód rovatunk, és ebben az órában, itt a mai napon a beleink védelme a téma. Nagyon sok mindenről szó esett, hogy milyen tünetei lehetnek annak, hogyha nem jó, nincs rendben a bélrendszerünk, illetve hogyan tudunk segíteni, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy rendben legyen, például a kevesebb étkezés, a ilyen félnapos bőjtök, azok sokat segíthetnek ebben. És ugye ott hagytuk abba, hogy az ecet nem jó, hogyha ecetes dolgokat fogyasztunk. Ugye vannak, akik szeretik a csemegeuborkának a levét, azt is megtudhattuk, hogy a kovászos uborka levét azt meg lehet inni, az nem rossz. Viszont ami engem meglep, hogy az almaecet, én erről nagyon sok pozitív dolgot hallottam, hogy az almaecet mennyire jótékony hatás, almaecetnek milyen jótékony hatása van, de akkor te azt mondod, hogy ez sem ajánlatos.
2: Én azt mondom, hogy ez az ismeret hiánya, akivel ezt mondatta, mert hogy való igaz, hogy az ecetsav, és arra nincs szüksége a szervezetnek, nem tud attól jobban emészteni a gyomor. A tejsav az igen, tehát hogyha ahogy beszéltük is, hogy savanyú káposzta, vagy kovászos uborka, vagy kovászolt, bármiféle más ételek, most még ki kéne használni ezt az utolsó néhány jó időt, hogy kovászoljunk mindenféle zöldséget. Nagyon érdekes, nemrég próbáltam ki először, hogy nem csak kenyérre lehet kovászos uborka.
1: Hanem
2: például, ha nyers krumplit teszünk bele. Fokhagymát, nyers krumplit, kaprot, egy pici sót, ugyanúgy elkészítjük, csak nyers krumplival.
1: De érdekes.
2: Ez érdekes amiatt is, hogy esetleg, hogyha valaki kandidára hajlamos, akkor nem kell, hogy élesztő gomba legyen benne, hanem így a krumplival ugyanúgy meg tud erjedni.
1: És mi a helyzet a joghurtokkal, kefirekkel, mert ugye azt is arra is azt mondják, hogy jótékony hatása van.
2: Igen. Hogyha valaki mindenáron szeretne tejterméket enni, akkor mindenképpen a savanyított, azon belül is a joghurtot, és nem a kefirt, mert a joghurtot baktériummal erjesztik, a kefirt viszont gombával. Ráadásul a kefirben van azért egy kis alkohol is, akár 1-2% is. Főleg, hogyha valaki étkezés után eszi, akkor beerjesztheti az egész cuccot, amit korábban bevitt a gyomrába, és emiatt sem jó. De a baktériumok miatt pedig inkább a joghurtot javasoljuk, ha már tejterméket kell, hogy együnk. De egyébként én szoktam otthon csinálni mandulatejből például joghurtot, nem kell hozzá más, mint egy kis joghurtkultúra. Ugye azok is jóféle baktériumok, azt mélyhűtőben kell tárolni, kis kapszulában van, és 1/3 kapszula kell egy nagy adag joghurthoz. És igaz, hogy sokkal később van kész, tehát hosszabb idő az elkészítése, mint a tehéntejből készült joghurtnak, mert az néhány 2-3-4 óra alatt megvan, ez pedig 14-16 órán keresztül ott erjed egy joghurt készítő automatába, de nincs vele semmi dolgot, bekapcsolod, és aztán az majd kikapcsolja magát. Sőt, ha véletlen nem vagy otthon, vagy éjszakára esik pont, amikor vége lesz a fermentációnak, akkor nem csak, hogy kikapcsolja magát, hanem még hűti is, egészen addig, amíg nagy méltóztatok hazamenni, vagy oda menni hozzá és berakni a hűtőbe. Nagyon finom. Probiotikus.
1: Egyébként mindig, amikor itt vagy nálam, és így beszélgetünk, azon gondolkodom el, hogy ezek mind olyan időigényes lehet.
2: De nem az. Hát most, amit elmondtam, valóban 16 óra, de nem kell ott állnod mellette és malmot várni, míg megerjed és készen lesz.
1: Na meg az, hogy ezeket a recepteket, ezeket a gondolatokat te egyébként honnan szedded össze? Vagy külföldi újságok, külföldi weboldalakról keresel recepteket, vagy mit, mivel, hogyan? Mondjuk nem jutna eszembe, hogy a fokhagyma, a dió, a sörélesztő, a nem tudom mi.
2: Hogy abban milyen finom.
1: Hogy abban milyen finom hamburger húsit, idézőjelben húsit csinálhatnék.
2: Igen. Hát tudod, ha arra gondolok, hogy volt egy időszak, mondjuk egy 20 évvel ezelőtt körülbelül, 20-22 évvel ezelőtt, amikor erre az egészre úgy rájöttünk, hogy hát ez milyen jó lenne ezt kipróbálni egy előadás kapcsán. És emlékszem, hogy akkor 7 évig így étkeztünk. És nem voltak körülöttünk olyanok, akikből merítkezhetnék, akik egy kicsit támogatnának, akik inspirálnának, akik ötleteket adnának. És az nagyon fontos, hogy ha valaki elhatározza, hogy na már pedig én most szeretném ezt kipróbálni, és szeretnék az egészségemért tenni, akkor olyan emberekkel vegye körbe magát, olyan irodalmakat olvasson, olyan mindenfélét nézzen és
1: mert hogy vannak, csak meg kell keresni, és lehet találni. Igen.
2: Olyan ezt picit ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor arról beszélgetünk, hogy a gyerekek, főleg a kamaszoknak bármit mondhatsz, ugye ezt tegyed, vagy azt tegyed, vagy így csináld, vagy úgy csináld, neki az a fontos, hogy a kortársai mit mondanak. Igen. Ők vannak rá a legnagyobb hatással, nem a tanár, nem a szülő. És itt egyébként van egy kis csavar, most remélem a gyerekeim ezt nem hallják. De azért szeretem őket összehozni olyan vegán családok, vegán gyerekeivel, vagy olyanokkal, akikkel tudom, hogy jó irányba viszik, ahol nem a kóla, meg nem az energiaital, meg nem a cigi, meg nem az alkohol, hanem más dolgok a fontosak. És bizony, hogy hatással vannak ránk. Tehát ugye van az a kis szállóige, hogy ne védj a kezedbe olyan könyvet, ami a zseni lángjegyét a homlokán nem hordja, mert hogy a könyvek száma végtelen, a híveit száma viszont véges. És ugyanígy igaz ez minden másra is. Tehát, hogyha ebben szeretnék fejlődni, akkor olyanokkal vegyem körbe magam, akik ebben segítenek nekem.
1: No, térjünk vissza akkor még a picit a beleink védelmére, mert ugye ennek az órának mai műsorunknak ez a témája. Szóval akkor azt megbeszéltük, az ecetes nem jó, illetve a joghurt vagy kefir, akkor inkább a joghurt,
2: így van. De van olyan, amikor már olyan rossz állapotban vannak a beleink, hogy ezek a probiotikumok, amik ugye a kovászos uborkával és egyebekkel beviszünk, ez már nem elég, hanem ilyenkor bizony hozzá kell adnunk kívülről bevitt probiotikumokat. Ha választunk probiotikumot, nyilván most nem mondhatom el itt a nevét, hogy melyiket tartom a legjobbnak. Ha valakit esetleg érdekel, akkor szívesen adok tanácsot az étkezési tanácsadás@gmail.com címre, hogyha ír nekem. De azt vegyük figyelembe mindig, hogy minél többféle baktérium törzset tartalmazzon az a probiotikum, és ha lehet, minél nagyobb egyetszámban. Aztán ugye egyébként, hogyha valaki evett antibiotikumot, akkor utána mindenki.
1: Igen,
2: szokták is javasolni az orvosok, de ha nem tettük ezt, akkor is azért fél évente egyszer szoktunk javasolni legalább egy probiotikum kúrát. És miután bevittük a probiotikumokat, azután prebiotikumot is vinni kell, ugye az pedig táplálja majd azokat a bacikat, amiket betelepítettünk. És olyan érdekes, hogyha arra gondolok, hogy reggel, amikor megreggelizünk, akkor ott lent a bacik sóvárogva várják, hogy na vajon most mi lesz a reggeli, ki marad életben. Mert hogy az, amit megeszel, az néhány percig élvezetet okoz a szádnak, az ízlelő bimbóidnak, és akár még szerotonint is termesz boldogsághormont emiatt, de aztán itt véget ér, mert amikor leérkezik a gyomrodba, onnantól kezdve elkezdődik a háború, az életért való harc. És ezt most szó szerint mondom, tehát
1: nem mi történik azért, bennünk, ha mi ezt tudnánk, ugye, látnánk?
2: Tényleg, olyan jó lenne ezt felnagyítani, mert biztos, hogy sokkal egyszerűbb lenne az én dolgom is így az egészségkezelésben. De arra gondolok, hogy vannak a jó bacik, vannak a rossz bacik, és vannak olyan baktériumok, amik attól függően jók vagy rosszak, hogy mivel tápláljuk őket. Úgyhogy a prebiotikumok azért fontosak, hogy ezeket a jó bacikat tápláljuk. Hát ilyen például az alma, ilyen a banán, de egyébként a legtöbb ilyen étel, ami növényi eredetű, az mind nagyon sokat segít. Hagyma, póréhagyma, főleg a szára, fokhagyma, a pritamin paprika, de felsorolhatnék itt nagyon sok mindent. Aztán az inulin tartalmú csicsóka például, annak majdnem a fele inulin. Ez ugye a jó baciknak nagyon jó táplálék.
1: A banánt is említetted, erre vissza fogok majd kérdezni, mindjárt egy kis zene után folytatjuk. Ugyan nyilván a beleink védelme marad még a témánk. Bánffy Bolya életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séf a vendégem.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést Bánffy Ibolya életmód és táplálkozási tanácsadóval, mint vegán séf felitt az életmód rovatunkban, a Családi Mannában. A beleink védelme a téma a mai napon. Sok mindenről szó esett, például arról, hogy ha puffadunk, ha esetleg székrekedésünk van, hasmenésünk van, akkor esetleg gondolhatunk arra, hogy a beleinkkel valami nincs rendben. Ezen kívül pedig például az nagyon sokat segíthet, hogyha tartunk ilyen félnapos bőjtöt, mondjuk egy nap csak kétszer eszünk, ez is sokat segít, meg hát ugye mindenképpen figyeljünk a táplálkozásunkra. Arról is esett szó, hogy a csemegeuborka leve például annyira nem jó, az ecetes dolgok nem segítenek. Ha joghurt és kefir közül akarunk választani, akkor pedig a joghurtot ajánlottad. És ugye ott itt említetted az előbb, hogy bizonyos étkeket felsoroltál, és a banánt megemlítetted, és erre én így ráakadtam, ugyanis olyan sok mindent hallok a banánról, pro és kontra. Van, aki azt mondja, hogy ne együnk banánt, például reggelire, mert van, aki reggelire banánt eszik. Én nekem is van sokszor olyan. És akkor azt mondják, hogy nem jó, mert nem egészséges, és van egy másik tábor, aki azt mondja, hogy jó, ez nagyon egészséges. Melyik az igaz? Mi van? Van-e igazság ebben?
3: Ha csak banánt eszel, akkor az ugye nagyon hamar megemeli a vércukorszintet, és utána elég hamar leesik. Úgyhogy érdemes ezt olajos maggal párosítani. De egyébként miért ne lenne jó a banán? Nem látom okát, hogy miért ne együk a... De hogyha a banánt olajos magokkal leszük, és teljes értékű gabonákkal, akkor jól megrágjuk, semmi baj nem lesz.
2: Jó, tehát akkor lehet fogyasztani reggelire banánt, kedves hallgatóim, ez a lényeg. Mi a helyzet a pirítós kenyérrel, a teával? Ugye, ha rossz a gyomrunk, akkor ezt általában ezt ajánlják orvosok, táplálkozási tanácsadók, egészséges életmód hívők, hogy ne egyél semmit. Még a főtt krumplit is szokták, tehát egyél főtt krumplit, vagy pirítóst, és mellé finom akár kamilla teát. Na, én ezeket hallottam, ezekkel mi a helyzet?
3: Ez nagyon jó a pirítós, főleg akkor, hogyha nem csak megvan pirítva, és a külseje az szinte égett, a belseje pedig még puha, és még páradat, hanem így teljes keresztmetszetében át van szikkasztva, mert hogy úgynevezett mucinózus nyált termeltet ez a pirítós velünk, és ez nagyon jó a gyomornak, a beleinknek, ez így bevonja a gyomor és bélnyálka hártyát. Viszont, hogyha a teát iszunk rá, vagy rögtön előtte, vagy rögtön utána, akkor hazavágtuk az egészet. Tehát, ha kamillatáról beszélünk, vagy bármilyen gyógytáról, akkor ezt ígyuk meg, és rá fél óra múlva, mint ahogy tanultuk is, hogy az étkezés előtt fél órával iszunk, rá fél óra múlva együk meg ezt a pirítóst, ami jól át van szikkasztva, ezt úgy érhetjük el, hogyha többször lenyomjuk ebben a pirítós készítőben, vagy esetleg sütőben megpirítjuk alacsony hőfokon, szinte kétszer sültet csinálunk belőle, és ezt jó alaposan megrágjuk, ez tényleg nagyon jó. Ez pedig arra gondolunk, hogy mondjuk valakinek fáj a gyomra, vagy valamilyen gyomorontása van, akkor valahogy nekem mindig az jött az eszembe, hogy valószínűleg inkább valami pépes, valami
2: igen.
3: dolog lenne jó, pedig nem. A gyomornak az a jó, hogyha
2: száraz,
3: pirítos, száraz, minél szárazabb és jól megrágva, így van.
2: Szóval akkor a pirítósnak hajrá, csak ne teával párosítva.
3: Igen.
2: A főtt krumpli, azzal mi van?
3: A főtt krumpli, na például a főtt krumpli, igen, az is jó, de eszembe jutott a reflux, hogy nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy refluxosak, és ez ugye azt jelenti, hogy a gyomor, száj, izom nem zár rendesen, és akkor ott az a nagyon erős, savas, és kimarja a nyelőcsövet. Úgyhogy ilyenkor azt szoktuk javasolni, egyrészt, hogy ne egyen nagyon sokat egyszerre, másrészt pedig a krumplinak a levét, tehát hogyha megfőzzük a krumplit egy nagyon icipicike sóval, vagy inkább majdnem, hogy só nélkül, egy jó nagy

0: Krumplit megfőzünk egy fél liter vízben, ehhez hozzáteszünk egy kis lenmagázalékot, ez azt jelenti, hogy egy éjszakára vagy 6-8 órára beáztatunk egy jó nagy marék lenmagot, nem darálva, simán csak vízbe, utána azt leszűrjük, a lenmagra nincs szükségünk, csak erre a kis kocsonyás lére, ezt a kettőt összekeverjük, tehát a főtt krumpli levét és ezt a kocsonyás lét, teszünk bele egy 10-15 csepp homoktövis húsolajat, és ezt elkortyolgatjuk mindig étkezés előtt egy fél negyed órával, illetve étkezés után szintén egy fél három negyed órával, egy-egy decit ebből minden étkezés előtt után. Ez nagyon jó, ezzel nem közvetlenül előtte és közvetlenül utána erre figyeljünk. Aztán nagyon jó még az alma, akkor, hogyha, és itt most már a refluxot félretettük, hanem még így a béltisztítással kapcsolatban, hogy az az egyetlen, amit szívesen megengedünk esténként, hogyha minden áron gyümölcset szeretne valaki enni, akkor egy almát érdemes, mert hogy abban a pektin az nagyon jól felszívja a méreganyagokat. Ugye sokáig van a beleinkben, éjszaka lelassul a bélműködés, és van ideje, hogy magába szívjon.
1: Az alma egyébként egy csodaszer, az tényleg.
0: Igen, nem véletlen mondják, hogy naponta egy alma, az orvos távol tartja.
1: Így van.
0: Aztán a sok vízivás, mert hiszen hát ha csak a szánkig megyünk, és nem lejjebb, hogy mindenféle emésztőenzimek hány liter termelődik egy nap, a szánkban másfél liter nyálat termel, az a hat kis nyálmirigy. Tehát kell a folyadék, kell a víz ahhoz, hogy... És sokan úgy vannak vele, hogyha evés közben szomjasak, akkor az valószínűleg azért van, mert hogy nem ittak előtt, és a két étkezés között elég vize. Aztán a mozgás nagyon sokat segít a beleink rendbetételébe, illetve még a hasmasszázs. Tehát nyilván ezt nem magunknak, és nem, ezt meg kell tanulni, ehhez szakember kell, mert akár problémát is lehet vele okozni, hogyha nem jól csináljuk, de ez is segíthet. Aztán ugye, hogy ne tömjük tele a hasunkat, jól rágjuk meg az ételünket. Szoktam mondani, hogy az ételünket isszuk, az italunkat pedig esszük. Tehát nem legurítjuk mondjuk az almalét, hanem szinte megrágjuk, és az ételeinket pedig annyira jól megrágjuk, hogy előkészítsük a gyomor számára, a beleg számára.
1: Nem lesz már idő megkóstolni, amit hoztál, de gyorsan mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez egy tök nyerselék, vagy tök főzelék, amit hoztál, ami nincs megfőzve, ha jól tudom.
0: Így van. Ez egy nyers cukkini főzelék.
1: Akkor nem tök.
0: Nem tök, hát akkor... tökfélék családjába tartozik, de cukkini mindegy. De egyébként lehet bébi tökből is csinálni. Ugyanúgy kell elkészíteni, tehát csak nem főzzük. Hát nem ugyanúgy, most ez butaság, amit mondtam, mert hát egy tök főzeléket ugye berántunk, vagy haborunk ki, hogy szokta. Tehát elmondom inkább, hogy ezt hogy kell csinálni.
1: Jó.
0: Tehát meghámozzuk a cukkinit, lereszeljük, hát vagy tök gyalún, ugye legyaluljuk.
1: Mindenképpen meg kell hámozni.
0: Igen, én meg szoktam hámozni, hát a tököt azt egyébként is meghámozzuk, nem? Tehát én úgy szeretem, igen. Egy marék kesudiót beleteszünk egy turmixgépbe, egy kis vízzel, egy pici sóval, azt jó alaposan krémesre összeturmixoljuk. Nem árt, hogyha a kesudiót előtte beáztatjuk egy jó néhány órára, mert attól olyan nagyon jó krémes lesz. És friss kaprot, ugye, tehát nyersen friss kaprot. Összeaprítunk jó apró darabokra, ezt rászórjuk a cukkinire, és nyakon öntjük ezzel a kis vizes, picit sós, tehát ez a vízzel összeturmixolt kesudióval. Ez olyan finom szósz lesz belőle, hogy az csoda, és az egészet összekeverjük, és már fogyaszthatjuk is. Ez azért nagyon jó, bélvédelemről beszélünk, mert ahogy a cukkinit hámozod, hogy biztos észrevetted már, hogy egy ilyen kis finom filmréteg.
1: Igen, így van.
0: Na, ugyanez a kis filmréteg vonja be a gyomorbélnyálka hártyát, tehát védi a beleinket, gyomrunkat.
1: No, hát akkor kedves hallgató, most nem fogom tudni elmondani, mennyire volt finom, de így ha ránézek, azt gondolom, hogy ez gyönyörű, úgyhogy bízom benne, ez íze is ilyen finom, majd következő adásunk elején így fogom kezdeni, hogy elmondom, hogy milyen is volt a cukini nyerselék, én ezt most így hívnám, mert hiszen ez nincs főzve effektív, úgyhogy inkább a főzelék helyett a nyerselék, ha van rendjén. Köszönöm szépen, Ibolya, hogy itt voltál. Kedves hallgatóim, Bánfi Ibolya életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séfet hallottátok itt az Életmód rovatunkban, a Családi Manna című műsorunkban. Családi Manna.

0: kívül életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séf volt a Családi Manna vendége ebben az órában, és a beleink védelméről beszélgettünk. Következő órában dr. Gelesz Niki fogorvossal a fogszabályzásról és a fogaink védelméről lesz szó, érdemes lesz velünk tartani.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos kora nyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elitön kiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban, azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. A mintegy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi, tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó, baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A Taxis Szövetség szerint jogi szempontból kifogásolható, és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a hétfő óta kötelező taxitrack alkalmazás. A BKK ugyanakkor közölte, a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek jövő hétfőn egyeztetnek az alkalmazásról. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulia Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő 2 hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációik hátralévő néhány hetet.
1: Időjárás.
2: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Szép reggelt és jó reggelt a most ébredőknek, a Családi Mannát halljátok. A mikrofonnál Ferenc Gabi, és ebben az órában a fogászati szűrések fontosságáról beszélgetek dr. Gelesz Niki fogorvossal. Többek között például beszélgetünk majd a fogszabályzásról, vajon milyen korban érdemes elkezdeni, vajon milyen időközönként érdemes elmenni fogászati szűrésre. Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk. Tartsatok velünk!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: 98.6 Manna FM életörömzene. Ebben az órában vendégem Gelesz Niki szájsebész. Témánk pedig a fogászati szűrések fontossága, milyen problémákat okozhat például egy rossz fog, vagy bármilyen olyan probléma, ami ugye a szánkban van. Erről fogunk beszélgetni, igyekszünk gyakorlati tanácsokat is hozni nektek, illetve adni. Nyilván nem én, hanem főként Niki. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szervusz, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: No, én elsőként tisztába tenném ezt a két fogalmat, vagy foglalkozás, hogy szájsebész és fogorvos. Hogyan kapcsolódik a kettő munkája, mert azért ez kapcsolódik valahol?
2: Abszolút kapcsolódik. Hát a szájsebészek is gyakorlatilag fogorvosok, mert először egy normál fogorvosi diplomát szerzünk meg, és akkor utána egy 3 éves szakképzésen veszünk részt, amivel szájsebész szakorvossá válunk. Ilyenkor eldönti az ember, hogy vagy csak ez irányba specializálódik, és szájsebészeti beavatkozásokat végez, vagy pedig mellette, mint úgymond normál fogorvos is praktizál.
1: A szájsebész az mit csinál igazából?
2: Foghúzások, foggyökér eltávolítások, ciszták, granulómák kivétele, elő nem tört fogak műtéte, bölcsességfog eltávolítások, implantáció, csontpótló beavatkozások, nagyon széles a spektrum.
1: Ez olyan érdekes, hogy mindaddig, amíg az ember nem kerül egy ilyen helyzetbe, hogy akár implantátum, vagy akár bármilyen foghúzás, mondjuk addig én például nem tudtam, hogy ugyanez volt, hogy elmentem a fogorvoshoz megnézni, és akkor elküldött egy másik, aki szájsebész volt, egy másik orvoshoz, aki aztán megcsinálta ott nekem, amit kellett így az ő területéről, de hogy én eddig azt hittem, hogy a fogorvos csinál mindent. Tehát a fogorvos, ez a fogorvos, és kihúzza a implantás, a többi.
2: Nem, hála Istennek egyre jobban specializálódik így az orvosi szakmán belül is az ember. Egy ember nem érthez,
1: mindenhez.
2: Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó ez a célirányosság, ami most már kezd itt nyugatról begyűrűzni, mert így mindenki a saját szakmájának a legjobbát tudja nyújtani.
1: Egyébként hogy látod itt a te praxisodban, hogy a magyar lakosság fog állománya az milyen? Tehát, hogy mennyire vagyunk jók?
2: Hát, vegyes. Van, aki nagy gondot fordít a szájhigiénére, meg a rendszeres szűrővizsgálatokon nagyon szépen fegyelmezetten megjelenik. Hát és vannak a kevésbé
1: odafigyelő, vagy kevésbé figyelők,
2: igen, akik szeretik elsunnyogni, és mindenféle kifogásokat találni, hogy most miért is nem megyek el éppen fogorvoshoz. Hát nyilván egy gyerekkori trauma, vagy valami félelem áll legtöbbször a háttérben, ami miatt elmismásolják a szűrővizsgálatokat.
1: Hát nem tudom, van-e olyan ember, aki szeret fogászatra járni?
2: Van. Azt kell, hogy mondjam, képzeld el, van.
1: Hát én nem tudom, hogy ő hogyan születhetett, de hogy én tényleg, ha meghallom a fúró hangját, vagy én már attól rosszul vagyok, tehát rajta mindig nevet az én fogorvosom, mert mikor fogkő leszedés van, akkor is kérem, hogy én érzéstelenítőkrémmel kérlek, kentbe.
2: Sokan hoznak valami fülest is, és közben zenét hallgatnak pont ezért, hogy ezt a rossz zajt, meg ezt az élményt egy kicsit próbálják jobbá tenni.
1: Akkor a szűrésekre rátérve, hogy milyen szűréseket végeztek, illetve mik azok a szűrések, amire mindenképpen el kell menni?
2: Hát én úgy gondolom, hogy azért minimum egy évente érdemes felkeresnie mindenkinek a fogorvosát, de nálunk speciálisan 4 havonta van visszarendelés, mert ez az az intervallum, amikor még bármilyen kezdődő apró kis folyamatot időben el lehet csípni, tehát 4 havonta nem alakul ki egy apró szubasodásból sem egy olyan komoly probléma, amit már csak akár gyökérkezeléssel vagy fogeltávolítással lehetne megoldani, hanem mindig még az elején el tudjuk csípni a folyamatot, és akkor ezáltal a páciens is jobban jár, meg mi is, mert nem kell olyan nagy munkát végeznünk.
1: Hogyan néz ki egy ilyen szűrés? Mennyi időt vesz igénybe, vagy mi történik?
2: A szűrések igazándiból hamar mennek. Mindenképpen szükség van valami képalkotó vizsgálatra. Mi első körben szeretünk egy 3D fogászati CT felvételt készíteni, nem csak egy panoráma röntgent, mert a panoráma röntgenen sok minden rejtve maradhat. Tehát mivel az egy vetületi kép, nem látszik minden három dimenzióba. Míg a CT felvételt meg tudjuk forgatni, akár hátulról is bele tudunk nézni az ember szájába, bármilyen irányba tudjuk szeletelni, így nem maradhat rejtve semmilyen kis gyulladás, semmilyen góc, azonnal látszik minden.
1: Olyan előfordulhat, hogy ha már egy gyulladás, vagy góc, vagy akár egy lyukas fog, hogy nem fáj? Tehát, hogy effektíven nem érzel fájdalmat?
2: Igen, igen. Mondjuk a lyukas fog, annak azért vannak jelei, általában hidegre, melegre, édesre érzékenyé válik a fogunk. De mondjuk egy gyökércsúcs körüli gyulladás, amit alapvetően gócnak nevezünk, ő némán tud növekedni. Egy gyökérkezelt fog tetején is kialakulhat, de akár elhalhat úgy a saját fogunk is, hogy nem vesszük észre, nem különösebben fáj, vagy fájt egy-két napig. Nem
1: elhalhat?
2: Elhalhat, igen.
1: És ennek...
2: ez lehet egy szubasodás következménye, ez a leggyakoribb ok, hogy már annyira mélyre terjed a fognak a szubasodása, hogy eléri a fogbélkamrát, és ezáltal a baktériumokat befertőzik a fogbelet, az ereket, idegeket ott szépen megfertőzik, elhal a fog, és akkor a baktériumok által termelt nedv az a gyökércsúcson keresztül tud növekedni, és ez okozza azt a kis sapkaszerű gócot a gyökércsúcsi részén.
1: És ezt nem érzem, ez nem fáj? És egy panoráma röntgen sem mutatja ki?
2: Nem feltétlenül mutatja ki a panoráma röntgen, attól függ, hogy melyik gyökéren. Ha például egy több gyökerű fogról van szó, és mondjuk a szájpadi gyökéren van a góc, akkor azt elfedheti sajnos az előső gyökér, és akkor nem látjuk rajta. CT felvételen nem marad semmi.
1: Niki, most tartunk egy rövid szünetet, jön a szerintem. Aztán innen folytatjuk a beszélgetést, maradjatok itt a Mannán.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Dr. Gálász Niki a vendégem, fogorvos, témánk pedig a fogászati szűrések. Többek között erről beszélgetünk ebben az órában. Előző percekben arról beszéltünk, hogy milyen fontos lenne, hogy akár évente elmenjünk fogászatra. Az is lehet, hogy egy-egy gyulladt fog, egy-egy elhalt fog nem fáj, tehát nem érezzük, hogy baj van, és mégis baj van, ezért fontos mindenképpen elmenni szűrővizsgálatokra. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy panoráma, röntgen vagy CT. Tehát akkor, ha jól értem, te alapvetően a CT felvételt javaslod, és azt
2: javaslom, nyilván nem évente, de azért egy kezdő kiindulási vizsgálatként szeretjük azt elkészíteni. Utána következik egy szájvizsgálat, teljesen fájdalommentes, és ezt szoktuk kiegészíteni egy fogkő eltávolítással, mert hogy azért olyan fél évente, egy évente majdnem mindenkinek szükséges.
1: Az mennyire okoz problémát, vagy akár milyen problémát okozhat, hogyha például valakinek hiányzik foga, mondjuk ismerek olyan embert, akinek még gyerekkorában kiesett, és azóta úgy maradt, nyilván olyan helyen, ahol nem látszódik, tehát ő hátul van ez az üresség, vagy nem tudom, hogy nevezik, foghiány, igen, köszönöm, hátul van a foghiány, és innentől kezdve nyilván ez nem olyan fontos. Ez okozhat el későbbiekben problémát, ezt kell-e pótolni, Vagy ez így teljesen rendben van, és így élhet az ember?
2: Hát igen, kell pótolni mindenképpen, mert felborul a harapásunk, ami kihat az egész testünk statikájára, gyakorlatilag gerincbántalmakhoz, mindenféle ilyen problémákhoz is vezet egyetlen foghiánya is. Úgyhogy...
1: Gerinc problémához egy fog hiánya. Na hát ez most nagyon meglepett.
2: Akár ilyesmit is okozhat. Nem beszélve arról, hogy a foghiány körül lévő fogak elkezdenek vándorolni. Általában a foghiány mögötti fog az előredől, a felette lévő fog pedig megnyúlik. Mert a fogak mindig a rágó párjukat keresik, meg az érintkezési párjukat, és ha egy kiesik a sorból, akkor a többi úgy mocorog, hogy igyekszik valami rágó párt találni. És ha nagyon sokat várunk a foghiánnyal, akkor ezek a fogak annyira előredőlhetnek, vagy leereszkednek, hogy a későbbiekben már lehetetlen önmagában azt az egy fogat pótolni, hanem akár ezekhez a szomszédos fogakhoz is sajnos hozzá kell nyúlni.
1: Például az ilyenek, hogy afták, meg mindenféle más fertőzések a szájban, ezek milyen problémát okozhatnak még azon túl, hogy nyilván ez nem egy higiénikus, meg nem egy jó dolog, hogyha az emberek mondjuk tele van a szája mindenféle sebbel.
2: Hát az afták hátterében általában valami általános immungyengeség lapul, úgyhogy ilyenkor érdemes a vizsgálatot kiterjeszteni, akár egy laborvizsgálatra, meg egyéb szakterületeket is bevonni. Nyilván nem arról beszélek, ha valakinek évente vagy két évente egyszer jön ki aftája, hanem akiknél visszatérő, vagy nem az, hogy egy kis picike kisebb van a szájban, hanem szétterjed egy nagyobb felületen.
1: Alapvetően a fog problémák, bármilyen, akár egy lyukas fog, a hiányzó fogról, akkor most már ugye tudom, hogy akár gerincbántalmakat is okozhat, vagy problémákat, még milyen betegségeket okozhat. Tehát, hogyha valaki huzamosan, tehát azt mondja, hogy van egy lyukas foga, de hát ő nem mer, mert fél a fogorvostól, és ő nem akar menni fogorvoshoz, és teljesen mindegy, valamilyen okból kifolyólag ő nem látogatja meg az orvost, akkor ez egy idő után nyilván okoz problémát. Elsőként milyen problémákat okozhat?
2: Hát okozhat bőr problémákat, az arc területén pattanásokat, foltokat. Akkor a hajas fejbőrön foltosodást, ilyen foltokban való hajhullás nagyon jellemzően fogászati gócnak a tünete lehet, vagy egy általános hajhullást. De így, mivel ez egy baktérium, egy letokolt baktérium tömeg a szánkban, a fogászati góc. Ez a baktériumtömeg kihatással van a szívünkre, kihatással van a májunkra, tehát hogy komolyabb szerveket is érint a probléma, és ezért érdemes foglalkozni vele.
1: Nyilván ez egy, gondolom, egy hosszabb idő után jönnek elő ezek a problémák, tehát tehát ha valaki egy lyukas foggal nem megy, mit tudom én, egy hónapig, az még...
2: Ez nem okoz olyan őrületesen nagy problémát, itt már inkább arról van szó, amikor a szúvasodás olyan mértékig terjed, hogy elhalt a fog, és a gyökércsatornán keresztül kijutottak a baktériumok az álcsontba.
1: Azt ugye tudom, hogy te főként felnőttekkel, vagy ti főként felnőttekkel foglalkoztok, de azt említetted itt az interjú előtt, hogy azért a felnőttek gyerekeit is meg szoktátok vizsgálni. Hány éves korban érdemes elvinni a gyereket legelső ilyen szűrésre, mondjuk fogászati szűrésre?
2: Mi azt szoktuk javasolni, hogy minél kisebb, annál jobb. Tehát amikor már megjelennek az első fogai, akkor el is kell kezdeni mosni.
1: Aha, már a tejfogaknál.
2: Már a tejfogaknál. Uh-huh. Meg azért érdemes már kisebb korba akár úgy elhozni őket, hogy nyilván nem történik velük semmi különös, de látja anyukát vagy apukát, hogy ő is bátran beül a székbe, nem történik vele ott semmi rossz, hogy már ebbe szocializálódjon a kisgyerek is, hogy anya, apa eljár fogorvoshoz rendszeresen. És hát amikor még ilyen picik és tejfogaik vannak, akkor remekül lehet velük játszani, úgymond a rendelőben, lehet liftezni egyet a széken, meg lehet mutatni, hogy ez a műszer vizet spriccel, ez meg levegőt fúj, kap valami kis ajándékot, és már is jó élmény társul a fogorvoshoz, és amikor már van valami kicsit komolyabb probléma, akkor nem félve jön, meg nem egy első idegen környezetbe érkezik a gyerek, hanem már egy már úgy jön, mint hogyha
1: hazamenne. Igen. Akkor szabad ne feled, innen folytatjuk a beszélgetést. Most jön a Kiss Me, itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna

0: Sokára fél kilenc lesz, dr. Gelesz Niki fogorvos a vendégem ebben az órában. A fogászati szűrések fontosságáról beszélgettünk, és majd a hírek zene után folytatjuk a fogszabályzással. Vajon milyen korban érdemes ezt elkezdeni? Természetesen, hogyha probléma van a fogakkal, és hogyha esetleg az orvos mondjuk ajánlja a fogszabályzást. Tartsatok velünk a következő percekben is, elérhetőségünk 0677 1986. Elértek a Facebookon is, Manna FM 98.6.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Napos kora nyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elitön kiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban, azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. A mintegy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi, tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó, baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A taxis szövetség szerint jogi szempontból kifogásolható, és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a hétfő óta kötelező taxitrack alkalmazás. A BKK ugyanakkor közölte, a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek jövő hétfőn egyeztetnek az alkalmazásról. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulia Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő 2 hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációik hátralévő néhány hetet.
1: Időjárás.
2: Sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Fogászati szűrések fontosságáról beszélgetünk ebben az órában. Dr. Gelesz Niki fogorvos a vendégem. Következő percekben majd a zene után a fogszabályzással fogjuk folytatni. Ez ma szinte divat egyébként, felnőttek is előszeretettel használnak fogszabályzót. De hogy vajon milyen korban érdemes ezt elkezdeni, erről is szó lesz a következő percekben. Tartsatok velünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Gelesz Niki fogorvossal. Ugye a fogászati szűrések fontosságáról beszélgettünk az előző fél órában. Arról is szó volt, hogy bizony nagyon kell vigyázni, mert sokszor egy-egy fog lehet, hogy nem fáj, de ettől még problémát okozhat. Arról is beszéltünk, hogy egy-egy hiányzó fog milyen egészségügyi gondokat okozhat. Szó volt arról, hogy panoráma, röntgen vagy CT felvétel. Amennyiben nem tudtatok minket hallgatni, nem sokára visszahallgatható lesz az oldalunkon, megtaláljátok. A fogszabályzás az egyébként a tejfogaknál most ez azért jutott eszembe, mert például nekem a gyerekemnek még tejfogai voltak, amikor fogszabályzót kapott, és nagyon sokan így a környezetünkből el voltak hűve, hogy tejfogakra fogszabályzó, hát miért? Hát ezek úgyis kiúlnak is majd arra a fogra kell, amikor már kibújnak a végleges fogak, de hogy akkor lehet, nyilván nekünk is, hogyha adtak, akkor ez nem egy ördögtől való dolog.
2: Nem, abszolút nem. Főleg ilyenkor, amikor még tejfogak vannak a szájban, akkor nagyon könnyen befolyásolható az állcsontoknak a növekedése. Biztos ő is azért kapott fogszabályzó készüléket, hogy már mire kibújnának a maradó fogak, addigra vagy tágítsák az állcsontnak az ívét, hogy beférjenek ezek a fogak, vagy az alsó állkapcsot serkentsék növekedésre, ami mondjuk esetleg egy kicsit el van maradva a felsőhöz képest. Tehát ilyenkor még nagyon jól lehet az állcsontoknak is a növekedését befolyásolni.
1: Tehát akkor, hogyha bármi problémát észlelünk, akkor inkább már olyan korban el kell ezt kezdeni.
2: Érdemes megmutatni, akár egy konzultációra elvinni egy fogszabályzó szakorvoshoz. Maximum azt mondja, hogy még nincsen semmi oka annak, hogy a gyerek fogszabályzót kapjon, vagy bármilyen készüléket viseljen, és akkor ráérünk akkor foglalkozni vele továbbiakban, amikor már a maradó fogai előtörtek.
1: Fogszabályzásnál maradva a felnőtteknél van az a kor, amikor már nem érdemes fogszabályzót használni, mert hogy ugye azt látni, hogy ilyen 30-40-es, sőt még a talán annál idősebb embereknél is volt, hogy láttam ezt az állandó fogszabályzót, akár már sokféle van egyébként, olyan is van, ami alig látható.
2: Igen. Hát először is akkor arra válaszolnék, hogy nincsen felső korhatára a fogszabályzásnak, és én úgy gondolom, hogy mára már hála Istennek majdnem, hogy divat a
1: igen, így van.
2: Tehát, hogy már sokkal cikibb rendezetlen fogakkal mosolyogni, igen, mint sem fogszabályzóval. Úgyhogy én mindenkit arra biztatnék, hogy vágjon bele. Nyilván nem egy kellemes egy-két év, amíg fönn van a fogszabályzó, mert azért sok macerával jár, meg nehezebb tisztítani, de utána nagyon megéri a végeredmény, én úgy gondolom.
1: Ezek, ami már ilyen szinte láthatatlan, az milyen anyag?
2: Van egy láthatatlan fogszabályzós rendszer, amikor egy ilyen átlátszó sínt húzunk a fogakra. Ez számítógép tervezi meg. Történik egy lenyomatvétel a kiindulási állapotról, és egy számítógép megtervezi a fogmozgatásokat, illetve a fogmozgásokat, és kapunk egy 6-8-10 sínből álló kis csomagot, amiket meghatározott időközönként be kell tenni a szájba. Most ennek a nagy rákfenéje úgymond, hogy ezt ki tudja venni a kedves páciens. Tehát a részéről nagy együttműködést kíván, mert legalább 20 órát naponta a szájba kell legyen ez a sín, ahhoz, hogy kifejtse a hatását.
1: De ez mindig ott lehet egyébként? Ez tehát a legalább 20 óra, de ha lehet, akkor az lehet non-stop rajta.
2: Ez lehet non-stop. Igazándiból mondjuk étkezés után nagy előnye, hogy ezt ki lehet venni, a fogat lehet mosni, sokkal könnyebb a fogakat tisztán tartani, mint mondjuk egy ragasztott készülék mellett.
1: De jó, hogy ezt mondod, mert én mindig ezen gondolkodtam, hogy akkor a ragasztott készülék ezek szerint az, aminél nem lehet olyan egyszerűen tisztítani.
2: Hát megvannak hát az azok hogy a speciális lehet? Kis fogkefék, meg azok a kis minisörtés, kis tumimosóhoz hasonlító kis fogköztisztító kefék, amikkel egyesével minden fognál oda be kell bújni és tisztogatni.
1: Mert hát azért az is okozhat problémákat, nem, hogyha ezt nem rendesen tisztogatják, azon túl, hogy nyilván kellemetlen lesz a lehelete az embernek.
2: Hát ez egy plakretenciós tényező ott a szájban, bele tud ragadni minden maradék, meg minden, úgyhogy nagyon fontos ott a szájhigiéné.
1: Esztetikai fogászat, tehát valahol ez is oda tartozik, vagy ez
2: abszolút,
1: fogszabályzás. Abszolút. Na de ugye van például a fogfehérítés, amit ugye én is nagyon sokszor megszemlítem, hol milyen árba fehérítik a fogakat, mert az ember mindig fehérebb és fehérebb és fehérebb fogakat akar, ilyen hollywoodi mosoly, ugye az elvárt. Most az jutott eszembe, hogy volt egy idő, lehet, hogy még mindig van, lehet kapni. Minden celeb ezt reklámozta a közösségi oldalakon. Ez a vásárolható, most a nevet nem mondom, hogy ne reklámozzuk, amit akár otthon is megtudja. Ez tényleg jó.
2: Ez tényleg nem jó. Ezt azért most már, hála Istennek, elég.
1: Igen, most már nem találkoztam vele.
2: Aha. Hogy mi az, amit boltban meg lehet vásárolni, és mi az, amit nem. Illetve az Európai Unió le is szabályozta, hogy milyen erősségű fogfehérítő zseléket lehet forgalomba helyezni, mert nagyon-nagyon-nagyon sok fogérzékenység és egyéb panasz azáltal, hogy nagyon erős zseléket használtak egyesek. Úgyhogy ez most már vissza lett véve, és lehet, hogy hirtelen nem olyan nagyon-nagyon erős a hatás, bár most már a speciális lámpák ezt is kiküszöbölik, de nem okoz fogérzékenységet, meg fájdalmat sem a zselé fogfehérítés közben sem.
1: De ez a fogfehérítés, amit most te mondasz, ez a fogászaton történik, a rendelői.
2: Aha. Igen.
1: És mindazok, amiket megvásárolhatunk boltba, ezek igazából jók, ezek hatásosak, vagy
2: nem,
1: csak pénzkidobás?
2: Sajnos nem hatásosak, maximum annyira jó, hogy az ilyen felületi elszíneződést, amit ételekig talok okoznak, kávé, vörösbor, cigaretta esetlegesen, azon egy kicsit segít, meg azt egy kicsit halványítja, de ha igazán a fog alapszínéhez szeretnénk hozzányúlni, akkor azért érdemes egy rendelői változatot választani. Ott is van olyan, amit otthoni kiegészítő vagy önálló kezelésre javasolunk, de mindenképpen fogorvost keressünk fel ezzel.
1: Most rövid szünet jön, innen folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, dr. Gelesz Nikivel, a fogászati szűrések fontosságáról beszélgettünk, de szó volt a fogszabályzásról, szó volt arról, hogy évente legalább érdemes elmenni, megnézetni a fogainkat, mert lehet olyan fog, ami mondjuk nem fáj, nem érezzük, hogy probléma van, és mégis mégsem egészséges, ez ugye hosszú távon problémákat okozhat, és a fogfehérítésnél hagytuk abba, ahol ugye beszélgettünk arról, hogy volt egy időben kapható ez az otthoni fogfehérítő, amit ugye minden celeb reklámozott, és hogy ez valójában például egyáltalán nem hatásos.
2: Akkor most még két dolog eszembe jutott a fogfehérítéssel kapcsolatban, ami azt mondják, hogy természetes dolog, tehát hogy is használna, és erre kíváncsi vagyok. Egyik a szódabikarbóna. Erről mi a véleménye?
3: Hát... Ez olyan jó kis népi.
2: Aha, igen, ez a népi mondom. Fehérítés, igen, de hogy igazából ezt sem használ.
3: Nem, igazándiból ezt sem.
2: A másik meg a szén.
3: Hát az aktív szén az azért valamelyest megköt némi elszíneződést a fogakon, de ez sem fogja fehérebbé varázsolni alapvetően a fog színét. Tehát ez is inkább az ilyen felületi elszíneződésekre való. Van olyan fogkrém is, ami aktív szenet tartalmaz, nagy csodát nem kell tőlük várni.
2: Tehát magyarul, hogyha valaki elmegy egy fogászati

0: érhető a rendelői fogfehérítéssel.
1: Az mennyire divat, vagy mennyire így te, hogy tapasztalod ugye a praxisodban, hogy ez a héji kerámiát, ezt mennyire használják, illetve az hogyan működik?
0: Olyan, mintha egy kontaktlencse lenne nagyjából, tehát a fogaknak a külső felületére van felragasztva. Ezzel nagyon szépen és tartósan lehet fehéríteni is a fogakat, meg hát a fog alakját is lehet vele befolyásolni.
1: Na jó, de hát ezt, hogyha rárakom, tehát hogy ez egyrészt az evésnél, vagy ez csak...
0: Eleve hozzá kell nyúlni itt a foghoz, tehát aha, egy minimális zománc mennyiséget el kell előtte csiszolni, uh-huh, és utána fel van ragasztva egy speciális ragasztó cementtel a fog felületére. Ez nem esik le, ez ott van éveken keresztül.
1: Aha.
0: És ezáltal...
1: De ez nem a korona.
0: Ez nem a korona. Itt egy kicsit kevesebb foganyagot kell elvenni a héjkerámiához. Nem kell annyit, mint egy korona esetében elcsiszolni a fogból.
1: Ezt kiknek javaslod, vagy kiknek alkalmas? Nyilván, akinek jó fogai vannak, és csak azért, hogy fehér foga legyen, gondolom, azért ez nem egy
0: itt
1: megoldás.
0: Itt azoknál nyújthat jó megoldást, akinek van valami zománc problémája, uh-huh, valami fejlődési rendellenesség, elszíneződés, ami őt nagyon zavarja, vagy azoknál, akiknél kicsit csálék a fogak, uh-huh, de nem akar fogszabályzást, vagy vannak olyan fogai, amik nem fejlődtek ki rendesen, hanem mint egy ilyen kis jégcsap, uh-huh, olyan alakúak, azoknál remek megoldást nyújthat a héjkerámia.
1: Na és akkor így most már mindjárt a beszélgetésünk végére értünk, de még rengeteg kérdésem lenne. Implantátum, illetve a korona közti különbség, mikor kell egyik, mikor kell másik?
0: Hát régen egy foghiány pótlására inkább a hidakat alkalmazták. Ilyenkor a hiányt határoló két fogat le kell legalább csiszolni ahhoz, hogy a hiányt pótoljuk, áthidaljuk úgymond. Uh-huh. Tehát minimum egy három tagú híd készül. Az implantátumok megjelenésével, elterjedésével lehetőség nyílik arra, hogy évfogakat ne bántsunk, hanem azáltal egy fog önmagában pótolható. Nem kell a szomszédos fogakat bevonni a fogpótlásba.
1: Aha, és egy ilyen implantátum az egyébként akár életünk végéig,
0: abszolút,
1: hogyha jól van,
0: igen,
1: megcsinálva?
0: Igen.
1: És ez ugyanúgy funkcionál, ugyanúgy működik, mint a saját fogunk, ugyanúgy nem okoz problémát a szervezetünkbe.
0: Ez egy orvosi fémből, orvosi titánból készült csavar, uh-huh, ugyanolyan, mint mondjuk egy csípőprotézis, vagy bármely másik protézis, tehát abszolút bennmaradhat, örök életünkben szépen funkcionálhat, de nagyon fontos hozzátennem, hogy ugyanúgy kell ápolni, mint a saját fogakat. Tehát abban nem szabad ringatnunk magunkat, hogy na most már az ki van cserélve, azzal többet problémánk nem lesz, mert ugyanúgy begyulladhat rossz szájhigiéni esetén, mint a saját fog.
1: El is színeződhet, vagy az már nem, olyan anyagból van, ami nem? Tehát annak marad a színe ugyanaz. És akkor még egy utolsó, egy pillanatra visszatérve a fogfehérítésre, hogyha elmegy az ember egy ilyen fogászati fogfehérítésre, annak mennyi idő tartam, amíg olyan fehér marad a foga, illetve mikor tér vissza körülbelül a régi állapot, a korábbi?
0: Hát ez nagyban függ attól, hogy ki milyen életmódot, uh-huh, él. Aki dohányzik, nyilván előbb-vissza színeződik a fog, vagy aki sokat kávézik, vörösborozik, nála is egy kicsit hamarabb visszaszíneződik, de átlagosan egy olyan 5 évet kitart a hatása.
1: Az nagyon hosszú, ezt nem gondoltam, igen, volna. Azt hittem, hogy egy ilyen egy max másfél évig hatásos.
0: Nem. Tovább tart. Ha egy jó minőségű fogfehérítésen vesz, uh-huh, részt valaki, akkor azért annak nagyon sokáig megmarad a hatása.
1: Hát még én nagyon szépen köszönöm, és olyan lenne, minden fogorvos ilyen lenne, mint te vagy. Akkor mindjárt szerintem szívesebben járnánk fogorvoshoz. Én egyébként évekig ki voltam a fogorvos. Nekem is nyilván ilyen gyerekkori traumák. Ez nagyon érdekes amúgy, hogy gyerekkorodban valamit megértél, valamit rosszul. Nekem konkrétan kihúzták úgy egy fogamat, hogy nem tudom, lyukas volt, és nem tudtak mit kezdeni vele, uh-huh, és hopsz, kikapták. Ugye kellett aztán az implantátum, de hogy azóta is rosszul vagyok, tehát hogy meghalom azt, hogy fogászat és kiráz a hideg. Tehát én mindig
0: nagyon
1: tologatom
0: a... Igen, ezzel, igen. Sajnos tényleg. Hát mi meg igyekszünk jó élményekkel egy kicsit így kinevelni az emberekből ezt a nagy félszt.
1: Köszönöm szépen neked, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, Gelesz Niki szájsebész fogorvos volt a Családi Manna vendége ebben az órában.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Fogászati szűrésekről beszélgettem ebben az órában, a következő órában pedig a Conflict Night című programról, eseményről lesz szó. Tartsanak velünk, érdemes lesz. Elérhetőségünk 0677986 Facebookon is, ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos koranyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elitön kiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon naponta, más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulia Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációig hátralévő néhány hetet.
1: Időjárás.
2: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csoda szép reggelt kívánok a hallgatóimnak. Ebben az órában egy nagyon jó kis szuper előadásra invitálom önöket. Június 8-án újabb estel jelentkezik a Conflict Night, amely ezúttal a megbékélés és az újrakezdés témáját járja körül, egy olyan kérdéskört, ami ma bizony nagyon-nagyon sokakat érint, hiszen a konfliktusok ugye nem csak a közéletben, hanem a családokban, barátságokban és még munkahelyi kapcsolatainkban is egyre erősebben jelen vannak, főleg így az utóbbi időszakban. Vajon hogyan lehet újrakezdeni, hogyan lehet egymáshoz közeledni, amikor már sérültek a kapcsolatok, kimondatlan mondatok és feszültségek maradtak a felek között, többek között. Erről is szól az előadás. Vendégeim a stúdióban Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, a Conflict Night alapítója és játékmestere lesznek. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Gyönyörű reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. A választások után általában ugye lezárulnak a kampányok, jó esetben eltűnnek a plakátok, elhalkulnak a szlogenek, a feszültségek azonban sokszor velünk maradnak, családokban, baráti társaságokban, munkahelyeken. Egy-egy politikai vita ma már könnyen személyes sértéssé, eltávolodássá vagy akár kapcsolatvesztéssé is válhat, és hát az utóbbi időben ezt szerintem szinte mindannyian megtapasztaltuk, mondhatjuk. Június 8-án az Átriumban, illetve az Átrium ad otthont a Conflict Night következő estjének, amely a megbékélés és újrakezdés témáját járja körül. Nyilván a választások utánra, tehát a választásokra reflektálva, az előadás improvizációs jeleneteken és valós élethelyzeteken keresztül mutatja meg, hogyan hat a politika az emberi kapcsolatainkra. Hát, hogy hogyan hat, ez ki fog itt most mindjárt derülni. Itt vannak velem a stúdióban vendégeim, Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, a Conflict Night alapítója, színésze. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt!
1: Jól mondtam a titulusokat, ugye?
3: A Tomi játékmestere az előadásnak, ő nem játszik benne, én játszom az előadásba, a Tomi pedig beszélget szakértő vendégekkel és kollégákkal a jelenetekről.
1: Aha. No, induljunk az elejétől. Ez így hogyan született meg a ti fejetekben, hogy erről beszélni kell? Ugye Conflict Night, ez volt ilyen előadás már korábban is.
2: Igen, lassan 2 éve szerveztük először az első Conflict Night-ot egy konferencián, és gyakorlatilag októberben lesz 2 éve, hogy folyamatosan játszunk színházban is, és lassan a 12 000. nézőnket köszönhetjük.
1: Wow.
2: Szerintem most a júniusi darabjainkon már a 12 000 fölött lesz a nézőszám. De azóta mi gyűjtjük a különböző konfliktusos, nehéz helyzeteket, stresszes szituációkat. Igen. A nagy különbség az volt, hogy alapvetően mi ilyen korporát, vállalati környezetben lévő nehéz helyzeteket, szituációkat gyűjtöttünk, de azért kísérleteztünk folyamatosan közügyekkel is, vagy olyan ügyekkel, amik családokat érint. Ilyen volt tavaly a szülők napja rendezvényünkön, amikor csináltunk nehéz beszélgetéseket szülők, nagyszülők és gyerekek, vagy tinédzserek között. Ilyen volt az az előadás, amit Sportháromság néven csináltunk, ahol sportoló gyerekek, szülők és edzők hármasával foglalkoztunk. Egy ilyen volt a tavaly decemberi Hogyan éld túl a karácsonyt családi körben című darabunk is. Úgyhogy gyakorlatilag ebbe a hármasnak a folytatásába illik bele az, hogy szeretnénk további olyan ügyekkel foglalkozni, ami már nem csak vállalati életben foglalkoztatja az embereket, hanem magánemberként is, akár családi körben, akár baráti körben, és így jutottunk ide, hogy mindenképpen ezzel az aktualitással foglalkozzunk.
1: Ugye ezek mind-mind az improvizációra épülnek, tehát itt nincs két egyforma előadás. Maga a téma, azt viszitek tovább, gondolom, tehát, hogy ha van egy téma, akkor azt 2-3-szor, vagy akár többször is játszátok, vagy foglalkoztok avval a témával?
3: Ez attól függ. Vannak olyan előadások, amik már többször is játszottunk, mind színházban, mind vállalatoknál, cégeknél. Ilyen azok a visszatérő témák, mint a vezetői szerepek, vagy a generációs különbségek. Ezek nyilvánvalóan olyan témák, amik mindenkit foglalkoztatnak, nagyon aktuálisak, és különböző helyzetekben nézzük meg ezeket. Éppen mindig a közönség, az adott időszakra, vagy az adott vállalatra, az adott cégre szabban nézzük meg ezeket a jelenteket, ezért is szuper eszköz az improvizációs színház,
1: igen,
3: mert lehetőségünk van változtatni, lehetőségünk van adaptálódni, nem csak előadásról előadásra, de pillanatról pillanatra, jelenetről jelenetre, és ezek az előadások úgy épülnek fel, hogy gyűjtünk szituációkat, sokszor küldenek be szituációt, vagy a nézők előre az előadás előtt, vagy a cégek, vállalatok előre az előadás előtt, mi ezeket feldolgozzuk, és gondolkodunk rajtuk, de nem írjuk meg a jeleneteket, hanem a jeleneteknek a gondolatiságát vagy a vázát rakjuk egymás mögé, és aztán ezeket az improvizációs színészek pedig improvizációval töltik meg, töltik fel, töltik meg
1: élettel. Effektíven nincs is semmilyen szövegkönyv, tehát vagy azért van egy ilyen, nem tudom, ilyen skicszerű udvaigazi.
3: Annyit tudunk, hogy kik a karakterek, és honnan, hova jutunk el a jelenetben nagyjából.
1: Igen, mondjuk azért az fontos, igen, hogy honnan, hova.
3: hogy mondok egy példát, tehát mondjuk megnézzük azt, hogy egy Z-generációs munkavállaló az hogyan viselkedik egy állásinterjún, egy boomer állásinterjúztatóval, és nem tudom, van benne egy-két fókuszpont. Aztán mi ezt, eljátszuk ezeket a jeleneteket úgy, hogy ahogyan, sokszor úgy, ahogyan a való életben megtörténnek, és azért a való életben sokszor nem a legoptimálisabban történnek meg ezek a helyzetek, és aztán vannak szakértő kollégák, szakértők a színpadon, legyen szó kommunikációs szakértőről, legyen szó generációs együttműködés szakértőről, vagy legyen szó túsztárgyalóról bizonyos esetekben. Ők beszélgetnek a jelenetekről, és konkrét tanácsokat adnak a színészeknek. Ne azt mondd, hanem mondd azt, hogy ne úgy csináld, ne így tartsd magad, ne menj bele ebbe a konfliktusba, hanem nem tudom, kétoldalú érveléssel állj ehhez a helyzethez.
1: Tehát kvázi, mint a rendező, mondhatjuk.
3: Egy picit igen, rendezik, tartalmilag
1: mindenképpen. És akkor Tomi, ez vagy rendezik. Te, bocsánat, a játékmester, amit
2: igen,
3: köti össze a színészeket a szakértők.
1: Most akkor rövid szünetet tartunk, életöröm zene, után innen folytatjuk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Manna FM. Ebben az órában egy különleges estéről beszélgetünk, amely nagyon aktuális és hát bizony sokakat érintő kérdést helyez a középpontba, hogyan lehet újra kapcsolódni egymáshoz akkor, amikor ugye a konfliktusok, a véleménykülönbségek vagy akár a társadalmi feszültségek eltávolították egymástól az embereket. Június 8-án a Conflict Night ezúttal a megbékélés és az újrakezdés témáját járja majd körül egy különleges interaktív est keretében. Az átriumban lesz látható, ahol a nézők nem csupán kívülállók, hanem maguk is részeseivé válhatnak a gondolatoknak, helyzeteknek, párbeszédeknek. Erről beszélgetek vendégeimmel, Borbás Gergővel, a Conflict Night színészével, valamint Barati Tamással, a Conflict Night alapítójával, játékmesterével, mint ahogy ezt már megtudhattuk, ugye. Mi a feladata a játékmesternek, vagy a játékmesternek ebben az előadásban?
3: A játékmester felelőssége az, hogy segítsen definiálni egy adott jelenetet, azt eljátszik a színészek, kell van jogosultságon megállítani ezt a helyzetet, és utána megpróbálom ezeket a helyzeteket a szakértők segítségével boncolgatni. Tehát itt az is fontos, hogy néha értsük meg, hogy miben vannak ezek a karakterek, és nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk ezen a nehéz helyzeten segíteni, akár kommunikációval, akár a helyzet felismerésével, empátiával, stb. És utána pedig újra játsszuk ezeket a jeleneteket, viszont az újrajátszásnál sokszor megállítjuk újra, hogyha azt látjuk, hogy nem abba az irányba halad, mint amit tanácsoltak a szakértők, vagy amit összeszedtünk, mint irány, és addig-addig csiszoljuk, amíg mi is, illetve a közönség is úgy nem érzi, hogy na, akkor most sikerült, megoldódott ez a helyzet, feloldódott az adott konfliktus.
2: Volt már olyan, hogy nem oldódott fel konfliktus?
4: Többször is volt ilyen, hogy nem jutottunk el a megoldásig, de mindenképpen jobb volt, mint az első játszásban, vagy közelebb kerültünk a megoldáshoz.
2: Úgy azt jelenti, hogy minél többször átmegy az ember egy bizonyos problémán, ugye ez is így működik.
3: Illetve tudod, itt az is, hogy vannak egyszerűen megoldhatatlan. Igen. Tehát, hogy olyan helyzetek, amikor abban a pici helyzetben, vagy abban a helyzetben ott azonnali segítséget nem lehet adni, mert rendszer szintű problémáról van szó, vagy egy nagyon átfogó problémáról. Ilyenkor azért kibeszéljük, megbeszéljük, hogy hogyan álljunk egyáltalán hozzá egy ilyen helyzetnek a feloldásán. És most is nagyon izgalmas, hogy két hete indítottuk el ennek az estnek a kampányát, és rögtön azzal kezdtük, hogy Gergő is, meg én is egy-egy videót tettünk közzé, és kértük a közönséget, hogy most tényleg róluk akarunk jeleneteket a színpadra állítani, az ő történeteiket akarjuk feldolgozni, és már nagyon sokan írtak nekünk megdöbbentő történeteket, és csak reflektálva arra, hogy ha lesz is ennek folytatása, vagy ha játszunk még egyszer, vagy többször, mert szeretnénk akár ebből egy egész sorozatot, vagy egy országos turnét csinálni, nem lesz két egyforma est, mert nagyon sok történet van, amiből tudunk válogatni.
2: Hát főleg, hogyha a turnéról beszélsz, hogyha elmentek mondjuk vidékre, vagy más városokba, akkor ott aztán teljesen más történetek jönnek szembe, azt gondolom. Hiába, hogy magad a nagy történet, ugye, az mindenkinél ugyanaz, de hogy azok nem így csöpögnek le, úgymond.
4: Nagyon izgalmas lesz az ebben az előadásban számunkra is, hogy ez egy párbeszéd. Egy párbeszéd egymással, egy párbeszéd a közönséggel. És az elmúlt évtizedek azok nagyon nehézé tették, egyre inkább, ahogy telt az idő, egyre nehezebbé tették ezt a párbeszédet. Rengeteg olyan történetet kaptunk, rengeteg olyan emberrel beszéltünk, aki nem beszél a saját szüleivel politikai nézeteltérések miatt, vagy akinek félnek a nagyszülei, mert ahonnan tájékozódtak, onnan azt kapták, hogy félni kell. És ezek árkokat ástak, és ez az árok betemetés, ez egy nagy klisé, és mi nem is erre vállalkozunk. Mi arra vállalkozunk, hogy meghallgassuk egymást, hogy megpróbáljuk megérteni egymás nézőpontjait, megpróbáljunk belelátni a vidéki nagymama fejébe, és megpróbáljunk belelátni a fővárosi z-generációs első szavazó fejébe.
2: Illetve segíteni nekik abba, hogy belelássanak egymás fejébe.
4: És hogy ezzel segíteni azt, hogy ők megértsék azt, hogy miben is vannak. És azt hiszem, hogy ez egy fontos első lépés, hogy elkezdjünk újra beszélni, kommunikálni, megérteni egymást, és legalább elfogadni azt, hogy a valóságnak színei vannak, a valóságnak árnyalatai vannak, és azok különböznek.
3: Mm. És az is nagyon érdekes látni, hogy itt nem pusztán generációs különbségekről van szó. Tehát persze van akkor szó, hogyha azt beszéljük, hogy nagymama, nagypapa és a gyerek vagy az unoka közötti, de hát itt már most kaptunk olyan szituációkat, amikor testvérek közötti masszív ellenállásról van szó, vagy egy baráti társaság szakadt ketté, szűnt meg az évtizedes barátság, és vagy hát szünetel, reméljük, és tényleg ez a legfőbb üzenete ennek az egész estnek, hogy hogyan kezdjünk egymás felé újra nyitni. Tehát ez az újranyitás, az újra kapcsolódás. Most nyilván ez lehetne egy teljesen más történet is, hogy miért történt ez a szüneteltetés, vagy kapcsolatszüneteltetés, de most ez adja az aktualitását.
2: Uh-huh. Hát nyilván azt gondolom, az már más szakembert igényelnem, hogy a miért történt, ott már lehet, hogy jobban mélyebbre kellene menni, és az már talán nem ilyen közönség előtt.
4: De lesz a színpadon kommunikációs szakértőnk, lesz a színpadon újságírónk, lesz a színpadon pszichológusunk.
2: Pszichológus is lesz, azt hiszem nagyon fontos, igen, egy ilyen esetben. Most újra jön az élet. Örömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk azonnal a beszélgetést, tartsanak velünk önök is.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Conflict Night esélyei nem klasszikus előadások, inkább olyan élő helyzetek és párbeszédek, amelyekben a nézők is nagyon-nagyon könnyen magukra ismerhetnek. Erről beszélgetek ebben az órában a legújabb Conflict Night előadásról, ami az Átriumban lesz június 8-án. Vajon most miről lesz szó, és hogyan épül fel ez az este? Erről is beszélgetünk vendégeimmel. Zene és hírek után folytatjuk.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Napos koranyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elitön kiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon naponta, más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulia Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációik hátralévő néhány hetet.
1: Időjárás.
2: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: Conflict Night június 8-án az Átriumban, erről beszélgetek ebben az órában vendégeimmel. Ugye a megbékélésről gyakran úgy beszélünk, mintha egyetlen döntés vagy mondat lenne, pedig sokszor ez nagyon-nagyon hosszú folyamat vezet el odáig, hogy újra meg tudjunk nyílni egymás felé, de hogy vajon lehet-e valódi újrakezdés konfliktusok után, erről is beszélgetek vendégeimmel ebben az órában, és zene után folytatjuk.
1: Öröm zene. Ez a

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Conflict Night az Átriumban június 8-án. Ugye ezúttal a megbékélés és az újrakezdés témáját járja körül egy különleges interaktív est keretében, ahol a nézők nem csupán kívülállók, hanem maguk is részeseivé válhatnak a gondolatoknak, helyzeteknek és párbeszédeknek. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy szakemberek, pszichológus is lesz a színpadon. Vendégeim a stúdióban Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, a Conflict Night alapítója és játékmestere. Volt már egyébként olyan valamelyik ilyen Conflict Night-on, ahol számotokra is meglepő történetek jöttek elő, és akár, nem tudom, sírásba forduló sztorik.
2: Voltak. Az fontos, hogy nem pszichodráma, és az nagyon fontos, hogy a humor, mint eszköz, az nekünk ott egy nagyon fontos eszközünk ebben.
1: Sok mindent old, igen.
2: Így van. Tehát a humor egy nagyon fontos eszköz számunkra, illetve nem pszichodráma, szóval, hogy nem megyünk le nagyon sokszor egy ilyen mély elemzésbe, vagy egy ilyen pszichológiai elemzésbe, hanem praktikus szempontból próbáljuk megnézni ezeket a helyzeteket. És volt már olyan egyébként színészként nagyon sokszor egyfelől, hogy megérintett valamilyen helyzet, másfelől pedig volt olyan helyzet, ahol a szakértés után is azt éreztem, hogy de én ebből nem tudok ebből a helyzetből tovább menni, nem tudom, hogy mi a következő jó lépés. És akkor az az izgalmas, amikor nem tudom, ez már hanyadik fal, mert nem a negyedik fal, ami a nézőtérre választ el minket, hanem az ötödik talán, ami ugye a szakértés a színész között van, és akkor az is lebontódik, és akkor elkezdünk arról beszélni a színész a színpadon a szakértő, hogy figyelj, ez nem tudom, meg én ezt nem tudom kimondani neki ezt a mondatot. Köszönöm, hogy ez a tanács, de nem jön. És akkor keresünk egy más útvonalat. Szóval nagyon érdekes kis világ teremtődik meg ilyenkor. És hát a választások és a választás utáni időszak pedig nagyon sok új muníciót ad számunkra.
3: Igen, pont márciusban volt egy darabunk Next Gen címmel, ahol már azért nagyon komoly családi drámákat vettünk végig. Olyan aspektusból, hogy milyen az, amikor van egy apuka, vagy akár már nagypapa, aki felépített egy nagy cégbirodalmat, és ő ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, és ott ő az átadó, és annak az átvevők, azok a fiatalok, akik meg ilyen vagy olyan indítatásból belesodródnak abba a helyzetbe, hogy nekik azt át kell venni, vagy át lehetne venni azt a cégbirodalmat, azt a működést, és óriási ellentétek, feszültségek voltak, és ott is gyakorlatilag a humor mellett nagyon sokszor jutunk el olyan pontra, hogy a nagy sóhajok nagy hallgatás van a nézőtéren, de látszik, hogy izzik a feszültség.
1: Mert ez valahol egy terápia, tehát hogy én értem, hogy ez nem terápia, nem pszichodráma, de ennek van egy olyan hatása, akkor inkább úgy mondom, egy ilyen terápiás hatása, hiszen feldolgozunk valamit.
3: Igen.
2: Hát kívülről ránézni helyzetekre, igen, amikben már voltunk, vagy leszünk, vagy el tudjuk képzelni,
1: tartotok,
2: az egy tükör,
1: így is volt, igen.
3: Ez volt a nyelvemen már, hogy bedobjam, hogy alapvetően még görbetükröt szoktunk adni, és nagyon fontos, hogy a közönség az magára tudjon ismerni, vagy a helyzetre tudjon ismerni. És hogyha elengedi ezt, vagy megengedi ezt magának, akkor tényleg amellett, hogy tud néha nevetni saját magán, utána hall olyan tanácsokat és olyan meglátásokat, amelyek neki segíthetnek a tovább lépésben. És ezzel már nagyon sokszor találkoztunk. Tehát a karácsonyi darabnál is volt olyan család, akik 13 fővel jöttek.
1: Wow.
3: Három vagy négy generáció is eljött, és tényleg kinevették saját magukat, és azt mondták, hogy atya ég, hát velünk ez mind megszokott történni karácsonykor, és külön írtak nekünk egy levelet, hogy ők most így neki fognak menni a karácsonynak úgy, hogy amit itt tanultak, azt megpróbálják hasznosítani.
2: És még van egy ilyen visszatérő elem a ráismerésben, azt hiszem, a pár hete volt egy bértranszparenciáról szóló estünk, ami ugye jön a nagyvállalatoknál, nyilvánosak lesznek a bérsávok, igen, kollégák, igen, között, igen, is, a konkrét fizetések nem, de a bérsávok igen, és akkor a jelenetben a menedzsment beszélt arról, hogy hát ez a HR feladata, ezt majd a HR-esek megoldják, és akkor visszatérő elem a HR-es kollégák feltörő kacaja a nézőtéren, Conflict Night-ról Conflict Night előadása, ami egyfelől a humor, másfelől a fájdalom miatt történik, de hogy nekik is próbálunk segíteni, hogy ez nem feltétlenül, hogyan lehet újra keretezni ilyen helyzeteket, ahol ők is segítséget tudnak kapni.
1: Ez a Conflict Night, ez ugye, ez itthoni Igen, ez abszolút ti találtátok ki?
3: Igen.
1: Ti vagytok a...
3: Ez egy konferencián született, amikor azt gondoltuk, hogy egy-egy témát dolgozzunk fel úgy, hogy ne egy kerekasztal beszélgetés legyen, vagy ne egy frontális előadás, és a legeslegelső az arról szólt, hogy vezetők-vezetők közti relációkat vizsgáltunk, és a közönséggel szavaztattuk akkor meg, hogy mi legyen ez a reláció, és akkor a nemet mondás és a konstruktív visszajelzés volt, amire egy-egy példát vittünk, vagy mutattunk meg a színészekkel, és már akkor nagyon fontos eleme volt ennek az egész produkciónak, hogy ne hagyjuk ott a levegőbe lógva azt, hogy most láttunk egy görbe tükröt, hanem nézzük meg azt tényleg szakértők bevonásával, hogy ilyen helyzetben mit tudunk csinálni. Hogyan hívjuk segítségül az empátiát, az asszertív kommunikációt, a különböző tárgyalási stratégiát. Hogyan menjünk a mélyére egy-egy problémának, ebbe akár egy pszichológus nagyon sokat tudott segíteni. Foglalkoztunk vezetői magánnyal, kiégéssel, és akkor is nem elég csak kommunikálni róla, hanem a vezetőket is olyan skillekkel kellett felruházni, és ebben nagyon sokat segítettek a pszichológusok, a mentál higiénia szakemberek. Úgyhogy ez nagyon fontos része ennek az egész produkciónak, hogy tényleg ne csak egy jót nevessünk ezen, hanem megoldjuk, adjunk valami kézzelfogható tudást is.
1: Most újra életörömzenét hozunk, de folytatjuk innen a beszélgetést, tartsanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Június 8-án az Átriumban a Conflict Night-ra várják az érdeklődőket. Ebben a témában beszélgetek vendégeimmel, Borbás Gergővel, a Conflict Night színészével, valamint Barati Tamással, a Conflict Night alapítójával, játékmesterével. Egyébként abban nem gondolkodtatok, hogy ha ez egy tényleg ez a ti ötletetek volt, tehát az egész Conflict Night létrehozása, hogy ezt akár külföldön is, tehát ilyen franchise rendszerbe akár, hogy tovább vigyék mások, tovább adni ezt a tudást?
2: Reméljük, hogy innen viszik franchise rendszerbe.
3: Volt egyébként már megkeresésünk külföldről, hogy szerették volna. De ami nekünk most tényleg nagyon izgalmas, hogy említettem neked.

0: az online teltházas előadást tudtunk összehozni. Itt ez egy nagyon érzékeny téma a mostani, viszont nagyon-nagyon sok embert érint. Tehát tényleg nincs olyan a társaságunkban sem, meg a...
1: Szerintem nincs olyan az országban, akit ez az egész
0: érintene. Egy környezetünkben, ahol ne lenne legalább egy nehéz helyzet, vagy családtaggal, vagy régi barátokkal, baráti társaság, kollégákkal. Úgyhogy ezt látjuk, ezt a hármat fogjuk vegyíteni, meg fogunk mutatni családi helyzeteket, baráti társaságban lévő helyzeteket, és kollegális helyzeteket is.
1: Ilyenkor, amikor ti megkapjátok ezeket a történeteket, a nyilván, aki küldi, azt gondolom beül majd a nézőtérre, és ők akkor ki is van emelve, vagy ez nincs megnevezve a színpadon, hogy most nem. Akkor nem.
2: Aha. Nem, nincs ez nincs megnevezve, sőt nyilvánvalóan a színházi helyzetek miatt van, hogy ezeken változtatunk, van, hogy azt érezzük, hogy oké, ez egy nagyon jó kiindulási pont ez a történet, de milyen jó lenne, ha lenne benne egy olyan karakter, aki hiszen az segít nekünk aztán a szakértés alatt is, hogy, hogy valóban tudjunk még jobban reflektálni ilyen szituációkra.
1: Időben ez mennyit? Milyen
2: két
1: hosszú?
2: Felvonás.
0: Két felvonás, 245 perc. Uh-huh. Ez általában nagyságrendileg egy 8 jelenetet foglal magában. Tehát itt azért ugye van...
1: Hány színésszel dolgoztok?
2: 4-5 színész van egy előadásban.
1: Azért a színészeknek sincs könnyű feladata, azt gondolom. Egyrészt, hogy 8 jelenetet mondtál, ugye? Igen. Tehát 8 féle karakter, és még akkor azon belül, hogyha megállítanak, hogy ne így csinált, hanem úgy csinált. Tehát azért ez elég...
2: Ez az improvizációs színház csodája, és erre vannak trénelve, és tréningezve az improvizációs színészek, hogy ezeket a helyzeteket hitelesen meg tudják mutatni a nézők számára. És ez... mindeddig sikerült nekik.
1: Június 8-a, ugye, az Átriumban hány órakor kezdődik?
0: 7 órakor kezdődik, és 9 óráig
1: 9 óráig tart. És előtte még lesz június 4-én, ugye? Meséltek arról is az...
2: Aki most hallott először a Conflict Night-ról, annak szerintem a június 4-i előadás egy ilyen csemege lehet, mert többféle témát fogunk körüljárni. Uh-huh. Kicsit egy ilyen évadzáró best-of-ot fogunk csinálni a választási utáni előadást megelőzően. Lesz szó vezetői stílusokról, lesz szó fizetésekről, bónuszokról, alkudozásról, onboardingról, munkahelyi viszonyokról, toxikus kollégákról, szóval szerintem ez egy ilyen nagyon jó merítés lesz abból, hogy milyen színes is az a témakör, amit mi körbejárunk.
1: És akkor azt említettétek, hogy már jött néhány szituáció, ugye, vagy jó sok szituáció pontosabban erre a 8. előadásra, de még várjátok, tehát hogy lehet még küldeni történeteket, szituációkat, hova tudják és hogyan tegyék ezt meg?
0: Igen, nagyon várjuk, mert szeretnénk, hogy nagyon színes legyen a paletta, meg tényleg megnézzük azt, hogy hosszú távon gondolkodva minél több szituációt lássunk, fel tudjunk dolgozni. A honlapunkon, a letsconnect.hu felületen, ott az előadásoknál minden előadáshoz beszoktunk rakni egy ilyen gombot, hogy küldj be nekünk szituációkat. Ezeket anonim módon is be lehet küldeni. Egy rövid leírást szoktunk várni, úgyhogy arra biztatnánk mindenkit, hogyha volt ilyen esetetek, akár családi, baráti, kollegális környezetben, akkor írjátok meg nekünk. Most azt is kérjük egyébként, hogyha volt ennek pozitív feloldása, tehát már megtörtént valamiféle jó folyamat, elindult egy újranyitás, hogy azt hogy csináltátok, hogy már a jó példával is tudjunk meríteni. Ez nekünk nagyon fontos és nagy segítség.
1: Akkor még egyszer június 8-a Átrium, este 7 óra, és addig is várjátok a történeteket, sztorikat. Hoppá, még azt elfelejtettem megkérdezni, hogy teljesen mindegy, hogy ki hogyan fogalmazza meg. A lényeg, hogy legyen benne egy sztori, legyen benne egy történet. Hogyha ezt 3 mondatban írja le nektek, az is jó, ti abból már tudtok dolgozni.
2: Tökéletes.
0: Igen, tudunk, úgyhogy várjuk szeretettel a sztorikat, és titeket is, hogy gyertek el és nézzétek meg az előadásokat.
1: Szóval, hogy nem eszét kell küldeniük, ez nagyon fontos, mert lehet, hogy van, aki megjött, hogy úristen, én nem tudom leírni. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, alapító játékmester voltak a vendégeim.
3: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: tehát érdemes beírni a naptárba. Június 8-a Atrium Conflict Night. Erről beszélgettem ebben az órában vendégeimmel, Borbás Gergővel, a Conflict Night színészével, valamint Barati Tamással, a Conflict Night alapítójával, játékmesterével. Ennyi volt már a Családi Manna. Köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet. Jövő hétvégén is itt leszek, szombaton és vasárnap 7 és 11 óra között. Remélem, önök is velem tartanak majd. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hetük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt, regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő, idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodimir Zelenszky, ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon naponta, más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: Sziasztok, ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánk a szeptemberi iskolakezdés apropóján az iskolai erőszak. Beszélgető társam Hellinger Solymos Krisztina, tanácsadó szakpszichológus. Krisztina 14 éve házas, egy 9 és 11 éves kisfiú édesanyja. És hogy miért épp mi beszélgetünk ma a témában? Többen tudjátok, hogy én angol-német szakos tanár vagyok, aki hosszú évek óta magántanárként tevékenykedem, Krisztina pedig szintén magánpraxisban dolgozik. Egyikünknek sincs jelenleg intézményi affiliációja. És hogy miért mondom mindezt el? Azért, mert a mai beszélgetésre készülve, illetve a szervezés folyamatában azzal szembesültünk, hogy nagyon sok tanárt, szülőt és diákot kerestünk meg, sőt iskolapszichológusokat is, és hívtunk meg a beszélgetésbe. Kivétel nélkül mind megerősítették, hogy a témával foglalkozni kell, mert a bántalmazás minden emberi közösségben jelen van. Viszont az a közös megegyezés született, hogy semmi érintettet nem kívánunk kellemetlen helyzetben hozni, sem őt, sem azt az intézményt, ahol az eset, ami kapcsán beszélgetünk esetleg, előfordult, úgyhogy ezért mi egy lépéssel hátrébb, de mégis, mint pszichológus és mint tanár, és Krisztina, mint édesanya, érintettek vagyunk, de talán kellő objektivitással tudjuk körbejárni ezt a nagyon összetett kérdést és problémát. Krisztina, nagyon szépen köszönjük, hogy te elfogadtad a meghívásunkat, és hogy mi együtt viszont beszélgethetünk a témában.
2: Én is köszönöm, hogy meghívtál.
1: Téged hogy érintett ez a megkeresés?
2: Hát azt rögtön én is gondoltam, hogy ez nagyon fontos téma, hogy erről beszélni kell. Aztán rögtön arra gondoltam, hogy de miért nem hívsz valaki mást, aki egy iskolapszichológus, vagy konkrétan tényleg ott van az iskolában, gyerekekkel foglalkozik, fiatalokkal foglalkozik, meg hogy hú, hát én azt nem is tudom, mennyire fogom tudni jól körbejárni. Tehát elsőre volt bennem egy ilyen, de hát aztán ez egy kicsit elkerülhetetlen, a szakmámban is, a munkám során is elkerülhetetlen, és hát anyaként is egyszer az ember ebbe belefut, megtapasztalja a gyerekein keresztül, hogy milyen, amikor mondjuk piszkálják őket, mit tudok én tenni, miben tudok őt segíteni. Úgyhogy állok elébe, hogy ezt így átszálazzuk.
1: Először is akkor próbáljuk egyáltalán meghatározni, hogy mit is értünk tulajdonképpen iskolai zaklatás, vagy iskolai bántalmazás alatt. Van ennek valamiféle definíciója?
2: Inkább úgy mondanám, hogy van mondjuk 4 nagyon fontos ismertetőjele, ami ezt elkülöníti másfajta viselkedéstől, például a konfliktus vagy a veszekedés, az nem számít zaklatásnak. Ott 2 különböző fél egyet nem értésben vannak, és ott van egy konkrét konfliktus, amit ott próbálnak lerendezni. Az iskolai bántalmazás, iskolai zaklatás az egyik fontos ismertetőjel, hogy ez általában rendszeres. Egyes szakemberek azért azt mondják, hogy ez egy egyszeri alkalom is tud olyan drámai vagy mély nyomot hagyni, hogy az is már számít bántalmazásnak, de összességében általában egy rendszeres, ismétlődően megjelenő viselkedés. A másik, hogy ez mindig egy egyenlőtlen erőviszonyra alapszik, tehát mindig van a bántalmazó, a zaklató, az mindig egy maga alatt levőd, gyengébbet, elesettebbet szemel ki. Emellett amúgy egy szomorú, de nagyon fontos összetevő, egy ismertetőjel, hogy ez mindig egy egyértelmű fájdalomokozással és egy ilyen szándékkal társul. Tehát ott mindig ott van benne, hogy én bántani akarok, fájdalmat akarok okozni. És benne van az a fenyegetettség, félelem, terror, ez is része.
1: Tehát ez a 4 ismertetőjele van hivatalosan, vagy a pszichológia jelenlegi állása szerint az iskolai zaklatásnak. Mi áll a zaklatásnak a hátterében? Miért kezd el valaki másokat zaklatni? Akár verbálisan, akár fizikálisan, akár az online térben. Valószínűleg többféle formája van, de hát mesélj nekünk többet erről te.
2: Igen, nagyon jól össze is foglaltad, Szivi, hogy ezeket különböztetjük meg. A bántalmazásnak vagy zaklatásnak több formája van. Ez lehet verbális, ez a csúfolódás, piszkálódás, csúnya neveken szólítás, káromkodás. Lehet fizikális, tehát amikor lögdösöm, megdosom, elveszem a cuccait, bedobom a kukába, tehát mondjuk ez a fizikális rész, és akkor ott van, ez inkább a lányoknak a fegyvere, ez pedig a kapcsolati bántalmazás, amiben valakit kirekesztünk, elszigetelünk, pletykálkodunk róla, rossz hírét keltjük, hazudozunk róla. Tehát ez is nagyon fájdalmas, és nagyon-nagyon tudnak ettől szenvedni az áldozatok. Ja, és hát említést érdemelnek még a cyberbullying, vagy ez a digitális bántalmazásnak, vagy a zaklatásnak a formái is. Ugye ez jó magamnak is még egy kicsit ismeretlen. Szerintem nekünk, a mostani szülőknek fel kell kötnünk a szárat, és utána menni, és magunkat is képezni, és benne lenni abba, hogy a gyerekeink amúgy ebben a térben hogy vannak jelen, mit csinálhatnak, mi történik ott. Szóval, hogy mi van a zaklatás vagy bántalmazás mögött, igazából én azt gondolom, hogy ehhez kell egy olyan elkövető, vagy nevezzük itt, vagy zaklató, aki valamilyen, sajnos nem túl konstruktív módon próbál valamilyen hatalmat, dominanciát, uralmat megélni, valaki más fölött erőt és uralkodást kifejezni, vagy ennek az élményét megélni. Ritkábban, de az is megjelen, hogy valamilyen javakat vár, akár pénzt, cigit, attól függ, milyen közegben vagyunk, hogy elvenni tőle, megszerezni, de leginkább a presztízs, hogy én középpontban, erőben felette állok másoknak, és általában ugye ehhez kell egy kicsit törékenyebb, kicsit gyengébb és erőben alattam álló áldozat, akin keresztül ezt gyakorolhatom, és ezt az erőt, ezt a fajta hatalmat, vagy hogy hatással lehetek másokra, ezt így megélhetem.
1: Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Említetted, hogy különböző formái vannak az iskolai zaklatásnak, tehát hogy különbséget kell azért tenni a verbális inzultálás, bántás között, és a fizikális között, vagy mondjuk a kapcsolati eredetű és az online térben zajló bántalmazás között. De hogy ezek fokozatok? Tehát, hogy van ilyen példa, hogy valaki, hát idézőjelben csak verbálisan csúnyákat mond másról, vagy van olyan is, hogy valaki pedig csak testileg bántalmaz, mert a fizikális erőfölényét szeretné kifejezni, vagy így úrrá lenni másokon, vagy ezek fokozatok, amikor egyikből átmegy az ember a másikba, és kiterjeszti már mondjuk a szóbeli bántalmazást testi fenyegetésre, és még tovább viszi az online térben is.
2: Uh-huh, így. Én azt gondolom, hogy gyakran ezek egymásra is épülhetnek, hogy kezdődik csak egy piszkálódással, hecceléssel, kis csúfolódással, és aztán, ahogy az áldozat is változik ebben a folyamatban, ahogy ő is egyre inkább belesimul, vagy így beleásódik ebbe a szerepébe, és egyre jobban elásódik ebben, és lesz egyre rosszabb az önbecsülése, lesz egyre félősebb, egyre szorongóbb, egyre érzékenyebb, tehát, hogy már nagyon elővigyázatos, és ez is egy állandó jellemzője az áldozatnak, hogy ő már nagyon elővigyázatos, nagyon figyel, mindenhol egy kicsit valami rosszat sejt. És azt gondolom, hogy sajnos ez is egy olyan, hát az emberi bűnös természet, hogyha a gyengeséget érzékeljük, az néha még inkább agressziót szül. Tehát a gyengeség nem, sajnos ebben a dinamikában nem egyfajta bűnbánatot, vagy szomorúságot, vagy empátiát vált ki az elkövetőből, hanem esetleg pont tovább gerjeszti benne ezt az uralkodást, ezt a bántást, és ezt a fájdalomokozási szándékot, és ez kiterjedhet aztán fizikai dolgokra, vagy akár az, hogy már nem csak én, de akkor a haverjaim, és akkor már együtt, és aztán ez így nagyon, nagyon súlyossá is tud válni. A lányoknál inkább a kapcsolati bántalmazás jellemző, ők inkább megmaradnak annál, tehát ott kevesebb, bár ez is egyre növekvő tendenciát mutat, hogy a fizikai agressziót, vagy bántalmazást, zaklatást választják, de azért még mindig inkább ők ezt a kapcsolati zaklatást vagy bántást használják.
1: Képzeld el, hogy amikor a mai beszélgetésre készültünk, akkor én szétnéztem a könyvespolcomon, hogy mégis a pszichológia szekcióban találok-e valami olyan könyvet, ami esetleg a témánkhoz kapcsolódik, és találtam. Van egy Barbara Colorózó nevű szerző, akinek a könyvét el is hoztam most ide a beszélgetésünkbe, az a címe, hogy Zaklatók, áldozatok, szemlélők, az iskolai erőszak. És van egy alcíme is ennek a könyvnek, óvodától középiskoláig, hogyan szakíthatja meg a szülő és a pedagógus az erőszak körforgását. Ismered ezt a könyvet?
2: Ismerem, de szeretném jobban megismerni, mert én Barbarát inkább ilyen YouTube beszédeiben vagy TED Talkjában hallottam. Nagyon jó szakember, és fantasztikusan ért ehhez a témához. Nagyon gyakorlati a könyv, nagyon jó tanácsokat ad, hogy szülőként hogyan legyünk a gyerekünk mellett, hogy tanárként mit tehetünk. Szerintem nagyon jól körbejárja ezt a témát.
1: Tehát akkor ez egyfajta segítség lehet, amit jó szívvel ajánlanál ezek abszolút. Szerint, hogy ha valaki találkozik ezzel a témával, akkor van magyar nyelven segédlet, amihez esetleg tudunk fordulni.
2: És azt mondanám, hogy lehet, hogy nem is kell megvárni, amikor már találkozunk, mert szerintem, amikor valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor egy picit ilyen aha élménye van, hogy ja, hogy ez az volt, ja, hogy ez is az. És rádöbben, hogy amúgy egy környezetében lehet, hogy egy csomó ilyen dolog van, amire azt gondolta, hogy ja, hát ez nem olyan nagy dolog, a gyerekek ilyenek, majd kinövik, majd meg kell tanulnia megvédenie magát. Szóval sokszor a környezet, a felnőtt világ egy kicsit így bagatelizálja, lerázza ennek a fontosságát, súlyosságát, és azt gondolom, hogy minél többet hallunk, többet látunk, és ugye most már sajnos van egy-két olyan fájdalmas tragédia, ami nagyon az arcunkba tolja, hogy ez a dolog élet és halál kérdése is.
1: Húha, említettél több mindent, amire szeretnék reagálni, de most egy picit, hogyha itt maradunk még a könyvnél, akkor a címben nekem nagyon érdekes ez, hogy az iskolai erőszaknak a témájával kapcsolatban három személyt nevez meg itt Barbara Colorózó, hogy vannak zaklatók, áldozatok és szemlélők. Tehát, hogy ez a három résztvevője van egy ilyen élethelyzetnek, amikor valakit az iskolában bántanak. Segíts nekünk egy picit ezt jobban megérteni, hogy lesz valakiből zaklató?
2: Hát nem így születik senki. Ez egy egyértelműen tanult viselkedés forma, amit a közvetlen környezet fog leginkább meghatározni. Tehát ez a kisgyermekkorban a család, aztán a nagyobb család, vagy maga az iskola is lehet, de hogy ez alapvetően a közvetlen környezet. Az is érdekes, és ez szerintem nagyon megdöbbentő, minél inkább az ember beleesse ebbe magát rájön, hogy van egy nagyon fontos közös tulajdonsága a zaklatónak, mégpedig a megvetés. Azzal, ahogy tekint az áldozatra, ott mindig van egyfajta megvetés, lenézés, amitől ő bűntudat, rosszabb érzések, szégyenérzet és megbánás nélkül tudja bántalmazni a gyermektársát, embertársát. Tehát ennek a folyamatnak, ugye a pszichológiában mi ezt úgy nevezzük, hogy tárgyasítás, tehát azt a másik szemét, azt a gyereket, azt az osztálytársat, azt az iskolatársat, azt egy tárgyasítva, mint egy leértékeleníti magába, az emberi mi voltától megfosztva tárgyasítja, és így sokkal könnyebb bántani, és egy picit így meg is magyarázza, na jó, de ő egy zsidó, csinálta ezt ugye a náci Németország, és így már is igazolva volt, hogy miért lehetett embereket megölni, vagy egy roma, vagy egy fekete, vagy egy szemüveges, vagy egy értelmi fogyatékos. Tehát bárkit, és igazából innentől kezdve bármi mentén lehet valaki áldozat, az én kisfiamat az elálló fülei miatt bántották, és akkor neki ez. Tehát, hogy természetesen nem volt ilyen súlya ennek, mint mondjuk tud ez tényleg egy nagyon rendszeres, fájdalmas, a másik emberi mi voltában nagyon sértő és romboló viselkedés lenni.
1: Jöhet-e az, hogy valakiből zaklató lesz otthonról? Ugye említetted, hogy ez egy tanult viselkedés, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a gyermek az iskolában képezi le azt, amit otthon lát, tehát mondjuk, nem tudom, bántalmazó az apukája, csúnyán beszél az anyukájával, vele, a testvéreivel, és akkor ő is ezt viszi be az iskolába, és akkor ott meg ő lesz egy zaklató?
2: Igen. Tehát ez pontosan nagyon jellemző sajnos a zaklató gyerekekre, hogy ők is egy gyakran erőszakos családi környezetből jönnek, ahol ők az áldozatok. Vagy őket bántja egy nagyobb testvér, vagy a szülőapa, valaki a családban, vagy látják azt az agressziót és azt a fajta tárgyasító, a másikat ledegradáló, becsmérlő működést, amit aztán ő visz be az iskolai környezetben, ahol így próbálja a saját megtört és ingatag önértékelését megerősíteni. Ez jellemző az zaklatókra, hogy magas a dominanciára és az uralkodásra, hatalomra való vágyuk. Nincs bennük annyi együttérzés, mintha egy kicsit már olyan lepörkeményesedett volna a lelkiismeretük, úgy megkeményedett volna. És akkor ilyen módon, ugye, ahogy beszéltük, ez a fajta másik, tőle gyengébb személy bántása, cikizése, verése, lenyomása,
1: leszólása,
2: csúfolása adja számára azt a elégedettséget, vagy azt a hatalmat, vagy azt a pozíciót, vagy annak az érzetét, hogy ő most úgy mondjam valaki. És ugye ehhez kellenek a többiek. Itt nagyon fontos akkor, hogy behozzuk ugye, ahogy a Barbara könyve írja, a zaklatók mellett, hogy az áldozatokról is beszélhetünk, hogy milyen ez áldozat.
1: Illetve, hogy kiből lesz áldozat. Tehát, hogy van-e olyan például, hogy valaki hajlamosabb arra, hogy áldozattá váljon, tehát kvázi, hogy kiszolgáltatja magát mások kénye kedvének. Van-e ilyen, hogy áldozat típusú ember? Vagy hogy lesz valakiből áldozat?
2: Na, tehát amúgy a pszichológia beszél erről, hogy ismerjük ezt a fogalmat, így felnőtt bántalmazó, vagy erőszak, vagy ilyen felnőtt erőszaktevők áldozatai általában jellemzően hordoznak bizonyos vonásokat, de azért itt ez nem ugyanaz, hogy úgy mondjam, áldozat. Itt a gyerekem lehet azért áldozat, mert a füle vagy eláll. Te lehetsz azért meg én, mert szemüvegesek vagyunk. Valaki lehet azért, mert jó tanuló, lehet azért, mert rossz tanuló. Tehát igazából itt tök mindegy. Tehát ha ezt nézzük, egy csomó olyan tulajdonság mentén is lehetsz áldozat, ami annak a elkövető zaklatónak valamiért zavarja a lelki világát. Mert ő mondjuk rossz tanuló, és te jó vagy. Vagy ő jó tanuló, és te rossz vagy. Rossz tanuló vagy. Szóval, hogy ezt nem lehet tudni, hogy miért te leszel feltétlenül, de valószínű azért, mert valamilyen erőviszonybeli különbséget érez, és itt megjelenhet, igen, hogy azért a gyerekek között is vannak esetleg olyan kicsit gyámoltalanabb, elesettebb, másmilyen, kevésbé domináns, és ugye azzal, ahogy őt éri a bántalmazás, a zaklatás, idővel igenis változik a gyermeknek a jelenléte, a viselkedése. Hát reggel elkezd már azon szorongani, hogy suliba kell menni. Elkezd a hasfájásra panaszkodni, fejfájásra panaszkodik, erőtlen, nyűgös, félős, túlzottan elővigyázatos, alacsony az önbecsülés, és ezt folyamatosan rombolják, szóval ez folyamatosan csökken. Elsírja magát könnyen, kiírja magát a különböző ilyen közös programokból, nem akar részt venni, nem akar elmenni, sokat hiányzik a suliból. Tehát ezek azért olyan elei vészjelek, amikre nagyon fontos, hogy egy szülő is felfigyeljen, hogy a gyereke máshogy kezdett viselkedni, máshogy van jelen, nagyon nem akar menni, de nem beszél. És ugye az áldozatok egyik nagyon fontos jellemzője, hogy nagyon sokszor nem mondják el, hogy mi van. Mint hogyha amit ő velük történik, az ő saját szégyenük lenne. Miközben ez az elkövető szégyene, de mégis ők azok, akik ettől kicsit benémulnak, és egyedül próbálják megoldani. Vagy nem. Mert mondjuk nincsenek eszközeik eltűrni, vagy elviselni. De hát ebben azért az ő személyiségük is nagyon-nagyon mélyen sérül és sebződik, és itt nagyon-nagyon fontos szerepe van a felnőtteknek, az ő környezetében levő felnőtteknek, és a többi mellette ott levő, a könyv címből kiderül szemlélődőnek nevezett többi gyerek, akik ugye ott vannak ezekben a helyzetekben, és csak néznek. És ők azok, akiket Colarozo úgy nevezett, hogy a nem ártatlan szemlélődők. Őket is több csoportra osztja, és abban nem is feltétlenül kell belemenni, de van, aki megfélemlítődésből nem mer reagálni, bár érzi, hogy ez nem helyes. Van, akinek nem érdekel, sőt tetszik neki, és még akár szurkol. Valaki távol marad, elmegy az udvar másik végébe, mert ő erre nem akar foglalkozni, ez nem az ő ügye. De ők, a passzív szemlélődők is, és az összes ilyen szemlélődő többi gyerek tulajdonképpen egy nagyon fontos szerepet töltenek be. és ők azok, akik a kulcsfontosságú szerepet játsszák egy ilyen bántalmazó rendszerben, mert ők tudják az egészet megváltoztatni. Amikor valakit bántalmaznak, akkor két dolog, az áldozatnak két nagyon fontos üzenetet kap. Az egyik, ugye amit mondtam, hogy miért nehéz neki, mert titkolja, hogy mi történik vele.
1: Tehát van egyfajta tabusítás a részéről az egész ügy kapcsán.
2: Fél a következményektől. Tehát eleve az, ami történik vele, nem derül ki. És ott van egyedül, mert az elkövetőtől fél, a retorziótól fél, vagy a többi szemlélődőtől fél. A másik, hogy a szemlélődők tétlensége miatt elhiszi azt, hogy egyedül van. Tehát ez az, ami annyira nehéz a zaklatásban, az iskolai zaklatásban, hogy az áldozatok nagyon sokszor azt élik meg, hogy egyedül vannak. Tehát azért is, mert a szemlélődők mind némák. Senki nem szól, senki nem áll mellé, senki nem mondja azt, hogy te, Pityu, hagyd már ezt, ez annyira csúnya volt, ezt nem csináltod. És oda mennek az áldozat mellé, és kézen fogják, és elviszik egy ideális világba, gyere, menjünk játszani. Tehát, hogy a szemlélődőkön nagyon sok áll vagy bukik, ezért ez az egész intervenciós programok egy része is róluk, vagy inkább őket is, hogy úgy mondjam, megszólítja, hogy ők a változásnak az egyik kulcs szereplői.
1: A motorok. Itt nem lehet az, hogy valahol a felnőtt társadalomból indul ki ez az egész, mert hogy elképzelek most egy élethelyzetet. Tehát mondjuk történik egy ilyen helyzet, hogy a 4-es-6-os villamoson utazom, és szemtanúja és fültanúja leszek annak, hogy valaki, egy utastársam, egy másik utastársamat verbálisan inzultál. És mit csinál mindenki más?
2: Lapít.
1: Szerinted szólnak az emberek bármit? Többször volt már ilyen élethelyzet velem. Képzeld el, hogy azt látom, hogy elvonulnak. Elmennek, hogy még csak a közelbe se legyenek.
2: Tök egyedül hagyják.
1: Tehát ott hagyják a szerencsétlent, ahelyett, hogy beszállnának, és valószínűleg ez abból jön, hogy félnek attól, hogy na, akkor majd engem is elkezd inzultálni, vagy akkor majd nekem is behúz egyet. Én nem vagyok alkalmas arra, hogy megvédjem magam. Tehát, hogyha ez van a felnőtt társadalomban, akkor mit várjunk a gyerekek között? Ő hogy védje meg magát, ha mi nem állunk ki egymásért is a gyerek? Ezt ugyanúgy látja a 4-es-6-os villamoson, mint én, hogy egy ilyen élethelyzetben a szegény néni, akit inzultáltak, ott maradt egyedül, és senki nem állt ki mellette.
2: Igen, tehát ezek abszolút, tehát ha mi felnőttként is néha olyan eszköztelenek vagyunk, mit várunk a gyerekektől, de például ez a könyv is, amit mi említünk, és szerintem a több iskolai ilyen intervenciós program is ebben próbál segítséget adni, hogy tulajdonképpen az áldozat egy ilyen helyzetben, és ez amúgy a felnőtt önvédelemnek is van egy nagyon fontos, hogy mondjam, gyerekjogosultsága, hogy mi magunk is tudjuk, hogy álljunk ki. Mondjuk nőként mi a 4-es-6-oson, vagy akár, tehát ez felnőtteknél is ugyanígy lehet ilyen probléma, és a gyerekeknél nagyon jó, ahogy a könyv ad tanácsot arra, hogy mit mondjunk, mit tanítsunk a gyerekünknek, ha ő az áldozat, hogyan viselkedjen. Mert egy nagyon fontos dinamikát, ha megértünk, akkor szerintem nagyon jól látni fogjuk az agressziónak a működését. Most nem arra beszélek, ha valaki felnőttként ilyen tudatmódosítószer hatása alatt önmagán, tudatlanul önkívületbe tombol, részegen, atrocitál másokat, mert ott nem ez a fajta dinamika van, de alapvetően a legtöbb zaklató önmaga is gyakran egy nagyon bizonytalan valaki. Ahogy beszéltünk a gyerekekről, ők egy olyan általában egy nehezített háttérrel jönnek, ami mentén nem alakult ki bennük ez a stabil, meggyökerezett, magabiztos én, ami persze egész felnőtt korunkig alakul, de hogy van egyfajta bizonytalansága, kétsége, értéktelenség érzése akár. Tehát amikor az áldozat a bántalmazásra nem egy összezsugorodok, megfélemlítődök, elkezdek rettegni, hisz ezek pont azok a dolgok, amit a zaklató el akar érni. Azt akarja, hogy hatással legyen, hogy erőt, dominanciát kapjon, hogy a többi haverja felnézzen rá, hogy milyen bátor, hogy ezt a nagyobb lányt így inzultált a suliban. Tehát, hogy amikor a zaklatott, tehát az áldozat nem így reagál, hanem felemelt fejjel, öntudatos fellépéssel azt mondja, hogy te hogy beszélsz, ez annyira csúnya volt, ez annyira gonosz volt, amit mondtál, majd sarkon fordul és elmegy, egy picit ott a porba hult ez a helyzet. És az zaklató nem annyira kapta meg azt, amit remélt. Tehát ugyanúgy a felnőtt zaklatókkal szemben is, ha például egy, most mondok egy másik példát, hogy mondjuk a 4-es-6-oson egy férfi ott molesztálna a tömegben egy fiatal nőt, és ha az a fiatal nő szegény ott izzadva, izgulva, zavarába, meg sem mer szólalni, de érzi, hogy ez a férfi ott olyan illetlen módon ér hozzá, vagy van közel hozzá abban a villamos
1: szerelvényben,
2: akkor valahol ez az egész folyamat a kezére játszik az elkövetőnek. De ha ő határozottan ránéz az elkövetőire, és azt mondja, hogy azonnal menjen innen, hátráljon 3 lépést, húzzon innen maga, öreg pervers, vagy csak mondtam valamit. Legtöbb esetben úgy megijed ez az elkövető és bántalmazó, vagy zaklató, hogy az a következő megállónál lemenekül a villamosról. Tehát ez a fajta határozott kiállás nagyon sok esetben kioltja. Jobban mondva, ott kiderül, hogy a másik is egy nagyon elesett és igazából gyáva valaki.
1: Tehát azt mondod, hogy igazából, ha visszamegyünk most akkor az iskolai közegbe, akkor ott is érvényes ugyanez, mint a 4-es-6-oson a felnőttek világában, hogy azzal tudnánk tulajdonképpen segíteni önmagunkon, vagy ebben a helyzetben, hogyha áldozatként találjuk magunkat, hogyha erőnket összeszedve, bátorságunkat összeszedve, kiállunk határozottan magunkért.
2: Igen. És tudod, miért a legnehezebb ez?
1: Na
2: nem
1: miért?
2: Akarok kitűnni, nem akarok feltűnő lenni, ez annyira kellemetlen. Mi van, ha én félreértem? Mi van, ha nem is így van? Mi van, ha csak nem azt érzem, ami megkérdőjelezzük magunkat? Elbizonytalanítjuk, hogy jogosan mondjuk-e azt, amit mondunk, lebeszéljük magunkat, amit zsigerileg a belső önvédelmünk jelezne. Tehát sajnos felnőttként már csomó ilyennel is megküzdünk, és sokszor némák maradunk. Mert ciki azt mondja, hogy tűzzön innen maga perverz, és lekeverek egy pofont, mert ez jelenet. Ez ilyen skandalom, mit csinál ez a kis csajit. Tehát nem merjük fel. Van, aki igen. Tehát pont ez a lényeg. És ez az, amit akarunk nevelni a gyerekeinkbe, ezt a fajta magabiztos önvédelmet, amihez igenis tudnom kell, hogy mik az én határaim, mikor lép be valaki az én határaimba, mi az, ami már nem jó, nem normális, nem megengedhető viszonyulás, érintés, beszéd, de hát ehhez az kell, hogy legyen egy norma, amit ugye otthon lát a gyerek, és otthon kapja meg ezt a támogatást, hogy mi a helyes, mi a jó, mi nem jó, mit tehetünk, mit nem tehetünk. Tehát ugye ez az, amit a szülő nagyon fontos, hogy tehet, eleve, hogy hogyan ne neveljünk zaklatókat, hogy otthon azért az empátiára, az együttérzésről lehessen beszélgetni helyzetekről, legyen egy jó kapcsolat a gyerekemmel, hogy halljam, hogy mi van vele. Mert lehet, hogy ugyanaz az ember, az egy én gyerekem egyszer áldozat is, és lehet, hogy ő maga is lesz elkövető és zaklató. Tehát alsóban még bántották, de felsőben ő lesz, aki bánt. Tehát olyan jó, hogyha szülőként tudunk közel maradni a gyerekünkhöz, és ez valahol egy nagy kihívás és feladatunk, hogy minél tovább megőrizzük ezt a kötődő kapcsolatot, már még a serdülő gyerekeinkkel is, tehát nem kell túl hamar őket kiengedni, a kortárs orientációt teljesen belengedni, miközben az nagyon fontos, de hogy mi is ott legyünk nekik. És Barbara azért erről is nagyon sokat beszél, hogy mi szülők, vagy felnőttek, vagy a gyerekek életében ott levő felnőttek, mit tudunk tenni, mivel tudjuk a legtöbbet adni, és igazából nekem nagyon tetszett, amit ő mond, hogy ezek a pár mondat, ami nagyon fontos, például az egyik, hogy hiszek neked. Ugye?
1: Aha, hogy a szülő vagy a pedagógus erősítse meg azt a gyermeket, aki beszámol arról, hogy őt bántás érte.
2: Igen. Tehát amikor valaki valamiről beszámol, akkor hiszek neked. Elhiszem, és meghallgatom, és kérdezem. Sokszor a szülők is egy picit minimalizálnak, racionalizálnak, elbagatellizálják a helyzetet. Biztos nem úgy ortette, biztos csak rossz napja volt. Ne. Tehát mintha az, hogy a gyerekünket valóban valami nagyon rossz élmény érte, azt nem akarnánk közelengedni. És így tényleg elracionalizáljuk a dolgot. Tehát a gyerekünk azt tanulja ebből, hogy nem mondhatom el, mert úgyse hiszik el. Tehát nem számít, hogyha én el is mondom. És sajnos ezt a tanárok is ebbe beleeshetnek, de a szülők is. Tehát amikor a gyerekünk elmond valamit, akkor mondhatom, hogy elhiszem, amit mondasz, és mesélj róla. Annyira örülök, hogy elmondtad. Tehát ezzel megerősítem az ő fő félelmét, hogy bajba kerül, ha elmondja, hogy egyedül van, mert nem kerül bajba, és nincs egyedül, és én itt vagyok, és akár bemegyek, és beszélek, és úgy, ahogy neked jó, meg úgy biztonságba helyezzelek. Hát ehhez kell azért, hogy ezt a könyvet már akkor elolvassa egy szülő, vagy egy tanár, amikor még épp nincsen ilyen helyzete. És akkor tudja, hogy ilyenkor például ezt kell.
1: Említettél két dolgot is, ami nagyon megkapó volt számomra. Az egyik, amit üzennél egy áldozatnak, hogy talán azt kellene megtanulnunk jobban, ha az áldozat helyzetében találjuk magunkat, hogy bátran álljunk ki magunkért. Nézzünk meg konkrét élethelyzeteket, amik előfordulhatnak. Mit tud csinálni egy gyerek? Például elképzelem, hogy mondjuk van egy kisfiú, és mondjuk tesi órán futás van, és elkezdik megszólni, hogy na mi van, Dagi, nem bírsz futni? És talán a többi, a szemlélő meg elkezd ezen nevetni, és ő is beleszáll. Mit tud csinálni egy ilyen helyzetben ez a kisfiú?
2: Na, hát ebben a helyzetben ez a kisfiú, ha én vagyok a tanár, a tesi tanára, akkor jó esetben lehet, hogy elsőre nem, mert ő is úgy lett szocializálva, hogy ne árulkodjon meg, hogy ez nem olyan nagy dolog, meg hát ő is tudja, hogy kövérnek lenni nem jó, tehát tényleg ő csinálhat valami, vele van valami baj, de mondjuk jó esetben, lehet, hogy pár ilyen alkalom után, amikor már tényleg ez ilyen nagyon rosszul esik neki, de lehet, hogy már rögtön az elején szól a tanárnak, hogy ezt is ezt mondják. Na erre mondanánk, nem? Legtöbbször, vagy, hogy hát ez van, hát ez az élet, ez gyerekek ilyenek. De mondjuk erre, Barbara a kolorózó, legalábbis a TED Talkjában nagyon jó ilyen megoldó kulcsokat ad, hogy ha én hozzám oda jön és beszámol, akkor mondhatom neki, hogy figyú, én ezt most nem láttam, nem hallottam, de elhiszem, hogy ez történik. És mi lenne, ha úgy csinálnánk ezt, úgy oldanánk ezt most meg, ha megengeded, ezzel kb. Egy kicsit így fel is, vagy megerősítem őt, vagy erővel ruházom föl, hogy ketten együtt kiterveljük, hogy ezt úgy fogjuk csinálni, hogy én nagyon fogok figyelni, de nem most reagálom rá, mert akkor rögtön tudják, hogy ez történt, én visszamegyek, és le fogják tagadni, és még vissza is bosszulnak. Tehát én most elmondom nekem, hogy hol szokott történni, mikor szokott történni, kik szokták mondani, és én elkapom őket. Figyelek, ott leszek, és mint a vadászkutya, készenlétbe vagyok, és ha bármit hallok, vagy látok, lecsapok. Most kvázi azt akarjuk ezzel üzenni a gyereknek, hogy nem vagy egyedül. Elhiszem, hogy mi történik veled, ez nem jó, ez nem oké. És segítem elkapni őket, úgyhogy én látom, hogy bántanak. Én kapom őket rajta. Nem te leszel az, aki beárul, nem te leszel, aki, mert az megint csak egy ilyen célpont helyzet.
1: Hogy akkor még árulkodó Júdás is volt, hogy ez történt velem, ezt meg ezt mondták nekem, és akkor nekem rosszul esett, és megyek, és az első dolgom az, hogy a tesi tanáromnak beszámolok róla, hogy nekem
2: meg
1: ezt
2: mondták. Meg egy kicsit megfoghatatlan. Mert erre azt mondják, hogy mi nem mondtuk, mi nem volt, de hogy sem voltam.
1: Tehát
2: szóval, hogy ne tagadja. És ha ezt megteszem, ilyen módon ő azt érzi, hogy innentől kezdve mellettem biztonsága van, én hiszek neki, és onnantól kezdve figyelek. Most két dolog történhet, vagy a többi gyerek is látja, hogy ott vagyok, jelen vagyok, jobban figyelek, és nem szól, mondjuk ez csak időlegesen megoldás, vagy rajta kapom őket, és akkor viszont azonnal bele lehet szólni a helyzetbe, és hát itt jön ugye az a nehéz szituáció, hogy egy iskolai helyzetben a tanárnak mire van kapacitása, ideje, ereje, a tesi órát most hogyan, mikor, ugye azt nem lehet abba hagyni, ott a többi gyerekre is figyelni kell, de akkor valamikor megbeszélni. Egyfajta időpontszerűen egy elbeszélgetést akár az elkövetőkkel, hogy miért csinálja, miért van erre szükség, miért. Tehát ott kell beavatkozni ilyen pozitív értelembe, és érzékenyíteni, és az empátia, és az egyéb eszközökön keresztül ezeket az elkövetőket érzékenyíteni, ami amúgy nagyon hatékony tud lenni, és ugyanígy az áldozatnak is megadni bizonyos tanácsokkal, vagy eszközökkel, hogy ő hogyan tud fellépni, mit tud tenni, például ez, hogy oda jön szólni, vagy hogy magáért hogyan tud kiállni jobban. Akár az is egyfajta megoldás, hogy mindenféle önvédelmi sportra iratjuk a gyerekünket. Mm. És mi magunk is járunk esetleg. De hogy az is nem feltétlenül kell támadni, nem kell bántani más, de hogy ha engem akarnak bántani, akkor legyek felfegyverkezve. És ez ad egy magabiztosságot, egyfajta bizodalmat abba, hogy én meg tudom magamat védeni, vannak eszközeim. És ez már segít abba, hogy legyen egy ilyen tudatos jelenlétem, egy ilyen határozott kiállásom, amire szükség van, amikor valaki bánt.
1: Miben tud segíteni nekünk az, hogyha keresztényként találjuk magunkat egy ilyen élethelyzetben? Tehát például van egy keresztény szülő, aki hall a gyermekétől erről, hogy őt az iskolában zaklatják, bántalmazzák. Mit tegyen ez a keresztény szülő? Vagy mit tegyen egy keresztény pedagógus, amikor ezzel szembesül? Vagy egy vasárnapi iskolai tanár, vagy egy ifi vezető? Tud segíteni nekünk a hit ennek az élethelyzetnek a megoldásában?
2: Mindenképpen. Bár azt gondolom, hogy a legfontosabb intervenció vagy közbelépés az egyetemes, hogy azok a dolgok, amikről az előbb beszéltünk, hogy megerősítem az áldozatot, hogy hiszek neki, hogy segíteni fogok, hogy mellé állok, és aztán ennek elindítom a folyamatát, és segítek. De persze az, hogy tudok róla vele beszélgetni, akár arról, hogy ebben nem csak úgy nincs egyedül, hogy én ott vagyok vele, ugyanis ott van vele Jézus, de már én onnan indítanám, hogy szerintem az, ahogy mi szülőként a gyerekeink értékességét tudjuk képviselni, mert ahogy Isten minket lát, ahogy ő minket különleges és egyedivé teremtett, ha az én gyerekem ezt kiskorától hallja, és ő tudja, hogy akkor is tökéletes és hibátlan alkotása Istennek, ha szemüveges, ha féllábú, ha nagyfejű, ha kisfülű, bármi, ez minden szempontból nagyon fontos. Szerintem valahol az egyik legalapvetőbb dolog, amit a gyerekeinknek, a legfontosabb dolog, amit adhatunk, hogy tényleg így Isten szemeivel látjuk őket, és ezt üzenjük, és ebben tudnak ők egy ilyen krisztusi identitásban megerősödni, mert onnantól kezdve minden ilyen bántás ugyanúgy fáj, de az a mélyen ható, romboló hatást tudom ellensúlyozni. Egyfajta bástyaként ezek az igazságok ott lehetnek, és ebben meg tudom erősíteni, és erre mindig rátok mutatni. És mindemellett, hogy megint csak mondom, nagyon fontos a konkrét gyakorlati segítség. Szóval az nem elég, hogy hát imádkozzál, vagy ne vegyél róla tudomást, vagy hagyd békén, kerüld el.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt említed, mert nagyon sokszor találkoztam, még amikor különböző iskoláknál tanítottam, minden korosztállyal foglalkoztam már, tehát általános iskolában, középiskolában és egyetemen is tanítottam már a hosszú pedagógus pályafutásom során. Tehát mindenféle korosztálynál tapasztaltam ezt, hogy egy általános reakció az, hogy arra bátorítják a gyereket, hogy jaj, ne foglalkozz vele, ne vegyél róla tudomást, belekerülsz egy ilyen helyzetbe, és az legyen a megoldó képleted rá, hogy odébb mész, hogy elfordulsz tőle, kvázi kilépsz ebből a helyzetből. De akár rövid távon, akár hosszú távon, ez megoldás-e, hogyha idézőjelben csak az az áldozatnak a reakciója, hogy akkor nem beszélek az zaklatómmal, hogy akkor az én bántalmazómmal nem tartom akkor innentől kezdve a kapcsolatot. Tehát ez az orvosság erre a helyzetre?
2: Az biztos, hogy az áldozatoknak nagyon sokszor adnak ilyen tanácsot. Tehát például nem mondjuk azt, hogy kerüld el a bántalmazód. Mert most a gyerekem azon izguljon, hogy hol az a másik, és mindig az udvaron máshol játszon. Állandóan akkor a fókusza neki is azon van, hogy hol a bántalmazója, és mindig kerülésbe kell legyen. Ez egy állandó érzelmi készenlét. És amúgy meg, a tanár őt védve, mellette kell ebédelnie. De miért neki? Miért nem az elkövető ül a tanár mellé, kicsit így büntibe? Hát hisz olyan bántalmazó. Tehát ne az én gyerekem kelljen, vagy az áldozat figyeljen még erre is. Ez a kerüld el a bántalmazót, nem, ez nem jó tanács, mert ezt nagyon nehéz csinálni, és állandó figyelem, és állandó stressz. A másik, hogy hagyd figyelmen kívül. Nem tudja, ott van, reggelente ezzel ébred. Aki ebbe benne van, az nem tudja ezt figyelmen kívül hagyni. Ez is egy bagatellizáló mondat, racionalizáljuk, egyszerűsítjük. A harmadik, hogy harcolj vissza. Védd meg magad. Oké, de ahogy mondtuk, a definíció szerint a zaklatás mindig egy kiegyensúlyozatlan erőviszony. Hát mindig olyat választanak, akivel elbírnak. Tehát nem jó, nem fog tudni megharcolni. Tehát ezek a tanácsok nem jók. Egyetlen dolog működik, ez pedig ez az asszertív, határozott, magabiztos, öntudatos fellépés. És erre próbáljuk az áldozat gyerekeket, vagy egyáltalán a gyerekeket tanítani, hogy hogyan legyen fejed fel, válaszolj frappánsan valamit, egy-két mondat, amikor bántják, csúfolják, megaláznák, hogy ez nagyon csúnya volt, nagyon bántó volt. Tehát nem azt mondom, hogy te nagyon bántó vagy, te nagyon csúnya vagy, mert akkor már én is ebbe belementem, ebbe az agressziót, hanem az asszertivitásom része, hogy ez a helyzet nagyon nem oké, ahogy beszéltél velem, ez nagyon nem oké, és sarkon fordulok, és elmegyek. És ementén elég hamar elhal ez a fajta piszkálódás. De az áldozatot ne hagyjuk így magára, mert pont emiatt alakul ki, hogy a legtöbb kisgyerek, akit piszkálnak, bántanak, szekálnak rendszeresen, vagy azok, akik úgy érzik, hogy kiközösítettek, semmiben nem vehetnek részt, nincsenek benne az osztály Viber

0: életének már nincs más megoldása, csak aki lép belőle. És ugye ezek azok a helyzetek, ami miatt ez sokkal több, mint hogy csak piszkálódunk, mert azért itt már nagyon sok gyermek vetett az életének véget, vagy oltotta ki a saját életét, mert annyira kilátástalannak élte meg.
1: Nagyon köszönöm, hogy említed ezt az aspektust, mert szerettem volna kérdezni tőled, hogy milyen következményei vannak az iskolai bántalmazásnak, és hát említettél egy nagyon radikális aspektust, amiről azt gondoljuk, hogy nagyon radikális, de amikor én elkezdtem készülni erre a mai beszélgetésre, azt találtam, hogy idén, március 4-én, tehát 2024. március 4-én egy újságíró kollégám egy hosszabb anyagot készített a Heti Naplóban arról, hogy Magyarországon mekkora az érintettség mondjuk világviszonylatban, és hogy itt milyen helyzetek fordulnak elő, és az anyag elkészítésének pont ez volt a kiváltó oka, hogy ne bagatellizáljuk el ezt a kérdést, mekkora az érintettség Magyarországon. Magyarországon egy fél osztálynyi gyermek követ el öngyilkosságot azért, mert iskolai bántalmazás áldozata lesz, és ahogy mondod, nem talál embert, aki az ő védelmére kelne. Tehát ott is ott vannak a szemlélők, és senki nem tesz semmit, és volt ez az ominózus eset, ahol egy vajai kisfiú sajnos öngyilkos lett azért, mert kilátástalanná vált, és azt gondolta, hogy nincs más megoldása, hogy a helyzetnek véget vessen, mint hogy a saját életét elvegye, és ahogy említed, mindenkinek búcsúlevelet írt, és abban részletesen elmagyarázta, hogy miért követel öngyilkosságot. Tehát nagyon komoly és nagyon súlyos probléma. Engem már a számadat is lesújtott, hogy egy fél osztálynyi gyermek Magyarországon öngyilkos lesz azért, mert az iskolában piszkálják. Hát ez döbbenet.
0: Nagyon.
1: Tehát miért nem teszünk semmit? Hát ilyen a világon nincs, mondanám ezt ugye Sigerből. De hát mégis a statisztika ezt mutatja.
0: És azt hiszem, hogy minél inkább vannak ilyen esetek, amik egyszerűen megrendítőek, annál inkább tudna ez a fókuszba kerülni, olyan riportok alapján mentén, mint az, meg amit most mi is csinálunk, hogy minél több emberhez ez eljusson. És azért, hál' Istennek, Magyarország ilyen szempontból valahol a közélmezőnyben van az iskolai bántalmazás elterjedését, vagy annak következményeit vizsgálva. Nem tudom ennek konkrétan mi a mögöttes magyarázata, de valahol körülbelül ezt lövik be a szakemberek. De szerintem minél inkább, és ugye Nyugat-Európában is ez történt, ilyen és hasonló esetek sora, ami mentén a kutatók, a pszichológusok figyelme egyre inkább erre irányult, és ennek az egész problematikának a feltárása megtörtént a 80-as, 90-es években, és onnantól kezdve van rá valamennyire rálátásunk, ismeretünk. Azóta azt gondolom, hogy talán a tanároknak is, és a különböző pedagógusoknak, és talán a szülőknek is vannak jobban anyagok, könyvek, letölthető anyagok, képzések, amiben hát rálátást kapnak erre, felismerik, és akár egy-két eszközük is van, hogy ebben hogyan bánjanak el. Ez szerintem nagyon előremutató, és azt gondolom, hogy a legtöbb jó érzésű felnőtt ebben akar lépni és akar tenni. Sokan érintettek vagyunk, hisz vagy pedagógusként dolgozik valaki, és vagy szülő maga is, és valahol, valamikor ebben fog találkozni. És nagyon kellenek az eszközök szülőként is, hogy hogyan legyek ott a gyerekemnek, amúgy, ha ő a bántalmazó. Hogyan legyek ott, ha ő az áldozat. És nagyon fontos, hogy hogyan erősítsük a szemlélődő gyerekeket, hogyan neveljünk olyan gyerekeket, akik kiállnak az igazságért, felmernek szólalni, ha valakit bántanak, empátiával felismerik a másik szenvedését, és nem csak látják, de ki is állnak az ő védelmében, mint egy védőgyűrűként. Tehát, hogy Barbara Kolorozónak ez egy nagyon, nagyon jó és nagyon nemes elhívása, hogy ez az ő célkitűzése pedagógusként, nevelőként, szakemberként, hogy hogyan tudunk ilyen generációt, ilyen gyerekeket nevelni, akik lesznek azok, akik a megmentők, akik beleszólnak, akik odaállnak, mert ilyenkor valami történik ebben a dinamikában. Egy, az az áldozat már nem érzi az, hogy egyedül van. Igenis, bár ő mindig egyedül evett az ebédlőbe, az egyik kislány mégis odaül mellé, és akkor már nincs egyedül. az a kislány megre

0: maszkírozza, hogy lehet, hogy a többi menő csajnak a klikjéből kiesett, mert nem utálja velük együtt azt az X kislányt, aki új, vagy szemüveges, vagy kövér, vagy kicsi, bármi. Tehát amikor egy valaki elindítja ezt a kört, nagyon gyakran megindul az, hogy a másik sem értett egyet, de eddig nem mert tenni. Most, hogy valaki tett, már én is kimerek állni mellé. És hirtelen elindul egy ilyen pozitív kör, hogy akkor az első, és ezért kulcsfontosságú a szemlélődő, vagy az a kívülálló, hogy felmere szólalni, oda mere menni mellé, kinyújtja-e karját neki, segítségül megye, és ez még abból is állhat, hogy elrohan a tanárér. Tehát, hogy jelez, hogy érzi, hogy ez nem jó, hogy nem szabad tétlenül néznem, nem, hogy nevetni rajta, vagy újongani rajta. Tehát az ilyen gyerekek tudnak nagyon sokat fordítani, és rajtuk tényleg ők a kulcs, tudnak lenni a kulcs, és ilyenkor, és ez nagyon érdekes, amit hallottam, hogy azok a gyerekek, akik áldozatok voltak, és ilyen módon megerősítést kaptak, akár valamilyen program kapcsán, vagy a szülőktől, vagy pszichológus szakembertől, és megerősödve ezt, hogy úgy mondjam, kinövik, túllépnek rajta, ki tudnak lépni ebből a bántalmazó rendszerbe, amiben ők szenvedtek, utána ők lesznek nagyon gyakran ez a személy, ez a társ, aki oda megy a másik mellé.
1: De jó.
0: Aki felismeri, hogy ő vele is ezt csinálják. Aki odalép és segít.
1: És segít.
0: Kiáll mellette.
1: Hát ez azért építő és bátorító nekünk, hogy meg lehet tényleg törni Barbara Colorózó szó használatával élve az erőszaknak ezt a rosszféle körforgását. Tehát igenis van lehetőségünk rá, bármikor is találkozunk ezzel szembe. Téged mivel csúfoltak? Így, hogyha visszanézel a saját iskolás időszakodra, voltál áldozat bármikor is így az iskola rendszerben?
0: Nem annyira emlékszem, hogy így konkrétan csúfoltak volna. Arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon vékony voltam. Nagyon kis fogpiszkalábaim voltak. Tehát, hogy biztos, hogy ezzel kapcsolatban volt is egy kis önbizalom hiányom, szóval valahol biztos ért. De amúgy én egy kicsit ez a cserfes, extrovertáltabb kislány voltam, szóval én ott zizektem, és bízom benne, nem voltam bántalmazó, és valaki mást nem emlékszem, nincsenek ilyen emlékeim, de sokszor néha nem is veszük észre, hogy hogyan viselkedünk, de ez mondjuk persze nem ugyanaz, mint egy szándékos, fájdalomokozó, zaklató viselkedés.
1: Igen, pláne, hogy rendszeresen csinálja igen, valaki. Igen.
0: Úgyhogy úgy nem, de mondtam a kisfiamat, olyan aranyos, őt ezzel bántották, mint neki nagy a füle, és olyan aranyos, mert ő nekem is ezt elmondta. És ez nagyon bántott, miközben kicsit igaz, de hát ettől még az is igaz, hogy én szemüveges vagyok, vagy az, hogy valaki fekete bőrszínű, szóval azon nem tudunk változtatni, sem is akarunk.
1: És mit csináltál ebben a helyzetben?
0: Itt
1: vagy te, az anyuka, a kereszténynő és a pszichológus, tehát mit csinálsz ilyenkor? Azonnal hívod az osztályfőnököt, hogy beszéljük ezt meg, és időpontot kérsz konzultációra?
0: Hát nem volt... Na, lehet én is egy picit először ez a, ha nem is minimalizálom, meg racionalizálom, de hát olyan megmosolyogtató volt, hogy ő ezt mennyire sérelmezte, és közben meg annyira cuki, és tényleg eláll a füle, de hogy ettől függetlenül pont lehet, hogy nem adtam meg rögtön azt a kellő, hiszek neked, ez nagyon rossz, miközben abszolút éreztem, hogy ez nagyon fáj neki, és megkérdeztem, hogy kik azok, hogy hívják. Tehát ezt elraktároztam. És a következő kanyarban, amikor mentem érte, az udvaron összefutottam a konyhásnénivel. A konyhásnénik mindenkit ismernek, főleg az ő iskolájukban, az egy nagyon top konyhásnéni. És kérdeztem, hogy tudja, ki ez az XY, és mondta, hogy ja, hát ő tudja. És akkor elmeséltem, hogy Kálmánkát, mivel egrecíroztatják. És mondta, hogy az én kis barátomat? Na hát ezzel én intézkedem. Szóval ő nagyon kedvelte a kisfiamat, és nagyon helyes volt, és akkor elmesélte később Kálmán, hogy elővette azt a két kislányt, elmondta, hogy Kálmánkával nem cicóznak el a kezekkel, ezt meg ne hallja még egyszer, és onnantól megszűnt.
1: Azt a...
0: Tehát, hogy azzal, hogy bekem elmesélhette, akkor volt egy ilyen segítségkérés, és akkor én, hát ilyen módon az ott levő valakivel tudtam csak ezt megbeszélni, aki benn van az iskolában, és hát végül is ilyen szempontból egy nagyon, hogy úgy mondjam, proaktív módon ez így lejátszódott, és akkor a konyhásnéni, ami, aki egy első-másodikos kisgyerek szemében még tekintésszemély, szóval ez az aranyos,
1: hát
0: hogy ő még valaki, és ő oda megy, és azt mondja annak a két kislánynak, hogy ezt ne csinálj, álljátok meg, az én kis barátom, és ha még egyszer bántjátok, nem tudom, nem kaptok, nem tudom, almát az uzsonnával, vagy nem tudom.
1: Hát ez egy komoly fenyegetés egy kisgyereknek, hogy... első-másodikban, hát az evés az egy lényeges dolog.
0: Szóval, hogy ez ilyen tök jól jött ki, és ilyen szempontból azóta nem, erről nem hallok.
1: Tehát jöhet a segítség, akár nem várt helyről is, tehát nem feltétlenül kell várni, hogy majd az osztályfőnök segít rajtam, vagy az iskola igazgató, vagy nem tudom, lehet az egy konyhásnéni
0: lehet
1: is.
0: Az egy konyhás, vagy egy nagyobb testvér.
1: Vagy egy takarítónő az iskolában, vagy a portás bácsi,
0: akivel jobban
1: vagy
0: vagyunk, aki így van, pontosan? És ugye alsóban azért a gyerekeknek a felnőtt egy tekintély személy, ugye ahogy egyre idősödnek, azért itt már egy fajsúlyosabb személy is kellhet, de hogy itt ilyen szempontból ők nagyon fontos szereplők, és tök jó, de ezért mondom, egy nagy testvér is. Tehát, ha a nagy tesó pont ugyanabban az iskolában van, és a kis tesóval mi beszélünk, hogy mi van, és a nagy tesót bevonjuk egy picit, hogy legyen a segítségre, ő a megfelelő helyzetekben oda tud állni. És azt mondja, hogy figyeljetek, ő az én tesókám, te el a kezekkel, el a szarvakkal, őt nem bántjátok. És akkor ez működik.
1: Jaj, de jó. Mi lehet a megoldás? Így országos szinten, hogy tudunk hathatós segítséget nyújtani. Kaptunk nagyon sok ötletet, hasznos tanácsot, amit nagyon köszönünk neked ebben a beszélgetésben, de mennyire lehet a prevenció egy megoldás, és mennyire kellene, hogy együttműködjenek az iskolák, a pedagógusok, a szülők, és hogy mielőtt ez eszkalálódna problémává, hogy elejét vegyük ennek az egész helyzetnek. Mennyire fontos szerinted a prevenció ebben a kérdésben?
0: Hát nagyon. És erre, hál' Istennek, ahogy mondtuk, már vannak is, ennek utána lehet nézni egy különböző iskolákban milyen ifjúságvédelmi programok, vagy konkrétan ezzel a iskolai zaklatással foglalkozó ilyen képzéseket adó pedagógus kollégákat képző szervezetek, egyesületek vannak, ami szerintem nagyon fontos és nagyon jó. De én azért azt gondolom, hogy mint átlagember mi nagyon sokat tehetünk avval, ahogy a gyerekeinkkel mi vagyunk. Tehát, hogy nekem egy laikus mondjuk anyukaként azzal már nagyon sokat teszek. Ha a gyerekemmel van egy-két percem naponta, akár amikor lefekszik, és én oda megyek hozzá, és megsimogatom a fejét, az egy intimebb, mindig a lefekvés, az alvás, az este, az egy picit egy ilyen intimebb pillanat, a gyerekek is olyankor jobban igénylik a kötődést, a kapcsolódást, olyankor általában jobban is beszélnek, hogy csak egy kicsit megülni ott, egy kicsit velük lenni, kapcsolódni, belelátni a világukba, hallani, hogy mi van velük, kikkel vannak most jóba, hogy érzik magukat. A kicsiknél, én, amikor kicsik voltak, annyit kérdeztem, hogy milyen napod volt ma. Most lehetne válaszolni, hogy az egyes a nagyon rossz, és a tízes a nagyon jó. Milyen nap volt a mai? És akkor mondja, hogy hatos, és akkor elmondja, hogy miért hatos, és akkor kiderül azért, mert ma nem tudtak kint játszani, mert esett az eső, és akkor megnyugszol, hogy hát ez azért nem egy rossz probléma még, hogy oké, nem voltak kint, de aztán ha azt mondja, hogy ez egy kettes, mert csúfoltak, és nagyon rosszul esett, és nagyon egyedül voltam, akkor lehet reagálni, lehet róla beszélgetni. Szóval kapcsolódjunk a gyerekeinkkel, töltsünk időt velük, lássunk bele a világukba, halljuk a kis életük részleteit, és tudom, hogy nagyon sokan nagyon elfoglaltak, és nagyon hajt minket a munka, az élet, a család, a fenntartás, mindezek fenntartása, de pont ők a legértékesebb kincseink, szóval, hogy rájuk valahogy egy picivel több időt passzírozzunk ki magunkból, és akkor lehet, hogy nagyon sok mindent megtudunk róluk, és nagyon sok mindent meghallunk, és akkor meg el lehet kezdeni megpróbálni segíteni, már avval is, hogy elmondták, már avval is, hogy mi értő és befogadó fülekként ott voltunk, és nem mindig tudunk segíteni, de lehetett elmondani, ha tudunk, segítsünk. És hát igen, valahol ez a példamutatás, és ugye szülőként ezek azok a dolgok, amiket mi leginkább tehetünk. A példamutatás, a következetesség, az érzékenység a gyerekeink viselkedésére, és hát ez az empátia, valahol példázása, mutatása, megélése, gyakorlása, akár helyzetekkel keresztül beszélgetés. ezek nagyon sokat számítanak, és ezt tényleg meg tudjuk tenni.
1: Krisztina, képzeld el, hogy én több mint 20 éve vagyok pedagógus, de nagyon hasznos gyakorlati tippeket kaptam ebben a mai beszélgetésben, és biztos vagyok benne, hogy aki akár pedagógus kollégaként, akár szülőként vagy osztálytársként hallgat minket, ő is kaphatott ugyanígy egy pár gondolatébresztő dolgot most itt tőled, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Köszönjük így együtt kollektíven, hogy eljöttél és beszélgethettünk ebben a témában.
0: Nagyon szívesen, örülök, hogy itt lehettem.
1: Hellinger Solymos Krisztina volt ma a Kapocs vendége.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos koranyári idő várható. Új vizsgálatot ígér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézi gránát baleset ügyében. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Új vizsgálatot ígér az újdörögdi kézi gránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Tovább tárgyalhat a szerb olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Erre kapott engedélyt a Magyar Olajtársaság Washingtontól. A tranzakcióval a MOL elkerülhetné az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. A vállalat szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő másfél hétben véglegesíthetik a vételt. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Újabb iráni drónokat lőtt le az amerikai hadsereg a Hormuzi szoros térségében. Amerikai közlés szerint a két pilóta nélküli eszköz veszélyt jelentett a nemzetközi tengeri forgalomra. Az amerikai középső parancsnokság hangsúlyozta, hogy továbbra is készen áll az iráni támadások elhárítására. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik.
2: Időjárás.
3: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
2: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Két könyv, köztük egy kis környezetvédelem. Tulajdonképpen ez a kanapé első három órájának rövid tartalmi összefoglalója. Sziasztok, én Puc Attila vagyok. Most nem akarom mondani, mert Villamoson vagyok címmel jelent meg Pereszlényi Erika remek könyve. Erika több mint egy évtizedet gyűjti a különböző dumákat, szövegeket. Villamoson, úton, útfélen ezeket adja most közre egy remek kötetbe. Az első óra vendége tehát Pereszlényi Erika lesz. Utána Hankó Gergelyel beszélek, aki éppen Isztambulban tartózkodik, annak apropóján, hogy június 5-én volt a környezetvédelmi világnap, és itt hazánkban pedig az Aquatic Plastic nevű konferencia zajlott, amely a Duna vízgyűjtő területének a szennyeződéséről szólt. Erről beszélünk meg arról, hogy mi lehet a jövőbe vezető út. A harmadik órában pedig Pozsonyi Zsolttal beszélgetek, aki erőnléti edző, a longevity módszerről, amit magyarul talán úgy lehet forgatni, hogy a hosszú, egészséges élet. Nos, ez lett a paletta, remélem tetszik, érdemes ezt maradni. Zene, aztán egyszer csak ott ülök egy pesti teraszon Pereszlény Erikával, és megbeszéljük ezt a remek könyvet, melynek címe most nem akarom mondani, mert villamoson vagyok.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, ahogy mondtam, akkor most egy könyvbemutató lesz. Ha van könyv, amit én nagyon vártam, akkor ez az. Pereszényi Erika, most nem akarom mondani, mert a Villamoson vagyok jó hosszú címe van, hogy pontosan miért, mert megbeszéljük. Ugye mi összeakadtunk a Facebookon, és ennek Erika volt egy Facebook előzetese. Tettél ki ilyen kis gondolatokat, amiket te hallottál városban járva, kelve, utazva. Adódik a kérdés, hogy te egy ilyen nagyon nyitott csaj vagy, tehát nem dugtad be a füledbe, nem zenét hallgattál, nem mentél valahova, és hallottál szövegeket. Mikor fordult meg az a fejedbe, hogy ezeket le is kell írni, és közzé kell tenni?
2: Hát ez teljesen véletlenszerű volt, mert tehát egyáltalán nem úgy indult, hogy ebből lesz majd egy gyűjtemény, és a végén meg pláne nem egy könyv, hanem nem tudom, nagyon sokat utaztam akkoriban a villamoson, mert olyan volt a munkám, hogy egyik helyről a másikra jártam, mindenfele BKV-ztam, és akkor volt, hogy egyszer csak meghallottam valami nagyon vicces mondatot, és akkor ezt kiraktam a Facebookra, és akkor az tetszett az embereknek, akkor utána ez megint megtörtént, és aztán így elkezdtem figyelni ezeket a sztorikat, nem azért, hogy aztán majd ezt kirakjam a Facebookra, hanem azért, mert hogy elkezdtek érdekesek lenni. És akkor egyre, ahogy egyre jobban figyeltem, vagy egyre többször figyeltem erre, volt, hogy már egész hosszú szövegek keletkeztek ebből, és akkor lett ennek egy követőtábor a Facebookon, és így alakult ez a történet, teljesen véletlenszerűen.
1: Ez egy igazi urbánus könyv, ugye itt kell élned, hogy elhit, hogy csak egy kampányszakon leforgassak. Ugye aki beül egy kocsiba Budapesten, az bezárja magát, és kizárja a külvilágot. Ezek szerint akkor te is, én szeretek tömegközlekedni, rokon lelkek vagyunk, én is figyelek. Bár nem jutott még eszembe, egy-két mondatot azért elmondtam már valakinek, de te azért ezzel azért komolyabb szintet léptél. Mi volt a módszered? Tehát azért vannak benne, például a Szürreális Hallgatásaim című rovat, ami már lassan túl vagyok, hogy nagyon hosszú monológok vannak, ezeket megjegyezted, vagy hopp, egyszer csak bekapcsoltad a telefont?
2: Hát megjegyeztem nagyjából. Hát az volt, hogy egy-egy ilyen után fogtam, és így gyorsan lejegyzeteltem valamit a telefonomba, és akkor, amikor hazamentem, azonnal ezt megírtam. Természetesen ezek meg vannak írva, tehát nem az van, hogy én diktafonnal felvettem, és lejegyeztem, amit hallottam, hanem megjegyeztem a vonalát, megjegyeztem mondjuk egy-egy furcsa, érdekes szöveget, valami megfogalmazást, ami nem hétköznapi, és mondjuk az keltette fel az érdeklődésemet. Amikor valaki hozzám beszélt, akkor természetesen közben nem jegyzetelhettem, tehát akkor az utána, de volt olyan is, hogy hallottam, hogy valakik mellettem beszélgettek, és akkor én úgy csináltam, mintha valamit csinálnék a telefonomon, és egy-egy mondatot lejegyzeteltem, amit aztán megszerkesztettem, volt, hogy kihagytam belőle dolgokat, kontextusából kiragadtam, tehát ugye nyilván ezek meglettek formálva, ezek a szövegek, de ez volt a módszer.
1: Ugye azt mondtad, hogy amikor hozzám beszéltek, szóval, hogy az idegenek ugye elfelejtettek beszélni, nem tudom, valaha divat volt-e beszélni az utcán, de hozzám is néha beszélnek, nyilván egy ilyen arcom, hogy meghallgatom, de te is ilyen vagy, aki, ő biztos meghallgatom, elmondom neki. Ez egy kicsit ilyen furcsa dolog ez, hogy idegen leül melléd és elkezd beszélni. Furcsának tartod ezt, vagy ez egy ilyen megszokott dolog?
2: Hát furcsának tartom, igen, én is furcsának tartottam, és még ráadásul nem is arról volt szó, hogy én így direkt ránéztem ezekre az emberekre, hogy beszéljenek hozzám, hogy aztán majd legyen belőle történet, hanem egyszerűen voltak olyan arcok, akik ültem a vonaton, és elkezdtek hozzám beszélni. Más kérdés, hogy ez nyilván olyan ember kezd el egy másik idegenhez beszélni, aki vagy egy kicsit ilyen furcsa, vagy éppen nem teljesen józan, vagy ilyesmi, de én igazából mindig úgy fordultam ehhez, hogy kíváncsian, tehát ez a kulcs szó ebben az egészben, hogy aztán én így kíváncsi lettem ezekre az emberekre.
1: Már innen folytatjuk, kedves hallgatók, a témánk egy vadonatúj, nemrég megjelent könyv, Pereszényi Erika, akivel beszélgetek, most nem akarom mondani, mert a Villamoson vagyok, egy remek olvasmány, utálom azt a szót, hogy nyári olvasmány, de tényleg az, majd elmondom, hogy pontosan miért, zene, aztán folytatjuk Erikával.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Pereszlény Erikával, hanem most nem akarom mondani, mert a Villamos vagyok című könyv. Milyennek a könyvnek a műfaja? Ezt beszéltél a kiadóval erről igazából? Ezek is modern, mai egypercesek, urbán egypercesek. Mi egy szöveggyűjtemény pontosan? Hogyan lehetne apostrofálni? Mi ez? Ez a remek könyv amúgy.
2: Hát ez egy jó kérdés, nem tudom. Nem, tehát talán a legközelebb, igen, ilyen kis egyperces kis történetek, szösszenetek, párbeszédek. Hát ezt majd az olvasó eldönti, hogy milyennek a műfaja.
1: Azért mondtam azt, hogy könnyű nyári olvasmány, de igazából ugye, mert rengeteg mini-sztori van, tehát az, nem kell követni egy cselekményt, ugye egy sztori megáll önmagában. És hogy nézegettem, ugye tele van vélemény a borító hátul, tehát már megírták helyettem. Például, ami nagyon tetszik itt hátul, ugye Upor László írta róla, hogy egy könnyű hang, mint a pillanatlenyomat, lét, tükröződés, a csiszolatlan részletek sejtelmesen tiszta arcközeleket adnak ki. Látom az embereket, mikor olvasom őket, hogy pontosan kik ezek, hiszen egy városban élünk, járunk, kellünk, te szeretsz tömegközlekedni, nem? Tehát ez nem egy ilyen szükséges dolog. Tehát te szeretsz azért, egy ilyen városi alkat vagy.
2: Hát mondjuk inkább úgy, hogy azért, tehát részben azért találtam ki ezt az egész figyelősdit, hogy ne utáljak tömegközlekedni, mert mint úgy értem, hogy nem, ez most túlzás, utálni nem utáltam, csak néha van az, hogy igen, azért ez fárasztó, emberek, nem tudom, és hangosak, ilyesmi. És aztán, ugye, ahogy elkezdtem figyelni az embereket kíváncsian, érdekessé tettem magamnak a közlekedést. Azt hiszem, hogy ez a kulcsa.
1: Ennek. Amikor kitetted a Facebookra, akkor meglepett téged az a fajta népszerűség, ami ezzel jött, hogy sokan rákattantak, sokan olvasták, akkor megnőtt az ismerősök száma. Egyszer lettek visszajelzések, hogy nagyon remek dolog, amire te rátaláltál.
2: Hát igen, először ugye ez nem azonnal jött, tehát ez egy ilyen folyamat volt, és aztán úgy lett ennek egy követőtábora, nem sokat gondolkoztam én ezen, meglepődtem, de azért, mivel hogy ez nem egyik napról a másikra történt, ezért ilyen organikusan alakult, inkább azon lepődtem meg, amikor egyre többen mondták ezt, hogy miért nem csinálsz ebből egy könyvet, mert én magam erre nem gondoltam.
1: Hány év munkája van? Mikor kezdted? Mikor volt az első? Egyáltalán emlékszel, még a legelső feljegyzésre pontosan melyik párbeszéd, ugye azt már ne kérdezem, akkor azt, hogy mikor kezdted el az egészet, arra hallottunk a bemutatón választ.
2: Ezt is csak onnan tudom, hogy visszanéztem. 2011-ben találtam a Facebookon az első ilyet, és az elsők azok még csak egy-egy mondatok voltak, tehát azok nem is párbeszédek voltak, hanem csak meghallottam egy érdekes mondatot, amit valaki mondott.
1: Na, amikor ez a könyv megszületett, akkor ugye volt mi válogatni, de rengeteg dolog kimaradt, te magad szerkesztetted meg ezt a könyvet, ugye elsősorban te tetted tele tartalommal, mielőtt a szerkesztőd látta.
2: Igen, tehát ez úgy történt, hogy én összegyűjtöttem azokból a szövegekből, amik már fönn voltak a Facebookon, hogy azokat, amik szerintem érdekesek lehetnek így a mostból visszanézve is. Tehát akkor én eleve hagytam már ki dolgokat, amiket úgy éreztem, hogy ezek, hát akkor ott abban a pillanatban lehet érdekesek voltak, de most így nem, meg vagy a Facebookon érdekesek voltak, de mondjuk egy könyvben nem. És aztán igen, a szerkesztővel együtt volt, amire azt mondta ő is, hogy na hát ez szerintem nem annyira érdekes, vagy nem illik bele, vagy hagyjuk ki. És aztán a végén meg miután megvolt a szövegállomány, akkor meg kitaláltuk, hogy milyen fejezetek legyenek, milyen tematikában, és így.
1: Ott voltam a bemutatón, nem tudok, és ott elhangzott az, hogy volt, amikor a szerkesztő visszadobta, hogy de hát ilyen szó nincs, ilyen szófordulat nincs, és meg kellett védeni, de ez pont ezért érdekes, hogy is volt ez.
2: Igen. Nem azt mondta, hogy nincs ilyen szófordulat, hanem hogy ugye ő így stílusban is próbált nekem, hogy mondjam, visszajelzést adni, és mondta néha azt, hogy szerinte ez az ember, mondjuk két munkás beszélget, nem használ ilyen szót, vagy ilyen szófordulatot, vagy nem illik bele az egészbe. És akkor így mondanom kellett, hogy igen, én ezt az egészet azért írtam le, mert nem illik bele, és hogy ez valóban ez hangzott el, és hogy ennek a feszültsége, hogy egy olyan mondat, vagy egy olyan szó elhangzik egy bizonyos embertől, amit nem várna az ember.
1: Minden folytatjuk, kedves hallgatók, a beszélgetésünk apropója még mindig a Most nem akarom mondani, mert Villamoson vagyok című könyv, mely most jelent meg, igazi nyári olvasmány, tessék keresni a megfelelő helyeken, hamarosan folytatjuk Erikával. Manna FM.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Ismételten remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, a most nem akarom mondani, mert villamoson vagyunk, de mivel én mondtam, hogy ott voltam a bemutatón, ezért jön egy részlet Láng Anna-Mária és Vicé Zsolt előadásában. Ez is benne van a könyvben.
2: 4-6-os. Egy mosolygós, kedves, nyugodt férfi és egy energikus, szuperlelkes nő beszélget.
3: Szia! De rég láttalak, mi újság? Mi van veled, jól vagy?
4: Igen, köszönöm.
3: Munka?
4: Hát, az az igazság, hogy pont most bocsátottak el.
3: Ó, tényleg? Sajnálom.
4: Nem baj, most legalább tudok mindenféle mással is foglalkozni. Kipróbálni magam, hogy mit is szeretnék valójában csinálni.
3: Igen, igen, értem. Tök jó. Tök jó.
4: Most 5 hónapig kapom még a fizetést, tanulok angolul, ilyenek.
3: Komolyan? Tök jó. Tök jó! És nincs benned harag?
4: Nem, nincs.
3: Tök jó.
4: 12 év után most mit legyen bennem harag, nem? Amúgy is kell az embernek néha váltani.
3: Jaja, igen. Tök jó. Nagyon jó. Tök jó. És a család gyerekek mekkorák most?
4: A lányom 8, a fiam 6.
3: Komolyan? Már ekkorák? Na hát, tök jó! Feleséged?
4: Elváltunk.
3: Ó, tényleg? Nem tudtam.
4: Igen, de nagyon jóban vagyunk, szóval minden rendben van. A bíróságon nem is értették, hogy miért nem veszekszünk. Mindenki csodálkozott, hogy milyen jól kijövünk.
3: Tök jó.
4: Akkor már egy éve külön éltünk, és rájöttünk, hogy mindkettőnknek jobb ez így. Most mit veszekedjünk, nem igaz?
3: Persze. Tök jó. Tök jó.
4: Nagyon jóban vagyunk. Tényleg. Nagyon jó a viszonyunk.
3: Tök jó. Tök jó. És a gyerekek könnyen elfogadták?
4: Persze. Nekik is jobb így.
3: Tök jó. Szóval minden rendben van.
4: Igen. Minden rendben van.
3: Tök jó. Tök jó. Nagyon örülök. Komolyan. Komolyan. Örülök, hogy jól vagy. Tök jó. Tök jó.
1: Kaptam egy könyvet köszönettel, elkezdtem olvasni. Nem mindegyik sztori azért poénos, viccesen mennek. Azért ebben sorsok vannak, ezek mini sorsok vannak összesülítve, eszenciája, nem? Azért is fontos, hogy ne, az ember néha kezdjen gondolkodni, hogy hoppá, miről is volt szó?
2: Igen, igen, azért egy idő után mondom, hogy ahogy elkezdtem figyelni az embereket, tényleg érdekelt, hogy milyenek azok az emberek, akikkel együtt utazom, és nem... És egy idő után valóban már nem csak arra mentem, hogy ú, ez de vicces, hanem némelyik történet egészen szomorú, vagy egészen megrázó, vagy egyszerre vicces és megrázó. Tehát, és szerintem azok a legérdekesebbek talán.
1: Volt olyan eset, amikor még le kellett szállni mondjuk Jászai, mert éppen oda mentél angolt, de mondjuk a sztoriban még benne volt valaki, és akkor bizony akkor tovább kellett menni. Volt ilyen? Több ilyen volt?
2: Hát volt ilyen, nem volt olyan nagyon sok, de egy párszor volt. Amikor ez így nagyon beindult, és amikor egyre többet és többet figyeltem az emberekre, akkor igen, volt ilyen, hogy nem szálltam le a buszról vagy a villamosról, és egy pár megállót tovább mentem, hogy halljam a sztori végét.
1: Volt még egy sorozatod a Facebookon, ez a tükröződések, és ugye ez ebben a könyvben előjön, ugye remek, hát hogy hívja, tükröződő fotók ezek, ugye általában vízben tükröződő fotók, pocsolyában léptem. Ezt mikor kezdted, ez is amikor a gyűjtéssel egy időbe indult? Van valami érdekes vizualitás benned, hogy ezt így észrevetted, és profi módon egy profi telefonnal megcsináltad. Rengeteg kép van benned, gyönyörű képek.
2: Igen, ez teljesen véletlenül, szintén a Facebookon megosztottam egy-egy ilyen fotót, és valahogy időben is párhuzamosan zajlott ez a kettő. Tehát ez se volt betervezve, hogy majd ez együtt valamit fog adni, de ezt is így megláttam egyszer egy ilyen képet egy pocsolyában, és aztán így elkezdtem erre figyelni, ugyanúgy, mint ahogy a szövegekre figyeltem a villamoson, és aztán ez a kettő dolog így egymásra talált.
1: Azon már túl vagyok, amikor egy útépítő mérnök megállt fölötted, amint éppen komponáltál egy képet, hogy éppen talán munkát keres, vagy hogy hibákat javítasz. Ugye minden el összefügg, kedves hallgatók, most hallottunk részletet, hamarosan beszélgetünk még Erikával, a témánk pedig az ő első könyve. Az ő első könyve, a most nem akarom mondani, mert villamos vagyok, tessék megvenni, nagyon jó olvasmány.
0: 98.6 Manna

0: Kávé Puccz Attilával.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk Pereszlény Erika. Most nem akarom mondani, mert a Villamos a Menő című könyvének bemutat, de beszélgetünk róla. A Tea kiadó gondozásában jelent meg. Itt ülünk a belvárosban egy kellemes teraszon. Egyébként ezek általában, ezek a beszélgetések csak közlekedés közben, tehát közlekedéshez köthető módon teszem azt egy ilyen. Olyan nem volt, hogy ültél valaki a teraszon, és a másik asztalon egy beszélgetés elindult. Szóltál, hogy maradjunk csöndben, nekem figyelnem kell.
2: Ja, olyan nem volt, hogy valakinek azt mondtam, hogy maradjon csöndben, mert szeretnék figyelni, de igen, főleg közlekedési eszközökön, de volt olyan is, hogy mentem az utcán, és mögöttem jött két ember, és hangosan beszélgettek, és akkor is hallottam valami érdekeset, hogy álltam a busz megállóban, és oda jött hozzám valaki, szóval mindenfele.
1: Volt egy színdarab, Jó pánika itassa magát, hasonló módon készült, a rendező letett egy-két helyre diktafont, fölvett beszélgetéseket úgy, hogy nem tudtak róla azok, akik beszélgetnek, és lett egy remek darab. Van-e valami ilyesmi ötlet a fejedben, fejetekbe, kerestek meg azzal, hogy ezek a remek kis sztorik, szösszenetek, ezek együtt álljanak, akár film, akár színházzal?
2: Most jelen pillanatban nincs, de voltak ezek már színházban, tehát például Perső Ciréka rendezett egy darabot az Orlai produkciónál, és ő is használt ebből pár szöveget még évekkel ezelőtt, illetve egy alternatív társulat, FAQ, azt hiszem FAQ, mindig bajban vagyok, hogy kell kiejteni a nevüket, de ők is egy remek darabot csináltak, amiben szintén használták az én szövegeimet Barcsai Bálint rendezésében. Szóval, hogy volt már, igen.
1: Ez a fajta, hogy mondjam, szenvedély, vagy ez a fajta szokás, ez nem múlik el azért, nem? Tehát most, hogy kvázi kiírtad magad, van egy kézzelfogható remek könyv, remek nyárulásány, azért még gyűlnek szövegek? Tehát van úgy, hogy úgy mész az, vagy picikét visszavettél a tempóból?
2: Kevesebb, egyrészt megváltozott az életem olyan szempontból, hogy kevesebbet BKV-zok, mert egyrészt nem tudom, hogy ez elhangzott-e, hogy angolt tanítok, és régen nagyon sok helyre jártam a városban, és most már csak egy helyre járok, amúgy online tanítok, tehát sokkal kevesebbet BKV-zok, meg valahogy lehet, hogy ezért, de valahogy azt is, de lehet, hogy nem, mert valahogy azt is vettem észre, hogy az emberek kevesebbet beszélgetnek, és inkább TikTokoznak, és mintha kevesebb ilyen szöveg lenne. Nem, most éppen nem keresem ezeket. Ha meghallok valamit, akkor ugyanúgy lejegyzetelem, de most azért ritkábban fordul elő ilyesmi.
1: Én amikor jöttem ide a beszélgetés, akkor a kezembe ez a könyv volt, de hogyha mondjuk én már csak e-print médiát veszek, már ilyen furcsa bogárnak tűnök, vagy különös bogárnak, hogy nem a telefon nézem, TikTokom nincs, de igen, szóval keveset beszélgetnek, és hogyha párok leülnek, én is azt hiszem észre, hogy itt bizony Erikának nehéz lenne a helyzete most valami gyűjteni. Amikor ez a könyv megszületett, akkor tanítják, hogy nincs ilyen kérdés, hogy mit éreztél, de mégis mit éreztél, lett egy olyan könyv, ami a te munkád, neked köszönhető, közkincsétetted, és egy igazán tanulságos. Szerintem ez egy, mondjam, hogy kordoköntónak is mondható ez a könyv, szerintem, ez az én véleményem. Mit éreztél, mikor először az első példányt, akár a gyomdában, akárhol a kezedbe fogtad?
2: Hát nagyon, nagyon jó érzés volt, és hát főleg, hogy ez az első könyv, az egész ilyen meseszerűen történt, és most a kezemben van. Úgyhogy igen, boldog voltam.
1: Na, kedves hallgatók, nem kell más csinálni, meg kell szerezni ezt a könyvet, igen könnyen meg lehet vásárolni. Pereszlény Erika, most nem akarom mondani, mert a Villamoson vagyok, a Tea kiadó gondozásában jelent meg, és mondom, nem az, amit az elejétől a végig oda kell figyelni, egy kis sztorira oda kell figyelni, és néha bizony volt, hogy becsuktam, és gondolkodtam, hogy na most mit olvastam, amiről beszéltünk, hogy ez bizony, most nem vidám volt, ezen kicsit gondolkodjunk, hogy pontosan mi is történt. Jó, mit kell kívánni, hogy legyen még egy ilyen könyv? Vagy ez most nem lehet így kikmél. Ha lesz, akkor találkozunk.
2: Igen, nem tudom, most nincs terve véve, majd meglátjuk.
1: Nekem lesz ötletem, mert én ebben mind színházat, mind filmet látok, de ezt majd megbeszéljük, míg a többiek zenét hallgatnak. Köszönöm szépen Erikának, hogy kicsit ránk kért, és bemutathattuk ezt a remek könyvet. Zene, aztán valami másra folytatjuk. Köszönöm, Erika.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Az első órában Pereszlényi Erikával beszélgettem első könyvéről, melynek címe most nem akarom mondani, mert villamoson vagyok. Erika több mint egy évtizedig gyűjtötte a különböző dumákat utcán, földön, vizen, levegőben, jártában, keltében, és ezeket adja most közve. Remek nyári olvasmány. A következő óra pedig a környezetvédelemé. Hamarosan felhívom Hankó Gergelyt, akivel az Aquatic Plastic nevű budapesti konferenciáról is beszélgetek.
1: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Napos kora nyári idő várható. Új vizsgálatot ígér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézi gránát baleset ügyében. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Új vizsgálatot ígér az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A migrációs paktum elutasítására szólítja fel a kormányt a Fidesz. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója közölte, a kabinet még ma jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a június 12-én hatályba lépő uniós szabályozást. Havasi Bertalan szerint a magyaroknak joguk van eldönteni, kikkel kívánnak együtt élni. A felvetésre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt kérdezte, hogy az előző kormány miért nem akadályozta meg a paktum elfogadását az Európai Unióban. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértéken belüli. Már lehet jelentkezni a Mogyoródi Militari Tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul, és katonai körülmények között kínál honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat.
1: Időjárás.
2: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: A következő a vendége Hankó Gergely, akit hamarosan Isztambulban hívok fel. Nemrégiben volt Magyarországon egy konferencia Aquatic Plastic címmel. Össze lehet tenni igazából műanyag szennyeződés és a víz. Erről szól. Pontosabban a Duna vízgyűjtő területének a szennyeződéséről fogunk vele beszélgetni. Erről is, meg minden másról. Zene, aztán hamarosan hívom Hankó Gergelyt.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, nemrégiben, június 5-én ünnepeltük a Nemzetközi Környezetvédelmi Világnapot, mely minden évben ráirányít minket, hogy figyeljünk oda arra, ahol élünk, a bolygóra. Nemrégiben volt itt egy konferencia, mégpedig közös fellépés a Duna-medence műanyag szennyezése ellen, a telefonon a másik végén pedig mégsem Budapesten, hanem Isztambulban kaptuk el Hankó Gergelyt, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatóját. Jó napot kívánok, igazgató úr! Adódik a kérdés, hogy mit keresünk pont ezen alapon Isztambulban? Mi történik ott?
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, meg köszönöm a lehetőséget. Ma most zajlik a Zero Waste Fórum, tehát a hulladék minimalizálásra törekvő nemzetközi egyeztető fórum. Ez egy előrendezvénye az Antáliába megrendezendő COP31 klímacsúcsnak, úgyhogy ennek a rendezvénynek is ez a címe, hogy Zero Waste as Climate Action, tehát hogyan tudjuk a hulladék csökkentést a klímavédelem fókuszába helyezni.
1: Mennyire nagy a baj?
2: Hát mely területen? Úgy összességében azt látjuk, hogy elég nagy a baj. Hogyha most itt a hulladék minimalizálást nézzük, akkor látjuk, hogy van mit minimalizálni. Tehát egyes országokban már azért sikerült megtörni azt, hogy folyamatosan emelkedik a termelt hulladék mennyisége, de összességében még mindig elképesztő arányban nő a előállított generált hulladék mennyiség. És hát ehhez kéne felfejlődnie ugye a hasznosításnak, az újrahasználatnak, javításnak, megelőzésnek, úgyhogy itt is most elég parázs, hát nem is viták, de dialógusok zajlanak. A műanyag egyezményről, a komposztálható hulladékoknak a begyűjtéséről, az újrahasznosítási nehézségekről, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex összetett téma.
1: Még azt kéne tudni, hogy aminek az ügyvezető igazgatója, ez maga ez a szövetség, ez mivel foglalkozik? Még egyszer emlő hallgatóknak, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Mi az önök területe?
2: Hát mi felöleljük a magyarországi zöldiparnak a szereplőit, tehát azokat a főként KKV-kat, akik kármentesítéssel, levegővédelemmel, vízvédelemmel, szennyvíztisztítással, hulladékbegyűjtéssel, hulladékhasznosítással, barna mezős területeknek a körforgásban tartással foglalkoznak, illetve hát ugye nem mellesleg a tanácsadókat, akik akár az ESG tekintetében, akár az összes környezetvédelmi új regulációt, szabályozás tekintetében ugye folyamatosan segítik a magyar vállalatokat, cégeket, civil szervezeteket, meg a lakosságot, hogy ugye lássuk a célt, lássuk az odavezető utat, és próbáljuk megcsökkenteni a kibocsátásainkat.
1: Mikor hamarosan akkor hazai vizekre vezünk, most csak röviden, ugye nemrégiben volt itt egy konferencia Budapesten, a közös fellépés a Duna-medence műanyag szennyezése ellen. Ha valami, akkor ez minket tényleg érint. Mi volt itt a konferencián fő téma? Ez a maga a Duna, vagy a Duna környezetének a műanyag szennyezése?
2: Itt a Duna vízgyűjtőjére fókuszálunk elsősorban, és ugye az Aquatic Plastic Interreg projektünknek volt a záró eseménye, úgyhogy egy 2,5 éves EU-s projektet zártunk le itt hivatalosan. Ugye nagyon sok partnerünk van több országból, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas munka volt, de hát szerencsére volt ennek előzménye, tehát már egy Tidy Up nevű projektben a partnerek nagy részével már ezelőtt is egy 2,5 éves projekt keretében együtt dolgoztunk. Így fel tudjuk mérni jobban a hulladék helyzetet, a folyószennyezést, ilyen co-creation policy workshopokkal, hogyan tudunk közösen olyan ajánlásokat tenni, megfogalmazni, amelyeket felső döntéshozók, vagy akár a Dunavédelmi Bizottság, vagy az Európai Unió is meg tud fontolni, és tud hasznosítani.
1: Majdnem folytatjuk, kedves hallgatók, ígérem, levisszük a beszélgetést, a hétköznapok szintjére lesz, mivel beszélgetni. A vonal másik ilyen Hankó Gergely, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója, aki éppen Isztambulba tart egy picike konferenciás szünetet a mi kedvünkért. Vele folytatjuk hamarosan.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Hankó Gergely, és akkor most tényleg evezzünk akkor hazai vizekre, képetesen meg valójában is. Ugye itt van nekünk egy nagy folyónk, a Duna, meg van egy kisebb, ugye a Tisza. Amit én kaptam sajtóanyagot, azon van egy ilyen fotó, egy ilyen nagyon-nagyon borzasztó fotó, egy ilyen tutajszerű vízi jármű van, rengeteg műanyag hulladékkal teli zacskó fölhalmozva. Ezt mind egy ilyen expedíció alkalmával halázták ki a vízből, ezt a rengeteg műanyagot?
2: Igen, hát idén is ugye 4 darab nagy petkupa verseny lesz. Ezek a petkupa versenyek, ezek mindig egy adott folyószakaszon több tucat csapatnak a bevonásával, több száz résztvevővel, több mint 50 önkéntessel, rengeteg hulladékból készült hajóval és kenúval, ugye versenyzik lefelé a Tiszán, vagy éppen a Bodrogon, és ugye folyamatosan takarítják, akár a folyóban található, de leginkább a partra kirakódott és az ártéri erdőkben felhalmozódott hulladék mennyiségeket, melyek ugye nagy részt a felvízi országokból érkeznek Magyarországra.
1: Uh-huh. Ugye a hulladék az veszélyes, mondja, nem áll meg a határok mellett, tehát ugye pont a Duna az 10 országot köt össze. Úgyhogy most akkor megkérdezem, a Duna esetében nagy a baj, tehát nagyon szennyezett a Duna műanyaggal?
2: A Duna is egy nagy szállítószalag, ahogy mi szoktuk hívni, de ugye a Tiszán lehet igazán ugye összességében látni a problémának a gócpontját. Hát a Duna ugye nyugatról érkezik hozzánk, Ausztriából, Németországból, ott azért nincsenek ilyen szintű folyószennyezések. Kárpátaljáról, meg Románia egyes területeiről azért érkezik ennyi hulladék, mert ott ugye komplett települések vannak hulladékgazdálkodás nélkül, ezért ott nagyon sok esetben elégetik, elássák, vagy a folyó árterébe rakják le teljes településeknek a hulladékát, és amikor jön egy komolyabb áradás, akkor ez ugye átjön Magyarországra is.
1: Mi történik egy olyan palackkal, amit valaki valahol belehajt a vízbe, és az utazik a víz tetején, ki van télve szélnek, víznek, napsütésnek, tehát magával a palackkal mi történik?
2: Igen, hát ezt mi is próbáljuk követni, kutatjuk ezt a területet. GPS-szel is követünk palackokat, illetve egy ilyen közösségi tudomány, úgynevezett Citizen Science program keretében üzenet a palackban címmel. Nézzük azt, hogy a megtalált palackokban, ha van üzenet, nagyon sokszor az rajta van, hogy mikor és hol engedték el, és így, hogy van már több száz, vagy több mint száz palackunk, így ez is nagyon érdekes mintázatokat rajzol ki, hogy hány év alatt, hány kilométert utazik egy ilyen palack. Ez ugye nagyban függ az időjárási körülményektől, tehát hogy mikor van áradás, és az milyen mértékű. Nagyon sok palack az rövid utat jár be, és hamarosan a partra kirakódik. Vannak olyan palackok, amelyek nagyobb áradás, akkor akár több száz méterre bejut az ártérbe, és onnan már nem jut többet ki a folyóra. Van olyan, amelyik ugye elmerül, hogyha megtelítődik vízzel, akkor ez beépül akár az iszapba. Úgyhogy nagyon sokféle variáció van. Ez egy nagyon izgalmas kutatási terület is, hogy ez is segít ugye minket abban, hogy megértsük az egész probléma halmazt, és jobb megoldásokat találjunk arra, hogy ezt megszüntessük.
1: Mi a veszély igazából azon kívül, hogy nem egy szép látvány, amikor teszem azt, az ember a Tiszán vizitúrázik, volt ilyen részem, és akkor látja ezeket a palackokat. Mi az egyéb veszélye röviden ezeknek a palackoknak?
2: Itt nem a palackok jelentik ugye az igazi veszélyt, hanem minden más, tehát nyilván itt ezekről a területekről, amelyeket említettem, onnan mindenféle hulladék bekerül a folyóba, tehát veszélyes hulladékok, festékek, elektronikai eszközök, akkumulátorok, tévék, hűtők, úgyhogy ezek jelentik igazából a nagyobb veszélyforrást, de maga a műanyag is, amikor ugye elkezd azért aprózódni, és nagyon sok polisztirollal, ugye ilyen hungarocellal is találkozunk, azok egy-két év alatt elkezdenek szétmorzsálódni. Ezek be tudnak jutni a különböző élő szervezetekbe, és ott ezek felhalmozódnak, illetve a rájuk rakódott egyéb szennyezőanyagok sem tesznek jót senkinek. Úgyhogy hát ezért is fontos, hogy akár a makro, akár a mikroszennyezőket megpróbáljuk minél hatékonyabban megelőzni, hogy a víztestekbe jussanak, ha pedig bejutottak, akkor minél hamarabb kitakarítani.
1: A téma nem vidám, de úgy érzem, hogy szükséges erről beszélni, éppen ezért folytatjuk hamarosan a beszélgetést Hankó Gergellyel. Nagyon fontos a téma, ez bizony, ez egy velünk élő probléma, hogy mennyire mai mai a jelenség, vagy mikortól indult így be? Erről is fogom kérdezni a következőben Hankó Gergelyt.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM.

0: Cross GPS.
1: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Ez a Manna
3: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
4: 98.6
1: Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Hankó Gergellyel, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatójával, aki most is dolgozik, bár nem Budapesten van, éppen Isztambulban van. Sok időt nem hagynak neki városlátogatás, hiszen munka, munka, munka. No, mikor gyorsult fel ez a probléma? Van-e arra valami kimutatás, hogy mikor indult be a folyónak az ilyen irányú szennyezettsége, tehát a műanyaggal való, meg mindenféle egyéb hulladékkal való szennyezettsége?
2: Igen, ezt is sikerült visszanyomoznunk, ugye a vízügyi igazgatóságok kezdték ezt el figyelni és számolni, úgyhogy a 2000-es évek elején vannak az első adatok a komolyabb ilyen plastik cunamiról, vagy hulladék szennyezésekről, és tulajdonképpen onnantól kezdve ez folyamatos. És ugye nagyon fontos, hogy mi ezt ugye nem csak így csővégi megoldással itthon szedegetjük a palackokat, hanem a felvízi országokban, azokon a hotspotokon, a fő szennyező helyszíneken folyamatosan projekteket próbálunk generálni. Most indul például a Collection projektünknek a negyedik fejezete. Tehát kinti kárpátaljai hulladékudvarokkal, hulladékbegyűjtőkkel és hasznosítókkal dolgozunk együtt. Gépeket vásárolunk nekik, infrastruktúrát fejlesztünk, konténereket vásárolunk nekik, így azokról a helyekről, ahol tényleg a természetben végződne a hulladék, ott ők egy modernebb begyűjtést és hulladékkezelést tudnak megvalósítani. Ez még mindig nem a megvalósult álom, mert ugye mi arra azért nincs forrásunk, hogy kompletten finanszírozzuk a hulladékgazdálkodás rendszerének kiépítését, tehát hogy Kárpátalján hulladéklerakókat, meg hulladékudvarokat létesítsünk, de az, hogy a hasznosítható, a hasznos másodnyersanyagok a körforgásba tudjanak maradni, ezt nagyon jól tudjuk finanszírozni és segíteni a kis civil szervezeteinken, főként ugye a Petkupa Egyesületen keresztül.
1: Nagyobb részben is említette, hogy Németországból, Ausztriából nincs akkora gond, mint ugye keleti, még nem uniós tagállamokban. Itt a fejekbe is rendet kell tenni ön szerint? Tehát az egyén felelősség és ott van igen erős mértékben?
2: Természetesen, mert ugye nem, tehát az ember eldöntheti, hogy a nála keletkezett hulladékot, hogyha nincs hulladékbegyűjtés, akkor azt mondjuk nem elégeti, hanem ugye minimalizálja, és ami összegyűlt, az pedig elviszi egy olyan helyre, ahol ezt normálisan el tudja helyezni. De hát ugye azért nyugaton sincsen minden teljesen rendben. Ugye ott is óriási hulladéktermelés van, ugye többszörösét termelik a nyugati államok, akár Magyarországnak, vagy Ukrajnának, vagy Romániának. Ez az egy főre eső hulladéktermelés ott sokkal magasabb. És hát itt ugye a szombathelyi aszbeszennyezésre gondolva azért látni, hogy ugye Ausztriában sem kolbászból van mindig a kerítés, tehát hogyha komolyabb pénzről van szó, akkor ott is vannak olyanok, akik elgondolkodnak egy kétes üzleten és olyan termékeknek, anyagoknak a határon átvaló szállításán, amit nem szabadna megmozdítani sem.
1: Ugye konferencia az évente van, van-e olyan ismi mérés, hogy mondjuk az előző konferencia óta mennyit javult a helyzet? Tehát, hogy magyarán van-e ezeknek az amúgy remek konferenciáknak gyakorlati, kézzelfogható, szemmel látható gyakorlati haszna?
2: Igen, hát amit ugye adattal alá tudunk támasztani, az nem elsősorban a konferenciának az eredménye, vagy hát annak is, de a projekteken keresztül a környező országokban is terveznek további ilyen kerekasztal egyeztetéseket a döntéshozókkal, további projekteket hoznak létre, és az akvatik plastikban is, ugye több országban szerveztek ilyen co-creation policy roundtable-t, illetve takarító akciókat is, úgyhogy a Boszniában, Szerbiában, Romániában, Bulgáriában nagy takarító akciók valósultak meg, és több tucat tonna hulladékot gyűjtöttek be a vízpartokról.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, még egyszer beszélgetünk Hankó Gergellyel, akit egy konferencián kértünk ki, hamarosan visszaengedjük ott konferenciát, de addig még beszélgetünk a zene, aztán folytatjuk Hankó Gergellyel, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatójával.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Ez a kanapé Puc Attilával.
1: Remek zenék után, amikor kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, abban a másik olyan Hankó Gergely, akit éppen Isztambulban kaptunk el. Ott van ugye a Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy konferencián, témánk pedig hát egy picikét hazahúzó, ugye a Duna és annak a víznyerő területének hát a szennyezettsége és ennek vizsgálata. Mennyire van, vagy kinek van arra hatóköre, hatásjoga, hogy a gyártókra is odafigyel, hogy kevesebb műanyagot, kevesebb szemetet termeljünk, ne csomagoljunk annyira túl élelmiszereket. Most nagyon laikusan kérdezek, csak ígértem a hallgatóknak, hogy levisszük egy picit a hétköznapok szintjére. Néha bizony túl csomagolunk dolgokat, hogyha teljesen levisszük a hétköznapok szintjére. Ennek kinek van itt valami ilyen hatásköre erre odafigyelni és a gyártókkal egyeztetni?
2: Igen, hát hogyha ezt a hétköznapok szintjére kell lehozni, akkor nem a itt most is dialógus tárgyát képező műanyag egyezménnyel válaszolok, hanem azzal, hogy ugye mi mindannyian több sapkában vagyunk, tehát vagyunk családapák, családanyák, cégvezetők, dolgozók, terméktervezők, polcfeltöltők, targoncások, tehát mindenki a saját területén az adott szerepében el tud érni hulladékcsökkentést. Aki ugye hatással tud lenni akár egy terméknek a megtervezésére, a tervező asztalon dől el egy termék életciklusának körülbelül a 80%-a. Tehát, hogyha azt a terméket mi bonthatóra, javíthatóra,

0: és minimális csomagolási igénnyel állítjuk elő, vagy dobjuk piacra, akkor ugye óriásit tettünk a célszámok elérése érdekében. De nyilván ez a háztartásokban is így van, tehát amikor vásárolni megyünk, akkor ugye nagyon fontos, hogy vigyünk magunkkal nagyobb zacskót, vászontáskát, és ez lesz a jövő is, ugye itt a csomagolási, meg csomagolási hulladék rendelet, ami készül az EU-ban, ez is rengeteg ilyen új szabályozást tartalmaz, hogy már az áruházakban is újra tölthető csomagolásokat, meg újra tölthető csomagolásban elvihető termékeket kell majd árulni. Aha. Gondolok itt ugye akár az ilyen ropogtatnivalókra, vagy ugye olyan üdítőre, ásványvízre, ami akár ott újra tölthető, tehát szódás palack például. Úgyhogy nagyon-nagyon szerteágazó ennek az egésznek a területe, de tényleg szerintem ez lenne nagyon fontos, és reméljük, hogy most Magyarországon is talán egy picit jobban össze tudjuk fogni a szemlélet formálását ennek az egésznek, és ugye az EU-s célokhoz igazodva, a magyar célszámokat figyelembe véve, akár a környezetvédelmi világnaphoz, vagy a többi jeles naphoz kapcsolódva, a szinergiákat használjuk ki, és úgy kommunikáljunk, úgy valósítsunk meg projekteket, hogy együttműködünk, sokkal nagyobb lesz az elérése ezeknek az oktatásoknak, lakossági fórumoknak és akcióknak. Tehát így tudunk igazából változást elérni az emberek fejébe, de itt minden stakeholdernek, tehát gyártónak, döntéshozónak, civil szervezetnek, polgármesternek ugyanazon üzeneteket kell mondania és közvetítenie, és nagyon fontos, hogy mellé ugye megoldást is javasoljon, tehát mutasson jó gyakorlatokat, jó példákat, hogy miből választhat az ember.
1: Tehát ez a titka mindannak, hogy aztán tényleg eljusson az egyénhez is mindez a sok jó, ami egy ilyen konferencián megfogalmazódik, hogy igen, ez egy nagyon sok szereplős történet, mire elérünk az egyszeri fogyasztóhoz, és így sikerül, és itt vannak-e eszközök a különböző cégeknek, hát ez a kérdés, hogy hogyan lehet hozzájuk eljutni, de gondolom ez amúgy témája egy ilyen konferencián, hogy hogyan lehet eljutni az egyénhez? Egy ilyen témakörben?
0: Természetesen. Ez mindig egy nagyon sarkalatos téma, tehát itt is az awareness raising, tehát a szemléletformálás, kommunikáció az kulcsfontosságú lesz. Nekünk is a szövetségben ugye van egy kifejezetten szemléletformálással foglalkozó munkacsoportunk, nagyon sok ipari szereplő, környezettechnológiával foglalkozó cég benne van, ötleteivel gazdagítja az eszköztárat, kollégáink azok naponta, hetente járják a különböző szervezeteket, településeket Magyarországon, és rengeteg foglalkozást tartanak, úgyhogy jövőre egy nagy szemléletformálási konferenciával fogunk készülni, és hát nagyon fontos, hogy októberben ugye az Environtech Expo-n, ott ezen a szakkiállításon több száz kiállító és rengeteg szemléletformálási program fog megvalósulni. A kollégák most voltak Brüsszelben ugye a hulladékcsökkentési hétnek az EU-s nagydíjának az átadóján, és itt örömmel jelentetem be, hogy megint van magyar győztese ennek a versenynek, most egyéni kategóriában, úgyhogy idén szeptember elején kerül megrendezésre a hulladékcsökkentési hét, megint több száz pályázat, több száz akció és több tízezer ember fog hulladékcsökkentési akciókon dolgozni, és ezt megpróbálni átültetni utána a következő hónapokra, évekre.
1: Remek végszó különben, hiszen innentől kezdve ez most eldőlt, hogy maradjunk kapcsolatban, én majd felveszem a megfelelő kolléganőivel a kapcsolatot, hogy én, amíg ez a műsorban, nagyon szívesen hírt adok, ez is legyen egyfajta csatorna, hogy eljutunk az egyénhez. Tehát szerintem akkor találkozunk szeptemberben, akkor lehet, hogy akkor személyesen beszélgetünk, addig mit kell kívánni, hát érezze magát jól, Isztambul, és egy picikét tapasztalja meg azt a semmihez nem fogható hangulatot, de szökjön el egy ilyen szünetben esetleg egy jó török teára, hogyha másra nem. No, köszönöm szépen, akit hallottak, és volt olyan kedves kicsit kiszakadni a munkából. Hankó Gergely, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója. Köszönöm szépen, találkozunk még, ebben én biztos vagyok. Minden jót!
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget!
2: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Az elmúlt egy órában Hankó Gergellyel beszélgettem a Duna vízterületének a szennyeződéséről is. A legfontosabb talán az volt, hogy az egyén, azaz mi, mit tehetünk azért, hogy a jövő a miénk maradjon. A következő órában pedig érkezik hozzánk Pozsonyi Zsolt erőnléti edző a Longevity című könyvével, amelyet úgy lehet magyarra forgatni, hogy a hosszú, egészséges élet. Hát ez mindenkinek a cél, nem? A következő órában tehát Pozsonyi Zsolttal beszélgetek.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a kellemes koranyári idő. Szentpétervárt támadták az ukrán drónok. Újra vizsgálják a kézigránát balesetet. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívüli csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyerekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutatatlan anyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között.
1: Időjárás.
2: A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon holnap néhol elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Az angol nyelv bizonyos szempontból egy csöppet egyszerűbb. Egy szóval megmagyaráz mindent. Például a longevity-t is, amit magyarul bizony körbe kell írnunk, a hosszú, egészséges élet. Erről született egy könyv, az egyik szerzőjével beszélgetek, Pozsonyi Zsolttal. A hosszú, egészséges élet lesz a következő óra témája.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. Hogy a Felkomból hallottátok, most valami nagyon egészséges dologról és jövőben mutató dologról beszélgetünk. Egy szakemberrel, aki itt van a stúdióban, Pozsonyi Zsolt, erőnléti edző, és ami a beszélgetésünk témája, az egy angol szó, longevity, ez egy módszer, mit jelent ez, hogyan élhetünk jó sokáig. Szevasz Zsolt, kicsit beavatsz minket, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy longevity?
2: Szia Tilla, köszöntöm én is a hallgatókat, és még egyszer köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Longevity, igen, az egy angol kifejezés, és valójában hosszú egészséges életet jelent. Talán már itthon is egyre többet hallhatjuk a fogalmat, külföldön pedig már egyre inkább virágzó iparág épül rá, főleg Amerikában, ahol rengeteg startup és komoly gyógyszergyártó cégek foglalkoznak azzal, hogy olyan gyógyszereket fejlesztenek, amire tényleg dollármilliárdokat költenek, hogy hogyan tudjuk az egészséges életünket meghosszabbítani. Mert ugye itt csak nyilván ez lehet a cél, nem az a cél, hogy ágyba fekve vegetáljunk még plusz 5-10 évet, hanem az a cél, hogy valójában
1: egészséges
2: a fizikális...
1: és aktív élet, nem? Ez.
2: Így van, egészséges és aktív életet tudjunk élni, és ezzel kapcsolatban még egy rövid gondolat, hogy azt mondják a szakértők, hogy ebből az iparágból fog majd kikerülni az első dollár trilliárdos is, miután látva itt az Ozempicnek a népszerűségét, az egy kis cégből nőtt valami iszonyatos méretű céggé, mert annyira népszerű terméket tudott a piacra dobni.
1: Ezt arra alapozzák, hogy az emberek között egyre több a tudatos, aki szeretné ezt elérni, hogy ilyen hosszú élet és hosszú aktív élet. Tehát arról beszélsz, hogy ne 9-10 év még ágyban párnák közt feküdni öntudatlanul, hanem aktívan. Ugye? Ez a lényeg. És sok ilyen ember van, és erre alapozzák ezt a állítást, hogy innen nő majd ki az egyik, mert sok-sok követője lesz, vagy van ennek a módszernek, nem?
2: Én azt gondolom, hogy látva mai életmódunkat, azért azt látjuk, hogy minden lehetőség megvan, hogy hosszú ideig éljünk, és egészségesen, és mégse ez történik. Tehát pont az ellenkezője, tehát egy olyan korban élünk, amikor én azt gondolom, hogy iszonyat mennyiségű tudás áramlik ránk, az AI-jal egyre modernebb, és egyre jobban halad az orvostudomány is, és ugyanakkor egyre több a beteg ember. Tehát hogyha ez lenne a motiváció, akkor ezt már sokszor magunktól is megoldanánk, de pont a kényelem faktora a probléma, hogy egyszerűen túl kényelmes világban élünk, és inkább a érzelmi lényünk, érzelmi agyunk irányít, mint a tudatos énünk, és viszont ami viszont pörgeti ezt az iparágat, az pedig az iránti igény, hogy szeretni minél tovább élni. Tehát, hogy ezt mindenkit foglalkoztatni, ott ember az ember, azóta ez nyilván terítéken van, hogy szeretnénk halhatatlanok lenni. Rásd Brian Johnson, aki No Die című Netflix sorozatnak a főszereplője, aki igazából magán kísérletezik, egy tech cégből lett dollármilliárdos, aki arra tette fel az életét, hogy most ő visszafiatalítja magát, ami láthatóan jól megy neki, de azért ez sokkal többről szól, és sokkal inkább azt gondolom, hogy olyan alapoknak a rendbetételéről, amit mi magunk rendbe tudunk tenni. Tehát, hogy nagyon megvan a lehetőség arra, hogy most jelen esetben megtámogatva a tudománnyal, jelen esetben a longevity tudománnyal, hogy igenis saját kezünkbe vegyük az egészségünk irányítását.
1: Mik a legnagyobb hétköznapi hibák? Azt mondta, hogy minden lehetőségünk megvan, de ahogy élünk, az bizony azt mutatja, hogy ez nem ez lesz. Tehát mik a legnagyobb bajok? A táplálkozásunk, a mozgás hiány? Csak néhányra vagyok kíváncsi, ami a hétköznapi példára. Melyik a legnagyobb bajok velünk?
2: A legnagyobb baj, tehát több ember hal meg a mozgásszegény életmód következtében, mint a dohányzás következtében. Tehát, hogy az ülés az új dohányzás, mondják most már, tehát hogy ez egy óriási probléma. Longevity kutatások, tavaly nagyon több amerikai tévében szerepelt az a doktor, akinek a kutató csoportja lényegben bebizonyította, hogy a mozgás az a erősebb longevity faktor. Aha. Én nem szeretek százalékokról beszélni, nagyon gyakran halljuk, hogy a táplálkozás az 80%, 20 a mozgás. Hogyha fogyni akarunk rövid távon, akkor ez így van. Ha hosszú távon egészséges akarunk maradni, akkor a mozgás fölülírja a táplálkozást. Ezt bizonyították ebben a kutatásban. Egy perc mozgással töltött idő az 5 percet ad az életedhez, ha ez a mérsékelt intenzitású. Aha. Tehát ha piaci gondolkodás lenne, illetve hogyha ezt le akarjuk fordítani az üzleti életre, akkor azt mondanánk, hogy ez egy piramis játék, ilyen nincs, hogy valamire 1 forint, 5 forintot hoz, de ennél még jobb a HIIT nevű edzés, High Intensity Interval edzés, aminél azt látták, hogy 8 percet ad az életedhez. Tehát minden egyes perc, amit egy ilyen intenzív edzéssel töltesz, az 8 percet ad. Tehát elég jó a kamat, tehát 800%-ot fizet. Azért ezt az üzleti életben ezt nagyon ferdeszemmel néznénk, ha valaki ilyen ötlettel jönne. A mozgás az így működik. Ugye a táplálkozás, amit mondtál, szintén tényleg kritikus. Tehát elég csak abba belegondolni, hogy egy nagyon egyszerű mérést, hogy a hallgatók esetleg otthon is tudjanak tenni az egészségükért. A haskörméret nem lehet nagyobb, mint a magasságot fele. Tehát ha te 180 centi vagy, akkor a köldök vonalában adjából alatt 1-2 centivel mért haskörméret, az nem lehet nagyobb, mint 90 centi, mert a legnagyobb probléma az a hason, illetve ez a zsigeri zsír. Ugye a zsírszövet az egy endokrin szerv. Tehát amellett, hogy citokineket, méreganyagokat termel, emellett hormonokat is termel, ami károsanhat az egészségünkre. Tehát nyilván a táplálkozás az egy óriási negatív faktor, emellett a másik az alvás hiány nyilván és a stressz. Tehát ezekkel kell nekünk foglalkozni.
1: Na, ezekről beszélünk, még kifejtjük akkor, melyik ezek az alappillérek. Most azon zenélünk, aztán jövünk vissza egy igen érdekes témára, ezt megint abból látom, hogy átmentem hallgatóvá, tehát én is hallgatom Zsolt szavait, iszom Zsolt szavait, és az első dolog, hogyha hazamegyek, meg fogom mérni a haskör kerületemet, ugye így mondják. No, zene, aztán folytatjuk Pozsonyi Zsolt erőnléti edzővel, egy igen érdekes témával, a longevity-vel.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk. The kind of luck that defies gravity. She's the great

that'll hurt you and lose those pounds. Learn about football.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, a témánk is remek, a longevity, és itt van az egyik honi szakértője, Pozsonyi Zsolt, erőnléti edző. Akkor elkezdünk konkrétan beszélni, ugye megemlítetted ezt a haskör kerületet, ugye állítólag, vagy van egy ilyen felmérés, hogy Európa egyik, hanem a legelhízottabb nemzete vagyunk. Ezt gondolom, te is jártadban, Keletedben látod azért. Ez egy nagyon fontos dolog, ugye? Mi ez a négy alappillér, amin ez a módszer alapszik? Ugye már itt belekaptál az alvásba például, az étkezésbe. Mi a sorrend? Van egyáltalán fontossági sorrend?
2: Így van, tehát ahogy kérdezted az előbb, hogy mik hatnak longevity szempontból leginkább az életünkre, azok a legfontosabb alappillérek is. Tehát amiben nekünk dolgunk van, amivel foglalkozunk kell, az, hogy el kell kezdeni edzeni. Ennek nyilván megvan egy folyamatossága, egy felépítettsége, nem lehet egyből nekiesni az intenzív intervall edzésnek, hogyha nekünk egy intenzív intervall edzést jelent fölmenni a másodikra. Tehát, hogy nekünk az a célunk, hogy úgy tudjak fölmenni a másodikra a lépcsőn, hogy lehetőleg ne kapkodjam a szájon át a levegőt. Hogyha ide el tudok jutni, akkor utána már egy progresszió lehet az, hogy elkezdem ezt az intenzív intervall edzést. Erről majd szívesen mondok kutatásot, ez mennyire nagyon jó hatással van nagyon sok szempontból a testünkre. Még itt visszacsatolva az előző részben mondtam, hogy volt ez a 24-es kutatás, ami több amerikai tévéműsorban is szóba került, és nyilatkozott a vezető orvos. Nagyon fontos, hogy itt sejtszinten nézték a mozgásnak az eredményességét, tehát megnézték több szervnek a sejtjeit, szöveteit, és mindenhol pozitív változás volt a 8-7-es mozgásprogram után a sejtek, szövetek állapotában. Tehát a mozgás az azt gondolom, hogy kulcs tényező. Tehát itt az izom megtartás, tehát elég abba belegondolni, hogy idős emberek, ha valaki 70 év fölött mondjuk egy szomjakcsonttörést szenved, ott nagyon, hogyha még el is tudja hagyni a kórházat, de egy olyan izomleépülés történik meg 4-5 hét alatt, ami egy éven belüli halálhoz vezethet nagyon gyakran. Tehát, hogy itt az időseknél az izomvesztés az egy nagyon komoly mortalitási faktor. Időseknél nézik a sétálásnak a sebességét például, és akkor még egy kutatás, 90 éves plusz emberekkel csináltak egy 8-7-es erőfejlesztő programot, és ugye nem volt nagy a minta, tehát azért minél nagyobb a minta, annál pontosabb a kutatás, sajnos nem volt nagy a minta, 9 vagy 10 résztvevő volt, de a lényeg, hogy 8-7-es erőfejlesztő edzés hatással a járási sebességük 150%-kal nőtt, az izomtömegük az csak pár százalékkal nőtt, de az izomerejük is jelentősen ilyen 40-50%-kal az előzőhöz képest, magyarán az életkilátásaik javultak. És ugye a kutatásnak talán a legfontosabb üzenete, hogy sose késő elkezdeni.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy én most vagyok 55 éves, vagy leszek 55 éves, 70-es vagyok, odafigyelek rá, mert kitaláltam, hogy újabban én gyalog jövök ide be, itt lakom egy nagyjából másfél kilométerre gyalog jöttem be. Nyilván hozzátesz, igyekszem odafigyelni az étkezésre, még többet kell lenni azon a mozgalom. Ez egy módszer, tehát el kell menni akár hozzád, aki ennek a módszernek már a tudója, vagy jobban képbe van, és akkor egy olyan fajta edzésmódszert szerint élni az életedet?
2: Tehát külön longevity edzésmódszer én úgy gondolom nincsen, mert ezt is szépen föl kell építeni egy jó edzőnek. Tehát, hogyha te bejössz hozzám, akkor megnézzük, hogy jelenleg milyen állapotban vagy, és elkezdünk szépen a fittségi szintednek megfelelően terhelni, és a cél az lenne, hogy ehhez a high intensity interval training szintig tudjunk eljutni, de ennek ehhez azért én azt gondolom, hogy hónapok is akár kellhetnek, hogy azt biztonságosan tudjuk végezni. Itt most nagyon sok élettani folyamatról beszélhetnék, ami lehet, hogy így a hallgatók számára viszont nagyon tudományos. Csak egy dolgot hadd mondjak. Van egy autofágia nevű jelenség, ami minden sejtre jellemző, és a sejteknek egy túlélési folyamatát jelenti. A autofágia akkor történik meg a sejtben, amikor kalória hiány van, vagy tápanyag hiány van, és ilyenkor a sejt elkezdi a rosszul működő fehérjeit lebontani, vagy a rosszul működő sejtszerveit. Tehát ez mindig megtörténik, hogyha ez jó, a sejt meg fog újulni. De ehhez energia hiány kell, vagy a másik, az energiahiányt azt elő tudom idézni, ezt a mostanában egyre többet hallott időszakos, vagy időablakban történő étkezéssel, vagy böjtöléssel, és akkor ez az autofágia folyamat zajlik. Viszont a mozgással is elő tudom idézni, azáltal, hogy ilyen intenzív intervall edzést végzek, a sejt nem jut elég oxigénhez, ezt hipoxiának hívjuk az edzés világában, és azt érzékeli, hogy nem jut hozzá a sejten belüli tápanyagokhoz sem, ezért ugyanez a folyamat elindul. Na most ugye sokszor ezt az autofák hatást az energiacsökkentésnek tulajdonítják. Néztek két csoportban embereket, az egyik csoportban alacsony állóképességű emberek volt, a másikban magas, tehát edzett emberek. 36 órán keresztül nézték a böjtnek a hatását erre az autofágira, ami egy nagyon-nagyon fontos folyamat, és a sejtmegújításban, ahogy mondtam, nagyon fontos szerepe van. Akik edzettek voltak, azoknál 12 óra alatt lezajlott ez az autofágia, olyan szintű, olyan mértékben zajlott le az autofágia, mint az edzetleneknél 36 óra alatt. Tehát egy edzetlen ember hiába eszik időablakban mondjuk, próbál 8-as ablak benni, és akkor hagyott magának 16-ot arra, hogy autofág állapotba kerüljön. Nem fog ugyanúgy megtörténni, mint aki mozog, az 12 óra alatt is azt fog elérni, mint aki nem mozog, és sokkal-sokkal többet próbál böjtölni.
1: Már innen folytatjuk, kedves hallgatók, van miről beszélni, mégis érdemes inni Zsolt szavait, hiszen rólunk beszél emberekről, ahogy élünk, és hát a cél az nemes, hogy minél tovább élni egészségesen. Innen folytatjuk Pozsonyi Zsolt erőnléti edzővel, a témánk pedig a longevity.
0: Manna FM, kanapé.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a témánkat, a cél minél hosszabban és egészségesen élni, angolul longevity, ugye így hívja ez a módszer. De beszélgetünk röviden, nem röviden, hosszan az étkezésről is, de visszatérnék, ugye azt mondtad, hogy a korunk dohányzása az ülőmunka. Most, aki ülőmunkát végez, és mellette azért edz, az akkor nincs olyan nagy veszélyben, nem? Tehát kiküszöbölhető az ülőmunka hátránya is valamiféle aktív és tudatos életmóddal, ugye?
2: Így van, ez lenne a cél különben, tehát, hogy a második világháború után csináltak Angliában egy kutatást, londoni buszsofőröket nézték, és a jegyellenőröket. Mind a kettő a buszon dolgozik, ugyanaz a munkakörnyezet.
1: Az egyik
2: folyamatosan ül, a másik meg föllemegy a megállóba lépcsőn, meg közben előre hátra megy a buszon. Több mint kétszerese volt a szív- és érrendszeri betegségek rizikója a sofőrnél, mint a jegyellenőrnél. Tehát, hogy ez egy 70 évvel ezelőtti kutatásról beszélünk, akkor kimutatták, hogy mekkora jelentősége van a mozgásnak. Úgyhogy nyilván itt arra kell törekedjünk, hogy nagyon sokat ülünk munkáján, tehát ez 8-10 óra is lehet simán, hogy a mozgással ennek a káros hatásait ellensúlyozzuk. Erre vannak egész egyszerű lehetőségeink is, az például, hogy, és erre is van nagyon sok kutatás, hogy aki óránként föláll és csinál 10-20 guggolás, mondjuk egy percet mozog, az annak utána az agyban a végrehajtó funkciók sokkal jobban működnek. Tehát ugye utána csináltak hőtérképet az agyról, mozgás, nem mozgó csoport, és utána ott ugye nyilván vért juttatsz mozgásra az agyba, és az agy égeti legtöbb kalóriát, de a mozgásnak pozitív hatása van az agyunkra. A kardiónak is van bizonyos hatása, de az erőedzésnek is van pozitív hatása.
1: Szumárom, akkor az ülő munka hátránya az csökkentető. Az étkezésről beszéljünk, akkor ez a második pillér, ugye? Tehát, hogy vannak tilos ételek, vagy minden tehet, csak módjával. Így általánosságban, hogy néz ki egy ilyen típusú étkezés, ami ezt a módszert szolgálja?
2: Én azt gondolom, hogy egy szélsőségektől mentes, és minél inkább a természetes dolgokra koncentráló étkezést kell nekünk követni, és nyilván a most divatos időablakban étkezés, az pedig tehát jó az autofágiára is, de mozogjunk, mert akkor még jobb lesz például. Tehát a sejt megújításra, viszont az egyik legnagyobb előnye az, hogy kisebb időablakban nem tudunk annyi kalóriát jó eséllyel bevinni, tehát nyilván a kalória csökkentés az fogyást fog előidézni, tehát ebből a szempontból a cél az lenne, hogy egy optimális testsúlyt elérjünk, és nézzük meg tényleg a haskörméretünket, hogy mondtam, a zsír szövet az maga egyrészt citokineket termel, amik mérgezik a sejteket, másrészt pedig endokrin szervként működve például aromatáz nevű enzimet is termel, ami a tesztoszteront ösztrogénnél alakítja. Tehát mondjuk egy férfinak, hogyha túlsúlyos, akkor az izom építését ez csökkenteni fogja. Hogy a tesztoszteronok milyen rendkívül sok pozitív hatás van a testünkre, arról lehetne megint csak sokat beszélni. Azt tudjuk például, hogy a 80-as évekhez képest 2007-ig a átlag férfiban 25%-kal kevesebb a tesztoszteron, és ez 2007. Tehát az elmúlt 18 évén azt gondolom, hogy ezen még rontott, de a nőknél is fontos a tesztoszteron szintje például. Tehát ez csak egy dolog itt a mozgás-táplálkozás viszonyában, tehát a hasi zsír csökkentése kulcsfontosságú lenne szerintem, és az egy étkezés az nyilván legyen kiegyensúlyozott, minél több zöldség, gyümölcs, tehát ami nincs becsomagolva, az próbáljuk azt fogyasztani. És akkor nyilván a kevésbé feldolgozott húsok, tengeri herkentjük, tehát klasszikusan a mediterrán diéta az egy nagyon-nagyon jó, én azt gondolom, és kiegyensúlyozott alternatíva. Nyilván itt vegán, karnivor vitákat lehetne indítani, nagyon sok divat diéta van, ezeket általában 8-12 hétig vizsgálják, nagyon le lehet fogyni bármelyik diétával, föntartani lehet ez a kérdés, és valójában egészségesen milyen tápanyaghiányt okoz, illetve hát ott vannak azok a mikronutriensek, a vitaminok, ásványanyagok, amiket szintén be kell vinni, és én azt gondolom, hogy ebben még jó lehet, hogyha mondjuk valaki egy vérvétel elkezdés, akkor azt látja.
1: És a vérképében mindent meg lehet.
2: És akkor ott látja egy dietetikus leegyeztetve, hogy miket kell bevinni, mert nem biztos, hogy multivitamin komplexen kell, lehet, hogy csak egy-két vitamint. Azt tudjuk, hogy a magyar lakosság több mint 90%-a D-vitamin hiányos. Tudjuk, hogy milyen protektív hatás van a D-vitaminnak az egészségünkre, úgyhogy például ezt biztos, hogy érdemes nézni, jó eséllyel érdemes pótolni is, de a természetesség lenne a fontos, és még egy gondolatot majd mondok az étkezésre kapcsolatban.
1: Jó, na innen folytatjuk, akkor remek zenék következnek, aztán folytatjuk ezt a tényleg izgalmas témát, ezt nem az udvariasság mondatja velem, figyeljünk oda magunkra, és hát ilyen szakemberek segítségével, mint a vendégem, Pozsonyi Zsolt, aki erőléti edző, vele folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Ismét remek zenék után vagyunk, vissza is térünk remek témánkhoz. A stúdió vendége Pozsonyi Zsolt erőnléti edző, a témánk pedig a longevity. Milyenek a magyar megfelelője van? Magyar vagy éj sokáig egészségesen, vagy milyenek a magyar megfelelője van?
2: Hát lesz? Egy szóval, ugye az angol az mindig igen, egyszerűbben igen, azt igen, egy igen. Szóval elmond a sok mindent, magyarban több szóval, tehát hosszú egészséges
1: élet. Így van. Na térjünk akkor vissza még egy picit az étkezésre, mert úgy utolsó szegmensünk, beszélgetünk, hogy az étkezésen valami még benned ragadt, valami gondolat.
2: Igen, a CNN-en vagy a BBC-n volt az online csatornájukon egy dokumentumfilmet csinált, egy orvos, angol orvos volt, ez ilyen 7-8 évvel ezelőtti film, meg is lehet nézni YouTube-on fönt van. A lényeg, hogy magán csinált egy kísérletet, az angol lakosság, hát ez volt tényleg 7-8 évvel ezelőtt, itt megint csak mondhatjuk, szem, hogy romlott az átlag, ultrafeldolgozott élelmiszerek adják ma már a napi étkezésre mondjuk a 70-80%.
1: Mondj egy ultrafeldolgozott élelmiszert, egy hamburger az például?
2: Hát egy hamburger, hogyha az le van zacskózva, és mondjuk egy hónapig eláll, akkor azt, tehát mondhatjuk, ami tartósítva van, zacskós élelmiszer, tele
1: az.
2: E-anyagokkal, azokat ide lehet sorolni, és egy hónapig figyelte magát, nyilván utána megnézte a különböző laborparaméterek, amik nyilván romlottak, de ami nagyon-nagyon érdekes volt, hogy az agyban is nézték az addiktív kapcsolatokat, illetve azokat a kapcsolatokat, amik a függőséget okozzák. És ezek a kapcsolatok egy hónap alatt a ultrafeldolgozott élelmiszerektől kialakulnak. Tehát, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek lényegében bizonyíthatóan addiktívak. Innentől kezdve már nem mi irányítunk. Tehát egyszerűen meglátjuk a pulton, a boltba, és ez le fogjuk működik. Venni. Tehát, hogy egy hónap alatt kialakul a függőség az ultrafeldolgozott élelmiszerek iránt, és innentől kezdve mi fog történni, bevisszünk extra mennyiségű kalóriát, viszont tápanyag hiányosak leszünk, tehát, hogy sajnos van egy ilyen hatása is az ultrafeldolgozott élelmiszereknek. Tehát a cél az lenne, hogy minél több zöldség, gyümölcs, minél több természetes formába bevitt élelmiszer, odafigyelve a mikronutriensekre is, ezt laborparaméterek alapján érdemes meghatározni, és egészséges húsok. Tehát ugye ez állandó vita, a vörös hús nem jó-jó, kutatások ma már azt bizonyítják, hogy tehát a nem ultrafeldolgozott, nem nátriummal tartósított vörös húsok, azok teljesen jók lehetnek. Tehát, hogy itt megint nagyon nehéz az ember kísérletekből, kutatásból kiindulni, mert
1: de minél
2: sokszor
1: kevesebb hús az oké lehet? Minél kevesebb, vagy
2: én azt gondolom, hogy tehát mi a sok megint, tehát hogy a fehérje az, amiből újraépítjük magunkat, az építőkövei az emberi szervezetnek. Tehát itt el kell találni a jó arányokat. Én nem gondolom, hogy valaki, hogyha nem karnivor étrenden van, és nem ilyen szélsőséget követ, akkor a hús lenne a több a tányérján, mert ott van a köret, ott van a saláta, a zöldség, tehát hogy én azt gondolom, hogy itt abszolút az aránya az megfelelő tud lenni egy normál étkezésnél. Jó minőségű húsokat kell lenni, és a tengeri herkentjük, azt meg tudjuk, hogy mennyire jók, ha bár ott meg halljuk, hogy esetleg higannyal szennyezettek, mert szennyezettek az óceánok, tehát nem mindegy, hogy a húst is, hogy milyen minőségűt veszek, szerintem az nyilván kulcs.
1: Vészesen közeleg vége felé, még az alvásról beszéljünk mindenképpen, mert mondhatod, hogy az alvás a harmadik ilyen kockája nagyon. Mennyit kell aludni, aki rátér erre az útra? Mennyi a minimum?
2: Hát ugye 7-8 órát mondják, itt én azt gondolom, hogy nyilván itt az éjfél előtti alvásnak a fontosságát szokták mondani.
1: Hogy éjfél előtt még merülj álomba, úgy?
2: Hát, hogy nem mindegy, hogy mikor fekszel le, igen. Tehát, és akkor itt az alvás minőségről beszélhetnénk, tehát nyilván a minőség az fontosabb, mint a mennyiség. Tehát valaki lefekszik 11-kor,

0: majd 2 órakor még számolja a bárányokat, akkor az ott alvás problémák vannak. Igen. Egyre több embert érint különben. Tehát mi is dolgozunk együtt alvás szakértő doktornővel, és ő el tudná mondani, hogy milyen sok páciens van. A túlsúly amúgy nem segíti az alvás minőséget, könnyen akkor utána a horkoláshoz vezet, vagy van ez ennek a sokkal egészségre károsabb hatás, ez a krónikus alvási apnoe, amikor lényegében ilyen szaggatottan horkolunk, sokkal hangosabban, légzés kimaradt közben, tehát hogy az már egy olyan betegség, ami már kardiológiai problémákat is felvethet, tehát hogy tényleg betegségről beszélünk mondjuk itt az obstruktív alvási apnoénál, úgyhogy nagyon fontos lenne az, hogy minőségben, jó minőségben tudjunk aludni is, nyilván ezt megint a mozgás segíti, tehát a mozgás átbillent abból a egész nap pörög az agyunk, főleg, hogyha valaki olyan munkában van stresszes, akkor nem fog tudni aludni. Viszont a mozgás ezt is segíti, és még egy utolsó gondolat a mozgással kapcsolatban, itt mindenki el tud végezni, például tehát az izom az inzulin nélkül is elégeti a zsírt, illetve kivonja a vércukrot a vérből, és ugye a glükózt az izom sejtekhez szállítja, tehát hogyha egy nagyon egyszerű dolgot akarunk, amit könnyen beépíthető a mindennapokba, és segíti a hosszú egészséges életet, az, hogy ebéd után mondjuk, vagy vacsora után egy 20-30 perccel menjünk egy 10 perc sétára, gyorsabban ürül a hasunkból az étel, ha valakinek refluxos panaszai vannak, ezt tudja szintén csökkenteni. Uh-huh. A másik az, hogy ez a fajta mérsékelt intenzitású izommunka, ez segíti kiszívni a cukrot a vérből, és anélkül, hogy magas inzulin választ adnánk, ezek a miokinek, ezek a jelző molekulák, ezek kiszívják, és innentől kezdve az izom azt fölveszi. Tehát egy súlykontrollra akarunk figyelni, jól akarunk aludni, akkor vacsora után elmegyünk egyet sétálni, az nagyon jól tudja segíteni a vércukorszabályozást, plusz inzulin szabályozást ezáltal, és segíthet abba, hogy a kis friss levegőn egy 10 perc séta jobb alvást fog majd biztosítani.
1: Kedves hallgató, csak belekaptunk ebbe az egészbe, szerintem még találkozunk Zsolttal, lesz miről beszélni. Tehát aki kedvet kapott, keresse meg őt a különböző platformokon, szerintem meg lehet találni. Longevity, ugye ez a módszer, és hát csupa olyan dologról beszéltünk, ami a mi életünkért van azért, hogy legyen értelme idős korunkban is. Most tényleg csak belekaptunk, és a felszínén súroltuk ennek az egésznek, de ahogy mondtam, szerintem még idén találkozunk Zsolttal, és akkor belemegyünk jobban, aminek ő a szakértője. Ugye itt volt velem Pozsonyi Zsolt, erőléti edző, a témánk pedig a Longevity volt. Köszönöm szépen, hogy egy picikét megkarcoltad a felszínt, és talán egy-két hallgató, de remélem, hogy minél több úgy érzi, hogy bizony van mit tennünk magunkkal. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában Pozsonyi Zsolttal beszélgettem az úgynevezett longevity módszerről, azaz a hosszú egészséges élet titkáról. Ki ne szeretne ilyen életet tudni magának, úgyhogy ez a könyv szerintem mindenkinek szól. Keressétek a könyvesboltokban. Nos, ez volt a kanapi első 3 órája. Remélem tetszett, érdemes volt maradni. Velem a jövő héten újra találkoztatok, igyekszem akkor is igen-igen érdekes témákat hozni. Én Puc Attila voltam, a viszonthallásra.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Marad a kellemes koranyári idő. Szentpétervárt támadták az ukrán drónok. Újra vizsgálják a kézigránát balesetet. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívüli Csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. 6 hónapra szóló több mint $500 milliárd tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyerekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között.
1: Időjárás.
3: A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon holnap néhol elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Itt a vasárnap délután. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, ami azt jelenti, hogy kezdődik a kanapé. Remélem, hogy a következő 3 órát együtt töltjük majd. Kohári Évával fogok kezdeni. A gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója hoz nekünk egy sós és egy édes finomságot is a szezonalitás jegyében. Aztán Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével azt nézzük meg, hol a legdrágábbak a lakások Magyarországon. Az utolsó órában pedig itt lesz Rózsahegyi Barnabás, aki egy nagyon különleges fotókiállítás és a hozzá kapcsolódó könyv szerzője. A Doni anyagot bemutató földbevájt világkiállításról fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy hogyan miként bukkant rá erre a világszenzációnak is számító anyagra. Robin Schulzzal indítunk most, gyertek velem itt a kanapéban!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm szépen, hogy ti is a 98.6 Manna FM-et választottátok. Argyelán Kriszta vagyok, és a vasárnapi kanapét szokás szerint sütéssel, főzéssel kezdjük, mert hogy a minőségi együtt töltött idő egyik legjobb módja szerintem az, amikor a gyerekkel közösen a konyhában teszünk-veszünk, tanítgatjuk őket, akár a mértékegységeket is lehet ilyenkor gyakorolni, de minden esetre jó móka együtt készíteni valami finomságot, és még nagyobb öröm utána azt együtt elfogyasztani. Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója pedig azoknak segít ezúttal, akik valamilyen érzékenységgel küzdenek. Hát az biztos, Éva, hogy ami szezonális, annál nincs finomabb. Mit hoztál most nekünk?
1: Így van, sziasztok! Hát egy nagyon egyszerű amerikai palacsinta receptet hoztam nektek, amit föl lehet turbózni eperrel, ha már eper szezonnál tartunk. És hoztam még nektek, az annyira nem lesz szezonális, de a sós palackák azok ugye mindig jól jönnek, meg szükség is van rá, úgyhogy egy nagyon-nagyon egyszerű túrós pogácsát. Ami jó hír, hogy aki nincsen gluténmentes diétán is nyugodtan hallgassa meg, jegyzetelje le ezeket a recepteket, mert hagyományos liszttel is ugyanúgy működik, mint ezzel a gluténmentes önkelesztő lisztkeverékkel, úgyhogy bátran a lisztet cseréljétek hagyományos lisztre benne, és az amerikai palacsintánál pedig a tejet azt nyugodtan ki lehet váltani növényi itallal, úgyhogy aki nem fogyaszthat tejterméket, növényi itallal tesztelve ugyanolyan tökéletes lesz, mint a sima tejjel. Mivel kezdjünk, sóssal vagy édessel?
0: Kezdjük a sóssal.
1: Jöjjön a sós. Jó. Hát ez a túrós pogácsa recept, ezt szerintem alapvetően mindenki ismeri is, vagy hallott már róla, ugye ez a három összetevős négy, mert a só is szükséges belőle, úgyhogy összesen négy hozzávaló kell hozzá. A liszt, a só, a vaj és a túró. Ugye ezt gyerekkorunkban is a nagyszüleink is szerintem sütötték már, úgyhogy inkább ez csak egy ilyen kis emlékeztető, hogy jusson eszünkbe, hogy sokszor a legegyszerűbb megoldások lehetnek a legfinomabbak, és gluténmentes verzióban az önkelesztő lisztkeverékkel készítve tényleg megszólalásig olyan, mint a hagyományos, és ami extra jó hír, hogy hidegen, másnap is tökéletesen fogyasztható, nem szárad ki, úgyhogy ha vendégek jönnek, akkor is nyugodtan el tudjuk ezt készíteni.
0: Jöjjenek akkor a hozzávalók a pontos adagokkal most már.
1: Szükségünk van hozzá 250 g gluténmentes önkelesztő lisztkeverékre, 8-10 g sóra. Én egy picit lehet, hogy még emelnék a sóadagon, tehát szerintem egy 12 g-ot is elbír, mert én ha sós, akkor én azt úgy jó sósan szeretem. 250 g hideg kis kockára vágott fajra, 250 g túróra. Én itt a fél zsíros túrót jobban szeretem, mint a fél szárazat, de ez ízlés kérdése. A tetejére pedig mehet egy darab tojás felverve. Aki esetleg nem fogyaszthat tojást, akkor nyilván ezt ki is hagyhatja, és bónuszként mehet rá reszelt sajt, mert hát amiben sajt van, az csak jó lehet.
0: Na már csak az van hátra, hogy megnézzük, hogyan készül a pogácsa. Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával megyünk nem sokára tovább, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Jó vasárnapi kanapézást és sürgést forgást a konyhában, szerintem az megéri azért mindenképpen, hogy ugyan egy picikét melegebb lesz most a lakás vagy a konyha levegője, de mosolygós arcok, élmény a közös együttsütés, főzés és az elfogyasztásról nem is beszélek. Kohár Éva gasztroblogger ugyanis két finomságot hozott nekünk, a sóssal kezdtünk, a pogácsával, aminek a hozzávalóit már elmondta nekünk. A sajtos túrós pogácsához kell 250 g önkelesztő lisztkeverék, 12 g só, 250 g vaj vagy növényi alternatíva és ugyanennyi túró. Hogyan készül maga a pogácsa?
1: A lisztkeveréket keverjük össze a sóval, morzsoljuk el a hideg felkockázott vajjal. Adjuk hozzá a túrót, ezt gyors mozdulatokkal gyúrjuk el, még ilyen egynemű tésztát nem kapunk, majd a tésztát tegyük egy zacskóba, vagy csomagoljuk folpakba, és mehet a hűtőbe körülbelül egy órára, ha csak fél óránk van, az is elég lesz neki. A sütőt még formázás előtt érdemes fölmelegíteni 230 fokra.
0: Ez miért szükséges, Éva?
1: Azért szükséges, mert az a jó, hogyha minél hidegebb tésztával dolgozunk, és minél hidegebb tészta kerül be a sütőbe. A lehűlt tésztánkat rizslisztel enyhén megszórt felületen nyújtsuk körülbelül másfél újnyi vastagságúra. Hogy itt most pogácsát szaggatunk belőle, vagy egy pizzavágóval, vagy derejevágóval rudacskákat vágunk, na az tényleg ízlés kérdése. Ha nagyon sietünk, akkor szeleteljük föl gyorsan, vagy vágjuk csíkokra. Ha egy kicsit több időnk van, akkor szaggassuk ki ilyen kisebb méretű pogácsaszaggatóval. Ugye ez azért lassabb egy kicsit, mert a leeső tésztadarabokat újra össze kell gyúrni, majd kinyújtani és újra kiszaggatni. De ez tényleg csak pár perccel hosszabbítja meg a folyamatot. Tegyük a kiszaggatott pogácsákat sütőpapírral bélelt tepsire, kenjük le a tetejüket felvert tojással, szórjunk rá reszelt sajtot, és mehet a sütőbe. Amikor betettük a sütőbe, akkor vegyük vissza a sütő hőmérsékletét 200 fokra, és körülbelül olyan 18 perc alatt süssük aranybarnára. Azt el kell mondanom, hogy én nagyon sokszor sütöttem már ezt a receptet más gluténmentes lisztkeverékekkel, viszont ezt a sütési hőmérsékletet, hogy 230 fokra melegítjük és 200 fokon sütjük, ezt Gábor a házi péknél láttam, és sokkal-sokkal finomabb lesz, mint hogyha csak 180, szokásos módon 180 fokon sütjük a pogácsát, úgyhogy innen is szeretném megköszönni Gábornak ezt a praktikát, mert nagyon jól bevált, és próbáljátok ki ti is mindenképpen.
0: Ezek után tényleg már csak valami édesre vágyunk, nutellás, epres, amerikai palacsint, az illatokat is az orrunkban érezzük, hamarosan pedig az elkészítés módját is elárulja nekünk Kohár Éva gasztroblogger, a gluténmentes ízlik Facebook csoport alapítója.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, itt van az eper szezon, úgyhogy mi mással dolgozhatnánk Kohári Éva gasztrobloggerrel, mint eperrel, ráadásul olyan receptet készítünk, amit a gluténérzékenyek is szívesen fogyaszthatnak. One Direction History. Aztán Ordinary Alex Warren-től, ezek után a dalok után vágunk bele.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Sziasztok! Argyelán Kriszta vagyok, és Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával már elkészítettük a hagyományos sajtos túrós pogácsánkat, vagy rudunkat, ki mit szeret belőle készíteni, bár én megvanom őszintén, már mikiegérfejekkel is szaggattam ki ezt a tésztát, valami 300-400 darabot egyszer egy rendezvényre, és az is nagyon-nagyon bevált. Ugye ugyanannyi kell a lisztből, a növényi, a vaj alternatívából, vajból és a túróból, illetve meg kell sózni a tésztát. Ennyi a trükk, össze kell dolgozni, és aztán bármilyen tetszetős formára kiszaggatni. És Éva ígért nekünk egy édességet is, amerikai palacsintát, méghozzá eperrel, na akkor jöhet ez.
1: No, hát ez az amerikai palacsinta recept, ugye ez egy teljesen ilyen általános amerikai palacsinta recept. Ebből tudunk sütni ilyen egészen pici amerikai palacsintákat. Nálunk ez nagyon menő, nagyon trendi. Tudunk belőle sütni ilyen normál méretű amerikai palacsintákat, és akkor megspékelhetjük még a gyümölcsökkel.
0: Mi kell hozzá?
1: A tésztához szükségünk van 150 g gluténmentes önkeresztő lisztkeverékre, 30 g cukorra, 2 darab emmes méretű tojásra, 150 g tejre, 10 g olajra. Hogyha esetleg hagyományos liszttel készítitek, vagy egyéb gluténmentes lisztkeveréket használtok hozzá, akkor egy kis kávéskanálnyi sütőpor mehet hozzá nyugodtan, mert az önkeresztő lisztkeverék már tartalmaz sütőport. A sütéshez pedig szükségünk van egy kis darab vajra, vagy ugye ha tejmentesen készül, növényi vaj alternatívára.
0: Meg ugye a gyümölcs.
1: Ha epres gyümölcsös verziót készítünk, akkor érdemes egy pár epret így viszonylag vastag karikákra fölvágni, tehát itt ugye maga az amerikai palacsinta is ilyen kis buci lesz, és körülbelül olyan vastagságú epreket vágjunk, amilyen vastag lesz nekünk az amerikai palacsinta, hát ha így be kéne nekem satszolnom, akkor ilyen újnyi vastagságú, úgyhogy újnyi vastag karika epreket készítsünk elő.
0: Az amerikai palacsinta összeállításánál tartottunk.
1: A tésztához az összes hozzávalót mérjük ki egy keverőtába, majd egy kézi habverővel keverjük csomómentesre. A tésztát szobahőmérsékleten pihentessük pár percig, majd töltsük habzsákba. Egy nagy tapadásmentes serpenyőt vagy elektromos palacsintasütőt melegítsünk föl, így figyeljünk arra, hogy ne legyen túl forró, mert ugye az a palacsintának egy picit több idő kell, hogy átsüljön, mint a sima hagyományos tekerhetős palacsintának. Kenjük ki vékonyan vajjal a meleg serpenyőt, majd habzsákból fogjuk kinyomni a kis halom palacsinta tésztákat.
0: Az összeállításnál tartottunk, innét fogjuk folytatni nem sokára Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával. Hogyha nem sikerült lejegyzetelni, akkor elmondom még egyszer, ami kell nekünk ehhez: 150 g univerzális gluténmentes lisztkeverék, 30 g cukor, 2 emmes tojás, 150 g tej vagy növényi alternatíva, 10 g olaj, és hogyha valaki hagyományos liszttel készíti, akkor sütőport még egy kis kanállal érdemes hozzátenni a tésztához. És akkor, hogy hogyan tudjuk ezt gyönyörűen, gusztusosan dekorálni, erre is ki fogunk térni nem sokára Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával.

0: Ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, kellemes vasárnapot kívánok, Argyelán Kriszta vagyok, és Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával sürgünk a konyhában, és abszolút megéri minden egyes melegben sütő mellett töltött perc, mert egyrészt a pogácsa is mennyei finom lesz, amit a sajtos túros tésztából készítettünk, másrészt az epres palacsinta, ami amerikai palacsinta, és persze majd nutellát is lehet tenni tejszínhabbal a tetejére. Tényleg minden melót megér. Na, ott tartottunk, hogy összeállítjuk az amerikai palacsintánkat, Éva.
1: Na, én ezt többféle módon is díszítettem, készítettem. Szerintem a legcukibb az akkor lesz, hogyha egy eper szeletet leteszünk a serpenyőbe, és habzsákból az eper köré ilyen pici halmocskákat nyomunk. Tulajdonképpen az eper köré egy virágot rajzolunk, maga az eper lesz a virágnak a közepe, és a kis palacsinta halmocskák, meg az epernek a szérmai. Hogyha ezt így kidekoráltuk, ráboríthatunk egy fedőt, hogy garantáltan átsüljön, bár fedő nélkül is biztosan meg fog sülni. Hogyha már a tetején egy olyan kis hártyát látunk, tehát nem folyik szét a tészta, akkor óvatosan egy kis lapáttal, szilikonlapáttal meg lehet fordítani, és üssük készre a másik felét is. Tulajdonképpen így ez az eper egy picit megkaramellizálódik, megsül, és eszméletlen finom lesz ezzel a pihepuha amerikai palacsintával. Tökéletes, hogyha porcukorral megszórjuk a tetejét, de ha ínyencek vagyunk, akkor kis nutellát is csurgathatunk akár rá.
0: Nagyon szépen köszönjük, én mindenképpen a nutellára szavazok.
1: Én is köszönöm szépen, sziasztok!
0: Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója volt a vendégünk itt a Manna FM kanapéjában, és készítettünk sajtos pogácsát, vagy rudat, én megmondom őszintén, én mindig sajtos rút formájában dobom össze ezt a tipikus túrós tésztát, amihez ugye három összetevő kell, a túró, a vaj, vagy növényi alternatíva, illetve a liszt. És akkor Éva szerencsére már el tudta hozni nekünk ezt a receptet önkelesztő lisztkeverék verzióban, és ami tökéletesen megszólalásig ugyanolyan, mint a hagyományos liszttel készített, ugye össze kell gyúrni a hozzávalókat, a sót nem szabad kifelejteni belőle, kell a tetejére még tojás, illetve rengeteg reszelt sajt, hogy tökéletes legyen, és a sütésnek is volt egy trükkje, 230 fokra felmelegített sütő, utána pedig, mikor betesszük a sütőbe, 200

Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, hol a legdrágábbak a lakások. Talán mindenki kapásból rávágná a főváros, de hogy igaza van-e? Ki fog derülni nem sokára, a következő órában már a Regenbommen-féle What do you believe in után fogunk a pénzügyi percekben ezzel a témával foglalkozni, maradjatok! What do you believe?

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bz4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
3: Napos koranyári idő lesz. Súlyos merénylet történt Izraelben. Különleges régészeti feltárás kezdődött az Alföldön. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette, és öten megsebesültek. A merénylő 4 különböző helyszínen támadt, agyonlőtt egy 35 éves ember Cisjordániánál. Két férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül agyonlőtték. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. Amint egy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját választóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Tovább tárgyalhat a szerb Nizs olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A Magyar Olajtársaság az előző május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítást Washingtontól. A MOL az évelején jelezte, hogy megvásárolná az orosz tulajdon részt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lennének a washingtoni szankciók. Egyedülálló szarmatakori település részletet tártak fel a Bács-Kiskó megyei Vaskút határában. A Tűr István Múzeum régészei egy építkezés előtti ásatás során lakóházak alapjait, egy kutat és több füstölő kemencét is feltártak. Az 500 négyzetméteres kiemelt jelentőségű védett régészeti lelőhelyen használati kerámia tárgyakat is felleltek. Véget ért a 31. Aldi női futógála a Városligetben. Több mint 10 000-en neveztek, a résztvevők 7 táv közül választhattak, és akár váltó, családi futáson vagy gyalogláson is indulhattak. Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője elmondta, hogy több mint 700 településről érkeztek a résztvevők, és sokan voltak közöttük 60 év fölöttiek. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon holnap néhol elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: 4 óra után is köszönöm, hogy a 98.6 Manna FM mellett tettétek le a voksotokat. Hamarosan pénzügyi percek, hogy hol a legdrágábbak a lakások, és hogy hogyan lehet ezt mérni, milyen mutatókkal, sőt, számíthatunk-e további drágulásra, na ezeket is mind meg fogjuk beszélni, de előbb jön a Rag & Bone-Man féle What Do You Believe In?
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Yeah.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és akkor a pénzügyi percekbe vágunk bele már is. Szokásosan a szakértőm Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és hát ingatlan vásárlás, hitelek, hogy áll a piac, megint van egy új adat, amiből tudunk számolgatni. A legfontosabb kérdés pedig, amivel rögtön indítunk, hogy hol a legdrágábbak a lakások Magyarországon.
1: Én azért szerintem mindenki élből rá tudná vágni azt, hogy valószínűleg a Budapesten, a fővárosban, és ebben van is igazság első megközelítésben. Megjelentek az ENGO ingatlan radar adatai, amelyből kiderült, hogy 26 májusában a hirdetési árak hogyan alakultak hazánkban. És valóban a fővárosban voltak a legmagasabbak a hirdetések, gyakorlatilag több mint 1,5 millió forintért hirdettek egy négyzetméternyi lakást a fővárosban. Ezt megyei szintű bontásban megadta egyébként a portál, a második helyre, idézőjelben második helyre Somogy vármegye, míg a harmadik helyre Veszprém vármegye fér fel, míg a lista másik végén itt Nógrád vármegyét, vagy éppen Békés vármegyét lehet találni.
0: Mit jelent ez a több mint 1,5 milliós négyzetméteres ár?
1: Gyakorlatilag, ha valaki 45 négyzetméteres lakást szeretne fővárosban venni, az több mint 67,7 millió forintba kerülne, míg Nógrád vármegyében ugyanilyen lakásért kicsivel több mint 15 millió 100 forintot kellene fizetni. Legalábbis, ha a hirdetési áron elvinnék a kérdéses ingatlant. Ugye az egy évvel korábbi adatokat is megadta a portálban, lehet látni az áremelkedés mértékét is. Az egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy minden régióban, területben, megyében árnövekedés lehetett látni. Viszont ennek a mértéke nem volt azonos. És lehet, hogy meglepő elsőre, de inkább az olcsóbb, mondjuk úgy szegényebb területeken volt nagyobb áremelkedés. Például Borsod-Vabolyú, Zemplén vármegyében, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 28%-kal növekedtek egy év alatt a hirdetési négyzetméter árak, míg Tolna vármegyében 23%-kal emelkedtek a hirdetési árak. Ezzel szemben mondjuk a lista élén lévő Budapesten csak idézőjelben csak 12% volt az árnövekedés, míg Somogy vármegyében 6%-kal növekedtek a hirdetési négyzetméter árak, úgyhogy ki kell hangsúlyoznom.
0: Ez váratlan fordulat, nem? Vagy egy kicsit meglepő, hogy Budapesten csökken az emelkedés?
1: Elsőre tényleg meglepőnek tűnik, de azért, ha belegondolunk, jó eséllyel ilyen négyzetméter árak mellett már elérhettük a vevői fizetési plafont, tehát gyakorlatilag a drágább területeken már nem tudnak ennél sokkal többet kifizetni a vevők, éppen ezért ott lassultak is az áremelkedések. Na de ez nem meglepődik, hogy Budapesten a legmagasabbak abszolút értelemben az árak, azonban, ha belegondolunk, Budapesten is keresik jellemzően az emberek a legtöbbet, és ezt is érdemes figyelembe venni ezen számítás során.
0: Akkor szerintem menjünk azzal tovább, hogy ezekhez az áremelkedésekhez képest megnézzük a béreket is. A beszélgető partnerem itt a 98.6 Manna FM kanapéjában Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és hogyha ti is hozzászólnátok, vagy pontosabb kérdést tennétek fel, valamire részletesebben is kíváncsiak vagytok, akkor írhattok nekem nyugodtan argyelen.krisztina@mannafm.hu a címem.

0: Jó kanapézást a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem ezúttal Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője itt a pénzügyi percekben. És a lakásárakat nézzük meg ezúttal, hogy hol a legdrágábbak az ingatlanok Magyarországon, ugye egyértelműen a fővárost lehet kihozni, de nézzük az áremelkedéshez, a lakásárak emelkedéséhez képest a bérek alakulását is, mert így tudjuk árnyalni a képet.
1: Hogyha az átlagbérekre tekintünk, ebből ugye az 20 első negyedévi adatok vannak meg. Valóban a fővárosban kicsivel több mint 670 ezer forint volt az első negyedévben az átlagos nettó bér. A listán még 540 ezer forint körüli átlagbérrel Somogy, Győrmoson, Sopron vármegye fért föl, illetve még szintén 500 ezer forint fölötti átlagbér volt Komárom-Esztergom megyében, illetve Fejér megyében. Hogyha a lista másik végére tekintünk, akkor a 420 ezer forintos nettó átlagbér volt Békésen, vagy éppen Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyében. Tehát látható, hogy tényleg hatalmas a különbség mondjuk a főváros és mondjuk a szegényebb régiók között. És azt is láthatjuk egyébként, hogy nyilván, ahol drágábbak az ingatlanok abszolút értelemben, tehát hogy maga a négyzetméter ára az ingatlanál magasabb, ott gyakorlatilag a keresetek is jobbak. Tehát mondjuk úgy könnyebb lehet kigazdálkodni a ugyanazt a vételárat. Az kérdés, hogy mi jelent nagyobb súlyt? Az, hogy az ár nagyobb, vagy az, hogy a fizetések nagyobbak? Ezt úgy lehet megközelíteni, hogyha elosztjuk a kettőt egymással, és azt nézzük meg, hogy mondjuk egy átlagos lakásért hány havi fizetést kellene félretenni az adott megyében, régióban. Ehhez vegyünk egy 45 négyzetméter alapterületű lakást. A fővárosban jelenleg kicsivel több mint 100 havi fizetés lenne szükséges ahhoz, hogy ezt a lakást meg tudják vásárolni. De nem ez a legrosszabb adat. Somogy vármegyében még ennél is többet kell dolgozni gyakorlatilag egy ilyen lakásért, ott több mint 110 hónapnyi fizetést kellene félretenni. Tehát ezt azért láthatjuk gyakorlatilag négyzetméterenként kb. több mint két havi munkabér lenne szükség.
0: Mi a helyzet a lista másik végén?
1: A lista másik oldalán egyébként Nógrád vármegye van, ahol 33-34 havi fizetés is elegendő a kérdéses lakás megszerzésére. Itt is láthatunk átrendeződést, az elmúlt egy évre visszatekintünk. Itt egyébként nem annyira egyértelmű a kép, hogy emelkedett minden. Ugye ott, ahol nagyobb mértékben emelkedtek az árak, mint a fizetések, ott romlott a helyzet. Ilyen vármegye egyébként ma Magyarországon 12 van. Mondjuk Pest vármegye, Fejér vármegye, Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Csongrád, Csanád, tehát számos vármegye van. Elég vegyes a kép, nem csak a fejlett területeken, gyakorlatilag az alacsonyabb jövedelmi területeken, szegényebb régiókból is akad olyan, ahol romlott a helyzet. Viszont 8 vármegyében javult ez a mutató, tehát gyakorlatilag kevesebb havi bérből meg lehet vásárolni a kérdéses ingatlan.
0: Folytatjuk innét tovább, hogy az otthonstartnak milyen hatása volt a lakásárakra, illetve arra, hogy ki hogyan, milyen könnyen tud ingatlanhoz jutni, ezeket is még megvizsgáljuk szakértőmmel, Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.

Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Hol, melyik mennyében, hány havi fizetésből lehet egy 45 négyzetméteres ingatlant vásárolni? Ezt nézegetjük meg, illetve az otthon start hatásait latolgatjuk Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, és George Michael és Aretha Franklin után még biztosan folytatni is fogjuk.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Tartsatok velünk, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok. Hol a legdrágábbak a lakások Magyarországon, és hogyan és miként árnyalja mindezt a bérek alakulása? Ez a témánk ma Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. És akkor azt beszéltük, hogy néhány vármegyében azért az elmúlt időszakhoz képest javultak a mutatók, tehát kevesebb havi bérből lehetett megvenni egy 45 négyzetméteres ingatlant. És hogy melyek ezek a területek az országban, akkor nézzük meg egy kicsit jobban ezeket is.
1: Ezek jellemzően azok a vármegyék, ahol alacsonyabbak voltak a áremelkedések. Így viszont kifejezetten a magas négyzetméter áru, illetve mondjuk úgy nagy jövedelmi területekről beszélhetünk, például Budapestről, Somogy vármegyéről, Veszprém vármegyéről, tehát itt azért akadnak számos olyan vármegye is, ahol egyébként lehet, hogy meglepő módon kevesebbet kell dolgozni, de ez csak annak köszönhető, hogy a hirdetési árak az átlagbértől elmaradó mértékben emelkedtek. Két dolgot mindenképpen ki kell hangsúlyozni ezen vizsgálathoz kapcsolódóan. Az egyik, hogy ugye a fizetésekről tekintünk, akkor 21. első negyedévében egész szép számokat látunk, viszont ez ugye benne van a január-február márciusi fizetés is, már pedig ebben az időszakban fizették ki a fegyverpénzt a fegyveres testületek dolgozóinak. Gyakorlatilag az egy elég komoly egyszerű juttatás, és mondjuk durván 4 évente szokták kapni a kérdéses dolgozók. Ez kb. Fél évnyi fizetésnek szokott megfelelni, és ez a szám egyébként a kérdéses szám adatokat erősen torzítja felfelé. Ugye ez az adat bekerül az átlagbérbe, és erősen felfelé nyomja. Tehát jó eséllyel, hogyha ezt az egyszeri hatást kivesszük, akkor az átlagbér érdemben kisebb lehet 2026 első negyedévében, mint amennyit most így a vizsgálat során használtunk.
0: Ez a korrekció mit mutat egyébként az adatokra nézve?
1: Ez mindenképpen azt mutatja, hogy kicsit pozitívabbnak tűnnek az adatok és a számok, mint a valóság. A másik oldal viszont be kell vallani, hogy egy évvel ezelőtti adatokhoz képest, 25 júniusához képest, vagy 25 tavaszához képest gyakorlatilag elindult az otthonstart, ami ugye egy igen kedvező kamatozású 3%-os támogatott hitel, és az első lakásszerzők tudják kihasználni. Aki hitelből vásárol a lakást, az ma jellemzően ezt meg is ezzel a támogatással teszi meg. Ugyan támogatott hitelről beszélünk, de azért elég szélesre nyitották a kaput azok számára, akik elérhetik. Gyakorlatilag a lakáshitelpiacnak a több mint 70%-a tartozik jelenleg az otthonstarthoz. Tehát, hogy ez a támogatott hitel adja a lakáshitelpiac zömét, és ma már eljutottunk oda, hogy az ingatlanvásárlásoknak is durván a 60-66%-a az hitelből valósul meg. Tehát valóban nagyon komoly hatása van az otthonstartnak.
0: Otthonstart, hogy hogyan változtatja meg a képet és árnyalja az ingatlan árakat, illetve az ingatlanhoz jutás lehetőségeit. Erre is még egy picit ki fogunk térni itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. A beszélgető partnerem továbbra is Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.

0: Pénzügyi percek a 98.6 Manna FM kanapéjában, és ha valaki pont most gondolkodik azon, hogy jó lenne ingatlant vásárolni, megérett rá az idő, úgy állnak a csillagok és az anyagi helyzet is, akkor érdemes figyelni, mert mondjuk, hogy hol mennyibe kerülnek az ingatlan árak. Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk erről már eddig is, és ott tartottunk, hogy ezért megnézzük az otthonstart hatását is a lakások áraira, a megvásárlás körülményeire, és arra, hogy mennyire nehéz vagy könnyű éppen valakinek ingatlanhoz jutni.
1: Ha egy évvel korábbi adatokra nézzük, akkor még piaci hitelt tudtak volna fölvenni az érdeklődők 6,5%-os éves kamat mellett. Persze akkor is voltak már támogatott hitelek, gondoljunk mondjuk a Csok Pluszra, de hogyha mondjuk a jelentőségét nézzük a teljes lakáspiac és hitelpiacra vetítve a támogatott hitelnek, akkor mondjuk azt, hogy ma minden ötödik forint piaci hitel, egy évvel ezelőtt pedig minden ötödik forint volt támogatott hitel, teljesen átalakult a piac. Tehát mondhatjuk, hogy egy évvel ezelőtt inkább a piaci hiteleket kellene vizsgálni, hogy hogyan tudtak abból hitelt élő lakást vásárolni az ügyfelek, érdeklődők. Ma pedig az otthonstartot kell nézni.
0: Akkor nézzünk is rá az otthonstartra.
1: Márpedig ez a kamat előny, ez nagyon jelentős, és az havi törlesztőben, illetve akár a felvett hitelösszeg nagyságában is vissza tud köszönni. Tehát ha ezt figyelembe vesszük, akkor a fent kalkuláltoknál mindenképpen jobb a helyzet, legalábbis azok számára, akik hitelből szeretnének lakást vásárolni, és jogosultak erre az új otthonstart konstrukcióra. A lakáspiac jövőjéről is érdemes beszélni. Az MNB vizsgálatai szerint 22%-kal hullárazottak az ingatlanok a fundamentumokhoz képest.
0: Mit értünk fundamentumok alatt?
1: Gyakorlatilag egy kompozit mutató, megnézi a lakásárakat a keresetekhez képest, a hitelhez jutáshoz képest, az albérleti díjakhoz képest, és ez alapján mond egy véleményt arról, hogy a gazdaság alapvető mutatóihoz képest mennyire túlárazott, vagy éppen alulárazott a lakáspiac. Jelenleg 22%-os túlárazottságot mértek a hazai ingatlanpiacon. Ez azért azt vetíti előre, hogy ez a brutális áremelkedés, amit az elmúlt időszakokban láthattuk, ugye tavaly év elején az állampapírpiac miatt emelkedtek az árak, a tavaly év második felében az otthonstart miatt emelkedtek az árak, tehát ezen egy brutális árgyorsulásnak fékeződnie kellene. Azt nem gondolnám, hogy komoly áresés, általános komoly áresés bekövetkezik az ingatlanpiacon, de stagnálás oldalazásra azért lehet számítani. Illetve nyilván egyes, nagyon gyorsan felárazódó szegmensekben, például a budapesti panelpiacon a már árkorrekcióra is sor kerülhet, sőt ez már el is kezdődött. Tehát azt gondoljuk, hogy az ingatlanpiac, ha csak nem történik megint valamilyen nagyon váratlan esemény, akkor most inkább relatív kevesebb adásvétel mellett fog működni, és az árak inkább stagnálni, nagyon minimálisan 1-2%-kal fognak emelkedni.
0: Nagyon szépen köszönöm. Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével néztük meg azt, hogy jelen pillanatban hol a legdrágábbak a lakások ma Magyarországon, és itt ugye vettünk egy átlag 45 négyzetméteres ingatlant, és megnéztük azt is a bérek tekintetében, hogy hány havi bérből tudja valaki kigazdálkodni ezt az ingatlant, mert hát értelemszerűen egészen más keresetek vannak a fővárosban, mint mondjuk egy távolabbi borsodi településen, vagy az ország más pontjain. Ha szívesen visszahallgatnátok, ez a beszélgetésünk is fent lesz a Manna FM podcast felületén, úgyhogy akár iTunes-on, akár Spotify-on kereshetitek.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, földbevájt világ, fotókiállítás és konferencia sorozat egy rendhagyó hagyatékból kiindulva. Rózsahegyi Barnabás, a kiállítás szervezője lesz a beszélgető partnerem, és a következő órában egy kicsikét utazunk majd térben és időben is. A végállomás Don, Comrade I Believe, ez pedig a következő óra elején érkezik majd a nyitódalként.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A Toyota bemutatja, 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
6: Napos koranyári idő lesz. Többen meghaltak az ukrajnai orosz bombázásokban. 500 ezres büntetést kapott egy gyors hajtócsepp ellen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: 5 civil halálos áldozata van a szombat éjjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy Zaporizsja megyei faluban lévő buszmegállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légicsapások Dnipropetrovskban is. Ezen kívül orosz drón csapódott a Csernobili atomerőmű közelében lévő kiégett nukleáris fűtőelemek tárolására kialakított, de jelenleg üres létesítménybe. A keletkezett tüzet eloltották, személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A hit megújulására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnevű miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Második világháborús szovjet bombát találtak a Veszprémhez tartozó Gyulafirátóton. Az 50 kg-os szerkezet csatornázás közben került elő, kibiztosított gyújtószerkezettel. A katonai tűzszerészek a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. 2 hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csak nem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, hogy a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hőmérséklet a hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdán néhány helyen, majd csütörtökön már sokfelé várható eső, zápor, zivatar.
1: Manna, Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Argyelen Kriszta vagyok, és ez a kanapé. Sziasztok! Remélem, velem tartotok egy nagyon különleges utazásra, invitállak benneteket, ugyanis világszenzáció lett egy magyar padláson rejtőző Doni hagyatékból egy nagyon páratlan és színes fotógyűjtemény és iratanyag. Látott napvilágot és került egy kiállítás formájába öntve, hogy hogyan és miként, erről fogunk beszélgetni nem sokára a kiállítás szervezőjével, de előtte még hallgassuk meg itt a 98.6 Manna FM-en a nyitódalomat, az I Believe-et.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszi, hogy itt vagytok ti is a 98.6 Manna FM-en, én Artjelen Kriszta vagyok, és a Földbe vájt világ kiállításról beszélgetünk Rózsahegyi Barnabással, a kiállítás szervezőjével, illetve az anyaghoz kapcsolódó könyv szerzőjével. Hódmezővásárhelyen lehet majd látni egyébként június 13-a és augusztus 30-a között a Tornyai János Múzeumban ennek a kiállításnak a következő állomásán az anyagot, és ez egy gyakorlatilag azt mondják a szakértők, hogy világszenzáció, mert hogy annyira egyedülálló és különleges anyag, amit ez a kiállítás tartalmaz. Na hát mesélj nekünk arról, Barnabás, hogy hogy kezdődött ennek a naplónak a története a te életedben?
1: Úgy kezdődött, hogy igazából édesanyám és keresztanyám halála után hozzánk kerültek a családi dokumentumok. Alapvetően én már egy olyan 20 évvel ezelőtt elkezdtem a családunknak a hiteles történetét kutatni, és én azt szoktam mondani, hogy nem én kerestem meg a naplót, hanem a napló talált meg engem szószoros értelemben, mert amikor hozzánk kerültek a családi dokumentumok, akkor én azzal teljes mértékben elégedett voltam, és hát ugye elkezdtem rendszerezni, meg a hiányzó ismereteimet így kipótolni, és hát mint egy ilyen 15 karton doboznyi iratot kell elképzelni, amit ugye hát ilyen lomtanítás után az ember összeválogat, és utána hát kikészíti a másnap érkező kukásautó számára. És hát mi is így tettünk ezzel, és akkor a feleségem még egyszer hát átnézte ezeket a kidobásra szánt lomokat, és akkor tulajdonképpen ő vette észre, és ő találta meg ezt a naplót, és akkor tulajdonképpen hát így került hozzánk, és hát aztán innen indult az ő kis útján.
0: Mit éreztél egyébként? Milyen volt, amikor először a kezedbe vetted ezeket a fotókat, az albumot?
1: Úgy kell elképzelni, hogy a naplóban, amit nagypapa gyorsírással jegyzetelt le kint, és utána itthon gépelt le, abban nem voltak fotók, hanem a fotók teljesen más dobozban volt, tehát annak viszonylag az összepárosítása és a térkép sem volt hozzá, meg semmilyen hadtörténeti jegyzet, utalás semmi nem volt, hanem ez 163 gépelt oldal volt. Tehát én nekem az egy fantasztikus élmény volt kézbe venni, és hát én egy ültő helyembe bementem a szobába, és hát akkor így elkezdtem olvasni, akkor rámesteledett, akkor másnap reggel kivilágosodott, és akkor én meg mindig olvastam, és én úgy tudom, hogy majd 24 órát nem is nagyon tudtam felkelni, annyira izgalmas volt, annyira lebilincselő volt a történet, és annyira beszippantott, és olyan sok minden dolgot úgy megtudtam emberileg is nagypapáról, és tehát az én számomra ez egy nagyon izgalmas, mint egy kisgyermek, aki karácsonykor ilyen nem várt ajándékot kap, amikor kibontja azt a kis csomagot, és hát elkezdi olvasni azt a könyvet, tehát nekem nagyon nagy élmény volt, szinte mind a mai napig egy nagy élmény.
0: Na hát folytatjuk innét, hogy hogyan lett ebből az anyagból aztán kiállítás, konferencia, sorozat és könyv. Erről is beszélgetek Rózsahegyi Barnabással, a kiállítás szervezőjével a Manna kanapéban. Tartsatok velünk!

0: 98.6 Manna FM életörömzene, amikor a családi örökségben, hagyatékban találunk valamit, és nem is gondolnánk, hogy ebből világszenzáció is lehet akár. Ez történt egyébként Rózsahegyi Barnabással, aki nem mindennapi fotóanyagot, illetve albumot talált a padláson. És hát elmesélted nekünk azt, hogy hogyan, miként bukkantál rá erre az anyagra. Ott akkor azonnal a fejedben már összeállt, hogy mi is fog történni ezzel? Hogy kiállítás, könyv, de még dal is születik belőle?
1: Abszolút nem volt, sőt én magamtól ezt igyekeztem minél távolabbra tenni, vagy ellökni, mert én nekem az volt a, vagy az volt az elképzelésünk így a családon belül, hogy mi ezt akkor beadjuk egy levéltárba, és hát ott van ennek a legjobb helye, ők akkor tudják gondozni, a papírokat tudják archiválni, kezelni, megőrizni, és így kutathatóvá tenni, és alapvetően hát én éreztem azt, hogy ez akkora munka, ennek a rendszerezése, a katalogizálása, a könyvnek a feldolgozása, a képekkel való összepárosítás, tehát én ahogy mondtam az elején, én nekem már azért elég nagy jártasságom volt így a kutatásba, levéltárakba, a különböző hadtörténeti intézetekbe, meg sokfelé az interneten. Tehát én tudom azt, hogy azért ez nagyon-nagyon sok munka volt, és én már nagyon sok pénzt is erre a saját megtakarításunkból így rá költöttem. És hát tulajdonképpen így nem nagyon akartuk ezt már tovább vinni. Aztán utána volt egy nagyon érdekes fordulat, mert az egyik barátommal, amikor erről így beszélgettünk, akkor tulajdonképpen hát ő beszélt le róla, és akkor így beleálltam ebbe, és hát nem volt azért egyszerű a könyvnek a kiadása és a megjelenítése, mert sajnos semmilyen támogatást nem kaptunk, és mindenhonnan hát nagyon sok sikert kívántak, megveregették a képzeletbeli vállamat, és akkor mondták, hogy sajnos hát anyagilag nem tudják támogatni a könyvnek a megjelenését, és aztán hát a nagy áttörés a számunkra a közösségi finanszírozásos oldalnak a megtalálásával indult el, ahol tulajdonképpen 430 támogató, innen is nagyon nagy szeretettel köszöntöm őket, és köszönöm meg nekik a támogatásukat, hogy az akkori gyűjtésbe a harmadik legsikeresebb kampányt tudtuk elérni, 4.100.000 forintot gyűjtöttünk össze, de a támogatók számát tekintve az első, tehát nem volt azóta sem olyan, hogy egy ügy mellé, vagy egy ügy mögé 430-an odaálltak volna, és tulajdonképpen hát ők bizalmat szavaztak nekünk egy alapvetően bizalmatlan világba, mert előre kifizették a könyvnek az árát, és tulajdonképpen így az ő befizetésükkel tudtuk a könyvet megjeleníteni, kinyomtatni, és hát aztán utána pedig, ahogy mondtad, jöttek a következő állomások, vagy a következő lehetőségek.
0: Beszélgetünk még Rózsahegyi Barnabással, a kiállítás szervezőjével, a Földbe vájt világfotó kiállításról és az anyagról, ami egyébként június 13-a és augusztus 30-a között Hódmezővásárhelyen lesz látható, és egy dal is készült egyébként ehhez a különleges Doni fotó kiállításhoz, hogy ez hogyan született meg, na ezt is kiderítem, majd gyertek velem, itt a Manna kanapé.

0: Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM-et választottátok ti is, hogy miről is mesél nekünk a múlt, hogy hogyan ismerhetjük meg például a Donni katonák életét Rózsahegyi Barnabással, a Földbevájt világkiállítás szervezőjével beszélgetek erről még, de a Lottery is érkezik nem sokára ide a Mannára.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció

0: Köszönöm, hogy a 98.6 Manna FM kanapéja mellett tettétek le a voksotokat. Én Argyelen Kriszta vagyok, és egy nagyon különleges kiállítás a témánk ezúttal. Földbe vájt világ. Egy könyv is készült ebből az anyagból, amit Rózsahegyi Barnabás talált a padláson. A nagypapája kézzel írt emlékeit a Donni történésekről és az ott töltött időről. És ott tartottunk, hogy ugye közösségi finanszírozásból valósult meg maga a könyv, és nagyon-nagyon nehezen, meg nagyon sok anyagi ráfordítással és energiával lett ebből aztán könyv és kiállítás is, ami azért furcsa nekem, mert ugye nemzetközi szinten is egyedülálló gyűjteményről van szó.
1: Most már így utólag, és minél több fotótörténész megvizsgálta, és így, ahogy mondott, tehát hál' Istennek egyre nagyobb az érdeklődés. Magyarországon is már mintegy 5 helyszínen fogjuk tudni bemutatni a könyv képi anyagából létrejött fotókiállítást, aminek azt a nevet adtuk, hogy Földbe vájt világ. És hogyha így esetleg a kedves rádióhallgatók rákeresnek, akkor nagyon sok hasznos információt megtalálnak, és hát külföldi német történészek is vizsgálták az anyagot, és ők is arra következtetésre jutottak, hogy színes, tehát ugye nagypapa színes aquacolor képekre fotózott, ami akkor 42-ben nagyon nagy szenzációnak számított, és hát ugye egy kicsit már jobban utána járva a dolgoknak, az aquacolor a 40-es években hozott ki egy új szabadalmi eljárást, aminek a lényege, hogy nagyon extrém hidegben, tehát ne felejtsük el, hogy azért -40-42 Celsius fokban is nagypapa a fotókat készített, és azért egy ilyen celluloidra, ami nagyon töredezésre hajlamos, tehát ez egy nagyon extrém időjárási viszontagságnak is megfelelően nagyon jó minőségű képeket tudott fényképezni, tehát egy nagyon jó Leica gépet vitt magával, és ezeket az aquacolor filmeket. Tehát alapvetően ez a kornak a, úgymond a technikai vívmánya is kellett ahhoz, hogy ez így megörökíthető legyen, de teljes mértékben úgy van, ahogy mondtad, hogy a keleti hadszíntérről nem maradt fönt ilyen színes képi anyag és napló. Tehát itt ezt úgy kell érteni, hogy alapvetően pontosan tudjuk, és be tudtuk azonosítani, és nagyon sok fotóhoz a szerzőnek, Wagner Leventének a leírását is tudjuk párosítani, tehát tudjuk, hogy hol készült, mikor készült, mit ábrázolt a fotó, és nagyon sok háttérinformációt tudunk a képekről.
0: Készült mindehhez egy dal is, na de hogy hogyan született meg ez, erről is kérdezem majd Rózsahegyi Barnabást, a Földbe vájt kiállítás szervezőjét. Itt a Manna FM kanapéban pedig, ha van kérdésetek, írjatok nekünk 0677 1986.

0: Kellemes vasárnap délutánt kívánok, sziasztok! Amikor megszólít bennünket a múlt, és meséli a maga történeteit fotók és egy album segítségével, mindez a Földbe vájt világ kiállításnak köszönhetően, ami nemzetközi szinten is egyedülálló, Rózsahegyi Barnabás, a kiállítás anyagából készült könyv szerzője, a kiállítás szervezője, a beszélgető partnerem, egyébként Hódmezővásárhelyen június 13-ától látogatható ez a tárlat, amihez készült egy dal is. Na hát mesélj nekünk erről is egy picikét, hogy ez hogyan született.
1: Igen, hát ez is egy óriási nagy köszönet, mert tulajdonképpen ezt is a könyvnek köszönhetem, mert a könyvet támogatta Herceg Zoltán, és tulajdonképpen hát ő segített, és Valla Attilával ő kapcsolt össze, és tulajdonképpen a Valla Attila, amikor a szövegét elolvasta, amit én írtam, akkor tulajdonképpen Szolnoki Péterrel összekapcsolt, és Péter pedig hát szólt a művész barátainak, társainak, Varga Miklósnak, Sasvári Sándornak, Miller Zoltánnak, Mészáros Tamásnak, és Szolnoki Péter, tehát így öten voltak olyan kedvesek, hogy ezt a hősi eposzt, vagy tulajdonképpen egy ilyen emléket állító dalt, és a Doni hősökre emlékező művet tulajdonképpen így elénekelték, és hát egy, én azt gondolom, egy nagyon szép videóklipet is leforgattunk erről a dalról, és tulajdonképpen azokról a hősökről, akik a Donnál voltak, hazajöttek, vagy kinmaradtak, mert sajnos hiába jöttek haza nagyon sokan, életük végéig tulajdonképpen ők némák voltak, nem nagyon beszéltek erről, nem nagyon tudták ezeket a traumákat, ezeket a rossz emlékeket kibeszélni magukból, nem csak azért, mert 1972-ig ez tiltott tevékenység volt, hanem azért is, mert egész egyszerűen sok esetben nem is volt, akivel ezeket meg tudták volna beszélni, tehát ezért is adtuk a könyvnek azt a címet, hogy Néma Hadsereg, mert ők nagyon sokáig némák maradtak, és tulajdonképpen én azért is örülök minden ilyen lehetőségnek, és nagyon köszönöm, hogy beszámolhatok a kedves Manna FM hallgatóinak erről, hogy így a csendet meg tudjuk törni, és azoknak a kicsi embereknek, és kis munkaszolgálatosoknak, és ismeretlen katonáknak is a története, a nevük így fent tud maradni, és egy emléket tudunk nekik a könyvvel is, a dallal is, és a fotókiállítással is állítani.
0: Nagyon szépen köszönöm, hát további sok sikert és erőt a folytatáshoz.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Viszont hálásra.
0: Rózsahegyi Barnabás a Földbe vájt világ kiállítás szervezője volt a beszélgető partnerem, a Donni fotókiállítást pedig Hódmezővásárhelyen legközelebb meg lehet tekinteni. Június 13-a és augusztus 30-a között vár mindenkit a Tornyai János Múzeum ezzel a nagyon izgalmas fotó és dokumentáció anyaggal. Ha pedig valaki szívesen visszahallgatná a beszélgetésünket, megtalálja a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on. Köszönöm.

0: Véget ért ez az izgalmas három óra. A mai kanapéban készítettünk szezonális amerikai palacsintát eperrel, de gluténmentes sajtos pogácsát is. Aztán megnéztük, hogy hol a legdrágábbak a lakásárak Magyarországon. Az utolsó órában pedig egy világszenzációnak számító padláson talált fotóanyagról készült kiállítás volt terítéken, úgyhogy visszahallgathatjátok bármelyik beszélgetésemet is. Nagyon kellemes vasárnap estét kívánva búcsúzom most, és bízom benne, hogy jövő szombaton és vasárnap is jöttök velem 3 és 6 között ide a Mannára.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloster, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
1: Ez volt a Manna morzsa.
4: Napos koranyári idő lesz. Londonban egyeztetett európai vezetőkkel az ukrán elnök. Több mint 10 000-en vettek részt a női futógálán a ligetben. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. A híd megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. 6 hónapra szóló több mint 1,5 milliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában, már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 50 000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. 150 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A szervezők szerint a nevezők közt kiemelkedő volt a fiatalok aránya, de sokan voltak a 60 év fölöttiek is. 7 különböző táv közül lehetett választani, volt, aki több távot is teljesített. A családi futáson a férfi hozzátartozók is rajthoz állhattak. Emellett idén először volt esélyegyenlőségi futam, ahol fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt tették meg a távot. A rendezvényen adományokat is gyűjtöttek a mozgásjavító óvoda új terápiás helységének létrehozására. Napos idő várható általában, kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hőmérséklet a hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok között alakul.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: John 15, Jesus calls us to
2: a János 15 tanítása szerint Jézus arra hív minket, hogy maradjunk meg benne. Azt mondja, maradjatok a részeim, mivel én is a részetek vagyok. Nem tehetsz ez ellen semmit. A dal főmondandóját főleg ez adja, hogy Isten vágya nem mindig az, hogy kirángasson minket bármilyen körülményből, amivel szembesülünk. Nem mindig az, hogy kihúzzon minket a szenvedésből vagy a szívfájdalomból, hanem az, hogy békét adjon nekünk ezekben a pillanatokban, hogy segítsen növekedni ezekben a percekben. Csak ő benne találjuk meg ezt a békét, reményt, örömöt és tulajdonképpen mindent. Azzal nézünk szembe, hogy Jézusban is egyedül Jézusban bízhatunk. Reméljük, hogy ez a dal tetszeni fog neked, és bízunk benne, hogy a dal meghozza Isten áldását.

0: Manna Morzsa.
1: Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Hit. Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit. I'm tired of
1: shyness. I would never know at the start of the pandemic.
2: Édesapám, akit nagyon-nagyon szeretek, már elmúlt 70 éves, és néhány hónappal ezelőtt covidos lett. Nagyon rosszul volt. Tudtam, hogy Isten kezében van, és imádkoznom kell érte. Ebben a nehéz időszakban én bátorítottam a családomat. Ezt a dalt ezeknek, az igazán nehéz napoknak az emlékeként írtam meg, mégpedig azért, hogy ne felejtsük el azt, hogy Isten szabad arra, hogy bármit megtegyen, és jót akar nekünk még akkor is, ha mi nem értjük, hogy mi történik. Ne felejtsétek el, hogy Isten hűséges.

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Cross GPS.
0: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
4: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
5: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel. Néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal.
6: Manna Hits.

0: Manna Hits.
1: Hey, it's Gladden. I'm so excited to tell you about my new single, Hunt Me Down.
2: I keep running away from love. You keep hunting me down.
1: After teaming up with Bamzy, a very talented producer.
3: Miután összeálltam Bamzyvel, egy nagyon tehetséges producerrel, ennek a dalnak a szövegét himnuszként írtam meg azoknak, akik szerethetetlennek érzik magukat. Nagyon szerettem volna rávilágítani arra a tényre, hogy nem tudjuk túlszárnyalni Isten irántunk érzett szeretetét. Próbáltam elhinteni azt az üzenetet, hogy az igaz szeretet folyamatosan próbál bennünket utolérni. A mi választásunk, hogy folyamatosan menekülünk a szeretet elől, vagy hagyjuk, hogy utolérjen.
1: Huge thanks for listening to Hunt Me Down by Gladden.

0: morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők visszájának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillus Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
0: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. Manna FM. Yeah, yeah, yeah.

0: amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Taylor from Thrive Worship. Nothing matters more. Our song Coming Back was born from a desire.
2: Ennek a dalnak a megírásához egy nagyon egyszerű vágy vezetett. Simán csak szerettünk volna visszatérni ahhoz az örömhöz, amit akkor éreztünk, amikor megismertük Jézust. Szerettük volna megünnepelni ezt a csodát. A hétköznapok rohanásában túl könnyű természetesnek venni Isten jelenlétét, mert különböző dolgok töltik be Jézus helyett az életünket, és olyanok leszünk, mint a robotok. Reméljük, hogy ez a dal felfrissít és újra ráébreszt arra, hogy milyen volt az első találkozásod Jézussal, és rácsodálkozol arra a felfoghatatlan ajándékra, hogy megismerhetted őt és megtapasztalhattad azt, milyen Isten szeretetében élni. Nothing matters more.

0: Színem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Az oroszlán ugrani készül. Az 1960-as évek végén nem csak a beat korszak kilátástalanságáról készült film Magyarországon, hanem a mai közönség számára is élvezetes és fordulatos akcióvígjáték, amely az 1960-as évek elején indult James Bond filmek sikerét igyekezett a hazai környezetbe átültetni. Noha ő felsége titkos ügynökének kalandjai 1962-ben a Dr. No epizóddal útjára indultak, a hazai mozi látogatók politikai okokból nem élvezhették Sean Connery sármját a filmvásznon, viszont a nemzetközi sikerre a hazai politikai elit is felfigyelt, így ennek is köszönhetően készülhetett el az oroszlán ugrani készül. Révész György rendező két egykori jugoszláv író novelláját vitte vászonra a 007 kalandjaihoz igazítva úgy, hogy pipába szerelt lehallgató, karórába rejtett adóvevő, kalapgomba épített nyomkövető, szivarba oltott altató, de még piroskagylós mobiltelefon is szerepelt a filmben, amelynek zsinórja a nyomozó zakójának belső zsebében végződött. A jók és a rosszak küzdelme egy néhai náci orvos különleges hagyatéka, az egész világ megsemmisítésére is alkalmas vegyi fegyver leírása körül zajlik, amely Dajka Margit karakterének redikülében van elrejtve. A többnyire Dubrovnikban és Mostárban forgatott film főszereplőjét, a világot megmenteni készülő menő felnyomozót Bújtor István alakította, aki mellett a hazai bondlányokat Medvecki Ilona és Psota Irén formálta meg, de a filmben fontos szerepet kapott még Ajtai Andor, Kós János, Szendrő József, Rutkai Otto, de még Pap Laci is. Az Illés együttes természetesen ebben a filmben is fontos szerepet kapott. A főcímként elhangzó Miért hagytuk, hogy így legyen, az egyik legnagyobb slágerük lett.
0: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene.
2: Napos koranyári idő lesz. Szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Kezdődik a Suli a strandon program. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, a kormány bábjainak nevezve őket. A mostani demonstrációt szervezők hangsúlyozták, hogy közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézmény vezetői mandátumok mellett. Reagált a Sulyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt, a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozíciófeltést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Suli a strandon programban hétfőtől másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadságban. csapatban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Június 7-e az élelmiszerbiztonsági világnap. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A Nébik a világnap alkalmából azt írta, az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal. Manna Hits.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris Ekis, and this is the story behind the song Save My Soul.
2: Emlékszem, amikor beleszerettem Jézusba, amikor a róla szóló történeteket olvastam és hallgattam róla az énekeket. Mások úgy beszéltek róla, hogy én csak szerettem volna. Csatlakozni akartam a családjához, az otthonához és a királyságához, és szívem mélyéből kiáltottam ki Jézust. Most neked is odaadom az életemből ezt a kiáltást, a szívem legmélyéből. Áldom Jézust. Az életemet nekiadom minden hitemmel együtt. Mindent megteszek Jézusnak, hogy ezzel ő megmentse a lelkemet. A dal Krisztus irgalmáról és együttérzéséről szól, valamint a velünk való bensőséges kapcsolatáról, akik egyszer már voltunk igazán mélyen. Minden helyet megjártam már, ahová el kellett mennem, de most itt az idő, hogy Jézushoz menjek.

0: megmarad. Cinem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozások kora és Jancsó Miklós Oldás és Kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A hat fiú és két lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban témaválasztása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túl moralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel.

0: Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hey y'all, this is Rhett Walker, and this is the story behind Gospel Summer. Ain't nothing like a gospel song.
3: Egy nap az jutott az eszembe, hogy szükségünk van egy emlékeztetőre arról, hogy Isten még mindig azon dolgozik, hogy megváltoztassa az emberek életét, és megváltsa a szíveket, és szabaddá tegyen bennünket. Könnyű beleragadni a hétköznapok rohanásába. Minden, ami körülvesz bennünket, minden, amit látunk, az körülveszi az elménket is, és fogva is tartja. Így nagyon nehéz emlékezni arra, milyen hatalmas az Isten, és arra, hogy ő törődik minden apró pillanattal, amelyen átsétálunk. Látja, hogy milyen jó, amikor összejövünk egy nap végén, és őt dicsőítjük olyan dalokkal, amik az ő nagyságáról, kegyelméről és szeretetéről szólnak.
2: Our God is, and what he's doing in the everyday moments of our life. I hope you enjoy my new song,

hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit. That's right, we're talking to you. Come on now.

0: te nagyon.
1: Manna Hit.
2: Manna sztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Napos koranyári idő lesz. Egymást támadta az orosz és az ukrán hadsereg. Kezdődik a Suli a parton program. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy Ohio-i utcai fesztivál közelében, legkevesebb 12-en megsebesültek, két ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese szerint legalább ketten lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott ünnepi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, az előző kormány bábjainak nevezve őket. És reagált a Sulyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre is a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozícióféltést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János miniszter még 2024 nyarán szüntette meg a nyilvános felületet. Hétfőn startol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű. Manna Hits.

0: is a Manna hit.
1: Hey, I'm Lizzie Morgan, and this is the story behind the song Maybe the Miracle. This song was written out of a season of disappointment.
2: Amikor ezt a dalt írtam, a csalódottság uralta a gondolataimat. Ez pont akkor volt, amikor váltak a szüleim. Emlékszem, hogy Istenhez fordultam, és könyörögtem neki, hogy hozza rendbe a házasságukat, de sajnos nem úgy ment, ahogy gondoltam. Azt hiszem, néha nem vagyunk felkészülve arra, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt hittük. Abban a szomorú helyzetben közel kerültem Istenhez. Akkor ismertem meg igazán, valódi bizonyosságra leltem, rájöttem, mi vigasztaló. Meggyógyította az összetört szívem. Nem tudom, te most milyen időszakon mész keresztül, de remélem ez a dal emlékeztet arra, hogy nem vagy egyedül. Isten veled van, és ez a hitünk szépsége, hogy van egy Istenünk, aki szeret bennünket, és ragaszkodik a megtört szívűekhez.

0: Manna sztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, I'm Nathan Sheridan, and this is the story behind my new song, Something We're Singing About.

A Zsoltárok 59.17-ben Dávid ezt mondja. Én pedig hatalmadról éneklek, magasztalom minden reggel hűségedet, mert erős váram vagy menedékem, mikor bajba jutok. Néha olyan könnyen elhatalmasodnak rajtam a hétköznapok nehézségei, de amikor megállok, hogy átgondoljam, mit tett értem Isten, és milyen hihetetlenül csodálatos az evangélium igazsága, mindig megnyugszom. Jézus az ő kegyelméből és szeretetéből, a halálból az életbe hozott minket. A bűn szolgassága helyett olyan szabadságot kaptunk, amit nem ismerhetnénk Jézus nélkül. A kereszten hozott áldozata miatt az én lelkem szabad, az Isten él bennem. Erről szól az új dalom.

csak így. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és a

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Most beszéljünk az összezavarodásról, mert szerintem jó szívű, jót akaró emberek elindulnak egy jó irányba, de a sátán nem akarja, hogy előbbre lépjél, különösen nem szellemi téren. Az nem zavarja őt, ha eljössz ide, és itt üldögélsz, de nem akarja, hogy hazamenjél, és kezdj valamit azzal, amit hallottál. Egyáltalán nem zavarja, hogy itt vagy, de nem akarja, hogy amit hallottál előrelépést jelentsen az életedben. Úgyhogy eltökéltnek kell lenned, kitartónak. És a sátán sok dolgot küld, hogy megzavarjon, elrabolja az idődet és az energiádat, hogy ne abba fektesd, amibe kell. Észrevettétek már ezt az életetekben? Nem elképesztő, mennyi időt képes az ördög elrabolni, és milyen könnyen letérít az útról. Szeretném, ha úgy gondolnátok magatokra ma reggel, mint egy vonatra, aminek a sínpárja egy bizonyos irányba tart. És a sínek mentén a sátán különböző útakadályokat helyezett el, remélve, hogy nekimész, és kisiklasz, és csak egy roncs leszel, ami többé nem halad előre a cél irányába. Bele vagy bonyolódva mások problémáiba? Te jó ég! Belebonyolódtál más ember problémájába, aki nem is akar változni? A sátán ezáltal kiszívja az örömöt és az erőt az életedből. De mivel jó keresztény vagy, tudod, hogy segítened kéne az embereken, és azt gondolod, megjavíthatod őket. Én szeretek segíteni az embereknek. Semmit nem szeretek jobban, mint segíteni másokon, de ha nem vagyok elég óvatos, akkor megmentek olyan embereket is, akiket Isten nem akar megmenteni. Azt akarja, hogy vele másszanak ki az űrzavarból. Nem akarja, hogy valaki menjen és megmentse őket. És főleg a nők elég rosszak e téren. Bennünk van ez a tápláló, befedező, anyáskodó, tyúkanyóság. És ha ráadásul szolgáló is vagy, az csak duplázza a problémát. Ezért nekem is nagyon óvatosnak kell lennem, hogy ne bonyolodjak bele egy csomó dologba, amiben nem kéne, mert a sátán még a jó szándékot is, a jó szívűséget is felhasználja, hogy visszatartson attól a céltól, amire Isten elhívott. Értitek? Szeretnénk segíteni másoknak, de nem gabajodhatunk bele az ő káoszukba. Mondok egy példát. Volt egy öcsém, 9 évvel fiatalabb nálam. Decemberben meghalt, és nagyon-nagyon szomorú körülmények között halt meg. Hajléktalan volt. Megkérdezheted, hogy lehetett neked egy hajléktalan öcséd? Hát, úgy, hogy nem tudsz valakit megjavítani, aki nem akar megjavulni. Úgy döntöttem, elmesélem ezt nektek ma reggel, mert szerintem tanulni lehet belőle. Szóval az én szolgálatom része, hogy segítsek hajléktalan embereknek, és az öcsém mégis hajléktalanként halt meg egy elhagyott épületben, Los Angelesben. 2-3 mérföldre attól a terápiás központtól, ahova elhelyeztük. 30 napot ott maradt, de utána azt mondta, hogy bár ez egy nagyszerű program, és nagyon hálás érte, de mégsem neki való. Leélte az egész életét, és soha semmi nem volt neki való. Körülbelül 10 éve visszajött St. Louisba, és Dave-vel és velem lakott 4 évig. Megtettünk mindent, hogy egyenesbe jöjjön. Újjászületett, betöltekezett Szent Szellemmel, egészséges lett. Megcsináltattuk a fogait, amik ki voltak rohadva a drogok miatt. Szép ruhákat vettünk neki, és kocsit is. 2 évig az otthonunkban lakott, velünk dolgozott, utazott, mindenre lehetősége volt, amit csak egy ember akarhat. 2 év után aztán úgy éreztem, Isten szeretné, hogy kilépjen és elkezdje irányítani a saját életét. Én nem akartam, hogy örökké velem éljen. Ő azonban olyan ember volt, aki csak akkor tette azt, ami helyes, ha valaki kötelezte erre. De ez nem működhetett így örökké. Előbb vagy utóbb a saját lábadra kell állni, meg kell hoznod a saját döntéseidet és a helyes dolgokat megcselekedni, azért, mert tudod, hogy az jó neked, nem pedig azért, mert más késztet rá. Ő 9 évvel fiatalabb volt nálam, amikor meghalt, de 40 évvel idősebbnek nézett ki. A bűn tönkretesz. Ha mindig Isten elől futsz, teljesen tönkremész. Amikor elkerült tőlünk, egy folyamatos rémálom volt. Úgy értem, mindig jöttek a telefonok, hogy miket csinált, vagy mit nem csinált. Nem fizette ki a lakbért, stb. Kilakoltatták, kellett találni neki egy új helyet, stb. Stb. Egy bizonyos idő elteltével, és sok ima után végül úgy gondoltam, Istenem, nem fogom az életemet ezzel tölteni, nem erre hívtál el. Akartam segíteni, az egyetlen öcsém. Sajnáltam, 17 évesen kezdett drogozni a tengerészetnél. Azért osztom meg veletek ma ezt a történetet, hogy tudjátok, hogy bár a szolgálatom az emberek segítése, mégsem segíthettem a saját öcsémen. Nem azért, mert nem tudtam, hanem mert ő nem segített magán, és nem tudsz olyan embernek segíteni, aki nem segít ebben. Egy idő után az öcsém apukámhoz és anyukámhoz költözött, és majdnem megőrítette őket. Ez még inkább tetőzte a problémáimat, mert már a 80-as éveikben jártak, és én voltam a felelős, hogy gondoskodjak róluk. Így ott voltak mindketten, plusz az öcsém, és én ott tartottam, hogy Istenem, meg kellett hoznom egy nehéz döntést, hogy ezt nem engedhetem. Azt mondtam, nem fogom ezt tovább csinálni, és megtettem. Ha tudni akarjátok az igazat, a királyságért tett. És nektek is meg kell hozni néhány döntést a királyságért, mert Istennek szüksége van rád, hogy teljes erővel tudjál előre menni, és megtedd mindazt, amit meg kell tenned az életben. Bármi is az, felnevelni a gyerekedet, vagy egy nagyszerű feleségnek, vagy férnek lenni, vagy egy üzletet vezetni. De az első és legfontosabb, megismerned Istent. Azonban néha annyira belebonyolódunk a dolgokba, hogy nincs időnk megismerni Istent. Aztán szétesik az életünk, mert engedtük, hogy ezek az öröm elszívók kiszívják az összes erőnket. Nem azt mondom, hogy add fel a gyerekeiddel kapcsolatban, vagy a férjeddel kapcsolatban. A férjem se adta fel velem kapcsolatban, és ezért nagyon hálás vagyok. De Dave egy érett keresztény volt, aki tudta, hogyan segítsen nekem, viszont nem engedte, hogy a viselkedésem tönkre tegye az ő életét. És ha embereken fogsz segíteni, akkor elég érett kereszténynek kell lenned ahhoz, hogy meglásd, mikor vagy hatással rájuk, és mikor fertőznek meg ők téged. Amen. Addig, amíg te vagy hatással rájuk, és látod, hogy előre tartanak, addig természetesen segítünk az embereknek. De nem akarhatod csak tétován nézni és engedni, hogy valaki kiszívja az erődet, elpazarolja, elvegye az idődet, amikor igazából nem is akar változni. És tudod mit? Néha a legjobb dolog, amit tehetsz valakiért, ha azt mondod, nem foglak sajnálni. Ó, ez fáj. Az emberek ilyenkor, emlékszem, amikor Dave rám nézett, és ezt mondta, nem foglak sajnálni. Hát tudod, az a harag, ami bennem volt, csak meg akartam. Ó, hogy érted, hogy nem fogsz sajnálni? Nem tudod, hogy hogy bántak velem? Nem érted, mint mentem keresztül? Mit jelentsen ez? Te érzéketlen, nem törődöm. Te nem fogsz sajnálni? Azt mondta, Joyce, nem foglak sajnálni, mert az nem segít rajtad. Nem arról beszélek, hogy ne legyen bennünk igazi együttérzés. Isten mondta nekünk, hogy legyünk együttérzők az emberekkel. De még a béna embertől is János 5-ben, aki 38 éve ott feküdt a kapuban, Jézus azt kérdezte, mennyi ideje vagy ebben az állapotban? 38 éve. Jézus megkérdezte, valóban meg akarsz gyógyulni? Jézus nem ült mellé és sírt vele együtt. Jaj, szegény, szerencsétlen ember, el sem hiszem. A férfi két kifogást mondott. Azt mondta, minden alkalommal, amikor bemehetnék a medencébe, valaki megelőz, és nincs senki, aki segítene. Klasszikus példája annak, amiről ma beszéltem. Én csak egy szerencsétlen ember vagyok, itt fekszem, senki sem segít, senki sem teszi meg értem. Jézus ránézett, és a Bibliában van egy nagy felkiáltójel. Azt mondta, kelj fel! Ez nem úgy hangzik, mint a sajnálat. Kelj fel! Gondoljátok, hogy nekem nem volt nagyon nehéz, hogy az öcsém hajléktalan? És gondoljátok, hogy az ördög soha nem mondta nekem, hogy mit csinálsz? Össze-vissza rohangálsz, segítesz embereknek a világ minden részén, és nem tudsz segíteni neki? De újra elmondom, nem segíthetsz valakin, ha nem akar segíteni magán. Nem lehetséges. Szóval, amit tennünk kell, elég bölcsnek kell lenni ahhoz, hogy ne engedjük, hogy kiszívjanak mindent belőlünk, csak azért, mert valaki úgy dönt, hogy tönkreteszi a saját életét. Miért hagy hogy tönkre tegye az enyémet is. Máté 25:1. Akkor hasonló lesz a mennyek királysága a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették a lámpásukat, nem vittek magukkal extra olajat. Most szeretném elmondani nektek, hogy a lusta emberek nem akarnak tenni semmi extrát. Nem akarnak extra időt tölteni a munkahelyükön, de szeretnének előléptetést és magas fizetést. Nem akarnak 5 perccel előbb érkezni, vagy 5 perccel tovább maradni. Szeretnének egész nap telefonálni, a személyes ügyeiket intézni, játszani a neten, és elfelejtik, mit mond a Biblia, hogy ki mint vet, úgy arat. Túl kell lépnünk azon, hogy úgy érezzük. Nekünk jár, jogunk van. Nem jár magas fizetés csak azért, mert megjelensz az épületben. Dolgoznod kell. Jaj, Istenem, Dave és én annyit dolgoztunk, és dolgoztunk, és dolgoztunk. Emlékszem, amikor elkezdtük, amit most csinálunk, és nem volt pénzünk szállodában aludni. Elmentünk egy 2-3 órára levő kisvárosba tanítani 25-30 embernek, éjszaka vezettünk haza, és félre kellett állnunk egy McDonald's vagy egy Burger King parkolójában, hogy Dave aludhasson egy kicsit, hogy tovább tudjunk menni még néhány mérföldet. Nagy értéke van, ha kemény munkával éred el, amit elérsz. Amikor csak a kezedbe adják, nem jelent neked semmit. Nem jelent semmit számodra, ha más dolgozott meg érte. És olyan hozzáállás van ma a világban, nekem jogom van ehhez, nekem jár ez, és a kormány tartozik nekem ezzel, és a kormány tartozik nekem azzal. Istentől kell, hogy függjünk. Ő benne kell, hogy bízzunk. Tőle kell, hogy függjünk. Amire ennek a nemzetnek szüksége van, az az, hogy visszaforduljon Istenhez. Amikor a 2001. szeptember 11-i tragédia történt, mindenki Istenről beszélt. Elképesztő, hogy az emberek egy tragédia során hogyan beszélnek Istenről. Az egyik hírközlő ezt mondta, vajon hol volt Isten, amikor ez történt? Ott volt, ahova mindenki próbálta őt helyezni. Kint. Ki az iskolákból, ki a kormányból, ki? A balgák, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal extra olajat. Tedd meg az extrát, menj extra mérföldet. Ne légy középszerű, tökéletlen, lusta, langyos ember, aki nem tesz mást, csak morog, panaszkodik, irigykedik másokra, akik áldottak. Ne irigykedj soha másokéra, ha nem akarod megtenni, amit ők megtettek érte. Amen. Dolgozz keményen, légy fegyelmezett és kitartó. Tervezd meg a fájdalmadat és az örömödet. Előre átgondolva hozz döntéseket. Szeretném, ha hazamennél és gondolkodnál az életedről. Szeretném, ha gondolkodnál az életed irányáról. Ne élj csak a mának, mert el fog jönni a holnap. És amit ma teszel, meghatározza a holnapjaidat. Az okosok viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek magukkal. Ne csak akkor tölts időt Isten, amikor kétségbe esett vagy. Tölts időt Istennel naponta, és amikor a kétségbeejtő helyzetek jönnek, nem esel kétségbe, mert annyi van benned Istenből, hogy ezáltal túljutsz mindenen. De tudjátok, a balga embereknek nincs idejük Istenre, ha csak nem csodára van szükségük. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hallatszott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták a lámpásaikat. A bolgák így szóltak az okosakhoz. Ez történik most? Tényleg, pontosan ez. Most, épp most. Valami történik. A bolgák oda mennek az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajatokból. Mert a lámpásunk kialszik. De az okosak így válaszoltak. Nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek a kereskedőhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és lemaradtak az egész ünneplésről. Nem azért, mert szánalomra méltók voltak, vagy mert nem voltak meg ugyanazok a lehetőségeik. Én hiszem, hogy Isten egy egyenlő esélyeket biztosító munkáltató. És amit Isten értettesz, az nem függ az iskolai végzettségettől, vagy bármitől, amiről ez a világ beszél, hanem ez mindenkire érvényes. Nézzük meg a 13. verset. Vigyázzatok tehát, szenteljetek figyelmet, legyetek óvatosak és aktívak, mert nem tudjátok se a napot, se az órát, amikor az emberfia visszatér. Tudjátok, olyan óvatosnak kell lennetek, kivel töltötök időt. Kikkel töltötök sok időt. Főleg akiket ti választotok. Persze tudom, hogy vannak néhányan, akiket a szüleik megőrjítenek. Nem azt mondom, hogy ne tölts időt a szüleiddel. Néhányatokat a házastársa kerget őrületbe, és igen, vannak olyan kapcsolatok, amiken dolgozni kell, és velük élni, de Isten megadja az erőt hozzá. De én arról beszélek, amikor tudatosan megyünk bele nevetséges helyzetekbe. Nem várhatjuk el, hogy ne legyen hatással ránk. Meg kell bizonyosodnod arról, hogy akikkel körülveszed magad, azok felfelé motiválnak, és nem lefelé húznak. Néhányan meg tudnátok változtatni az életeteket csupán azáltal, hogy más emberekkel töltitek az időtöket. Nem mondom, hogy ne próbáljatok segíteni az embereknek. Fontos, hogy próbáljunk segíteni az embereknek. Pál azt mondta, nem mondom, hogy soha ne legyetek olyan emberekkel, akik rosszul viselkednek. Azt mondja, mert akkor teljesen ki kéne mennetek a világból. Emlékezzetek, mit mondtam. Bizonyosodjatok meg, hogy hatással vagytok rájuk, és nem ők fertőznek meg titeket. A céltalan emberek nem szeretik a céltudatos embereket. Mindig azt fogják mondani, hogy túl merev vagy, túl szigorú, túl ilyen, túl olyan. Én egy célorientált ember vagyok. Ha nem lennék, biztos nem csinálnám, amit most csinálok. És meg kellett hoznom azt a döntést az életemben, hogy tudom, nem fog mindenki megérteni, valószínű a legtöbb ember nem fog megérteni, és nem fog nekik tetszeni, amit csinálok, és nem értik a döntéseimet, de mégis úgy fogom élni az életem, hogy azt tegyem, amire Isten elhívott, és be fogom fejezni a munkát, amit nekem adott. És nem fogok vakvágányra futni, nem fogok belegabajódni dolgokba, és nem engedem, hogy mások kiszívják az erőt belőlem, amit Istentől kaptam, azért, mert engedelmeskedek neki. Az egyik dolog, amit a sátán leginkább felhasznál ellenünk, az a körülöttünk élő emberek. Szeretnénk ugyanis a szeretetüket, elfogadásukat és az elismerésüket. Ők azonban elutasítanak, mert nem vagyunk olyanok, amilyennek ők szeretnének minket, hogy legyünk. Amikor Jézus kiküldte a 70 tanítványt, azt mondta, menjetek be a városba, hirdessétek az örömhírt, és ha elutasítanak, még a port is verjétek le a lábatokról, és menjetek a következő városba, mert nem fognak elfogyni a városok. Észrevettem, hogy a sátán mindennél jobban használja az elutasítás fájdalmát arra, hogy vakvágányra vezessen. Amikor először betölt kezdtem a Szent Szellemmel, és az Úr elhívott a szolgálatra, elvesztettem minden barátomat, és sok családtag is elfordult tőlünk. Az emberek azt hitték, elment az eszem. Kinek képzeled magad? Nők nem csinálnak ilyet. Hoppá, lehet, hogy Isten nem tudta, hogy nő vagyok? És Istenhez fordultam, és

A képbe. Az emberek állandóan kérdezgetik. És Dave, mit szól, hogy te itt állsz fent? Tudjátok, Dave tudja, hogy ő kicsoda. És egy kicsit se zavarja, hogy én itt vagyok. Dave büszke rám, és ő boldogan teszi azt, amit Isten az ő szívére helyezett. Elmondok nektek valamit. A férjem igazi férfi. A férjem igazi férfi. Mert nem rémül meg attól, hogy megengedje, hogy a felesége azzá legyen, akivé lehet. És tudja, hogy csak azért felelős, amit Isten tőle kért, hogy tegyen. Amikor azt próbálta tenni, amit én, akkor nem volt boldog. És én sem voltam boldog. Hány ember nem boldog azért, mert azt teszik, amit a világ vár el tőlük, ahelyett, hogy azt tennék, amit Isten mondott nekik, hogy tegyenek. Amen. Pál azt mondta a Galata 1:10-ben, ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem lennék apostol. Nem mindig járhatod az utadat Istennel, amit szeretnél úgy, hogy egyben népszerű is legyél mindenki szemében. De mondok valamit, inkább légy egyedül, mint rossz emberek társaságában. Hadd mondjam el újra, jobb neked egyedül, mint rossz emberek társaságában lenni. Hadd mondjak valamit. Nem kell, hogy az legyen az élet célod, hogy szerte a világon hirdeted az evangéliumot, vagy egy nagyszerű dicsőítés vezető legyél, vagy dalíró. Lehet, hogy az a célod, hogy egy nagyszerű anyuka legyél, nagyszerű férj, vagy nagyszerű feleség, de tudod, az elsődleges célodnak Isten megismerése kell, hogy legyen. És figyeljetek, és hogy képviseld őt ezen a földön kiválósággal. Tudjátok, én nem próbálok jól viselkedni és megtenni mindent, amit a Biblia mond, azért, hogy több piros pontot szerezzek Istennél. Kegyelem által van üdvösségünk, nem cselekedetekért. De minden nap törekszem, hogy olyan életet éljek, amilyet Jézus szeretne, mert szeretném, ha Istennek olyan emberei lennének, akikre büszke lehet. Lehet, hogy ez fura, de néha sajnálom Istent a sok hiába valóság miatt, és az emberek miatt, akik próbálják kizárni őt, és kompromisszumot kötni a világgal. És biztos elmosolyodik, amikor valaki reggel kinyitja a szemét, és azt mondja, Istenem, szükségem van rád, te vagy az első, az életem csak rólad szól, senki nem vagyok nélküled. Istenem, segíts, segíts nekem, adj iránymutatást, mutasd meg, mit szeretnél, hogy tegyek. Ellentétben azzal a kereszt tényel, aki felkel reggel és felsorol 10 dolgot Istennek, amit délig tervez megtenni azért, hogy üdvözüljön. Nagyon jól szórakozom, próbálom abba hagyni. Céltudatos ember kell, hogy legyél. Szeretném, ha hazamennél és időt szánnál arra, hogy elgondolkodj. Elgondolkodnál az életedről, és feltennéd magadnak a kérdést, hogy valóban abba az irányba halad-e az életed, amerre szeretnéd? Kérdezd meg Istentől, van-e olyan dolog az életedben, amit el kéne hagynod a napi rendedből? Bizonyosodj meg, hogy töltesz minden nap időt Istennel. Semmi nem fog működni az életedben, ha nem helyezed Istent az első helyre. És nem kell túl aggódnod magad, hogy hogyan fogod eltölteni ezt az időt. Istent egyszerűen megtiszteli, ha adsz neki időt. Nem gondolom, hogy a legnagyobb biblia tudósnak kell lenned a világon. Nem hiszem, hogy érezned kell. Érzem Istent. Biztos van egy megszokott helyed, odamész minden nap, és azt mondod, Uram, itt vagyok, újra én. És csak szeretném elmondani, hogy egy percig se gondolom, hogy nélküled sikeres lehetek. Lehetetlen, hogy kimenjek az ajtón, és kedves legyek, ha nem segítesz nekem.
Nagyon rosszul fogok viselkedni ma, ha nem adsz nekem erőt és kegyelmet. Szükségem van rád, Istenem, szükségem van rád, szükségem van rád. Ezután tölts egy kis időt azzal, hogy megköszönöd mindazt, amit értettet. Légy egy hálás ember,

0: Köszönöm. Ez nem nehéz. Ne tedd az Istennel eltöltött időt nehézzé és bonyolultá. Csak menj oda, hidd el, hogy ott van, és találkozol vele. Garantálom. Ha Istent az első helyre teszed az életedben, és ez lesz az elsődleges célod, minden más a helyére kerül. Amen.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Sok mindenről olvastam a főváros kapcsán, már is mondom, hogy mit tudtam meg. Például rendkívüli mozis élményben lehet része a nézőknek júniusban. Hamarosan kezdetét veszi az első magyarországi megrendezett nemzetközi női filmfesztivál, a La Femme International Film Festival Europe. Június 5-én a Cinema City Mamut moziban is elindulnak a vetítések, és elkezdődik az első Magyarországon rendezett nemzetközi női filmfesztivál, amely teret ad a különféle kultúrákat, generációkat, alkotókat és nézőket összekötő történeteknek. A négy napos esemény során 28 országból érkező, közel 80 versenyfilmet és különleges vetítést láthat a közönség. A fesztivál nem csupán a szórakoztatásról szól, hanem komoly társadalmi szerepet is vállal. A női alkotók egyedi szemszögén keresztül indít párbeszédet a mindannyiunkat érintő kérdésekről, miközben bátorítja a nőket arra, hogy hallassák a hangjukat. A tét ráadásul hatalmas, hiszen négy kategória nyertese esélyt kap a Los Angeles-i bemutatkozásra, ami megnyitja az utat az Oscar kvalifikáció felé. A rendezvényre közel 100 külföldi filmes érkezik Európa minden részéről, hogy a vetítések után személyesen beszélgessenek a közönséggel. A fesztivál díszvendége a nemzetközileg elismert BAFTA jelölt koszovói színésznő és producer Arta Dobrosi lesz. A közönség a világszerte ismert Lorna csendje című filmből ismerheti, amelyben nyújtott drámai alakításával a Cannes-i filmfesztivál egyik meghatározó arcává vált. Artával egy vasárnapi pódium beszélgetésen, valamint a Hilton Budapestben rendezett ünnepélyes Grillus Dorka által vezetett zárógálán is találkozhatnak a nézők. A filmek mellett 5 izgalmas szakmai panelbeszélgetés is várja az érdeklődőket. A Wizz Air több mint 20 éves történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén. A légitársaság a 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot repült Budapest és London, valamint Párizs között, amelyeket a légitársaság több mint 400 pilótája és légiutas kísérője szolgált ki. A döntő hétvégéje alatt közel 450 Wizz Air repülőgép szállt le és fel a Budapest-Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, azaz átlagosan 10 percenként lehetett látni a légitársaság Airbus repülőgépeit a magyar főváros felett, mint írták. A döntő előtti naptól a meccset követő napig a Wizz Air mintegy 100 000 utas szállított a budapesti járatokon. A technikai kiszolgálásban további kihívást jelentett, hogy a londoni járatok az újra nyitott egyes terminálról indultak és oda is érkeztek, de sem ez, sem pedig a rendkívüli utasforgalom nem okozott fennakadást. Az ENGA ingatlan radar adataiból közben kiderült, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet, de akkor mi az a mutató, ami alapján a Bank Monitor szakértői azt gondolják, van olyan megye, ahol drágábban lehet lakást vásárolni, mint Budapesten? A négyzetméterárakban határozottan Budapest viszi a prímet, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméterár. Azt jelenti, hogy egy átlagos 45 négyzetméter alapterületű ingatlant a fővárosban 67.725.000 forintért kínálnak eladásra. Ebből a szempontból Nógrád megyében a legjobb a helyzet, ott átlagosan 336.000 forintos négyzetméter áron hirdetnek egy ingatlant, vagyis egy 45 négyzetméter alapterületű átlagos lakár hirdetési ára 15.120.000 forint. Az adatokból az is kiderül, hogyan változtak a hirdetési árak egy év alatt. Inkább az olcsóbb régiókban, területeken lehetett nagyobb áremelkedést látni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 28%-kal, még Tolna megyében 23%-kal emelkedtek átlagosan a hirdetési négyzetméter árak. Közben újabb világszár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon. Ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll, közölte a szervező Live Nation. A Don't Be Dumb World Tour május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel a chicagói United Centerben, ahol az előadó az új album dalai mellett pályafutásának a legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver, majd július 11-én a New Jersey állambeli Prudential Centerben zárul észak-amerikai szakasza a turnénak. Később aztán augusztusban Európában és Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut Brüsszelbe, Londonba, Milánóba, Münchenbe, Stockholmba, Hamburgba, Berlinbe, Párizsba, az új állomások közé pedig most bekerült Lódz, Prága, Budapest, Zágráb és Belgrád. A turné majd Athénban zárul. Hatalmas siker egyébként az előadó januárban megjelent negyedik stúdióalbuma, a Don't Be Dumb megjelenését példátlan érdeklődés előzte meg. A lemezt több mint 1 millió mentették el előre sikere Spotify-on, ezzel minden idők legtöbb előmentéssel rendelkező hip-hop albuma lett a platformon. A hatalmas várakozást Rocky rendkívül erős éve alapozta meg. 2025-ben ő volt a Met Gála társelnöke, és a közelmúltban két filmben szerepelt színészként, a Spike Lee által rendezett Highest to Lowest, illetve Ha tudnék, beléd rúgnék című alkotásban. Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK, a biztonságos és utasbarát taxizást. Az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező lesz használnia június 1-től, tájékoztatta a BKK a nyilvánosságot. Ahogy közleményükben írták, a Taxi Trackkel nevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a január 1-én hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást. A Taxi Track applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS adatokat és a jármű aktuális státuszát. Mindezen információk nagyjából hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxi használathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nem csak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi, írta a BKK. A rendszer bevezetése a türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciót, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Július 1-től megújul a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés. Vitézi Dávid ígérete szerint sűrűbben és összehangoltabban járnak majd a járatok, közvetlenebb lesz a kapcsolat a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A közlekedési és beruházási miniszter arról írt, hogy az új rendszerben majd könnyebb lesz eljutni Budapesten a külső kerületekbe, a rendszer pedig illeszkedni fog a metró üzemidejéhez. Többek között a Kiskörúton át közlekednek majd a Budaörs, Török-Bálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok is. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: FM, Budapest Update.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítésre várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Fersweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. június 7-e van, vasárnap, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Nem oldja meg a szakmai problémákat a kötelező taxitrek alkalmazása a Taxis Szövetség szerint. Újabb forgalmas budapesti csomópontban fejlesztette az utastájékoztatást a BKK. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A Taxis Szövetség szerint jogi szempontból kifogásolható és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a napok óta kötelező taxitrek alkalmazás. A BKK ugyanakkor közölte, hogy a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek a következő napokban egyeztetnek az alkalmazásról. Két budapesti helyszínen is zöld felületté alakítják a korábban burkolt területeket a fővárosi önkormányzat közösségi költségvetésének keretében. A munkát a BKM Főkert végzi. Az egyik érintett pont a Kerepesi út és Fogarasi út kereszteződése, ahol a terelő sziget kap új zöld arculatot. A másik helyszín az Árpád fejedelem útja a Margit híd budai híd főjénél, ahol a hosszú középsziget alakul át. A burkolatbontás után olyan növényeket telepítenek, amelyek jól bírják a városi környezet szélsőségeit, a hőséget, a szárazságot és a forgalom okozta terhelést. A választás a sziklagyepek és száraz füves puszták fajaira esett, amelyek természetes módon alkalmazkodtak ezekhez a körülményekhez. A területeken több tucat növényfaj jelenik majd meg, például árvalányhaj, ökörfark, kóró vagy cickafark részben magvetéssel, részben már kifejlett növények telepítésével. Az Árpád fejedelem útja mentén főként cserjéket ültetnek, míg a Kerepesi úti helyszínen fákat is telepítenek. A kialakításnál fontos szempont volt, hogy a növények ne akadályozzák a beláthatóságot a forgalomban. Emellett a fák és a bokrok csoportos ültetésével egyfajta mikroklímát hoznak létre, így jobban védik egymást a hőtől, a széltől és a légszennyezéstől. A tervek szerint a magvetés nyár végén kezdődik, össze pedig hagymás növények, például narciszok és krókuszok jelennek meg majd, illetve a földbe kerülnek. A fejlesztés célja, hogy a város forgalmas pontjain is megjelenjen a zöld, ami nem csak szebbé teszi a környezetet, hanem a hőérzetet is javítja. Lakásárak Budapesten. A friss adatok szerint a budapesti újépítésű lakások átlagos négyzetméter ára 2026 első negyedévében már meghaladta az 1,8 millió forintot, egészen pontosan 1,85 millió forintra emelkedett. Ez éves szinten körülbelül 10%-os drágulást jelent, két év alatt pedig közel 26%-kal lettek magasabbak az árak. A piaci képet a Duna House és az Eltinga ingatlanpiaci kutatóközpont közös elemzése rajzolja ki, amely szerint most egyfajta megtorpanás látszik. A tavalyi gyors áremelkedés után az idei év elején az átlagos lakásár gyakorlatilag nem változott, nagyjából 128 millió forint körül alakul. A különbségek viszont egyre látványosabbak a kerületek között. A második, az ötödik és a 12. kerületben már 3 millió forint fölé is mehet az átlagos négyzetméterár, míg az első kerületben 2,5 millió forint körül alakul. A belsőbb kerületek, például a 6. és a 7. szintén átlépték a 2 millió forintos határt. A legtöbb új lakás továbbra is a 13. kerületben épül, ahol 1,8-1,9 millió forint körüli négyzetméter árakkal lehet találkozni. A valamivel barátibb árszintet a 8., a 9., a 14., a 19. és a 22. kerületek kínálják, de itt is 1,5 millió forint fölött járunk. 1 millió alatti új lakást gyakorlatilag már nem találni a fővárosban. Ami viszont változott, az a kínálat látványosan megnőtt. Jelenleg több mint 10 000 új építésű lakás érhető el Budapesten, ami több mint 50%-os bővülés egy év alatt. Ez pedig azt jelenti, hogy a piac már nem annyira kiszáradt, mint korábban, és a vevők végre újra több lehetőség közül választhatnak. A legtöbb projekt a 13. kerületben koncentrálódik, de Újbudán és a 9. kerületben is több ezer lakás épül. Ekközben több kerületben alig néhány száz új lakás van a piacon, ami tovább növeli az árkülönbségeket. Az idei év eleje egyébként nyugodtabb volt az adásvételek szempontjából, kevesebb lakás kelt el, mint tavaly. Ez azonban nem visszaesést jelent, inkább egy természetes korrekciót a 2025-ös erős vásárlási hullám után. Választani a későbbiekben is lesz miből, mivel a fővárosi projektek lakásainak közel 2/3 ma is épülő státuszban van. Vagyis a fejlesztések üteme kitart, ráadásul a következő hónapokban is folyamatosan lesz az új átadások beáramlása a piacra. Az év hátralévő része az új építésű piacon a fokozatos egyensúlyba kerülés időszaka lesz, az árak emelkedése, a szűkös telekkínálat, a magasabb építőipari költségek és a kibővült, támogatott hitelezés együttes hatására várhatóan folytatódik, de a tavalyi ütemnél mérsékeltebb tempóban az éves drágulás egy számjegyű és 10% körüli sávban maradhat. A kibővült kínálat ugyanis önmagában is fékező hatású. Jelentős átalakításra készül a főváros a Nagykörút mentén. A Budapesti Közlekedési Központ és a városvezetés nem csak a megjelenést frissíteni, hanem a közlekedési rendet is újra gondolja. A változások egyik legfontosabb eleme a parkolás átalakítása lesz. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon jelenleg mintegy 330 parkolóhely található. Ezek egy részét úgynevezett villámparkolóvá alakítanák. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb 30 percig lehetne ott megállni. A cél egyértelmű, ne egésznapos parkolásra használják ezeket a helyeket, hanem rövid ügyintézésre, gyors megállásra. Ehhez új rakódóhelyek, mozgáskorlátozott parkolók és a megosztott autók számára fenntartott helyek is megjelennek. A tervek szerint bizonyos szakaszokon még új parkolóhelyek is kialakulhatnak, ahol eddig egyáltalán nem volt lehetőség megállni. A végleges szám azonban még változhat, mert a lakossági véleményeket is figyelembe veszik. A háttérben egy érdekes aránytalanság áll. A jelenlegi adatok szerint a Nagykörút területének 40%-át az autós közlekedés használja, miközben a kerékpárosok mindössze 7%-on osztoznak. Ehhez képest a forgalom nagy részét, közel a felét, a közösségi közlekedés viszi, az autók részesedése ennél jóval kisebb, vagyis miközben az autók sok helyet foglalnak, nem ők szállítják a legtöbb embert. Ez az egyik oka annak, hogy a tervezők hozzányúlnak a parkolási és közlekedési rendszerhez. Felmerül a kérdés, hogy miért nem oldja meg a problémát több parkolóház. A tapasztalatok szerint azért, mert az utcai parkolás sokszor olcsóbb, mint a mélygarázsok használata. A környéken ugyan több parkolóház is működik, de ezek óradíja gyakran 900 és 1500 forint között van, miközben az utcán nagyjából 600 forintért lehet megállni, így sokan inkább a felszínt választják. Újra működik a Feneketlen tó ikonikus szökőkútja Budapesten. A felújított berendezés nem csak látványosabb lett, hanem a tó vízminőségének javításában is fontos szerepet kap. A Feneketlen tó szökőkútja korszerű gépészettel újult meg és ismét üzemel a 11. kerület egyik legnépszerűbb parkjában. Az új szerkezet kisebb és könnyebb lett, így a téli leállás után egyszerűbb a visszahelyezése és üzembeállítása is. A szökőkút nem csak látvány elemként fontos, a magasra törő vízsugár segíti a tóvizének levegőztetését és frissítését is, ami pedig hozzájárul a vízminőség javításához. Az esti órákban ráadásul fényjáték is várja a látogatókat, amelyet minden este 21 és 22 óra között lehet megnézni. Az elmúlt hónapokban a tó környezete is jelentős megújításon ment keresztül. A park Villányi út felüli része tavasszal új zöld felületekkel, automata öntözőrendszerrel és több új pihenőhellyel gazdagodott. A fejlesztés részeként tóparti dobogót, új padokat és kilátópontokat is kialakítottak. A Brenner János szobra fölötti sétánynál például már zavartalan kilátás nyílik a tó víz felületére. A Városháza tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben a frissen vetett gyep is megerősödött, az évelő növények pedig fokozatosan belépesítették az új ágyásokat. A fiatal növényzetet egyelőre védőhálóval óvják. A felújított parkot már most sokan használják, a tóparti pihenőhelyek és sétányok gyorsan népszerűvé váltak a környéken élők és a kikapcsolódni vágyók körében. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A szervezők szerint a nevezők közt kiemelkedő volt a fiatalok aránya, de sokan voltak a 60 év fölöttiek is. 7 különböző táv közül lehetett választani, volt, aki több távot is teljesített. A családi futáson a férfi hozzátartozók is rajthoz állhattak, emellett idén először volt esélyegyenlőségi futam, ahol fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt tették meg a távot. A rendezvényen adományokat is gyűjtöttek a mozgásjavító óvoda új terápiás helyiségének létrehozására. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
5: Változatos és értékes tartalom.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja. A nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű program kínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy a Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Jól ismert útvonalainkon nap-nap után járjuk a várost, ám miközben mi gyúródunk, szorongunk a tömegben, néhány száz méterre tőlünk titkos és rejtélyes helyszínek bújnak meg. A Vilap Budapest összeállításában katonai objektum és csak kísérővel látogatható tanösvény is szerepel. Érdekes élményben lehet részünk, ha a 11. kerületi Svejdel József utca környékén járunk, ugyanis a családi házak mögött egyszer csak felbukkan egy hatalmas zord épülettömb. Ez a rejtélyes hely a Szikla Központ, amit ma is a honvédség használ. Építéséről évekkel a II. Világháború előtt döntöttek, ám csak 1944-ben mutatták be a sajtónak a légvédelmi céllal épült komplexumot. Azért is erre a helyszínre esett a választás, mert a Bakcsomópont környéke ebben az időszakban még szinte a város szélének számított. A hidegháború első éveiben korszerűsítették a Sziklaközpontot, az 1960-as évektől csökkent a katonai jelentősége, majd a polgári légirányítás működött a falak között. A létesítményt egy korábbi kőbánya helyén alakították ki, így a különböző folyosók, járatok akár 14 méter mélyen is húzódhatnak a hegy gyomrában. Olyan városi legendák is napvilágot láttak, melyek szerint a Citadellával és a déli pályaudvarral is összeköttetésben állt az épület, ám ez nem bizonyítható. 1914-ben született meg funkció és forma tökéletes találkozása a kelenföldi erőmű, amelynek gyönyörű futurisztikus vezénylőtermében olyan filmet forgattak, mint a Z-világháború Brad Pitt főszereplésével. Azt azonban kevesebben tudják, hogy az épület közelében egy alagutat is találunk. Az erős áramú kábelek eredetileg a déli összekötő vasúti hídon futottak keresztül, ami már az építkezés után néhány évtizeddel a 30-as években sem tűnt jó ötletnek, mivel egy esetleges légitámadás esetén a vezetékek könnyű célpontot jelentettek volna. Így 1934-ben megterveztek egy bombabiztos alagutat a Duna alatt. A háború során egyébként a németek fel akarták robbantani ezt az alagutat, de Hámori Gaston műszaki ezredesnek hála a tervük meghiúsult. Bár a pesti oldalt sikerült a levegőbe repíteni, és a Duna ugyan elöntötte az alagutat, de a kábelek megmaradtak, és később újra használatba lehetett venni őket. Az Ulánszló utca 15 első ránézésre átlagos magánháznak tűnik, ám a közelebb lépünk a bejárathoz, megtudhatjuk, hogy itt működött a Szentlélek kápolna. 1940-ben szentelte fel a Slagta Margit alapította a Szociális Testvérek Társasága szerzetes közösség, 1944-45-ben pedig zsidókat is bújtattak a házban, ahogy a kihelyezett emléktábla is tájékoztat. A kápolna 1948-ban került a Szent Imre plébánia gondozásába, 51-ben felújították, ekkor értékes alkotásokkal gazdagodott. Az igazi senki szigete Budafokon található, méghozzá ez a Hunyadi szigeti tanösvény, a becsületes neve Hunyadi sziget, a területen egykor három kis sziget volt egymás közelében. A Háros és a Hunyadi a Duna szabályozás következtében váltak félszigetté, csak a legkisebb Szerelem sziget maradt meg eredeti állapotában. A Hunyadi sziget ma a város utolsó érintetlen vadonja, ahol hagyják, hogy a természet emberi beleszólás nélkül alakítsa a tájat. A kidőlt fák helyén természetes úton magoncokból nőnek az újabbak, a vaskos törzseket futó növények borítják, a zöld környezetből kis házak és furcsa disztópikus betonelemek állnak ki itt-ott. A terület ugyanis sokáig a honvédség használatában volt, érintetlensége az általuk biztosított szigorú védelemnek köszönhető. A helyszínre csak vezetett túrával juthatunk be. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak, egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiochiai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja.

0: A kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok.
1: Manna.
2: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
1: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: 98.6 Manna FM.
1: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában.

Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfőkor pénzügyi hétfő természetesen ma is. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel ma. Egy nagyon izgalmas és érdekes téma, az egyik kedvencem, a női és a férfi pénzköltési szokásokról fogunk beszélgetni. És hogy nyilván először azt fogjuk végig zongorázni, hogy létezik-e egyáltalán tényleg ez a különbség, Ildikó. Szia, köszi, hogy itt vagy.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Van különbség?
2: Én fordítanám meg ezt a kérdést, hogy egyáltalán miért beszélünk erről.
1: Nagyon sokszor mondják azt, hogy a nők miatt virágzanak bizonyos vállalkozások, bizonyos csomagküldő szolgálatok, sőt azt is szokták mondani, hogy a nők döntenek főként a vásárlásokról, az ő kezükben van egy eplő, és ezért a nőkre rásütik azt a bélyeget gyakorta, hogy többet is költenek, és könnyelműbben, mint a férfiak.
2: Ez egy érdekes megközelítés, mert van ennek egy ellen oldala, hogy a nőkről azt mondják, hogy a nők nem értenek a pénzhez, és hogy a nőket edukálni kell a pénzügyek területén. De akkor én felteszem a kérdést, hogy van női kamat, vagy van női infláció, vagy van női hitel, vagy egyáltalán van rózsaszín pénz, és van kék pénz?
1: Hát igazad van, nincs.
2: Szerintem nincs. Hozunk mintákat, hozunk példákat a családi életünkből, ugye a gyerek, főleg a gyerekkorunkból, és ez nagyon-nagyon meghatározó, és nincsen különbség, hogy most egy nőről beszélünk, vagy egy férfiről beszélünk, hanem egyrészt ugye azon minták szerint kezdjük el mi is a pénzügyeinket rendezni, és költeni is, amit otthonról hoztunk. Ez az egyik dolog. A másik pedig nyilván, hogy felveszünk bizonyos szokásokat, vagy egyszerűen azt mondjuk, hogy alárendeljük magunkat valakinek, vagy valaminek.
1: Mármint nőként.
2: Mármint nőként. Uh-huh. Igen.
1: De ugye, hogyha a régi időket nézzük, akkor volt a konyhapénz, ami felett az asszonyok gazdálkodtak, volt, hogy házvezetőnő, volt, hogy a ház asszonya. Innen viszont pont szerintem az a feltételezés volna helyes, vagyis annak a feltételezésnek az eredője volna szerintem a valid, hogy jobban értenek hozzá, mint a férfiak. Jobban be tudják osztani a pénzt, mint a férfiak.
2: Ebben van igazság, de akkor...
1: Ez sem lehet így kijelenteni.
2: Ez nem sem lehet. Most, hogyha veszünk egy teljesen életszerű példát, hogyha egy férj-feleség elhatározza azt, hogy vásárolnak egy autót, akkor az ugye nem egy 200-300 ezer forintos kiadás, hanem a több millió forintról beszélünk. Mondjuk egy ingatlan vásárlásnál meg pláne ugye több millióról beszélünk, de vegyük az autót. Te szerinted ki fogja kimondani a végső szót, hogy milyen autót és mennyiért fogjuk azt megvásárolni?
1: Szerintem a pasi. Uh-huh. Ugye?
2: Igen. Általában.
1: Általában, nem mindenhol.
2: Nem mindenhol. Ugye ebben van azért változás, de ezt is hozzuk valahonnan, ugye rögtön rávágtad, hogy a pasi, azért, mert egyszerűen ilyen mintákat láttunk.
1: Pedig nálunk pont nem ez volt.
2: Okay, de az általánosság, ugye...
1: Ez általában így van. Igen.
2: Általában így van. Tehát azt mondják, hogy a férfiak döntenek a nagyobb összegekről, a kisebb összegekről, ilyen ugye a háztartási költés a gyereknek, hogy mit kell befizetni az iskolába, vagy hogyha egy háromnapos hétvégére megyünk el, abban ott a nők döntenek.
1: Férfi és női költések, erről beszélgetünk, hogy férfi és női pénzügyek, erről beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Van-e különbség a férfi és a női pénzköltési szokásokban, vagy a pénzügyi gazdálkodási szokásokban? Bánik-e jobban valamelyik nem a pénzzel a másikhoz képest? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a mai pénzügyi hétfőben a választ. Állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Szóval a nagyobb döntések általában a férfiakhoz kapcsolódnak pénzügyileg, a lakás, vagy egyéb ingatlan, autóvásárlás, stb. A csipcsupok, nevezik ezt így, ami a háztartás körüli, bevásárlás, iskola, stb. Ez meg inkább a nőknél van. De azért most már, hogyha a 21. századnak ezt az időszakát nézzük, azért ez most már erősen változik. Akár csak, hogy a nők szerepét, a női fizetéseket tekintve.
2: Igen, ez abszolút változik, természetesen olyan szempontból is, hogy sokkal tudatos vagyunk, ugye a pénzköltésünket illetően, illetve sokkal inkább tervezünk a jövőre nézve is, illetve képzünk tartalékot. De azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy megváltoznak ugye pénzköltési szokásaink, mondjuk nekünk nőknek, például egy olyan helyzetben, amikor mondjuk gyermeket vállalunk, megszületik a gyermekünk, és otthon maradunk vele. Van egy időszak, amikor még ugye egy nagyobb összeget utalnak a számlánkra, de aztán eljön egy időszak, ha úgy dönt a család, hogy én ki fogom tölteni a 3 évet, és otthon maradok ugye a közös gyermekünkkel, amikor már nem fogok egy olyan nagyobb összeget kapni. Tehát akkor az van, hogy ki lesz a család fenntartója, a férfi. És ugye bennünk nőkben van egy olyan dolog, hogy mi ha már a gyerekünkhöz alkalmazkodunk, ugye, akkor alkalmazkodunk a férjünkhöz is, vagy pedig meghúzunk vonalakat, hogy hol vannak azok a határok, ameddig mi költünk, mert nem kerestük meg azt a pénzt.
1: Tehát, mint hogyha nem lenne jogunk hozzá,
2: mint hogyha nem lenne jogunk költeni hozzá, és ugye ez nagyon-nagyon sok nőben megvan, és úgy még akkor ugye emellé bejöhet az, hogy lehet, hogy korábbi időszakban én támogattam a szüleimet, mert ők olyan anyagi körülmények között voltak, vagy pedig valami egyéb múltbéli kiadásaim vannak, amihez ugye meg kéne, hogy én teremtsem az anyagi forrást, nem pedig ugye abból a közös pénzből elvenni. És ez nagyon sokszor ugye azt mutatja fel, hogy nincsen előre tervezés, nem gondolkodtunk arról, hogy majd mi lesz akkor, hogyha az a jövedelem kiesik. És talán én itt ebben látom nem is a problémát, hanem azt, hogy különböznek nők és férfiak.
1: Tehát ez mert a különbségnek az oka.
2: Igen, mert a férfiak egyébként is hajlamosabbak arra, hogy még olyan dolgokra is azt mondják, hogy igen, tudják, amiben ugye bizonytalanok, míg ugye egy nő az inkább bevallja, hogy nem tudja, nem érti, uh-huh. És akkor a háttérbe húzódik, csendben van. Tehát, hogy inkább ezekben, tehát önbizalomban van talán eltérés férfi és nő között, és ez az önbizalom, ez nagyon-nagyon sok esetben, ugye a tetlegességben is megmutatkozik, hogy most én mit merek megtenni, mit teszek meg, vagy mit tehetek meg.
1: Akkor ezek szerint létezik pénzzel, vagy keresettel, nem, inkább úgy mondom, hogy pénzügyekkel kapcsolatos magabiztosság, és ebben van különbség férfiak és nők között.
2: Igen.
1: Aha. Tehát akkor ebben, talán ez ebben a van. Különbség.
2: Ebben mindenképpen van. Egy nő ugye alapból egy gondoskodóbb, egy visszafogottabb típus, míg egy férfi az határozottabb. És azért ezt látjuk, hogyha most a saját környezetünkben körülnézünk, vannak nagyon határozott nők, akik tudják, hogy merre van az előre, és mi az ő céljuk, és látunk olyan hölgyeket is, ugye, nőtársainkat, akik azt mondják, hogy ja, hát én ehhez nem értek, majd megoldja a párom, majd megkérdezem a páromat, tehát hogy ez nem minden esetben önbizalomhiány, hanem lehet, hogy tisztelet, de van egy bizonyos határ, ami után már nem lehet azt mondani, hogy a másikkal szembeni tiszteletről beszélünk. Uh-huh.
1: Iványi Ildikó állandó szakértőnk a pénzügyi hétfőben ma is segít nekünk. A női és a férfi pénzköltési szokásokról, női és férfi pénzügyekről beszélgetünk. Leginkább eddig arról, hogy kell-e egyáltalán különbséget tenni a kettő között. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Férfi és a női pénzköltési szokások, férfi és női pénzügyek, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iván Nyédikó pénzügyi elemzővel beszélgetünk erről, és van még egy-két érdekesség a tarsolyodban, például a képzéssel kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, ki mit tanul meg, és honnan, milyen tanult működési mintát, a pénzzel kapcsolatos működési mintát hoz.
2: Ugye nagyon pénzügyi oktatásról nem beszélhetünk, ezt...
1: Sajnos nincs.
2: Van már, tehát...
1: De nem egy általános tantárgy az iskolában.
2: Nem egy általános tantárgy az iskolában. Talán azt is lehet mondani, hogy a férfiak azok jobban érdeklődnek a pénzügyi világ iránt, és a számok azok közelebb állnak hozzájuk, mint a nőkhöz. És ebből is adódhatnak ugye különbségek. De nyilván, hogyha én szeretném megtanulni, hogy egyáltalán a pénzvilága hogyan működik, vagy a befektetések világa, a megtakarításom az hogy működik, akkor azt én is meg tudom tanulni. Tehát ez egyénileg mindenki számára ugyanaz az ajtó nyitva van. Tehát így nem lehet különbséget tenni. És én általában akkor szoktam egy picit így felkapni a fejemet, amikor kihangsúlyozzák, hogy most akkor a nőket tanítjuk meg a pénz kezelésére, meg hogy a nőket kell edukálni ebben. Szerintem semmi különbség nincsen, hogy mennyi nő és mennyi férfi nem ért a pénzügyekhez.
1: Hogy mennyi nem ért?
2: Igen. Tehát ebben én nem látok különbséget. És én egy kicsit diszkriminatívnak tartom azt, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy most akkor a nőket edukáljuk, mert ugyanilyen alapon a férfiakat is edukálni kéne.
1: Az az érdekes, hogy emellett, amit mondasz, abszolút egyetértek mindennel, mégis, hogyha mondjuk a reklámokat nézzük, az a reklámoknak mondjuk 80%-a az valahogy a nőknek szól, valamilyen módon. Vagy a gyerek... vagy a ruházat, vagy a testápolás, vagy a szépségápolás, vagy a dekorkozmetikum, vagy a gyógyszer, amivel ő ugye ellátja a családtagjait, nem?
2: Igen, de ugye mi nők egy kicsit vagyunk ezekre, befogadóbbak vagyunk mindenképpen.
1: És aki egy kicsit ügyes, az meg tudja győzni a párját, férjét, hogy mire van szüksége éppen, mire kell a pénz. Miért kell feltétlenül megvenni azt a valamit? Vagy ez is diszkriminatív?
2: Én nem tudom, mert szerintem ez a kettőjük közötti kommunikáció mélységéről és minőségéről szól, hogy én nekem meg kell győznöm, vagy pedig mind a ketten úgy látjuk, hogy arra szükségünk van. Tehát én így nem tennék különbséget, meg nem is minősítenék egyáltalán, pláne nem magunkat. De én nem tartom azt egy jó dolognak, hogy kifejezetten kihangsúlyozzuk, hogy most akkor ez nekünk, nőknek szól. Mert ahogy mondtam, egyszerűen egy külön polcra helyezzük saját magunkat, és azonnal minősítjük is saját magunkat.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha ezeket szem előtt tartanánk, akkor mindenki láthatná azt, hogy valójában nincsen különbség.
2: Igen, mert...
1: És nem kéne, hogy legyen.
2: Nem kell, és szerintem nincs is különbség. Talán annyi, hogy a pénz világával az van ugye a fejünkbe, és ezt hozzuk irodalomból, festészetből, tehát a művészetekből, a tudományokból, ugye a pénzhez a férfi kapcsolódik. Nagyon kevés ugye olyan nőről tudunk, akik híresek lettek a pénzvilágában, akik valamit letettek a pénzvilágába, tehát innen jön az, hogy a férfiak jobban értenek a pénzhez, mint amennyire a nők értenek a pénzhez, holott én szerintem semmi különbség nincsen. Az abban van különbség, hogy én mennyire szeretnék megismerkedni azzal, hogy én hogyan kezelhetem a pénzemet. de ez már egyéni szociális probléma.
1: Férfi és női pénzköltési és pénzügyi szokások, erről szólt a mai pénzügyi hétfőnk. Állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az oliva bogyó amellett, hogy tele van vitaminnal, ráadásul a mediterrán konyha egyik kihagyhatatlan alapanyaga is nagyon-nagyon finom. Töltve töltetlenül maggal anélkül elképesztően jó íze van, és nagyon finomakat tudunk vele főzni. Hát zseniális élettani hatásai vannak. Például kordában tudjuk tartani az oliva bogyó segítségével a koleszterin szintünket, segít a szív- és érrendszernek, de még a krónikus gyulladásos folyamatokat is visszaszoríthatjuk vele. Hogy mit érdemes tudni egészség és szépség szempontjából az olivabogyóról? Hát íme. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy Olaszországban, Görögországban, valamennyi mediterrán területen, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a teljes Mediterráneumban a gasztronómia egyik kihagyhatatlan alapanyaga az olivabogyó. Szemre két nagy különbség van az olivabogyó között, az egyik változat zöld, a másik pedig fekete. Ennek pedig alapvetően az az ok, hogy más érési szakaszban dolgozzák fel őket, a zöld fajtát ősszel, a feketét pedig januárban és februárban szedik le. Van még egy fajta, ugye az már egy típus, a kalamata olivabogya, ami nagyméretű, és a feketéhez hasonlít, de inkább egy sötét bordó szín. Na de hogy miért fontos olivabogyót enni? Az egészségünk és a szépségünk szempontjából elsősorban azért, mert tele van értékes tápanyagokkal, az egyik legszuperebb természetes gyulladás csökkentő, nem is gondolná az ember. Minek utána nagy mennyiségben tartalmaz antioxidánsokat, ez a hatása kétségtelenül megvan, és ezek az antioxidánsok felelnek a mi sejtjeink épségének megőrzéséért, így aztán számos betegség kialakulásának vehetjük elejét, hogyha beépítjük az étrendünkbe az olivabogyót. A, B, C és D vitamin is van benne bőségesen, így aztán az immunrendszerünknek, a bőrünknek, az idegrendszerünknek és a szemünk egészségének is nagyon sokat segíthetünk akkor, hogyha rendszeresen fogyasztunk normál mennyiségben olivabogyót, mert hát napi 2-3 szem az még nem fog csodát tenni, de azért, hogyha rendszeresen adunk akár kis köretként az ételeinkhez olivabogyót, akkor már nagyot léptünk előre az egészségünk és a szépségünk megtartásának érdekében. Az ásványi anyagokat illetően van benne kálcium, vas, magnézium és kálium, úgyhogy a vérképződést, a csontjaink egészségét, valamint az izmaink fejlődését is segíti. Telítetlen zsírokat tudunk bejuttatni a szervezetünkbe vele, úgyhogy ezért nagyon előnyös a mediterrán konyha egyébként, meg a mediterrán táplálkozás is. Sőt, hogyha emlékeztek rá, akkor szó volt már az egyik vitamin szerdán Senker Horváth Kinga dietetikussal a mediterrán diétáról, ami gyakorlatilag ezeket a szuper élelmiszereket juttatja a szervezetünkbe nagy mennyiségben és rendszeresen. Szóval számos olyan alapanyagot tartalmaz ez az étrend, ami tele van telítetlen zsírsavakkal, zsírokkal, az olivabogyó is ezek közé tartozik. Több kutatás is rámutatott, hogy többek között például ennek köszönhetően a mediterrán régióban kevesebb a hasnyálmiriggyel és vastagbéllel kapcsolatos megbetegedések aránya. Azért ez nagyon nem mindegy. Mivel érdemes fogyasztani? Hát gyakorlatilag remekül passzol minden húsételhez. Talán a csirke mellé tálalják fel a leggyakrabban, de a tonhal mellett is zseniálisan működik egy kis kapribogyóval, tonhal krém esetén például az olivabogyó kiváló ízfokozó. Nagyon szépen felesel egymással a tonhal, a tojás és az olivabogyó íze. Azok számára, akik diétáznak, jó hír az is, hogy a saláták egyik kihagyhatatlan alapanyaga, alig van benne kalória. Hogyha sütéshez, főzéshez szeretnénk olivát használni, az oliva olajat sem hagyhatjuk ki a felsorolásból. Ugye ez többek között csökkenti a puffadást, a gyomorégést, serkenti az emésztést, de jobban figyeljünk oda, hogy melyik olajat milyen célra alkalmazzuk, ugyanis nem mindegyik alkalmas a nagy hőfokon történő sütésre, mert nagyon alacsony az égéspontja az olívaolajnak. Úgyhogy érdemes körülnézni, érdemes beépíteni az étrendünkbe az olivabogyót, érdemes elmenni olyan boltokba is, például a görög élelmiszerboltba, vagy az arab élelmiszerboltokba, ahol lehet kapni dekára kimérve, akár töltött, akár fűszerezett marinált olivabogyót, ami önmagában is nagyon finom, de egy kis fokhagymás pirítóssal, amire rákenünk egy kis fetát, és csipegetünk hozzá ilyen fűszeres olivabogyót, na azért az nagy világ.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A svédek tejberizsét készítjük el. Ma a recept rovatban ezt tanuljuk meg. A vanília pudingtól lesz nagyon sejmes, és villámgyorsan kész van. Vacsorának, desszertnek tökéletes, vagy hogyha átjönnek a gyerekek kispajtásai, és gyorsan akarunk egy édességet, vagy amíg a baba alszik, délután is megletnénk a családot valami finomsággal. Végtelenül egyszerű elkészíteni, de olyan plusz hozzávalók vannak a svéd változatában a tejverizsnek, amitől egészen különleges textúrájú és ízű lesz, arról nem beszélve, hogy természetesen ilyenkor ezt már meg lehet fejhelni extra finomságokkal, olvasztott csokival, vagy olvasztott csokiba kevert kandírozott narancshéjjal, mint egy afféle kis öntetként, lehet hozzá kompótot adni, lehet hozzá lekvárt adni. No, ugye a tejberizs és a tejvegríz között az a nagy különbség, hogy a tejberizs harapnivalóbb textúrájú finomság, tehát nem egy olyan pempő, ráadásul nagyon sokféleképpen lehet variálni. A svédeknek a tejberizs egy kicsit hasonlít a török éttermekben kapható sült tejberizshez, meg egy kicsit hasonlít a rizskokhoz, a kettőnek a keveréke. Tulajdonképpen nagyon sokféleképpen lehet variálni, hogy az imént mondtam, gyümölcsel, kakaóval, fahéjjal, lekvárral, kompóttal, csokoládéval, de hidegen is jól esik megenni, mert olyan lesz az egész, mint egy vaníliás, sűrű, rezgős rizspuding. Ugye sokan nem gondolnák, de az egyszerű desszert különböző nemzetek étlapján is szerepel, és ilyen bizonyos egyszerű receptek, és ilyen a tejberizs is. A török tejberizs egy kicsit más, mert a tejszín és vanília van, ami krémessé teszi, meg ugye a sütőben sül. A svéd változat szintén sütőben sül, ott teljesedik ki, de a rizsbe plusz még vanília kerül, vanília puding, bocsánat, és vanília aroma, itt teljes a recept, és ettől még puhább lesz, és ugye itt megint újra bejön a rizskoch, mert hogy tepsi besütjük, és föl lehet kockázni. Kell hozzá fél liter víz, kell hozzá 20 deka rizs, kell hozzá 500 ml tej, 3 tojás, 10 deka cukor, egy zacskó vaníliás pudingpor, egy evőkanál vaj, és itt most szigorúan vajról beszélünk, fél teáskanál vanília kivonat és fél teáskanál só, egészen egyszerű lesz elkészíteni. Egy lábosba vizet öntünk, elkezdjük főzni a rizst, és ez a titka a tejberizsnak, ahogy a Simovics Zsókától is tanultam, hogy először vízben kezdjük el főzni a rizst. Tehát amikor már kezd forni a víz, akkor lejjebb vesszük a hőmérsékletet, letakarjuk a lábast, és addig főzzük, amíg a rizs meg nem puhul, és a vizet magába nem szívja. Eközben előmelegítjük a sütőt nagyjából 165 fokra, és egy 20 cm hosszú tepsit kivajézunk, most ennek a mérete igazából mindegy, még akár csatos tortaformába is el lehet készíteni. A rizsre ráöntjük a tejet, óvatosan összeforgatjuk, a tojást, a cukrot, a pudingport, a vaníliát és a sót összekeverjük egy másik tálban, ezt is ráöntjük a rizsre, és az egészet nagyon szépen belekanalazzuk a tepsibe. A tepsiben hagyjuk szétterülni, és tűpróbáig nagyjából egy órán át sütjük. Igazából ennyi az egész, és akkor innentől kezdve már lehet variálni vele. Egyébként ebből még tortát is lehet készíteni, pont úgy, mint a rizskokból, bár nagyon ritkán csinálják, pedig isteni finom étel. Ugyanúgy föl lehet cikkezni, szeletelni, mint a tortát, ugyanúgy tud csinos lenni, és akár egy kis zselatinlappal kikeverve még egy ilyen cheesecake réteget is tudunk rátenni, vagy csak simán zselatinos gyümölcs réteget, vagy csak egy kis réteg lekvárt például, és akkor akár még egy kicsit, hogyha a lekvár csak egy vékony réteg, és ráhalmozunk tojásfehérje habot kemény habbá verve, és azt egy kicsit megégetjük, megpirítjuk, ahogy ugye a pavlován szokták például, akkor egészen különleges desszertet kapunk, és akkor ezt persze meg lehet még fejelni egy kis kakaószórás vagy fahészórással, ki milyen ízvilágot szeretne, az benne a legklasszabb, hogy ez tud nagyon ünnepi is lenni, egészen karácsony ízű, nyilván akkor egy kis szerecsendió, egy kis mindegyikből őrölt szerecsendió, őrölt szegfűbors, őrölt szegfűszeg, őrölt kardamom és őrölt fahéj, és hogyha ilyen ízű a tej, amiben ugye a főt rizst megkeverjük, akkor már egy sokkal ünnepibb, karácsonyibb desszert lesz belőle, zseniálisan variálható és nagyon finom.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-ben mindig

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A smoothie-k és a zöld turmixok és az egyéb fehérje turmixok vagy a kávé helyet keresünk, vagy ezek mellé tápláló, nagyon hasznos és roppant egészséges reggeli italt, azaz aranytej. Úgy tűnik, hogy a 30... hogy a 40 az új 30, majdnem fordítva mondtam, és az 50 az új 40, és az aranytej az új kávé. Sokkal egészségesebb, és sokkal inkább jótékony hatásokkal telt. Szinte végtelen sora van a jótékony hatásainak, úgyhogy nyilván most megtanuljuk elkészíteni. Pofon egyszerű, és a hatása pedig valami fantasztikus. Nagyon régóta népszerű a világ másik felén, itt Magyarországon is, sőt, én itt a Manna délelőttben is többször beszéltem már róla. A nyugati wellness közösség is rákapott már, és nem tudnak betelni egyrészt a szemet gyönyörködtető, langyos, finom, illatos sárga italal. Olyan elképesztő finom, hogy az ember csak hogyha amiatt fogyasztja el, mert ízlik már akkor is, ő nagy öröm éri, de hogy vajon milyen furcsa alkímia folyik az aranytej, más néven kurkumás tej készítése során, és vajon tényleg jót tesz egyáltalán, hát most mindent megtudunk, erről eljött az idő. Az aranytej egy élénk színű és nagyon krémes, meleg ital, amely Indiából származik, ahol az ajurvédikus gyógyászati tulajdonságai miatt hirdetik ezt. Az ital, amit hidegen vagy melegen is fogyaszthatunk, hagyományos fűszerek keverékéből készül, amik közül többnek tudományosan alátámasztott egészségügyi előnyei vannak. Mindez pedig teljes alapba, tehéntejbe, vagy kecsketejbe, vagy növényi alapú italba keveredik. Csökkenti a gyulladást elsősorban, és nagyon-nagyon fontos tényezőként, mert hogy ismert antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek ezek a fűszerek. Gyömbérfahéj, kurkuma. Az aranytej kulcsfontosságú összetevői közé tartozik ez a három. Sőt, egy 2017-ben a Food című szaklapban közzétett tanulmány kimutatta, hogy a kurkuma aktív összetevője a kurkumin. Különösen hatékony az oxidatív és gyulladásos állapotok hatékony harcában. Ezeknek az állapotoknak a széles skálájának megelőzésében és kezelésében is jeleskedik a kurkuma. Nem véletlenül lehet egyébként étrend kiegészítőként is kapni kapszula formájában. Még inkább lenyűgöző a Phytotherapy Research 1999-es tanulmánya, tehát nem tegnapi, ami szerint a kurkumin gyulladás csökkentő hatása vetekszik az ugyanerre a célra ajánlott gyógyszerekkel. Bár a gyömbér és a fahéj nem vált ki ugyanolyan mértékű izgalmat a tudományos és orvosi közösségből, tudományos tanulmányok kimutatták, hogy ezek is erős antioxidáns tulajdonságokkal és terápiás potenciálra rendelkeznek. Hát ott van mindjárt ugye a felső légúti fertőzéseknél fontos szerepet játszó gyömbér hatóanyaga, illetve a fahéj, ami pedig képes lenntartani a vércukrot, tehát a diabéteseknek kifejezetten ajánlott. Hangulatjavító hatása van, további kutatásokra van ugyan szükség, de az előzetes tanulmányok köztük egy szintén szaklapban megjelent kontrollált vizsgálat mutatta ki, hogy a kurkuma segít a depresszióval küzdőknek is. Nem mondja senki nyilván, ezt nem lehet kijelenteni, hogy az aranytej valóságos gyógyír, és mindenképpen szakemberhez kell fordulni, hogyha klinikai depresszió tüneteit tapasztalja az ember magán, de az egészen biztos, hogy kiegészítő kezelésként, vagy csak ellazítás végett az aranytej hasznos lehet, rendszeresen érdemes inni, reggel is, este is. Aztán egy kis plusz lendületet tud ez adni, és ártani biztos, hogy nem fog. Segíti az emésztést, ugyanis oroszlán részt kap a kurkuma, az aranytejhez kapcsolódó számos egészségügyi előnyét, de most a gyömbéren van a sor, úgyhogy a gyömbér, mint az aranytej egyik legfontosabb összetevője, amit régóta már az étkezési és emésztési panaszok széles skálájának ellenszereként tartanak számon. Köztudott, hogy erős hányáscsillapító, segíti az émeigés és a hányás kezelését, tehát például ugye az első trimeszterben kifejezetten hasznos tud lenni. Támogatja az immunrendszert, csökkentheti a vércukorszintet a fahéj, segíti a jó alvást és csökkenti a szorongást. Ezért is szokták ajánlani estére is. Az aranytejet gátolja az öregedést, véd a szívbetegségek ellen, segíti a csontok egészségének a megőrzését, és igazából egészen egyszerű elkészíteni. Mondom is, hogy hogy készül, akkor most jön a lényegi rész, és ajánlom mindenkinek tényleg nagyon-nagyon jó szívvel. Egyrészt elképesztően finom, másrészt pedig tényleg baromi egészséges. Két csésze tej, amilyen tejet az ember fogyaszt. Ha tehéntej azt, ha kecsketej azt, ha növényi tej, akkor azt. Másfél teáskanál őrölt kurkuma, negyed teáskanál fahéj, negyed teáskanál őrölt gyömbér, vagy reszelt friss gyömbér, de akkor tessék figyelni, sokkal erősebb lesz az íze. Csipetnyi fekete bors, csipetnyi őrölt kardamom, negyed teáskanál vanília kivonat, és édesítőszer ízlés szerint ez lehet datolja szirup, agavé szirup, méz, ki mit szeret, és ezt egyszerűen csak összekeverjük. Tulajdonképpen az egész annyi, hogy összekeverjük egy kis lábasban, és alacsony hőfokon 2-3 percig

0: Cross GPS
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő, ez ma is így van. Arról beszélgetünk, időszerű ugye a dolog, hogy mennyire lehet előre megtervezni egy nyaralás valódi költségét vagy költségeit. Természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Köszönjük szépen, hogy itt vagy.
2: Szia Petra, üdvözlem a hallgatókat.
1: No, ugye a repülőjegy és a szállás ára csak a kezdet, de hogyan számoljunk az étkezéssel, a programokkal, a közlekedéssel, árfolyam kockázatokkal, illetve azokkal a bizonyos váratlan kiadásokkal?
2: Hát ugye ez egy nagyon-nagyon aktuális kérdés. A nyaralás költségeit sokan ott rontják el, hogy csak a nagy tételekkel számolnak, repülőjegy, szállás, esetleg autóbérlés, pedig ugye a valódi kiadás sokkal inkább a mindennapi apró költségekből áll össze. Egy fagyi, egy kávé, egy belépő, egy taxizás, egy spontán vacsora. Külön-külön nem tűnik soknak, de a nyaralás végére ezekből lesz az a mondat, hogy nem is értem, mire ment el ennyi pénz. Uh-huh. Éppen ezért érdemes a nyaralási büdzsét három részre bontani. Az első a biztosan ismert költség, utazás, szállás, előre lefoglalt programok. A második a becsülhető napi költés, tehát étkezés, közlekedés, strand, múzeum, parkolás, kisebb vásárlások. A harmadik pedig a váratlan kiadás. Ugye ez lehet egy betegség, egy elhagyott podgyász, egy drágább transfer, vagy egyszerűen csak egy olyan program, amit nem szeretnénk kihagyni. Uh-huh. A legjobb módszer az, ha napokra bontjuk a költést, például azt mondjuk, hogy egy napra fejenként ennyit szánunk étkezésre, programokra, közlekedésre. Ez sokkal jobban kézben tartható, mint egy nagy összeggel elindulni. A külföldi utazásnál ehhez még hozzá kell számolni az árfolyam kockázatot is, mert egy gyengébb forint, most ugye nem, éppen nem erről beszélünk, hanem ugye egy nagyon erős forintunk van, vagy egy kedvezőtlen kártyás átváltás is könnyen megdrágíthatja az utazásunkat.
1: Mekkora tartalékot érdemes félretenni a nyaralásra az előre kalkulált költségeken felül, illetve mikor kezdjünk el gyűjteni rá?
2: A nyaralásnál a tartalék az nem egy luxus, hanem egy biztonsági elem. De szerintem mindenki megtapasztalta már, hogyha volt egy pici tartaléka, hogy az mennyire nagy biztonságot jelentett neki. Ahogy egy háztartásban is érdemes vésztartalékot képezni, ugye az utazásnál is kell egy olyan összeg, amihez csak akkor nyúlunk, ha valami nem a terv szerint alakul. Általános okőrszabály a teljes nyaralási költség 15-20%-át érdemes külön tartalékként kezelni. Ha például egy utazás összesen mondjuk 800 ezer forintba kerül, akkor jó, ha van még 120-160 ezer forintnyi mozgástér, tehát akkor 1 millió 100 ezerről beszélünk. De ha szükség van rá, akkor ne hitelkártyáról, meg kapkodásból, vagy rossz döntésekből alakuljon ki ez a váratlan helyzet, hanem tényleg tervezzünk, és gondoljuk meg többször, hogy egyáltalán mire költsünk. A tartalék különösen fontos gyerekes családoknál, távoli utazásoknál, autós nyaralásoknál, vagy olyan helyeken, ahol egészségügyi ellátás, a közlekedés, vagy a helyi szolgáltatások drágábbak lehetnek. Egy elromlott autó, egy lekésett csatlakozás, egy sürgős orvosi vizsgálat, vagy akár egy plusz szállási éjszaka, az jelentős költséget jelenthet.
1: A nyaralásunkat tervezzük pénzügyi-gazdasági szempontból ma a pénzügyi hétfőben. Állandó szakértőnk Iványi Ildikó pénzügyi elemző segítségével. Azzal folytatjuk majd, hogy mire figyeljünk utasbiztosítás választáskor, hogy ne csak legyen valami, hanem ténylegesen védjen is bennünket az a bizonyos utasbiztosítás. Ezzel folytatjuk, hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő, a nyaralást tervezzük. A mai műsorban állandó szakértőnkkel, Iván Ildikó pénzügyi elemzővel. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy mire figyeljünk, amikor utasbiztosítást választunk, hogy ne csak legyen valamink, ugye, csak úgy tessék, lássék, hanem valóban védjen minket ez az utasbiztosítás. Mire kell figyelni ilyenkor, hiszen elég nagy a merítés.
2: Utasbiztosítást azt azzal kezdeném, hogy nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy nem kell utasbiztosítást kötni, mert a bankkártyámhoz tartozik egy biztosítás. De most ez nem arra szolgál, amiről tulajdonképpen egy utasbiztosításnak szólnia kell. Az utasbiztosítás tipikusan az a tétel, amin sokan spórolnának, pedig baj esetén ez lehet a legfontosabb pénzügyi védelem. A legnagyobb hiba az, amikor valaki csak az árat nézi, és azt mondja, mindegy, csak legyen valami biztosítás. Nem mindegy, ahogy említettem is. Két biztosítás között óriási különbség lehet abban, hogy mire, mennyit és milyen feltételekkel fizet. Elsőként az egészségügyi fedezetet érdemes megnézni. Külföldön egy sürgősségi ellátás, kórházi kezelés vagy hazaszállítás nagyon-nagyon komoly összeget jelent. Nem elég tehát azt nézni, hogy szerepel-e benne orvosi ellátás, hanem azt is, hogy mekkora összeghatárig térít. A másik fontos kérdés, ez a podgyász és úti okmányoknak a védelme. Elveszett bőrönd, ellopott iratok, megsérült műszaki eszközök, ezek nem ritka esetek. Érdemes megnézni, hogy a biztosítás pontosan milyen tárgyakra vonatkozik, van-e önrész, és milyen dokumentumokat kérnek kár esetén. A harmadik terület, az az útlemondás, vagy útmegszakítás. Ez különösen akkor fontos, ha drágább utazásról, repülős útról, gyerekes családról, vagy idősebb utasokról van szó. Egy betegség, vagy egy családi váratlan esemény miatt könnyen bukhatjuk a szállás, vagy a repülőjegy árát, ha erre nincs fedezet. És még egy, a bankkártyához kapcsoló biztosítás jó kiegészítő lehet, ugye ezzel kezdtem, de nem szabad automatikusan azt gondolni, hogy mindenre elég. Meg kell nézni a feltételeket, hány lapra érvényes, kikre vonatkozik, milyen országokban, és milyen limitekkel.
1: Az utasbiztosításnál az is nagyon lényeges, és azonnal felmerül az emberben, hogyha mondjuk valaki eltöri a tengerparton a lábát, ahogy egyébként egyszer a barátnőmmel történt, megérkeztünk Bulgáriába, fölmentünk a szállásra, lementünk a partra, a második hullám elkapta a barátnőmet, és oda csapta a kemény homokhoz, ottól visszaszívja a tengerre vizet, és megkeményszik a homok, és spirálisan eltörött a szárkapos csontja, és úgy vitték be, és akkor ugye ott is ez a biztosítás dolog, hogy akkor elmenni, kiváltani, kivenni a pénzt, de igazolás, de a stb. És akkor folyamatosan azon gondolkodtunk, hogy akkor ezt most tulajdonképpen ő kifizeti, és aztán majd neki visszatérít a biztosító, tehát nem arról van szó, vagy van-e olyan biztosítás, és akkor a kérdésnek ez is egy része, ahol azonnal a biztosító fizet, nem kell nekem egy bizonyos tartalékhoz hozzányúlni ahhoz, hogy kifizessem az orvosi ellátásomat.
2: Ez, hogy nem utólag fizet, olyan van az esetben van, hogyha ugye sürgősségi ellátásról van szó.
1: De mert akkor, egy perforált vakbél az az?
2: Tehát igen, mert akkor nincs idő tulajdonképpen arra, hogy a biztosítóval felvegyék a kapcsolatot, de a biztosítás az általában ugye számla ellenében, vagy szolgáltatás, megtörtént szolgáltatást fizet ki. Tehát ezt tudni kell. Ezért is érdemes, ugye, ahogy említettem korábban, hogy tartalékkal mindenképpen rendelkezzünk, tehát ne csontra legyen kiszámolva az az utazás.
1: Mert hiába van biztosítás, azt nekünk kell először befektetni, igen, azt a biztosítási,
2: igen,
1: pénzt.
2: Igen.
1: Akár egy gipszelésnél.
2: Igen, és azért azt is javaslom, hogy akik mennek külföldre, pontosan a sürgősségi ellátás miatt is, az európai uniós biztosítási kártyájukat, azt mindenképpen váltsák ki. Nem egy nagy dolog, ugye ez a K1-es igazolvány, nem egy nagy dolog, de nagyon sok segítséget tud jelenteni egy külföldi utazás során.
1: Tervezzük pénzügyileg a nyarat, az utazásainkat, a nyaralásainkat. Állandó szakértőnk Iványi Ildikó pénzügyi elemző segítségével azzal folytatjuk majd, hogy hogyan ellenőrizhető egy szállás, utazási iroda vagy egy online foglalási oldalnak a megbízhatósága, illetve hogy milyen jelek utalhatnak a kockázatra, vagy utalnak a kockázatra, és miért nem elég önmagában az, hogy valami jó áron van, vagy sokan ajánlják, vagy jaj, last minute, és szinte csak utánunk dobják a nyaralást. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben időszerű, tehát, hogy tervezzük a nyaralásunkat pénzügyi szempontból, ahogy ezt tettük eddig is a beszélgetések során a mai napon. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy egy szállás, egy utazási iroda, vagy egy online foglalási oldal megbízhatósága hogyan ellenőrizhető, mire figyeljünk oda?
2: Hát az első szabály és a legfontosabb szabály az az, hogyha valami feltűnően olcsó, akkor nem biztos, hogy az egy jó üzlet. De találkozunk olyannal, hogy akciós út, vagy valami kupont lehet beváltani. Ez nem azt jelenti, hogy rossz a szállás, de érdemes azért óvatosnak lenni, ha jelentősen olcsóbb, mint a környéken levő szállásoknak az ára, akkor legyünk gyanakvóak. Mm-hmm. Ott valami biztosan, hogy nem fog stimmelni. A másik dolog, ugye, hogy ma már az internet világában nagyon-nagyon sok kommentet lehet olvasni, hogy milyen annak a szállásnak a minősítése, milyenek voltak a szolgáltatások, tehát ne random azért, mert most láttunk egy olcsó árat, úgy válasszunk ki egy szállást, hanem nézzük meg ezeket a kommenteket, tehát fektessünk bele energiát. Itt még nem a pénzről van szó, csak a saját energiánkról van szó, hogy ezeknek is utána nézzünk, vagy azt is meg lehet csinálni, hogy majdnem mindenhol van egy telefonszám, és akkor azt a szállást fel lehet hívni, fel lehet tenni olyan kérdéseket, amelyek számunkra fontosak. És ha nem olyan válaszokat kapunk, hát akkor nem fogunk nyilván oda menni. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és arra figyeljünk, hogy amikor fizetni kell, hogy akkor kinek fizetünk. Tehát ez egy lényeges kérdés.
1: Egyébként. Mondjuk egy online oldalnál, a kapcsolatnál, hogyha rákeresünk, vagy megnézzük mondjuk nem csak az ajánlásokat, de az értékeléseket, mondjuk egy Google-ben vagy a Reddit-en, az lehetséges, hogy segíteni tud?
2: Tehát, hogy nem tud segíteni.
1: Sima értékelés, amikor az ismerősökkel beíratják, hogy nagyon klassz a hely.
2: Igen, nem. De a fizetésnél, tehát hogyha nem egy hivatalosan annak a szolgáltatónak fizetek, hanem valami közvetítőn keresztül, az már legyen gyanús. Tehát ez apróság. Ma már ugye van a banki védelemben is olyan, hogyha a bank sem találja megfelelőnek azt a fogadó felet, akkor megállítja az utalást.
1: Igen, tehát náluk vannak olyan algoritmusok, amik felismerik
2: a
1: jegyeket, amik a csalók.
2: Igen, és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogyha tényleg hónapokkal előre foglalunk egy szállást, akkor próbáljunk meg olyan szállást foglalni, ahol nem kell előre fizetni, hanem majd bizonyos ideig, ugye ez lemondható. Ez két szempontból is fontos, nem ők használják az én pénzemet, amit én ugye megkerestem, a másik pedig az, hogy ha valami történik, és nem tudok mégsem elutazni, akkor legalább azt a pénzt nem fogom elbukni.
1: Hogyan tervezzük a nyaralásunkat? Erről beszélgetünk ma, és akkor még itt van egy fontos kérdés. Külföldön hogyan érdemes fizetni? Most már itt van a Revolut, a Wise, és az összes többi lehetőség. Bankkártya, több kártya, több bankkártya, digitális pénztársa. Mire figyeljünk oda? Hol lehetnek buktatók? Mivel érdemes fizetni? És te személy szerint mit ajánlasz?
2: Én azt mondom, hogy a legjobb megoldás általában a kombináció. Tehát legyen nálunk bankkártya, lehetőleg két különböző kártya, akár két külön számlához kapcsolódva. Legyen valamennyi készpénz is nálunk, főleg ugye kisebb boltokhoz, piacokhoz, borravalóhoz, taxizáshoz, vagy hát általában, hogyha el kell mennünk egy illemhelyre, ugye bárhol vagyunk, ott nem lehet. Az esetek nagy többségével kártyával nem lehet fizetni, tehát valamennyi készpénzzel kell, hogy rendelkezzünk. Vannak aki ugye használja a digitális pénztárcáját, ugye, hogy az is egy megoldás lehet, de nagyon figyeljünk oda, hogy egyáltalán kinek fizetünk, mire fizetünk, és hogy ez nekünk mennyibe fog kerülni. Érdemes, mielőtt elutazunk, hogyha egy hosszabb útra megyünk, vagy Európán kívül megyünk, akkor a bankunknál bejelenteni, hogy most el fogunk utazni.
1: De és hogy fölhívjuk az ügyfélszolgálatot, és bejelentjük?
2: Igen, igen. Tehát, hogy akkor tudnak figyelni arra, hogy mi most ott tartózkodunk, de hát ott is lehetnek ugye kétes ügyletek. Tehát a limiteinket korlátozni, vagy beállítani, tehát lehet, hogy itthon ugye nagyobb összeget határoztunk meg, hogy egyszerre ki fogunk fizetni. Érdemes, hogyha külföldre utazunk, és tudjuk, hogy nem fogunk 300-400 ezer forintokat.
1: A készpénzfelvételi limit, a vásárlási
2: igen,
1: limit.
2: Igen, ezeket ugye átállítani, mert ebből is lehetnek problémák, és nagyon-nagyon megfigyelni, hogyha bankautomatánál veszünk ki pénzt, akkor milyen automatánál, tehát érdemes itt is inkább bankfiókokba bemenni, és ott kivenni pénzt, mert azok több mint valószínű, hogy nincsenek olyan helyzetbe, hogy ott le tudják olvasni azt, hogy most mi éppen milyen PIN-kódot fogunk beütni, a kártyánk meg a kártyaszámunkat, és olyan környéken megcsinálni ezeket a tranzakciókat, amik nem ilyen eldugott sikátorok és egyebek. Tehát, hogy sok mindenre kell figyelni, mert nagyon sok visszaélés lehet ebből.
1: Érdemes megszívlelni állandó szakértőnk, Iván Nyíldikó pénzügyi elemző jó tanácsait a nyaralásunkkal kapcsolatban. Ez az adás is visszahallgatható természetesen a Mannának a honlapján, hogyha valaki lemaradt volna a jó tanácsok soráról. A mai pénzügyi hétfőben a nyaralásunkat terveztük meg pénzügyi szempontból állandó szakértőnkkel, Iván Nyíldikó pénzügyi elemzővel. Köszönjük, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: tudják.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna.
2: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Anyukák és babát tervező szülők, tessék figyelni, főleg a hölgyek, alacsonyabb lehet a gyerek. Egy bizonyos anyai szokástól azt mondják, hogy centikben mérhető a különbség. A kutatók 4 és 8 év között kb. 2 cm-nyi eltérést figyeltek meg. A leendő anyukák a várandóságukról értesülve számos bizonytalansággal és kérdéssel szembesülnek sajnos, és ilyenkor elkezdünk aggódni, ugye, és mivel a legjobbat szeretné az ember a babájának, az étkezésükre különösen gondot fordítanak ilyenkor a hölgyek, ugyanakkor nem könnyíti meg persze a dolgukat a gyakran egymásnak ellentmondó információk tömkelege. A várandóság alatti kávézásról is megoszlanak a vélemények, van, aki az alkoholhoz hasonlóan a zéró tolerancia elvét követi, más pedig úgy gondolja, hogy egy egészséges kismama esetén mértékkel, nyugodt szívvel lehet fogyasztani kávét. Egy friss 2022. októberében publikált kutatás viszont a várandóság alatti koffein fogyasztásnak a gyermek növekedésére gyakorolt hatását vette vizsgálat alá, és nagyon érdekes eredmény született. A terhesség alatti kávézás számos kutatás témáját képezi a mai napig, és az említett vizsgálatban pedig a szakemberek konkrétan arra voltak kíváncsiak, hogy vajon az anya koffein fogyasztása befolyásolja a gyermek növekedését, illetve kimutatható-e az összefüggés azoknál is, akik az alacsony fogyasztású csoportokba tartoznak. A kutatók az anyák vérében lévő koffein és paraxantin, ez a koffein metabolitja, szóval ennek a koncentrációját vizsgálták az első trimeszterben, majd a gyermekek magasságát mérték meg 8 éves korukig. Az elemzés során aztán arra az eredményre jutottak, hogy a koffeint fogyasztó anyák gyermekei kisgyermekkorban alacsonyabbak voltak, mint azok, akiknek az édesanyja tartózkodott a koffeintől a várandóság alatt. A különbség alacsony 200 mg-nál is kevesebb koffein bevitel mellett is jelentkezett, 4 és 8 éves kor között körülbelül 2 cm-nyi eltérést figyeltek meg a kutatók. A szerzők szerint a kutatás legfontosabb üzenete, hogy még az alacsony koffein expozíció is összefüggésbe hozható a gyermekkori kisebb magassággal, ugyanakkor nem találtak kapcsolatot a gyerekek súlya és az anyai koffein bevitel között, amikor a korábbi vizsgálódások fényében meglepetésként érte őket ez. A magasságbeli differencia kicsi. A következményei a későbbiekre nézve nem tisztázottak egyelőre, a kutatók szerint ehhez hosszabb utánkövetésre lesz majd szükség. Hangsúlyozták azt is, hogy fontos lenne meghatározni, hogy a magasság különbségek a gyermekkor után is fennmaradnak-e, hiszen ez volna a tanúsága annak, hogy ezt esetleg a koffein bevitel okozta. Mert hogy felnőtt korban az alacsony testmagasság együtt járhat szív- és érrendszeri betegségek, illetve a diabétesz nagyobb kockázatával. Hogy mennyi lehet a napi maximum koffein bevitel? Nemzetközi ajánlások szerint egy egészséges kismamának nem kell tartózkodni a koffein fogyasztásról, ugyanakkor mértékletességre intik a hölgyeket, erre kell törekedni, fontos, hogy a napi koffein bevitel ne haladja meg a 200 mg-ot. Ez a mennyiség nem csak a kávéból származhat, mert a fekete teában, csokoládéban, sőt a kólában is megtalálható a koffein. Hogy mire kell ilyenkor odafigyelnünk még étkezéssel kapcsolatban, azok természetesen az alapigazságok, és semmiképpen sem az, hogy kettő helyet kell lenni, bár van olyan, akinek kifejezetten több energia bevitelre van szüksége, az biztos, hogy mindenki önmagához képest tud ilyenkor megszabni bizonyos határokat magának. Nyilván a változtatás sosem könnyű, egy életmódváltás azonban 9 hónapnyi időre. Azért, hogy ennek a babának, az érkező gyereknek egy igazán jó utat tudjunk mutatni, egészséges utat és egy egészséges kezdést, az biztos, hogy jól működik. Természetesen, hogyha valaki nem csak, hogy jól működik, hanem az nagyon szerencsés tud lenni. Természetesen, hogyha valaki nagyon szeret kávézni, ott van a koffeinmentes változat, de hogyha koffeinesre van szükség, mert mondjuk annyira alacsony a vérnyomása az adott várandós kismamának, akkor érdemes konzultálni természetesen a házi orvossal, vagy a nőgyógyásszal, és ő meg fogja mondani, hogy nekünk személyre szabottan mire kell odafigyelnünk, és velünk kapcsolatban mi az igazság a koffein szempontjából.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szükség.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szoktuk volt mondani, hogy milyen gyönyörű az, amikor valakinek hosszú a szempillája. Különösen, hogyha férfiről van szó, akkor furcsáljuk, hogy hát minek egy pasinak ilyen hosszú szempilla, inkább a hölgyeknek kéne, akik meg mit dolgoznak rajta, ugye a szempilla spirállal. Hát az a helyzet, hogy van ennek azért egy tudományos válasza is, hogy miért teszi vonzóvá a férfit a hosszú szempilla a nők számára. A tudomány szerint igenis a méret a lényeg, a szempillákról esik szó, mert hogy a hosszú pillák tényleg vonzóbbá tesznek egyeseket. Mi tesz vonzóvá egy embert? Hát amitől első látása megakad mások szeme rajta, az biztosan, de a szépség tényleg kor és kultúra függő, vagy vannak olyan tulajdonságok, amelyek univerzálisan vonzóak lehetnek, vajon? Amy Adam 2021-es kutatása szerint, ami elkészült és most már elérhető az eredménye is, nem mindegy, hogy milyen hosszú a szempillánk, hogyha szeretnénk kitűnni a párkeresők tömegéből. A kultúra, a szépség és az ösztönök környékét kell bejárjunk, vagy területét kell bejárjuk. Ez nem próbálja leegyszerűsíteni a helyzetet. Állásfoglalása szerint minden kultúrának és minden korszaknak más szépségideájai voltak. Azonban emellett a külső megjelenés néhány jellemzője korokon átívelő szépséggel ruház fel egyeseket. Ezek azok a látható fizikai jelzések, amelyek az egészséget, a fiatalságot és a termékenységet harsogják a külvilágnak, és amelyekre tudat alatt azért mindannyian rákapcsolódunk. Főleg a tinédzserek vagy a fiatal felnőttek ugye a social media felületeknek köszönhetően sajnos zárójelbe zárva. Szóval a hajunk és a szempillánk is változik idővel, így ezek kinézete is üzenetértékkel rendelkezik mások számára. Persze különböző korok és kultúrák váltakozó szépség ideájai ezeknél a kevésbé szembetűnő jeleknél jóval látványosabbak, így aztán nem csoda, hogyha első ránézésre nem könnyű megtalálni az összekötő vonzósági jegyeket. No, hát nehéz megtalálni például a hasonlóságot az ókori görög női szépségideál között és a viktoriánus kor brit női szépségideájai között, mert még az előbbinél a kerek arc, a nagyobb mell, a körte testalkat és a vörös haj hódított, addig az utóbbinál a beteges, törékeny testalkat, a sápad bőr, a soványság, a piros arc és ajkak hódítottak. Az Európán kívüli szépségideálok között pedig ezeknél még jelentősebb különbségek fedezhetők fel, legyen szó akár az etióp surma és morsi törzsekről, az ő tányérajkú lányaikról, vagy az északtájföldi Myanmarból származó kaján törzshöz tartozó padaungok karikákkal hosszúra nyújtott nyakú nőiről. No, de hát kiválik vonzóbbá hosszabb szempilláktól, és akkor most térhetünk a lényegre, mert ugye a szakember kutatásában nőkről és férfiakról készült fotókon szereplők szempilláját hosszabbította meg, hogy feltérképezze, hogy milyen hatást kelt ez a szemlélőkben, és kiderült, hogy a hosszabb pillák a nőket vonzóbbá tették, de a férfiak esetében ez nem változtatott semmin. Nyilvánvalóan ez az eredmény általános tendenciákat tud csak kimutatni, az egyéni preferenciákat ezáltal nem tagadja. A kutatásban résztvevők viszont nem csak szebbnek, de egészségesebbnek és nőiesebbnek is értékelték a módosított fényképeket, tehát ami hosszabb volt a szempillája az adott fotón szereplő embernek. Érdekes módon azonban volt egy csoport a nőkön belül, amely tagjai többet nyertek a szempilla hosszabbításból, mert hogy az idősebb nőket még szebbé tette, noha vélt koruk megsatszolásán semmit sem nyomott latba ez a fotomanipuláció. A szakember kutatása azt engedi sejtetni, hogy a szempillák hosszúsága nem kultúra függő, hanem egy általánosabb, mélyebb, valahogy ösztönösebb szinten érinti meg az embereket, és úgy hat, úgyhogy nem csoda, ha 4000 éves hagyománya van a szempillák vonzóbbá varázslásának. A vonzalom szabályai összetettebbek, ugyanakkor Adam hangsúlyozza, hogy a szempillához csak egyike azoknak a vonásoknak, amelyektől szépnek látunk valakit, illetve a vonzalomkeltés a külsőségeknél összetettebb dolog, hiszen a személyiség, a kisugárzás, a kedvesség és az együttérzés is nagyon fontos alkotó elemei ennek számos tulajdonsággal egyetemben. Viszont a szakember kutatása nagyszerűen megmagyarázza, miért szeretünk legalább egy kis szempillaspirált feltenni magunkra, mi nők, amikor csinosabbnak szeretnénk érezni magunkat, és amikor hatni szeretnénk a tekintetünkkel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 6 hétköznapi szokás, ami észrevétlenül hozzájárul, vagy hozzájárulhat a fogyáshoz, és ez nem a lépcsőzés. A tápanyagokban gazdag étrend és a rendszeres mozgás vitathatatlanul a fogyás mozgató rugói, de némely szokások szintén elősegítik, vagy elősegíthetik a zsírégetési folyamatokat. Számos olyan fogyást elősegítő, vagy előmozdító szokás van, ami a mindennapokban felpörgetni képes az anyagcserét, és fokozza a zsírégetést, és természetesen ahhoz sem fér kétség, hogy az alakformálás e két zászlós hajója, az edzés és a helyes étkezés, és most ezeket leszámítva viszont górcső alá vettek további hatékony mankókat is, amiket használhatunk. Emiatt a fogyás tekintetében mind a kalóriadeficites állapot elérése, mind pedig a feldolgozott élelmiszerek mérséket fogyasztása alappillérnek számít, pont úgy, mint a szénhidrát csökkentés, vagy annak a gyakorlatilag teljes mértékű, vagy csak minimálisra vett kiiktatása az életünkből. Viszont itt vannak olyan kutatásokkal alátámasztott szokások, amik hozzájárulhatnak az étkezés megváltoztatása, a diétázás, illetve a mozgás mellett a súlyvesztéshez. Kádfürdőt venni például, egy finom meleg kádfürdő többet nyújt annál, mint hogy segít ellazulni. A Temperature szaklapban megjelent egy tanulmány, ami szerint már egy egyórás forró fürdőzés is segít 140 kalória elégetésében, és ez alatt még a vércukort szint is stabilizálódni képes. Ez nagyjából megfelel annak, mint amennyi kalóriát felhasznál a szervezet egy fél órás gyaloglás során. Aztán megfelelő ideig aludni, ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az alvás az egészségünk és a szépségünk szempontjából is, mit okoz az alvás megvonás. A Chicagói Egyetem készített egy kutatást, amiből kiderült, hogy a pihentető minőségi és megfelelő ideig tartó alvás nagyban hozzájárul a súlyvesztéshez. Egy kedves fotós barátnőm, a Téglási Zsuzsi mondta mindig, hogy az ébrenléthez enni kell, úgyhogy nyilván egyenesen következik ebből, hogy viszont, hogyha eleget pihenünk, akkor ez szépen elindul visszafelé, és súlyvesztéshez vezethet. A vizsgálat során azok a résztvevők, akik kevesebb, mint 6,5 órát aludtak a kísérlet elején, alvástanácsadó segítségével átlagosan 1,2 órával növelték az alvásidőt, és így nagyjából 8,5 órát sikerült aludniuk naponta. Az eredmény szerint a megnövekedett alvásidő a kalóriabevitelre is hatást gyakorolt, és átlagosan 270 kalóriával vittek be kevesebbet. Aztán például a tea, a teázás, ezen belül is a zöld tea, ami már régóta ismert az áldásos hatásairól, kimagasló antioxidáns tartalma van, és 2012-ben megjelent egy igen átfogó tanulmány róla, ami szerint csökkenti a derékbőséget, és az anyagcsere folyamatokat is serkenti, ráadásul nem is akárhogyan, a test zsírégetésért felelős sejtrendszerére hat, és így még a kalóriaégetést is képes felgyorsítani. Naponta 2-3 csészével érdemes elkortyolni a zöld teából, és a tein tartalma miatt viszont az is fontos, hogy délután 5 után ne ígyunk már zöld teát. Aztán a lassú evés, ugye sokszor hallottuk gyerekkorunkban, hogy lassan egyél, rágd meg a falatot,

0: Kézés nélkül kell étkezni. Arra figyeljünk, ami a tányérunkon van. Túlevéshez vezet ugyanis, hogyha nem figyelünk oda az evésre. Úgyhogy ezekre érdemes figyelni. És hogyha ezt kombináljuk a testmozgással és az életmódváltással, az étkezésbeli életmódváltással, garantált a siker.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet